0: Rádió Café. Rózsadombon, az FM 98-as frekvencián.
1: Ez volt az asztal, lapja, lába, ez volt a drót, ez volt a lámpa, pohár is volt mellette, itt van. Ez volt a víz és a borita.

0: ugye? Szombatban. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi bestofadásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli bestof. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

0: Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.
1: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad. Elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek sorvadok, és kényszeríteni akarnak. Csak mennek a hónapok, az ő hangját hallanám, de nem tudom, mert nem látom. Elraboltak mindenemet, megbánom.

mert hogy nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól, nem tudom mert szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tartsd!

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

0: bal kettes, jobbról egy koncert, nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan, lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Kérlek szépen húzz egy kicsit arré, nekem is adj egy kis helyet. Itt döglök, ha meleg van sofor, ez a lámpa a munkahelyem.

Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.

0: újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Mától drágábban tankolhatunk Horvátországba. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, esni nem fog. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését. Továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében a parlament megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, derült ki abból a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Repülőgépeket és tűzoltókat küldött az Unió a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Mától a benzin literenkénti ára 1,62 euró, átszámítva 582 forintra, a dízeli 1,75 euró, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak két hétig maradnak érvényben.
0: Időjárás a Rádiókafén.
1: Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű, az északnyugati szél napközben megélénkül. Reggel 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között, benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Fesztivál.
2: A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kulka János egy rendkívül különleges jubileumi összművészeti produkció főszereplőjeként lép fel a Művészetek Völgyében. A művész a Feledi Projekt és a Sárik Péter Trió közös Cseresznyéskert című előadásában látható, amely Csehov klasszikus drámáját dolgozza fel, a kortárs tánc, az élő jazzzene és a próza fúziójával. A július 29-én szerdán 21 órakor kezdődő előadás helyszíne Vigán Petend, a Völgy színpad. Aznap a völgy, a hagyományőrzés, a folk és a pörgős világzene ünnepe is lesz rendkívüli, neves hazai fellépőkkel a középpontban. A Panoráma színpadon este 8:30-tól Folk Karcok szuperkoncert kezdődik, egy egészen egyedülálló jubileumi gálaműsor, ahol Szalonna is bandája látja vendégül a hazai könnyű és népzene legjavát. Színpadra lép többek között Szabó Balázs, Grillus Dániel és Grillus Vilmos, Hubinyi Júlcsi, valamint Agócs Marci és Agócs Gergő is. A zenei kollaborációkat a Magyar Állami Népi Együttes táncművészei kísérik. Aznap 23 órától pedig a Hamisítatlan, energikus cigány zenéjéről ismert Parnograszt a Művészetek Völgye egyik legnagyobb buliát hozza el a fesztivál nagy színpadára. Garantáltan megtáncoltatják a közönséget a sodró energiájú ritmusokkal.
0: Film.
2: A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láthatja először a magyar közönség az író-rendező Mayer Bernadett önéletrajzi ihletésű történetét, a Mami Blue-t. A fesztivál szervezőinek tájékoztatása szerint a történet főhőse, akit Vilmányi Bennett alakít, az első gyermeke születése után szembesül azzal, hogy édesanyja cukorbetegsége szövődményeként fokozatosan elveszíti látását. A fiatal férfi választás elég kényszerül anyja és saját családja között, mivel felesége külföldön kap munkát. A Mami Blue a pekingi nemzetközi filmfesztivál Forward Future című versenyében a legjobb filmdíját kapta meg, emellett Fűr Anikót, a legjobb színésznő, míg Vilmányi Bennettet a legjobb színészdíjával tüntették ki. A borsodi Seregszemlén szerepel a berlini nemzetközi filmfesztiválról érkező Heysel 85 című thriller is. Az alkotás archív felvételek segítségével idézi fel az 1985-ös brüsszeli Begdöntőn a Juventus és a Liverpool szurkolóinak összecsapását, a szervezési hiányosságokat, a stadion rossz állapota miatti halálos tragédiát és a háttérben zajló mérlegelést a mérkőzés lefújásáról. A Cinefesten idén is láthatóak lesznek a Cannes-i filmfesztiválon szerepelt alkotások, köztük Andrei Zviagincevnek a zsűri nagydíjával elismert Minotaurus című filmje. A Franciaországban élő száműzött orosz rendező új filmje az orosz-ukrán háború elmérgesedésének kezdetén játszódik. A történet középpontjában egy orosz üzletember áll, akinek életét a gazdasági szankciók nehezítik meg, miközben felesége hűtlenségével is szembesülnie kell. A film Claude Cabrol 1969-es a Hűtlen feleség című pszichológiai thrillerének kortárs orosz környezetbe helyezett újragondolása. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2026. szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg, a következő hetekben pedig folyamatosan derül ki a fesztivál teljes programja.
0: Esemény.
2: A drónokról, a repülésről és a jövő technológiájáról szól a 6. Reptár Drone Day. Augusztus 1-én szombaton a Reptár Szolnoki Repülőmúzeumban. Az egésznapos eseményen a múzeum élmény elemein kívül interaktív programokkal, látványos bemutatókkal és szakértői tanácsadással készülnek. A rendezvény célja nem csak a szórakoztatás, hanem a drón használat biztonságos és tudatos népszerűsítése is. Hangsúlyozzák, hozzátéve, hogy a drónnapon a gyerekeket, családokat, hobbi drónosokat és a technológiai újdonságok iránt érdeklődőket egyaránt változatos élményekkel várják.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Lillafüred, ahol a palotaszálló a sziklafalból nő ki, a kert pedig a levegőben lebeg. Az ország egyik legszebb természeti adottságú üdülőhelye a Bükk-hegységben, a Garadna-völgyben búvik meg, és aki már járt Lillafüreden, tudja, hogy a hely varázsa nem csak a tóban és az erdőkben rejlik, hanem abban a rendkívüli kertben is, amely a sziklafalhoz tapadva teraszról teraszra ereszkedik alá. A Hámori tavat már 1319-es oklevelek is említik, az eredeti kisebb tavat pedig 1813-ban völgyzáró gát duzzasztotta fel, hogy vizet biztosítson a Vashámor működéséhez. A terület nevét a szájhagyomány szerint gróf Bethlen András adta az 1890-es években unokahúga Vai Lilla tiszteletére. A palotaszálló építésének ötlete 1920-ban merült fel gróf Bethlen István részéről, aki kormányüdülőnek szánta, és 1927-1930 között Lux Kálmán tervei alapján neoreneszánsz stílusban el is készült az együttes.
3: A szálló meredek emelkedő tetején áll, körülötte támfalakkal tagolt teraszos kert és növényritkaságokban gazdag park húzódik. Ez az úgynevezett függőkert, amely az épület és a sziklavilág közötti kapcsolat legszebb megnyilvánulása. A szálló mellett van a lillafüred vízesés, amelyet a palota építésekor alakítottak ki, és ma is az egyik legnépszerűbb látványossága a völgynek. A sziklafalból fakadó víz, a neoreneszánsz homlokzat és a teraszos kert hármasát kevés hely tudja felülmúlni Magyarországon. A II. Világháború után évtizedekig szakszervezeti üdülőként működött az épületegyüttes, ma pedig európai színvonalú szállodaként fogad vendégeket, de a park és a vízesés látogatók számára is nyitott. Az ország északkeleti sarkában a Bodrog köz szívében rejtőzik egy különleges kastélypark, amelyről a legtöbb utazó mit sem tud. A Pácini Mágócsi kastély Magyarország legnagyobb reneszánsz kastélya, és az egyetlen az országban, amely hiteles képet nyújt a késő reneszánsz kastélyépítészet szellemi örökségéről. Az eredetileg megerősített vár a 16. század végén épült, két sarokbástyával, hangulatos belső udvarral, amelynek fő ékessége a helyreállított kútház. A csaknem 20 hektáros tájképi park az egykori ártéri liget erdőből nőtt ki, és bár az évtizedek során területeket veszített útépítések és sportpályák kialakítása miatt, értékes idős faállományát máig megőrizte. Méretes hásfák, kőrisek, szürke és fekete nyárak, mezei juharok, több száz éves tölgyek és fenyőcsoportok hívják fel magukra a figyelmet. A botanikai különlegesség azonban egy jóval ritkább faj. A Magyarországon alig előforduló fekete nyír jól fejlett példánya is megtalálható a területen. Ez önmagában zarándok helyé teszi a természetjárók és botanikusok számára. A kastély nyugati oldalánál egykor patkó alakú tó terült el, amelyet a karcsapatak felduzzasztásával töltöttek fel. A déli fal mára eltűnt, valószínűleg a park alakításakor bontották el, hogy természetes átmenetet biztosítsanak a kert többi részéhez. A tájképi kert természetvédelmi terület, a látogatás tehát nem csak élmény, hanem egy különleges ökológiai örökség megismerése is egyben.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
4: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
5: Hevér Gáborral,
4: és mai vendégünkkel Béres Attilával, aki színész, rendező, igazgató, a színészre így csinálta, mert hát színészként is végeztél, vagy színész voltál,
5: hát
4: úgy
5: igen,
4: kezdted, nem?
5: Igen, csak két évet voltam színész, aztán rájöttem, hogy nem biztos, hogy ez az én utam, hogy ilyen finoman fogalmazza.
6: Pedig a matematika szakról egyenes út vezet, nem ide?
5: Na, az látod, ez egy érdekes dolog, hogy az egy fura dolog volt, mert én tényleg jó voltam matekből mindig, már a középiskolában. És abban az időben, amikor én érettségiztem 1989-ben, akkor nem volt a Színművészeti Egyetemre felvételi Marosvásárhelyen, mert ott érettségiztem, mert hogy pont az az év volt, amikor ez a Ceausescu rendszer megpróbálta ellehetetleníteni teljesen a magyar színészképzést, és volt egy év, amikor fiúnak...
4: De az azt jelenti, hogy magyar szakon nem volt...
5: Fiúnak, magyar szakon fiúnak nem hirdetnek felvételit a színész szakon, ez egy tök érdekes dolog. Lányoknak igen.
4: Az igen.
5: Két lánynak, azt hiszem. És akkor én nem felvételizhettem oda, amúgy is édesapám azt mondta nekem, hogy egy rendes egyetemet is el kell végezni, ezt gondolom nagyon sok családban elhangzott.
4: Igen, ez nálunk is elhangzott, igen.
5: Hogy el kéne végezni rendes egyetemet, és utána azt csinálsz, amit akarsz, és így jött ez a matematika. De
4: azt nem végezted el?
5: A mateket én elvégeztem, csak nem védtem meg a szakdolgozatomat. Tehát van egy diplomám.
6: Olyan szarul sikerült, hogy nem meg kellett védeni?
5: Nem írtam meg. De van egy diplomám, ami azt írja, vagy egy ilyen papírom, ami azt írja, hogy matematikus a szakdolgozat megvédése nélkül. Ezt a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetemtől kértem ki, hogy ezt én, hát ugye a fiamnak meg tudja mutatni, hogy apád ez is volt. De igazából sok jelentősége nincs, és tök érdekes, mert tényleg színész akartam lenni, és ahogy színész lettem, abban a nem tudom, fél évben rájöttem, hogy nem biztos, hogy hogy én ezt
4: de
5: jól
4: volt
5: csinálom.
4: Családi kötöttség is, vagy a kötődés erre a, hát, a pályára?
5: Volt, tehát édesapám a Színművészeti Egyetemen tanít esztétikát, de egy elméleti szakember, úgyhogy volt, meg a rektora volt a Színművészeti Egyetemnek, nem akkor, amikor én oda jártam. Ezt úgy mondom, mert mindig szokták mondani, hát könnyű neked, hát oda jártál, ahol nem. Akkor, amikor én a Színművészeti Egyetemre jártam, akkor édesapám nem is dolgozott a Színművészeti Egyetemen, tehát hogy volt 3 év.
4: Mert hogy Marosvásárhelyről beszélünk, igen.
5: Igen, és utána jöttem ide rendező szakra.
4: És akkor mi azt mondtad, hogy oké, színészet nem, akkor nem tántorított el a műfaj, hanem azt mondtad, hogy megnézem ezt a másik oldalt, hogy mi
5: ez
4: volt.
5: Ez egy nagyon fura dolog, hogy a Novák ezt rendezte a KOJ-t, szerintem te is jártál így már, Gábor. És az történt, hogy én inkább a nézőtéren ültem, és azt néztem, hogy mások mit csinálnak. És azon vettem észre magam, hogy egy után azt játszottam, hogy na én erre mit mondanék, úgyhogy közben hallgattam, hogy az Eszter mit mond. És sokszor találtam, amit ő mondott, és akkor azt gondoltam, hogy ne lehet, hogy ezt kéne csináljam. És akkor ez így elindított ezen a...
4: Az én színházi szerelmem azonnal indult, én szegedi vagyok, és a szegedi szabadtérin nekem a nevelőapámnak az édesapja, Nikolényi István volt az igazgató, és én kaptam tőle egy ilyen belépőt, ami a próbákra volt érvényes kizárólag. És képzeld, hogy 15-16 évesen, 17 évesen, amikor a többi haverom nyáron most mentek bulizni, én 9-kor megjelentem a szegedi szabadtérin, és ültem, és néztem a próbákat. És akkor ugyanezt kérdezték tőlem, hogy miért nem észre statisztán? Mondom, hát ha statisztán nem megyek, akkor nem látom, hogy mi történik, mert kicsit így ellemennek, aztán nincsenek ott, stb. Stb. Úgyhogy az összes olyan darabot, amit szerettem volna megnézni, ez már nem, ez a belépő már nem jogosított fel arra, hogy bemenjek az előadásokra is, de a próbákra, főpróbákra már még ott tudtam lenni. Tényleg ez volt az élvezet.
5: Vigyelj, ha ez akarsz egy párhuzamot, én 15 éves voltam, amikor oda költöztünk a Színművészeti Egyetem mellé Marosvásárhelyen, de úgy, hogy közvetlenül a mellettelő ház volt a miénk, és onnantól kezdve én nagyon-nagyon sok darabot tudtam kívülről, más se csináltam, csak ültem és hallgattam, és nem tudom, apukámék mesélték, hogy megtanultam a tündöklőjáromost kívülről. Tehát, hogy ami azért egy elég nagy truváj, ha azt nézzük, hogy Tamási fura nyelven ír darabokat, de egy csomó darabot megtanultam kívülről, jött a színészet, aztán jött a... De igazából őszinte ezek, én önmagamban nem éreztem azt, hogy én ezt akarom csinálni. Mindig szerettem volna, ha úgy tekintenek rám, hogy jé, milyen jó színész, de én tudtam otthon, hogy mit küzdök azért, hogy én a színpadon ezt meg tudjam csinálni. Rád nézek, vagy ránézek arra, aki színésznek termett, és látszik az, hogy a próbán, vagy bármilyen helyzetben egyszer csak így kattog az ösztöne. Nem csak az agya, az ösztöne. Na nekem sose kattogott így a színpadon az ösztönöm, hanem mindig gondolkodnom kellett, hogy én ezt, vagy ő hogy csinálna, vagy... És akkor az ember egy idő után rájön, hogy lehet, hogy nem vagyok alkalmas teljességben.
4: De ez milyen jó dolog, hogy ezt magad, tehát hogy nem hajtottad ezt a vágyat, hanem azt mondtad, hogy hello.
5: Igen, azt mondtam, hogy hello. Főleg akkor mondtam, hogy hello, amikor rájöttem, hogy mellettem, ellenben olyan emberek vannak, akikben ez, hát csodáltam, ahogy mit volt egy osztálytársam, a Viola Gábor, aztán Kolozsváron lett színész, nagyon jó színész. Ő bejött a színpadra, és 28 új ötletet tudott ösztönből szinte. De én rád is emlékszem, érted, és most nem akarlak itt izélni, de hogy emlékszem, amikor dolgoztunk, hogy 18 féle új gondolat született benne. Na, bennem színészként mindig csak az született, amit mondtak. És akkor rájöttem, hogy valószínűleg én is mondanom kéne, akkor hát, ha a másikba születik. Ez egy fura helyzet, de ez egy nagy, szóval ez egy nagy lelki teher volt, mert az ember, aki színész akar lenni, az mindig azt érzi, hogy színész akar maradni, és én örülök, hogy aztán a Székely Gábor az egyetemen végleg eltántorított tőle, mert mondta, hogy azt egyszerre, tehát színész rendezhet. De rendező nem színészkedhet.
6: Na azért erre rácáfoltunk most.
4: Igen,
6: a Gól királysággal.
5: Jó, igen, de az egy nagyon érdekes dolog, mert azban annyira hajtott a kíváncsiság, meg az, hogy én még soha nem csináltam ilyet. Annyira kíváncsi voltam magamra, azt most már úgy utólag elmerem mondani, nagyon sokat készültem, gondolkodtam, töprengtem, Gáborhoz futottam, Dórihoz futottam, hogy figyelj, az ott próbáltam felidézni az előtörténeteket, tehát ott nekem az egy komoly...
6: Nem látszott, megmondom őszintén. Nem.
5: Agyi meló volt, hogy én de nagyon kíváncsi voltam rá. Én nem voltam ilyenben soha, és azt mondtam, hogy nem múlhat úgy el az életem, hogy nem ismerlek meg téged, vagy hogy nem kerülök be egy ilyen történetbe.
6: Ez azért volt nagyon fura egyébként ez az egész dolog, mert valószínűleg ez az, nem, teljes mértékben az én teljes tájékozatlanságomat mutatta, hogy én nem tudtam összerakni, hogy az az ember, aki jött erre a castingra, meg te, akiről hallottam, de még ugye nem találkoztunk, meg nem tudom, ez ugyanaz az ember. És annyira meglepő volt, hogy már tulajdonképpen forgattunk, amikor én rájöttem, hogy ez a két ember ugyanaz.
4: Béres Attila Miskolci Színházi,
6: ugyanaz, aki most itt van.
4: Forzseront.
6: Tulajdonképpen egy véletlen folytán volt az egész, mert hogy a Rudolf Peti lánya ott játszik a Szonya nálad, és igen, akkor ennek kapcsán ott beszélgettünk a színházról, meg nem tudom mi, és akkor derült ki a számomra, hogy ez
5: de
6: egy
5: jó,
6: közvetlen.
5: Én ennek nagyon örülök, ennek a véletlennek, mert én megmondom őszintén, hogy furán fog hangzani, vagy nem tudom, de én mind az összes részt végignéztem a tévébe, ott ültünk a gyerekemmel, meg a feleségemmel, és akkor ők néha cikiztek engem, én meg nyilván cikiztek, hát persze. A fiamnak alig várta, hogy valamit beszóljon nekem, nem tudom, ilyeneket mondott, hogy ha itt is apát játszol, de azért itt nem vagy olyan szigorú, vagy nem tudom, mondott nekem dolgokat, de tök, szóval nekem ez nagyon nagy élmény volt.
6: Hát figyelj, én is, és az a készülés, a francia nyelvvel való birkózás, az nagyon szerettem, hogy az mindig.
5: Azt elárulom neked, én 11 évig tanultam franciául Romániában, tehát második osztálytól 12-ig, de mivel úgy tanultunk francia, hogy mindig román tanárnőnk volt franciául, ezért ez egy fura dolog, hogy mi románul tanultuk a franciát. Na most szerintem ez már ilyen ösztönösen bennem egy ilyen elutasítást volt, és ahogy elkezdtünk tanulni angolul is, abban a pillanatban elfelejtettem a franciát, de a most, hogy ezt kellett, visszajöttek az, hogy erbetűt nem mondunk, visszajöttünk, hogy szó végén, hogy ejtjük a szavakat, úgyhogy hasznos volt a 11 év.
6: Hát végül is egy kis előtanulmány.
4: De hát az a karakterben meg tök jó, hiszen te egy Magyarországról elszámazó ember vagy, aki Franciaországban él.
6: És ott tanultál meg.
4: Franciául. Tehát ez
5: szerintem annyira, amennyire én mondtam, annyira nem is tudnak franciául.
6: Valószínűleg.
5: A elszármazott kamionsofőrök.
6: Igen.
4: És miért jöttél át Magyarországra? Én nagyjából tudom, mert azért ismerem a történetedet, ott azért nektek nem volt annyira fenékig tejfel a kinti dologban, a szekuritáté, meg mindenfajta dolog.
5: Igen, édesapám egy ilyen, a forradalom előtt azért egy filozófus volt, aki most is az, de filozófiát meg esztétikát tanított az egyetemen, és azért voltak neki ilyen különböző, hogy mondjam, rendszerellenes, nem csak gondolatai. Az azért mindig vigyázott ránk, tehát hogy mi ebből sok mindent nem tudtunk. Tehát hogy az nem az volt, hogy úristen itt most az, hanem néha ilyen különböző fura helyzetek voltak az életünkben, de én alapvetően azért jöttem, nem volt magyarul rendezőszak. Csak románul volt rendezőszak. Én nagyon jól tudok ellenben románul, de nem akartam, tehát választanom kell, hogy Bukarestbe megyek rendezőszakra, vagy Budapestre megyek rendezőszakra. Hát akkor már az ember, ráadásul bevallom neked, ha már ilyet lehet mondani, hogy van benne egy nagyon személyes történet. Én előtte pár évvel ismertem meg a mostani feleségemet, és nagyon-nagyon szerelmes voltam, ami meg itt volt Pesten. Ide járt művészettörténet szakra, illetve még előtte Marosvásárhelyen dramaturg.
4: Arinai Barbaráról beszélünk.
5: Aki az Örkény Színházban dramaturg, és hát én azt akartam, hogy együtt legyünk, és akkor ez így kapóra jött, hogy rendezőszak, hát nagyon izgultam, hogy felvesznek, de aztán végül fölvettek, úgyhogy igen, és megvan neked őszintén, hogy az összes határon túl ilyen színész hallgatóban az egy írtózatos nagy vágy volt a 90-es években, hogy egyszer Pesten járjak én is egyetemre, és hát én nem tudom, hogy voltam-e boldogabb, mint amikor elkezdtük itt a sulit. Tehát, hogy az nekem nagy élmény volt a Bodó Viktorral találkozni, a Balázs Zolival találkozni, a tanárokkal találkozni, megismerni Székely Gábort. Szóval ez csodálatos dolog volt.
4: És akkor eldőlt a sorsod, hogy azt mondtad, hogy oké, én rendező leszek, de aztán az életed úgy hozta, hogy nem csak rendező lettél, hanem ahova bekerültél egy bizonyos idő után, ott azért vezető pozícióba is kerültél. Még akár is, hogy főrendező voltál, aztán később meg ugye most már színházigazgató.
6: És nem kevés színházba voltál.
5: Ez valószínűleg a személyiségemből.
4: Tehát mondjuk, de igen, de akkor az azt jelenti, hogy van egy ilyen vezetői alkatod.
5: Azt nem tudom, hogy van-e, azt tudom, hogy ahova bekerülök, ott azt szeretném, hogy az valahogy működőképesebb legyen, vagy nem szoktam hallgatni, inkább ezt mondom. Tehát Pécsre, amikor elkerültünk, akkor ott Isten nyugtassa Balikó Tamást, rengeteget győzködtem, hogy Tamás, figyelj, mi lenne, hogyha még hívnánk ide más rendezőt is? Mi lenne, hogyha igen, Egerben, ott röviden voltam, az Operettszínházban szintén ez volt, hogy mi lenne, ha tágítanánk egy kicsit a műfaji határokat, és akkor elmondom, nekem a legnagyobb büszkeségem az Operettszínházban, hogy Parti Nagynak az Ibusárját megcsináltuk az Operettszínházban. Szóval én azt gondolom, hogy az egy színház történeti pillanat, hogy van egy darab, ami arról szól, hogy mi az operett monumentalista idiotizmusa, és te bemutatod az Operettszínházba, az kell egyfajta erősen ironikus rálátás a világról, hogy ez bemert vállalni.
4: Igen, de mondjuk az Ibusár ezt rettenetesen kedvesen csinálja, tehát azért ez egy...
5: Igen, de az operettbe mondani azt, igen, hogy az operettbe vágyom, azért abban van egy fura helyzet, úgyhogy igen, és aztán jött Miskolc, ahol most már 12 éve, vagy 12. éve csinálunk színházat, és ott ellenben én azt gondolom, hogy egy dolgot sikerült megvalósítani, hogy létezik olyan színházvezetés Magyarországon, ami nem egy személyi esztétikai vagy ízlésdiktatúra.
4: Mert hogy ez azért van, mert ahogy színházigazgató lettél, azonnal létrehoztál egy úgynevezett művészeti tanácsot. Ami egyébként nagyon kevés színházban, vagy talán sehol nincs, de van, azt hiszem, hogy egy-két helyen
5: vannak,
4: van.
5: De nem
4: Katonában működik. Is van, azt hiszem, hogy
5: van. De nem úgy működik, igen, ahogy igen. Mi.
4: Ez azt jelentette, hogy a rendezőid közül, gondolom, hogy a rendezők, a Miskolci Színház rendezői közül van egy hányfős grémium?
5: Öten vagyunk összesen, ez fontos, hogy páratlan. Mert hogy...
6: Le kell tudni dönteni. Ha.
5: Mert igen. Hogyha nem tudunk dönteni, akkor mi mindig szavazunk. És én ezt őszintén mondom, hogy minden esztétikai, minden kommunikációs, de minden társulatot érintő, évadot érintő, stb. Műsorpolitikát érintő kérdésbe mi, ha nem tudunk zöldágra jutni, akkor szavazunk.
4: És még mindig ugyanaz öt ember van még mindig az elejétől? Ez viszont nagyon komoly dolog.
6: Figyelj, te, hogy mondjam, az alapállásod, ami az élethez megengedhetetlen, hogy te így működsz, az ugye nem volt teljesen kompatibilis az eddig, és az a színházigazgatói kinevezésed körül működő rendszerrel. Mégis hogy tudtál ez megmaradni, meg ott maradni?
5: Őszintén elmondom, az első, az egy fura helyzet volt, hogy a színház történetnek el kell döntenie, hogy mi történt tulajdonképpen, mert mi hatan mentünk oda, és aztán ebből az lett, hogy a kis Csaba felállt, vagy elküldték, és az akkori polgármester Kriza Ákos, aki Isten nyugtaszra meghalt azóta, ő egy igazán jó színházon felnövő ember volt. És most visszautalhatok rátok, Gábor, de visszautalhatok a Marosvásárhelyi Színházra is, ahol ő az orvosi egyetemet végezte. És ő szerette a jó színházat. Képzeljétek el, hogy nem díszből jött bemutatóra az első adás, hanem megnézte a hetediket, ahogy a igazi vágyfölű színháziak várnak egy kicsit. Tehát ő egy színház szerető ember volt, és akkor ő azt mondta, hogy próbáljuk meg ezt a rendszert, amit mi, mint a kis Csabával, próbáljuk meg életben tartani. Így lettem aztán én először igazgató. A második ciklusomnál ott más volt a polgármester már, ott Veres Pál volt a polgármester, aki az akkori hát nem is tudom, hogy hívják, ilyen független volt, de az összellenzék, vagy volt, ő támogatta, és aztán a harmadik polgármesterség most van, aki szintén független, a Tóth Szántai József, hát most másfél évvel ezelőtt azért nem volt ilyen sima ez a meccs, hogy én igazgató maradok-e, vagy sem. Nem tudom a háttéralkukat, meg nem háttéralkukat, de azt tudom, hogy egy végtelen nehéz folyamaton voltunk túl, amiben végül is az a színház, amit mi csinálunk, vagy 10 évig csináltunk, az győzött. Nem mi győztünk.
6: Nem, hanem az eredmények.
5: Hanem igen, az győzött, hogy talán Miskolc lakósága, vagy színház szerető polgársága talán jobban felháborodott volna, ha nem maradunk, mint azt várták volna, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egy írtózatosan nehéz meccs volt, és nekünk most bizonyítani kell azt, hogy az a bizalom, amit kaptunk a várostól, és ez nem a városvezetés kizárólag, én inkább azt szoktam mondani, hogy a várostól, azt megháláljuk. Bízom benne, hogy nem okoztunk eddig csalódást. Ez biztos, hogy nem kötöttünk sok kompromisszumot. Kötöttünk kompromisszumokat. Hazudik, aki azt mondja, hogy nem kötött olyan kompromisszumot. Csináltuk a Marászádot ezelőtt 2 évvel, és akkor nyilván a Marászád maga egy elég kegyetlen, kemény téma, és abban ott volt a művészeti tanácsban megbeszélés, hogy mondtuk Rusznyáknak, hogy figyelj, ezt azért hagyd ki. De ezelőtt 4 évvel csináltuk a producereket, és abból aztán lett egy ilyen kisebb botrány az országba, vagy a politikába, mert abban az egyik szereplő egy menekülés közben egy ERESZ csatornán csúszik le.
4: Nem értem.
5: És ezt a fejemhez...
6: Mi lehetett a baja?
4: Miért ne lehetne egy embernek lecsúszni egy ERESZ csatornán?
5: És ezt a fejemhez vágták többször, illetve azt, hogy áttettük úgymond Miskolcra a producerek történetét, és ebből lett egy ilyen, de hát...
6: Ez mindig elég érdekes, nem? Amikor az embernek néha egyáltalán nincs ilyen szándéka, de mégis magára ismer mindenki ezekben a dolgokban, arról nem tehetünk.
5: Ez azt mondom, hogy kötöttünk kompromisszumokat, de olyan kompromisszumot, amiért nekem szégyenkeznem kéne, nem kötöttünk. Nálunk Asel rendezett, nálunk Moha rendezett, nálunk Székely Kriszta rendezett, a művészeti tanácson kívül a K2-s fiatalok, a Fábián Petyáig, tehát hogy semmilyen fajta alkotói kompromisszumot például nem kötöttünk, úgyhogy lehet így is csinálni, de ennek az a titka, hogy tényleg ez az 5 ember közösen mond valamit, és azt meg kell tudni csinálni, az a nagy truváj, hogy el tud fogadni, amit közösen döntesz, és utána ne próbáld a kiskapukon a saját szándékaidat érvényesíteni. Nincs ilyen. Olyan van, hogy eldöntöttük, ez van. Aztán, ha hibáztunk, azt megbeismerjük. Tehát olyan is volt rengeteg pont. Most valamelyik nap kiderült, hogy a húsvétot rossz helyre tették, és nekünk ott bemutatunk kéne.
4: Kik tették rossz helyre a húsvétot? A keresztények rossz helyre tették a
6: húsvétot. Igen.
5: Nincs elég idő próbálni. És akkor kérdezték, hogy de te tavaly, mikor összetettétek a műsort, nem láttad, hogy ott van a húsvét? És akkor beismertem végre, hogy figyeljetek, tavaly 2025 volt, és én 24-es naptárban néztem azt, hogy az 26 tényleg ez történt. Úgyhogy vannak ilyen tévedések, de esztétikailag, vagy művészi szempontból szerintem nagyot nem tévedtünk.
4: Most tartunk egy kis szünetet, nem sokára jövünk vissza. Aztán még Miskolcra is akarlak kérdezni, mert ugye én ott kezdtem a pályámat, és majd elmondom, hogy mik voltak a félelmeim, és milyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó érzések voltak ott, mert ez egy remek város, remek színház szerető közönséggel egyébként, úgyhogy ez nektek egy nagy előnyötök és nagy szerencsétek, hogy ez így van. De jövünk vissza, és aztán beszélgetni fogunk szerintem egy levélről is, ami nem olyan rég jelent meg. Bezony. Úgyhogy ne menjetek messzire, itt a Rádió Café 98.0-án, ez a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
6: Hevér Gáborral,
4: és mai vendégünkkel Béres Attilával, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójával.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
1: Sziasztok, itt vagyunk újra, ez a Rádió Café 98.0, ez pedig a Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal,
2: Hevér Gáborral,
1: és mai vendégünkkel Béres Attilával. A Miskolcot már hagytuk el, de nem hagytuk el Miskolcot, csak ott hagytuk el a beszélgetést. Ugye én életem első színházi szerződését Miskolcra kaptam, és akkor nagyon féltem, hogy mi lesz Miskolcon, ilyen iparváros, meg nem tudom, ilyen dolog. És remek színházi közönsége van Miskolcnak, szerintem azóta is.
2: Hát ennek van oka. Hát alapvetően az az oka, hogy 203 évvel ezelőtt...
1: Az első magyar kőszínház.
2: Igen, de az úgy épült, hogy a miskolciak tényleg fillér-fillér mellé tettek. Tehát nem volt felső parancs, hogy építsetek színházat, nem volt császári parancs, hogy színház kell, hanem az volt, hogy Dériné, most ez metaforikusan, el akart menni, mert fázott, és akkor azt mondták, hogy fázol, Dériné, építünk neked egy színházat. És azért ez benne van a köztudatban, egy nagyon érdekes nyelvi kérdés Miskolcon, hogy a miskolci néző azt mondja, hogy megyünk a színházunkba. Bármely más városba azt mondják, hogy menjünk a színházba. Ők hozzáteszik azt, hogy ez a miénk. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon jó közönség van. És ha eljössz, nem tudom, a 78. Fekete Szárú Cseresznyét megnézni, akkor ugyanaz az értő közönség van ott. Nem ugyanazok, hanem ugyanolyan értő közönség van ott. Szóval közönség és tér és mindenféle helyzetben jó színházat csinálni Miskolcon. A támogatási rendszer azért az fura volt, de jó színházat csinál.
1: És vannak nézőitek? Tehát van, azokkal vagy mentek?
2: Van.
1: Tehát, de ugye ti háromtagozatú színház vagytok, igen. Mert ugye a Nemzeti Színház az kötelez erre.
2: Nézd, körülbelül olyan 140 000-145 000 jegyet adunk el egy
1: nem évadban. Jegyet adtok el, vagy bérletet?
2: Hát bérletet, jegyet. Igen. Tehát, hogy kb. 145 ezer nézőnk van egy évadban. Ez hozzáveszem azt a tantermi programot, amit csinálunk, amit a Fandl Feri csinál, akkor hát sokkal több néző, tehát, hogy minden ilyen nehezebb előadás, mondjuk a Rómeó és Júlia előtt van beavató, utána van megbeszélés, de úgy, hogy kimennek reggel 8-kor a sulikba, és akkor összegyűjtenek 2-3 osztályt, van ott beszélgetés, ha megnézte az osztály az előadást, utána megint kimennek, akkor van megint beszélgetés, tehát, hogy ez egy nagyon komoly tantermi program van emellett, úgyhogy az, hogy
1: hát
2: hány
1: iskolás... Nevelitek a jövő közönségét, persze.
2: Hát ez a legfontosabb.
1: Hát abszolút.
2: Érted, és ez nem, szóval nem egy ilyen kötelezvény, hanem ez tényleg egy tudatos dolog arról, hogy ki fog majd jönni színházba, és van csomó jó gimnázium, meg csomó jó suli Miskolcon, úgyhogy tényleg jönnek. Hát vannak ilyen nagy kérdések, hogy nem tudom, a Rómeó és Júliára aztán tényleg sokat járnak, abban ugye a Pogány induló zenéi mennek, azt éneklik rómaiak folyamatosan, 2 éve volt ez a bemutató, és azt például, szóval az azért fontos egy-egy ilyen előadás, mert így egyszer csak a diák, aki hallja a Pogányt, meg érti a Pogányt, az megérti, hogy jé, ez a Rómeó, ez a Merk, ezek mi vagyunk? Egy kicsit furán beszélnek, hogy robogjatok paráspatájú mének, de a Pogány se beszél azért egy-egy értelmű lineáris magyar nyelvet, úgyhogy ezek fontos találkozások lesznek nekik arról, hogy mi az, hogy egy klasszikus Shakespeare-i tragédia, úgyhogy ez jó út.
1: Igen, mert ugye azt várnánk el, hogy a színházi tradíció az apáról, fiúra, anyáról, lányra öröklődik, tehát magyarul aki színházban...
3: Anyáról, fiúra nem lehet?
1: Várj egy picit.
3: Na jó, csak kérdezem meg, hogy
1: és az is
3: apáról lehet, lányra.
1: Igen, és nagymamáról kereszt gyerekre.
3: Igen, tehát hogy azért van a kombináció.
1: Szóval magyarul ugye ezt gondoljuk, hogy akkor ez így, mert ez nem így van. Ugye ez nem így van, mert egyszer csak az van, hogy akkor gyere fiam, elmegyünk szépen, de hogy megyek, nem megyek el, hanem hogy beépítetek olyan dolgokat, amivel be tudjátok ezeket a fiatalokat vonzani, és akkor reménykedtek benne, hogy ezt nem felejtik.
2: És hogy eljönnek mondjuk, a másikra
1: 20 éve,
2: is.
1: Meg hogy 20 éves korukban is elmennek.
2: Igen, hát igen, de nem paraszt, tehát Miskolcon tényleg nem csak értő, hanem színház szerető közönség van, és jönnek. Tehát, hogy nyilván vannak nehezebb előadások, hát ezt nem kell elmagyarázni, de nincs olyan előadás, amit, és kialakult egy ilyen fura szokás Miskolcon, hogy ami tetszik nekik, azt mindig állótapssal ünneplik, de amit a 38. nem tudom, kivilágos kivirattigot is állótapssal ünneplik, és ez egy ilyen fura dolog, és akkor volt, nem tudom, a Szegedi Szabadtérin tavaly a Rebeka, és ott is felálltak, az az 5000 néző felállt, és akkor mondtam, hogy hát Miskolcot ide
3: sikerült hozni.
2: Idehoztuk Miskolcot Szegedre. Tehát,
1: hogy lettél te? Nem az vagy, de azért alapvetően azt mondják rólad, hogy a Béres Attila, igen, a zenés színház rendező. Ez az operett miatt alakult így?
2: De én ezt nem tudom, hogy úgy alakult, hogy megcsináltam a Valahol Európában 2002-ben, ami aztán ott volt a Poszton.
1: Igen.
2: A Kaszás Gergővel, meg a Kovács Patriciával, meg
1: Egerben,
2: és onnantól kezdve ez így rám ragadt, hogy az milyen jó volt, és hogyha egyszer valami jó volt, akkor biztos a többi is ugyanilyen ilyen lesz, és akkor én egyszer csak elkezdtem megszeretni, nem, először elkezdtem megérteni, hogy az operett, mint műfaj, hát az a világ legjobb dadaista színháza. Tehát őszintén kassák, hát világboldog lenne, ha operetteket olvasná, hát olyan, mintha ő írná őket, és hogyha ezt egyszer csak elkezdtem megérteni, hogy mi az az igazi abszurd abban, amit ott ezek az emberek megpróbálnak átélni, megélni, elmesélni, mint történetet, és ehhez van egyfajta zene, ami ma már azt mondom, hogy klasszikus mondjuk, de ha csak arra gondolsz, Gábor, hogy neked mondom, hogy a
3: mert Csárdás... Mert nekem nem, akkor kimegyek egy kicsit, jó, de...
2: Hogy a Csárdás ki...

0: így ez így rám ragadt, de rendeztem én azért mást is, tehát hogy nem feltétlenül csak ezt. Én azt szoktam mondani, hogy én mindenevő vagyok, aztán van, ami jobban sül el, van, ami kevésbé jól, tehát hogy ez vitathatatlan.
1: Na, beszéltünk egy levélről, ugye nem olyan rég jelent meg egy levél, amit a ti közösségetek, a Miskolci Nemzeti Színház mondjuk művészeti tanácsa adott ki, reagálva a Budapesti Nemzeti Színház igazgatójának mondjuk akár interjúire vagy megjegyzéseire.
2: Igazából ez,
0: az utolsó
1: Vigyázki interjú volt. Attiláról beszélünk, igen.
0: Igazából ez az utolsó ATV interjú volt az, ami aztán szerintem végképp azt mondatta velünk, hogy meg kell szólalni. Sokan elolvasták. Én azt gondolom, hogy arra próbál vonatkoztatni ez a levél, vagy nekem arról született meg, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan mindenből kettő volt. Tehát volt két akadémia. Volt két színházi. Tehát az a megosztottságunkat az elmúlt 16 év színházi folyamatai nem betemették az árkokat, hanem mivel mindenből kettő volt, ezért csak erősítették az árkokat. Szerintem egy olyan világnak kell eljönni ebben a mi színházi szakmánkban, ahol nincs én egyetemem, te egyetemed, nincs én művészeti akadémiám, te művészeti akadémiád, nincs budapesti színház, és akkor vannak azok önkormányzati színházak, de államilag támogatottak is, tehát ezt az egész enyém, tiéd, mi, ti retorikát valahogy a mi felelősségünk, hogy egy életre eltöröljük. Olyan nincs, hogy mi, ti, olyan van, hogy színház. A mi, ti, nincs olyan, hogy van jó színház, meg rossz színház. És aztán illetve azt gondolom, hogy ezt az egész anomáliát, ami az elmúlt időszakot jellemezte, hogy a vezetői, meg különböző pályázati, meg díjak, meg most van mi országos színházi találkozunk, és akkor volt a ti országos színházi találkozótok. Tehát, hogy ennek egyszer véget kell vetni, tehát végre meg kell próbálni azt, hogy a színházi világban ne politikai színezetként nézzünk egymásra, hanem lássuk egymásban azt, ami a tehetség, vagy a tehetségtelenség. Szóval Brucknak mindig igaza volt, kétfajta színház van, élő színház és halott színház. Emögött nincs semmilyen politikai tartalom.
1: Legyen így, talán így van. Vagy talán így lesz, nyilván fornak az indulatok, úgyhogy ezt azokat is le kell csillapítani, mert ugye van egy olyan dolog, amikor valami ki kell adni magadból a dühödet, és remélhetőleg ez a düh, ez elszáll a levegőbe, és mondjuk valóban olyan döntéseket hoz, ami azt eredményez, amit te mondtál, hogy elindulunk arra, hogy egy országunk van, és ezt
2: hát
1: kell.
2: Igen, csak azért azt valahogyan tudni kell, hogy azért 16 év egészen elképesztően elnyomott, lenyomott, igen, nagyon sok embert megnyomorító, tönkretevő pályáról kirekesztő, az országból elüldöző attitűd után az emberekben egy természetes gondolat az, hogy valamilyen szinten hát revansot vegyenek, de hát nyilván, ha ezt csináljuk, akkor örökké ezt fogjuk csinálni.
0: De akkor már most abban lehet, hogy így van. Egészet. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, a revansnak nincs helye. Abnak, szóval a revansnak semmi esetre sincs helye. Nyilvánvaló, az nem lehet tovább, hogy egy ember dönt el. Ilyen nincs. Hát az nem lehet, hogy van egy színházi bizottság, nem tudom, 200 éve ugyan, most 16 éve ugyanaz. Érted? Az nem lehet, hogy ugyanaz a 16 éven belül ugyanazok döntenek a díjakra. Az nem lehet, tehát hogy valahogy ez a szakma
2: hát
0: sokkal...
2: A Gábor dönthetne róla, akkor lehet, de...
0: Nem, ez a szakma sokkal színesebb. Tehát, hogy nehogy azt gondolják a kedves hallgatók, hogy a Nemzeti Színházban csak egyoldali politikai színészek vannak, francokat. Rengeteg sokféle, és tudom Miskolcról.
1: De tudod, ez a lényeg.
0: A legszebben, hogy én azt sem tudom, hogy ki hova tartozik, mert nem érdekel.
1: Hát ez a lényeg, nem kell. Ami a színpadon van, az
0: érdekel.
2: Hát ez ott van az a vicc, amikor még az Átkosban volt, hogy a szovjet pártfőtitkár és az amerikai elnök beszélgetnek arról, hogy a Szovjetunióban bizony van antiszemitizmus. És akkor mondja a szovjet pártfőtitkár, hogy dehogy van antiszemitizmus, hiszen például a moszkvai filharmonikusoknál a 150 tagból van 12 zsidó. Tessék, például a New Yorki filharmonikusán kérdezi az amerikai elnököt, hány zsidó van? Azt mondja az amerikai, nem tudom.
0: Hát
2: hogy ez a

0: lényeg valójában.
1: Ez, ez a párbeszéd alapja. Én szerintem mindenkinek elinduljunk, és akkor biztos, hogy, hogy 3 év múlva már egy másik fajta, tehát akkor tényleg be lehet temetni ezeket az árkokat. Volt egy szimbolikus dolog, arra lehet emlékszel, Jordán sok-sok évvel ezelőtt a poszton ásott egy gödröt, és így betemette. Na most, hogy temessük be az árkokat.
2: Meg is lett az eredménye, bevásárolta magát a tervünk, és egy-két évvel belül megszüntette.
1: Két évvel belül, igen. Tehát, hogy ezt csak azt mondom, hogy, hogy most nem ilyen látványos dolgokat kell csinálni, hanem igazán belülről fakadó, nehéz, nehéz párbeszédet kell folytasson ez a szakma magával, de ez nem egy nagy szakma. Tehát ezt itt meg lehet csinálni, ez, egy, ez bizonyos szempontból egy könnyebb dolog. Hangos szakma, és ez ugyanígy igaz a filmesekre szerintem.
0: Hát szóra csak ott még, ott nem is lehet csak egy embert felelőssé tenni a jelenlegi állapotokért, mert az egy kis csoportnak a saját döntése volt, de szerintem ezt mindenki nagyon jól tudja, én nem akarom ezt a kérdést újra kinyitni, mert ez, ez a filmes oldalon is ugyanígy van, hiszen mindenki láthatja a hírekből, hogy mi történik. Ott is ugyanez a feladat vár mindenkire, hogy ezt megteremtsenek egy olyan feltételrendszert a működéshez, ami, amely tényleg nem arról szól, hogy ki hűségesebb a párthoz.
2: Hát lesz melója a elkövetkezendő kulturális vezetésnek. Nem igazán irigylem őket, de hát figyelj.
0: Igen, ez nem, az nem, a, baj, ez nem az a munka, amit az ember szívesen a magára venne hirtelen.
1: Rendszerváltást csinálni az mindig nehezebb. Persze. De most országot kell építeni, igen, kultúrát egyéb... kell építeni, most politikai kultúrát kell építeni, vitakultúrát kell építeni. Tehát, hogyha nézted a választási kampányban ezeket a, én színházrendezőként néztem ezeket az egyszerű, egybites kommunikációs acsarkodásokat, hát mennyire messze van ez attól, ami valószínűleg a politikai kultúra. Tehát, hogy, hogy valahogy, valahogy, tudod, van egy jó mondás, ezt elmondom neked, hogy tudod, Dán, fel tudod nekem sorolni az elmúlt 5 dán miniszterelnök nevét?
2: Nem.
1: Na, ott van politikai kultúra.
0: Igen, igen.
1: Amikor eljutunk erre a szintre.
0: Meg ha legalább szellemesek lennének ezek a dolgok. Én olvastam nagyon régen egy nagyon régi angol parlamenti vitát, ahol valaki azt kiabált az egyik képviselő a másiknak, ez nem, ez meg 1800-as években történt, hogy maga uram, Beethoven fogja végezni, vagy vérbajban hal meg, kiabálja oda, mire a másik azt mondja neki, hogy hát attól függ, mit teszek magamével, az elveit, vagy a feleségét. Hát, tehát érted, ebben van szellem.
1: Sőt.
2: Na jó, figyelj, hát mi van akkor, amikor majd megnyugszol, vagy most már megnyugszol, és mi, hogy szokták kikapcsolni? Mit csinálsz akkor, amikor, amikor nincsen se színház, se a közélet, semmilyen ilyen
1: dolog? Na, akkor elárulom neked.
2: Na!
1: Én hát egyrészt szoktam nézni amerikai focit.
2: Oké, okay, ez már jó hír.
1: Szoktam.
0: Akkor ti majd beszélgettek erről egymással.
1: Szoktam, de alapvetően focit nézek, és Liverpool szurkoló vagyok, de nem mostantól vagyok Liverpool. Most örülök, hogy ott a Szoboszlai meg a Kerkez, de a Liverpool meccseket szoktam nézni, és azóta vagyok Liverpool szurkoló, mióta megtudtam, hogy Molnár Ferenc Liliomából írt Carousel című musical a Never Walk Alone. No. Alapja, tehát, hogy nekünk, aha, magyaroknak ahhoz is köze van, hogy mi a Lilium, mi a, bocsánat, a Liverpool himnusza. A Never Walk Alone az a Carousel című musicalből van, amit a Molnár Ferenc Lilium
2: írta.
1: Úgyhogy ez onnan van. Én akkor lettem Liverpool szurkoló, de nagyon, hát ez nem jó, de szoktam számítógépes játékot játszani, fifázom
2: kőkeményen.
1: Hát igen, építettem magamnak csapatot, meg ápolom, meg stb. Úgyhogy igazából...
2: És jó vagy benne?
1: Hát valamikor jó voltam, most már nem. Hát figyelj, így 55 évesen az ember, tehát összekerülsz egy 18 évesen,
0: hát
1: aki
0: abszolút
1: úgy forgatja azt a...
2: Fiad játszik ilyet?
1: Nem, nem. Az én fiam, őt én se játszottam most az elmúlt sok évben, nem játszottam, mert nem akartam, hogy ő lássa, de most, hogy már érettségizik, meg orvosira készül, meg tanulja a biológiát.
2: Most már egy főbe. Kedves függőség, egy addig töltet, hogy hajnal háromig nyomog a sörök gombot, azt most már megmutatom
1: azért
2: neki.
1: Hajnal háromig nem nyomom, de nyomom, volt idő, amikor nagyon nyomtam, de ez is csak egy levezetés, tehát hogy én így vezettem le, meg hát nem tudom, miket szoktam, lennék én focizni, csak mert nem bírom a testemet néha megmozdítani, de játszanék én rendesen is, de el vagyok, én igazából nagyon sok színház van, mert az, hogy az ember dolgozik, rendez, igazgat, az állandóan azt kéri, hogy olvasnod kell, újraolvasnod kell, kutatnod kell, ez honnan van, ez mi, szóval folyamatosan végül is egy agytornába vagyok, hál' Istennek, és ez amikor fifázok, vagy amikor megnézem a Liverpool meccset, azt mindig megnézem, tehát ott történt.
0: Most örülhetsz, mert ugye amikor ez adásba fog menni, az már, ez már múlt, de hát most 2-1-re megverték a Chelsea-t.
1: Az Everton,
0: bocsánat, igen.
1: Végtelen, szép utolsó századik percig góllal, és annyira tudatosan látszott, amikor Szoboszlai megy, azt meg lehet nézni, megy kifele, és visszanéz a Van Dijkra, azt lehetett látni, hogy készül, mert oda rugom. Az szép gól volt.
2: Hát köszönjük, hogy itt voltál, köszönjük, hogy beszélgettünk mindenfajta dologról, ami most Magyarországon kering, meg az is, ami benned kering. Ez volt a Megmondtuk Előre a Rádió Café 98.0-án Kapitány Ivánnal.
0: Hevér Gáborral.
2: És mai vendégünkkel Béres Attilával, aki színész, volt.
0: Igazgató, rendező.
2: Az most is, és a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója. Köszönjük, hogy itt voltál, Attila.
0: Várjál, és szakdolgozat nélküli matematikus.
2: Tényleg, szakdolgozat nélküli matematikus, igen. Gratulálunk.
1: Én köszönöm nektek.
2: Hello, szia.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést.
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT.
2: Tessék.
1: MZKT.
2: Ja. Angolul egyszer.
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul légy.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod? Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
1: Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Mától drágábban tankolhatunk Horvátországba. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, esni nem fog. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését. Továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében a parlament megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, derült ki abból a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Repülőgépeket és tűzoltókat küldött az Unió a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Mától a benzin literenkénti ára 1,62 euró, átszámítva 582 forintra, a dízeli 1,75 euró, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak 2 hétig maradnak érvényben.
0: Időjárás a Rádiókafén.
1: Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű, az északnyugati szél napközben megélénkül. Reggel 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Hát úgy tűnik, hogy csak nem 9 millió tonnával rontotta az európai gabona várható mennyiségét a júniusi hőhullám. Magyarországon pedig 2,4 millió tonnával vágták vissza az előrejelzést, és ez Franciaország után a második legnagyobb termés deficit. Sajnos közben az alacsony árak a gazdáknak a bevételeit is csökkentik, úgyhogy nem túl rózsás a szituáció a gabona tekintetében sem, ezért tárcsáztuk Raskó György agrárközgazdászt, hogy ezt a helyzetet megnézzük jobban. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
7: Mi sem bizonyítja jobban, hogy nagy a baj, hogy a Financial Times fontosnak tartotta, azért ők nem napi szinten foglalkoznak agrárhírekkel ilyen mélységig. Ekkora baj Európában? És egyértelműen az asszály miatt?
6: Hát nyilvánvaló, hogy az asszály komoly hatással bír, és általában a hőhullám, ami a kukoricát szokta akkor sújtani, amikor kánikulai idő van, és a virágzás az a kellő mennyiségű nedvességtartalom hiánya miatt egyszerűen nem okoz, vagy nem segíti a termékenyülés, és ez történt Európában, elsősorban Franciaországban, és hát részben itt a Kárpát-medencében is, úgyhogy való igaz, hogy az unió gabonatermelése önmagában is jelentősen visszaesik, és azon belül a kukorica egészen katasztrofálisan, valószínűleg 14-15%-kal kevesebb lesz, mint egy évvel korábban, de már egy évvel korábban is nagyon gyenge volt a kukoricatermés Európában.
7: Melyik országok érintettek? Ugye Franciaország elhangzott, a többi országban helyek közel jó a termés, és melyik szemes gabonafélék érintettek ebben a mostani természeti csapásban?
6: Hát a búza mindenképp, tehát jelentős visszaesés van búzából és kukoricából. Azt kell, hogy mondjam, hogy még csak találgatjuk, hogy milyen mértékű lesz a termelés visszaesése, mert jön egy újabb hőhullám Európába, úgynevezett hőkupola, mostanában ezt a kifejezést használják, és hát ez a meglévő termés még tovább fogja rontani, tehát alacsonyabb termés átlagok várhatók még a korábbi pesszimista előrejelzésnél is. Franciaország a legnagyobb vesztes, de utána arányában, tehát százalékosan nézve Magyarország a második helyen, és ugyanakkor a szomszédos Romániában pedig például búzából rekordtermés lesz ebben az évben, és általában más gabonafélékből is Románia nagyon jó hozamokat és termésmennyiséget ér el, úgyhogy még a Kárpát-medencében a nagyon tragikus a helyzet, úgy látszik, hogy a hegyes és csapadékos területeken láthatóan azért továbbra is jó termés ígérkezik. Igaz ez Ausztriára is, ahol megint kukoricából valószínűleg rekordtermésre lehet számítani.
5: Hú, hát akkor eléggé vegyes a kép, viszont Franciaország tekintetében nagyon érdekes a szituáció, mert egyrészt a hőkupola, másrészt pedig a Spanyolországban és Franciaországban is tapasztalható erdőtüzek, amik egyre inkább veszélyeztetnek, például borvidékeket is. Ennek a veszélyét látjuk látjuk most. Elképzelhető, hogy a francia gazdáknak a lobby ereje igen nagy, hogy valami agrár támogatás, vagy valami kompenzációt kiharcolnak?
6: Hát valamilyen lehet, hogy el tudnak érni, de azért akkora a termés visszaesése buzából és kukoricából is várhatóan, hogy végre megmozdult a nemzetközi piac, mármint a tőzsdei jegyzések elkezdtek stabilan fölfelé menni. Tehát itt a buza és a kukorica különösen jelentős mértékben megdrágult az elmúlt másfél-két hónapban. Kukoricából a drágulás mértéke, pont ma reggel néztem, két hónap alatt 22%, ami azért egyértelműen jelentősnek számít. Tehát mennek fölfele a tőzsdei jegyzések, és lehet, hogy az Európai Unió illetékes bizottsága úgy gondolja, hogy ez az ár emelkedés, ami valószínűleg tartós lesz a gyenge termés miatt, az a gazdákat részben majd kompenzálja. A további áremelkedés is bent van a levegőbe, mert Ukrajna a gabona berakó helyeit és hajóit Oroszország nagyon durván és keményen támadja, tehát szinte lehetetlen tengeri úton exportálni gabonát. Ukrajna havonta olyan 5 millió tonnát szokott Odessa és a környékbeli kikötőkből kiszállítani, most jelen pillanatban nem tud semmit. Ez egyértelműen jelentős árnövelő tényező. És hát miután a hormozi szorossal kapcsolatban is további bizonytalanság körvonalazódik, ezért szinte biztos, hogy ebben a térségben a gabona árszínvonala a tavainál jóval magasabb lesz.
7: Az európai gabona mérleg megbillenhettől a kieséstől, vagy ezt kisebb nehézségek árán, mint hallottuk, de lehet majd pótolni a hiányt, akár a környező országokból, akár messzebbről?
6: Azt gondolom, hogy a készletek jelentős nagyságúak, tehát a tavalyi készlet, tavaly előtti készletből is marad bőven arra, hogy úgymond fizikai hiány biztos, hogy nem lesz egyetlen gabonaféléből sem. És hát a helyzet az, hogy a világ más részein pedig olyan kiváló termés lesz az Egyesült Államokban, kukoricából, de Argentina, Brazília úgy szintén hozza a jó formáját, tehát globálisan a készletek nem fognak csökkenni. Azon belül Európában lesz egy átmeneti csökkenés, és itt lesz egy valószínűleg egy árhullám, ami majd érinteni fogja nem csak a gabonaféléket, hanem az olajos növényeket is. Ez valószínűsíthető az idén őszre, de fizikai hiány biztos, hogy nem lesz.
7: A fogyasztói árakat ez befolyásolja? Egyrészt ugye ilyenkor szokták mondani a lisztet, a kenyeret, hallhattuk az olajos magvakat, az étolajt, ja, de hát ugye a kukorica meg fontos takarmánynövény, az pedig a húsfélék árára lehet hatással. A magyar boltokban drágulhatnak ezek a termékek ettől a nagy természeti csapástól?
6: Azt gondolom, hogy valamilyen formában igen, de miután a magyar fogyasztói árszínvonal most Európában a legalacsonyabb közé tartozik, már mind az infláció. Ezért azt gondolom, hogy ha történik is áremelkezés, az néhány százaléknál nagyobb nem lesz. Tehát belföldön a árak stabilak, a forint relatíve továbbra is erős, és hát a környező országokból, például Lengyelországból, ahol megint jó termés lesz gabonafélékből, kukoricából kifejezetten, és hát Romániából is gyakorlatilag gond nélkül relatíve kis szállítási költség mellett a gabona, így ezen belül a kukorica. Mindenképpen importra szorulunk kukoricából, de a szerencsére ennek a beszerzése lehetséges közvetlen a határ túloldaláról, úgyhogy ez önmagán véve nem fog jelentős árhullámot okozni.
7: A magyar mezőgazdaságnak a szerkezetváltásra szüksége van, hiszen ez már nem az első asszályos év, és ugye még a fagykárokról, meg a jégverésről nem is beszéltünk. Vannak olyan termékek, amik teljesen eltűntek a agrártermelés palettájából, ez egy újabb figyelmeztető jel meglátásom szerint, hogy változtatni kéne, de változtatunk?
6: Hát változtatunk, mert a felületes újságolvasó figyelmét elkerüli, hogy kukoricából a megszokott 1 millió tonna, 1 millió hektár vetésterület helyett idén már csak 675 ezer hektáron termelnek kukoricát, vagyis majdhogy nem a felére csökkent a kukorica vetésterülete, és hát ez valószínűleg tovább fog csökkenni a következő években, vagyis a gazdák látják azt, hogy itt változtatni kell a hagyományos termelési vetésszerkezeten, és ez folyamatosan történik is. Azt ki lehet jelenteni, hogy az Alföldön, ahol nem lehet öntözni, ott kukoricával nem szabad foglalkozni, tehát egy korábban jelentős évi 4-5 millió tonna kukoricát megtermelő régióban sajnos az öntözés nélküli kukorica jövője teljesen reménytelennek
7: látszik. Ez azzal a következményekkel jár, hogy a magyar nettó gabona exportőr státuszunk oda és önellátásra kell lesz elegen a hazai gabona termés, akár takarmány, akár kenyér gabonából?
6: Hát válasszuk szét, buzából, árpából mindig is meg fogja termelni Magyarország a hazai szükségletet, sőt, mindig fog jutni exportra is, még a úgynevezett gyenge években is, tehát buzával semmiféle probléma nincs, ráadásul az idején, bár jóval kevesebb búza termet, mint tavaly, de a minősége extra jó, tehát buzából valószínűleg továbbra is millió tonna nagyságrendben fogunk exportálni, mert keresett lesz a magyar búza a beltartalmi értékei miatt. Kukoricából pedig már hónapok óta tudjuk, hogy a vetésterület alacsony volta, és az asszály együttes hatásaként a kukoricatermés nem lesz több 3 millió tonnánál. Ez annyit jelent, hogy elsősorban ipari célra, itt gondoljunk a etanol gyártásra és az izocukor gyártásra, ezek a nagy szereplők, illetve kukoricafelhasználók valószínűleg külföldről fogják beszerezni a szükséges alapanyagot. A hazai kukorica maximum megmarad az állattenyésztés számára, bizony exportra kizárt, hogy kukoricát ebben az évben Magyarország tudjon eladni.
7: Még egy fontos kérdést ejtsünk meg, bár erről hosszabban volt szó korábban a műsorunkban, ez a szénahiány. Ez is az állattartókat sújtja egy újabb teherként, mert hogy nem esett annyi eső, hogy annyi szénát kaszáljanak, amennyi elegendő lenne. Ez hathat az árakra?
6: Hát biztosan, elsősorban a tejtermelés és gyakorlatilag a szarvasmarha ágazat egészét negatívan érinti. Itt nem csak a szénahiány, és emiatt elképesztő módon megdrágult bálázott széna árak okán, hanem a siló kukorica mennyisége is nagyon kevés lesz, és valószínűleg nem megfelelő beltartalmi értékekkel bír majd a belőle készített siló. Tehát a tejágazatban a nyomás a termelői oldalról biztosan nagy lesz, hogy a nyers tejárát, ami egyébként nagyon alacsony jelen pillanatban, magasabb árakkal díjazzák a felvásárlók, és hát ez előbb-utóbb nyilvánvaló fogyasztói árakra is hatással lesz.
7: Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, tisztában látunk ennek a kérdésnek a kapcsán is. Köszönjük még egyszer, szép napot és jó munkát kívánunk.
6: Minden jót, köszönöm.
7: Minden jót, viszont hallásra. Raskó György agrár közgazdásszal beszélgettünk kicsit az európai gabona helyzetről és a magyar mezőgazdaság átalakulásáról és ennek kapcsán.
0: Rádió Café.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
3: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő passzúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
4: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
3: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
3: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
6: Hello, halló, elektor, kalandorok, már ha hallja valaki ezeket a szavakat, ugyanis 6 óra 30 perckor pontosan indul a Millás reggeli újabb móka vonata, ezúttal is Kántor Endrével.
7: És Mihálovics Andrással.
6: És ezúttal is a 98.0-as Café Rádión, mert így is szokták emlegetni a hallgatók.
7: Ne.
6: De a hivatalos megnevezés Rádió Café 98.0. Igen,
7: nagyon
6: nem hallottad
7: rosszul,
6: hozzád? Nem. Még nem ment
7: nem.
6: Oda senki, hogy
7: de nagyon
6: te
7: rossz.
6: A Café Rádiót?
7: Fú, igen. Végigfutott a hátamon a hideg.
6: Igen. Na, a kedves hallgatók nem tudhatják azt, hogy 2026. július 28-a van, és azt sem tudhatják, hogy mi az adásra hangolván Kántor Endrével egy film élményemen
7: vidultunk.
6: Ha értetek még, rasszista, soviniszta, külön hím soviniszta, irredenta, testszégyenítő filmet, mint az 1949-ben készült Mágnás Miska, hát fel van kötve a gatya.
7: Más volt, kérem szépen, a csak viszonyítási pont.
6: Teljesen. Tehát hogy én nem is értem, hogy ezek a filmek egyszer majd dobozba kerülnek ezek miatt. Mondok egy példát.
7: Nem kerülnek a dobozba végtelen... szerintem, csak megfelelően kell nézni.
6: A végtelen hím sovinizmusra egy rövid történettel, hogy illusztráljam az előbb elmondottakat és alátámasztam annak igazság tartalmát. Mágnás Miskához oda megy, azt hiszem Marcsa, természetesen minden vidéki lány abban, azokban a filmekben Marcsa vagy Júcsa
7: valami
6: volt.
7: Hasonló, igen.
6: Valami ilyesmi volt. Oda megy hozzá hízelegni Mágnás Miskához, mire Mágnás Miska azt mondja, jaj, jó, Marcsa, ne hízeleg, mert megint nem foglak megverni.
7: Tehát... Figyelj, ez szerintem ennyi. Mondom, tehát fontos kontextusba
6: helyezve. És akkor a
7: rasszista
6: szállat nem fejteném
7: és igen,
6: fel.
7: Igen. Igen. De pont neked meséltem, hogy van egy John Wayne film, ami arról szól, hogy valami Írországban játszódik, és ott lehet, hogy nem is John Wayne, de valahogy egy gyerekkoromból így emlékszem. De az a lényeg, hogy sokan mondják, hogy azt az új asszonyt azt meg kell verni, hogy rendes legyen. És ez egész film arról szól, hogy nem veri meg egyszer, és aztán a végén jó megveri, és akkor minden rendben lesz.
6: Rendben. Igen. Aha.
7: Tehát ráadásul ilyen sztárok vannak benne, talán a Catherine Hepburn, de most nem emlékszem pontosan, és erre talán még lehetne ugye rengeteg ilyet keresni, hát igen. Az a helyzet, hogy ezeket jól nem megnézni, mert akkor az ember észreveszi, hogy mégiscsak van
6: mégis
7: fejlődés.
6: Van valamiféle, igen. 1949 óta
7: akárhol is tartunk.
6: Csak nem veri meg Mágnás Miska Marcsát, minden, azért, mert
7: vagy
6: hízeleg.
7: Nem mindenki. Nem, ja, igen. Talán
6: azért
7: így jobb.
6: Ne legyünk maximalisták, igen. Tehát azért vannak még Mágnás Miskák Magyarországon.
7: Hát sajnos.
6: Is.
7: Na nézzük akkor, hogy miből főzzünk ma. Tehát mint szépen és jól elmondtad, július 28-a van KED. Névnapok közül kiemelendő az Adelinda.
6: Igen. Meg a Nausika, ha már Nausika, az Odüsszeát. A Hókarú Nausika.
7: Szeréna.
6: De Z-vel van írva a Nausika, figyeljünk oda.
7: Így van.
6: Nem úgy, mint Homérosznál. Nem, én a barsokat, még azért.
7: Szerénke.
6: Jó.
7: Szerénke.
6: Oké, okay.
7: Nagyon okay, jó név. Okay. Kinek van még a névnapja?
6: Nem
7: vajon?
6: Tudom. Viktor? Mert az
7: Viktor,
6: is van.
7: Tényleg, Viktor. Vigyázzunk. És Győző egyszerre. Igen. Sőt, Botond nap is van. Esetleg ma az ünnepli. Incéket is kiemelhet. Nem tudom, de
6: a
7: mi a fő?
6: Botondunk ma ünnepli.
7: Bejött. Hát ez az nem bírta. Bejött.
6: Ő a Botond.
7: Nem, ő a főnévnapos. Kikényszerítette. Szóval az az ember, aki itt van velünk, a technikai támogatást nyújtja, és egyébként kvaterkázik is itt velünk a szünetekben, egy régi magyar személynév tulajdonosa, amelynek teljesen rosszul egyébként az eredetére úgy szoktak hivatkozni, hogy szavában bölcs. Tehát, hogy ebből az etimológiából jött össze, ez teljesen hibás. Más feltételezések szerint a coboly vagy a nyest jelentésű szláv szóból származik. Szerintem itt
6: coboly.
7: Már... Igen, már közelebb járunk. Szeretném,
6: nagyon,
7: hogyha megfejtenéd.
6: Nagyon meg fog hatódni a Kollégium Gladiatorium Kulturális Hagyományőrző Egyesület elnöke, hogy ilyen hosszasan méltatod.
7: Kérlek szépen elmondom neked, hogyha meg tudod mondani kapásból a különbséget, azért használom a telefonomat, hogy ne felejtsek el egyet sem ezek közül, az állatok közül. A nyérc, a coboly, a görény, a menyét, a hermelin, a nyuszt és a nyest között, akkor kapsz
6: minden
7: egy pacsit.
6: Világos. Én tudom mi.
7: A nyuszt és a nyest az talán a legnehezebb.
6: Nem.
7: Illetve
6: nem.
7: A görény és a coboly közti nem. Különbség a legnehezebb.
6: Talán az, mert a nyuszt és a nyest közötti különbség a torokfoltban leledzik.
7: Így van,
6: mert a nyusztnak ilyen sárgás, narancssárgás, vörhenyes torokfoltja van, a nyestnek pedig fehér.
7: Így van, pontosan igazad
6: hát
7: van.
6: Hát szóljál, én
7: de
6: tudok.
7: Néha ugye a természet...
6: A menyét és a hermelin...
7: Meg tud tréfálni, hogy igen. Kevésbé sárgás egy picit a másiknak, amikor a fehérek kicsit barnásabb, akkor rögtön így néz. Hát a hermelin ugye fehér és egy fekete folt van a farkán, ezt
6: nem.
7: Tudjuk. Dehogy nem, a farka
6: menyét,
7: vége bojtja
6: várjál,
7: fekete.
6: Várjál.
7: Az a hermelin.
6: A hölgy menyét, hogy még tovább növeljem
7: az a zavart, hermelin.
6: A hölgy menyét, az a hermelin.
7: Tessék, itt van vissza a Mágnás Miskához. Hölgy menyét? Azonnal kapsz egy kokit. Mi az, hogy hölgy menyét?
6: Igen, hát ez
7: hermelin.
6: A neve.
7: De mondom, igen. Teljesen fehér és egy fekete bojt van a farka végén, az biztos. A nyérc az meg ugye gyakorlatilag teljesen
6: tessék,
7: sötét barna vagy fekete.
6: Wikipédia miért hazudnának? A hermelin más néven hölgymenyét, az emlős csak osztályának ragadozó rendjében, ezen belül a mennyét félék, hogy még növeljen az zavart, a mennyét félék családjába tart.
7: Ó, igen.
6: Tessék.
7: A mennyét egyébként pedig...
6: De hogy jutottunk ide?
7: Oda, hogy azért ja. Mondom, hogy Coboly vagy Nyest jelentésű ezen személynév, akit köszöntünk éppen úriembert.
6: Tehát és... a Kollégium Gladiatórium Kulturális Hagyományőrző Egyesület vezetőjét na, köszöntjük várja, éppen neve napján.
7: Feltevések
6: ugye?
7: Szerint a szab igének kötelezettséget, mértéket megállapít, lerögzít jelentéséből magyarázott Árpád-kori Szabó személyi név, Csé kicsinyítő képzős származéka.
6: Óriási.
7: Na, óriási. Akkor ide, akkor tudjuk, hogy most már egy egykor másik... régi és alakjában Szabócs alakban is előfordult.
6: Hát akkor...
7: Akkor Szabócs. Boldog névnapot, Szabócs!
6: Isten étessen, Szabócs! Hogy én ezért mit fogok kapni?
7: Az biztos. Nem is
6: meg
7: kell.
6: Te is.
7: Hát így, ha kimegyünk ezen az ajtón majd akkor.
6: Egyből. Na. Na. Szóval, drága hölgy, menjétek! A jó Isten éltessen nevetek napja alkalmából benneteket. Na, tehát Szabolcs nap van. A születésnaposokat se hanyagoljuk el, mert hát ugye mindig kell valami muníciót adni számukra azért, hogy tudjanak valamivel büszkelkedni. Hát nem árt, ha tudják, hogy a moszkvai nagy tűzvész esett meg az ő szülinapjukon, július 28-án, 1493-ban.
7: Igen. Párizsban pedig lefejezték 1794-ben a jakobinus diktatúra vezetőit, Maximilien de Robespierre-t, és hát még a 20-21 társát, és ezzel véget ért a nagy terroridőszaka. Az jó, nem? Amikor a igen. nagy terroridőszaka azzal ér véget, hogy igen. 22 embert igen. lefejeznek.
6: Igen. Aztán 1821. július 28-án lett Peru független, elszakadt Spanyolországtól ugyanis. Aztán 1867-ben az osztrák-magyar monarchia mit ad Isten július 28-án alakult meg hivatalosan. Ferenc József, Ausztria császára és Magyarország királya aláírt a Habsburg Birodalom és a Magyar Királyság között létrejött kiegyezést, törvényeit és rendelkezéseit is. Mit ad Isten? A végpontja is valahova július 28-ára datálható ennek a konglomerátumnak, mert hogy 1914-ben meg pont ezen a napon üzent Szerbiának hadat az osztrák-magyar monarchia, amivel megkezdődött az első világháború, aminek a végén megszűnt az osztrák-magyar monarchia. Tehát az első lépés a kezdetnél és az első lépés a végnél pont július 28-ára esett, úgyhogy ha az osztrákokkal még gründolnánk valamit a történelembe, semmiképpen se július 28-án tegyük.
7: Születésnaposok közül kiemelendő Malcolm Laurie, angol író 1909-ből, Bálint György, kertészmérnök, televíziós
6: minden
7: személyiség.
6: Mindenjunk Gyuri bácsia.
7: Így van. Ugye? 1919-ben született egyébként, és 2020-ban. Ó, milyen tautológikus hunyt el. Azt mondja,
6: Jacques
7: hogy...
6: Jacques Picard.
7: Picard. Í, bizonyám, Picard
6: a
7: kapitány.
6: A mérség Kolumbusza.
7: Így van.
6: Ezek... Szereti, ha így szólítják.
7: 1922-ben született.

0: az nagyon erősen hangzott, de nem sikerült.
1: Harry Kane a labdarúgó VB után ünnepli születésnapját a mai napon, ezzel szemtelenül fiatal, mikor én érettségiztem.
0: Sokkal öregebbnek néz ki.
1: Diplomáztam Harry Kane, akkor sírt fel édesanyja karjaiban. Hát ez őrület, komolyan.
0: Annyira megöregedett szegény a játékok Igen. végére. Igen. Na hát, húha, a hölgy mennyit? Akkor az őz még mindig nem szarvas, ugye? Kérdezi Zsolt. Helyes.
1: Keresztes hadjáratot fogok indítani.
0: De jó, hát jól tudja, hát örülj neki. Igen. Van változás. Van változás.
1: Képzeld el, hogy mikor ezt valakinek elmeséltem, hogy az őz nem a kicsi szarvas, akkor feltette egy olyan kérdést, amitől azt teljesen lefagyott az agyam, de sajnos ettől az is előállt, hogy nem jegyeztem meg, mert van még egy csavar az őz nem a kicsi szarvasban.
0: Na mi?
1: Nem tudom, mert nem jut eszembe, de akkora hülyeséget mondott, hogy jaj. Na.
0: A fehér a farka hátul. Vagy valami ilyesmit, nem? Ilyenek,
1: annak, ilyenek hát a fehér farkú szarvasnak igen.
0: Na, látod? De valami ilyesmit szoktak.
1: Meg az őznek a tüköre, úgy hívják.
0: Azt mondja kedves hallgatónk Adelinda, hogy Adelinda december 4-én van, akkor hát innen akkor üzenjük igen. neki, hogy nem. Január 29-én és december 24-én is van Adelinda, mert hogy a rokon nevekkel együtt is szokták ünnepelni, ugye Adelin, Adélia, Adela, Adelheid, de az Adélból származtatják igen. ezt a nevet, úgyhogy sok Adelinda van, például ma is.
1: Aztán kérem szépen 0636-os 980980 Gil Zufél percese, ide kívánkozik. Nagy világ megfejtésnek gondoltam, hogy a Rainman főszereplő Charlie Babbitt családneve pont egy rövidítés. Boys are back in town. Aztán kiderült, hogy a Babbitt 2B pedig elsőre jó ötletnek tűnt. Hát aztán itt van Norbert, aki azt írja, hogy nem kell visszamenni a 30-as, 40-es évekig.
0: Igen.
1: A Csable csacsiban szerepel egy olyan mondat. Abszolút. Tudod, mi a te bajod, Beácska? Vidéken nőttél igen. fel, nem fejlődött ki az agyad.
0: Hát ez szerintem, ne haragudjon, kedves hallgató évek. Norbert, de ez nem, nincs pariban ezzel. Ez egy teljesen felháborodott férjnek a segélykiáltása, akinek nem főztek vacsorát, és akinek telerakták habpatronnal a szódáját. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy...
1: Tényleg figyelj, ez a... Az... Most egy élő sebet szakítottál fel, ez a kicsinál szódát, ez az egész szocializmust végigküzdött. Tehát az, hogy kimegy le patronért, és kicsinál szódát, és ebből állandóan családi konfliktus volt nálunk, hogy de én már előbb csináltam, de az nem volt elég, és akkor még tegnap is én, meg tegnap előtt is.
0: Abban az időben nem volt meglepő egyébként, hogyha bementél a fürdőszobában, és egy jókora pontyúszott a fürdőkádban. A csapban meg azért nem lehetett kezet mosti, mert egy dinnye volt benne, és folyt rá a víz. Úgyhogy teljesen más
1: univerzum. Ezek voltak azok az idők, ez ugye nyáron halászlé, stb. Dinnye kellett, és még ugye szóda is kellett a kánikulába, és kicsinál szódát, nincs itthon patron, menjél le, én a múltkor is én mentem le, stb. Úgyhogy ez így eltűnt, nem?
0: Hát ez a része eltűnt, igen.
1: Igen.
0: Na, akkor szerintem menjünk el Texasba, és az ottani...
1: És minden hölgy menyétnek neve napja
0: alkalmában. És minden hölgy menyétnek, így van. Küldjük. Minden hölgy menyétnek és szabódónak küldjük a következő felvételt Texasból, de ez nem egy ilyen texasi twanggel ellátott bluesos dolog lesz, hanem egy funk.
1: És ne felejtsük el, hogy köszöntsön ám meg téged a Millás reggeli.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na, hát akkor sajtótermékek produktumait.
3: Fú, telex. Augusztusra gyerünk. Már csak 20 centi körül lehet a Velencei tó vízszintje.
2: Fogunk erről 8-kó beszélni.
3: Bizony, fogunk a Dunáról is, a Velencei tóról is, úgyhogy elég erős a helyzet. Felmérik egyébként a minisztériumban, hogy az aggasztó vízhelyzetre milyen válaszok vannak, mennyi víz van az országban, mennyire lesz szükség. Az apadás várhatóan folytatódik, ugye érkezik a hőkupola, de az emberek nem maradhatnak ivóvíz nélkül, mivel 16 évig nem létezett környezetvédelmi minisztérium, gyakorlatilag a semmiből kell felépíteni, és ez még ma is javában tart, ezt elismerték a Telex cikke szerint.
2: Aztán vannak dolgok, amelyek nehezen változnak, rovatunk újabb gyöngyszeme, a augusztus eljön az igazság pillanata, lépnie kell a Tisza kormánynak, kérem szépen, ugyanis az idei első pár hónapban olyan drasztikusan elszállt az államháztartás hiánya, hogy a választások előtt szinte biztos volt, hogy bárki kerül is hatalomra, annak még 2026 második felében meg kell kezdeni a költségvetés rendbetételét. Azt mondja, hogy a Fidesz győzelem esetén arra lehetett számolni, írja a Népszava, hogy megismétlődik a 2022-es forgatókönyv, a választások előtt számolatlanul szórták az 1000 milliárdokat, aztán 2000 milliárd forint zárulásáról, kiadáscsökkentésről, megszorításokról döntött az 5. Orbán kormány. Nagy valószínűséggel valami hasonló jöhetett volna idén is a Fidesz győzelem esetén. A Tisza győzött kétharmaddal, ami lehetővé teszi az alkotmányos átalakításokat, megnyílt az új kormány számára az uniós pénzek felszabadításának útja, ezzel együtt a gazdasági költségvetés örökség rendkívül nyomasztónak tűnik, és ezzel majd kezdeni kell valamit, írja tehát a Népszava.
3: 444-en olvasom, hogy gyakorlatilag mindegy, a háború, az amerikai vásárlók miatt nőttek a luxusmárkákat birtokló francia LVMH eladásai. Nagyon jól megy az amerikai gazdagoknak, ez mutatja, és ez egy objektív illusztráció, ugye, hogy a világ legnagyobb és legluxusabb luxuscége az LVMH, vagyis a Louis Vuitton Moët Hennessy második negyedéves eredménye 3%-kal nőtt, ez egyébként közel 20 milliárd euróra, annak ellenére, hogy az iráni háborút megérző európaiak kevesebb überluxus terméket vásároltak. A Reuters a cikkére, jelentésére hivatkozik a cikk. Hát ugye a Louis Vuitton, vagy az LVMH-ban olyan márkák vannak, mint ugye az egyik névadó, a Louis Vuitton, a Christian Dior, a Fendi, a Givenchy, a Marc Jacobs, de olyan óragyártók is, mint a Tiffany, a Bulgari, a Tag Heuer, Hublot, Zenit. Szóval ott azért van mit tejbe aprítani.
2: De ott van az nem egy focista?
3: Az másik. Az, igen, de az most más volt.
2: Van
3: most
2: egy Hublot.
3: Így van. Idén, az idei meccseken teljesen más volt már, úgyhogy ő szerintem már nyugdíjba ment.
2: Ja.
3: Igen. Most
2: örömmel hallom, hogy viszont még a nyugdíjba is jól megy neki.
3: Jól megy neki, így van. Igen. Dom Perignon és a többi, hát úgy látszik, hogy vásároltak tehát az amerikai gazdagok, és felfelé lőtt az LVMH-t bevétel szempontjából, nyilván az árfolyamon is meg fog látszani.
2: No, a portfólió egy érdekes külpolitikai kérdést vett fel, jelesül Gyarmati István írta ezt a cikket Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért intézet színeiben. Magyarország új kormány előtt a legnagyobb kihívás egy koherens Kína politika kialakítása, miután az előző kabinet öröksége gazdaságilag fenntarthatatlanná és politikailag következetlenné vált. Kína hatalmas lehetőségeket kínál, különösen az EU-n belüli közvetítő szerep révén az amerikai-kínai rivalizálásban. A kapcsolatok fő nehézségeit az államilag támogatott kínai dömpingárok, Tajvan kérdése, valamint Kína Oroszországnak és Iránnak nyújtott segítsége jelenti. Magyarország számára egyedülálló lehetőség adódhat, írja Gyarmati István. Ha az Európai Uniót a kínai-amerikai viszonyban konstruktív közvetítő szerepre ösztönzi, ami minden érintett fél számára előnyös lehet. Részletek a portfólió hasábjain olvasható.
3: Na, én pedig még kezded el három cikket is találtam a rakéta.hu-n. ami nagyon érdekes. Az egyik az, hogy folytatódik a probléma az Adrián, illetve a horvát szakaszon. Olyan durva vihar volt vasárnap délelőtt, hogy eltűnt egy hajóvezető a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén, Horvátországban. Ugye a Hvar szigetén fekvő Sztárigrád rakpart áll, és Szolta közelében tűnt el, és tengerbe esett egy osztrák hajóvezető. Ez egy érdekes cikk. Hát ugye közben volt egy akkora, az Isztrián egy olyan jégverés, hogy több kempinget szanaszéjjel vert, autóknak leverte a visszapillantó tükrét, betörte a szélvédőjét, sátrakat lehetett látni, amik teljesen ki vannak luggatva, ilyen jégnagyságú, vagy ilyen tojásnagyságú jég darabokkal. Egy másik cikk a rakétáról, két meteorra is érkezik július utolsó éjszakáján, tehát július 30-ról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitások csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák. Óránként 10-15 hullócsillag felvillanása várható, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló, úgyhogy Nortonék szerintem figyelnek, ilyenkor szoktak éjszakai bulikat is tartani, érdemes keresni, és oda is ki lehet menni nézni ezeket a hullócsillagokat.
2: A Telex ír a Tour de France-ról, amelyet megint Tadej Pogacar nyert meg, szlovén kerékpáros ötötször húzta be.
3: Az egészet. Igen.
2: És ennek a hátterét Brückner kollega tárja fel, hasonló a Forma 1-hez, csapatok, versenyzők, média, stb. Egy logisztikai csoda egyébként az egész, ha mögötte lévünk, amelyben Európa dominál, és akkor a pénzügyekről a világ egyik leginkább követett sporteseménye a Tour de France, óriási üzlet, a bevételek olyan 80 és 140 euró, 140 millió euró között alakulnak, és hát ezekből azért busásan lehet részesedni, és hogy lehetne érdekesebb, ez is felmerült, hogy a csapatok költségvetési plafont kapjanak, honnan látunk ilyet, ugye a Forma 1 analógiája itt is visszaköszönt, hogy az arab csapatok ne vásárolassák össze egy-egy csapatba a legjobbakat, és felmerült az is, hogy az amerikai profi csapatsportokhoz hasonlóan draft rendszer lépjen életbe, vagyis a gyengébb csapatok igazolhassanak előbb új versenyzőket, úgyhogy nagyon, ez is egy profi, természetesen vérprofi sporteseményé kezd válni a Tour de France. Érdekes a Telex cikke.
3: Végére egy mondatot akkor. Augusztus 12-én részleges napfogyatkozás lesz Magyarországon, a leglátványosabb Sopron környékén lesz. Ezt is a Rakétán olvastam. Szokatlan, ritkán előforduló napsarlós naplementében lehet majd
2: napsarlós
3: gyönyörködni, így van.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
2: Kérem szépen, a budapesti érték tőzsde irányadó mutatójáról lesz mindjárt szó, ha ez akarja, de először a forinttal kell kezdenünk, mert itt már minden, ja, megjött a BUX is, jó, oké, 7%-os plusz termelt a BUX, tegnap 144.473 pontig jutott, a vezető papírok közül a MOL-nak nem volt jó napja, 1,7%-ot esett az olajrészvény, 4.398 forintig, a másik három papírnak viszont egész jó napja volt, a legjobb a Telekomnak, 2,2%-os plusz hozott össze, 2.706 forint ment fel. A Richter beérte 1%-os plusszal, 11.740 forinton lehet majd nyitáskor Richter részvényt kapni. Az OTP 1,5% fölötti pluszt hozott össze, és 46.000 forint fölött, 46.090 forinton zárt egészen pontosan a bankrészvény. És forint 360 forinton jár megint az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk, sőt kicsivel fölötte, 360 forint 10 fillér környékén, egy amerikai dollárért a bankközi devizapiacon pedig 316 forint 70 fillért kell fizetni.
3: Nagyon érdekes hírek a világpiacokról. Nyersanyagpiac például történelmi mélypontra zuhantak az alumínium készletek a közel-keleti konfliktus miatt, miközben Donald Trump folyamatosan lefelé dumálja az olajárát, annak ellenére, hogy Irán kitart amellett, hogy olyan tárgyalások, amikről Donald Trump beszél, nincsenek. Minden esetre tovább csökkent az irányadó olajtípusoknak az árfolyama. 1% körüli mínuszban a Brent és a crude is. $87.33 a Brent, $81.67 a crude. Közben egész jó napja volt Amerikának, hát már még Nasdaq kivételével lehet mondani, tehát vegyes zárást lehetett látni. A Nasdaq ugyanis lecsúszott 0,2%-kal, a Dow 0,5%-os pluszban, a Russell 2000 szintén, és az S&P pedig éppen hogy pluszban zárt, és a Nasdaq lecsúszása alapvetően annak köszönhető, hogy elég nagyot zakózott az Nvidia, méghozzá jó nagy forgalomban, darabszámra is volumenben a legnagyobb arányban ezt a papírt adták, vették, 5%-os mínuszban zárt, és rögtön nyitás után kezdett el zuhanni, azért, mert annak ellenére, hogy óriási gigadílek születnek a chipgyártás körül, elkezdtek attól félni a befektetők egyrészt, hogy ezek a körkörös finanszírozások, ezek visszaüthetnek, tehát egymást finanszírozzák ezek a cégek, akik benne vannak az egész AI és chip boomban. A másik oldalon pedig, ugye eddig az volt a mondás, hogy az rendben van, hogy Kínának óriási igényei vannak különböző chipekre, de nincs meg az a technológiájuk, az Taiwannak van meg, ugye ez az ultraibolya litográfia eljárás, és most úgy tűnik, hogy mégiscsak megjelent egy olyan cég, aki be is mutatkozott a shanghai tőzsdén, és elég nagy arányban elkezdték venni a papírt, aki képes arra, hogy igaz, hogy nem a speciális eljárással, de csinálja ezeket a chippeket ezzel a litográfiával, úgyhogy ettől megijedtek, hogy megjelent egy kínai konkurencia. Úgyhogy így zuhant be az Nvidia, és ez is vitte itt a prímet az amerikai tőzsdén. Nagyjából azt lehet mondani, hogy ez a céghíres sztori volt, tehát különböző fundamentális hírek uralták a piacot, a SoundHound például emelkedett 4%-os plusszal, és a Ford is emelkedett 2%-ot, az Intelt néztem, ott 0,7%-os mínusz volt, az American Airlines pedig 3,5%-os pluszban zárt, de hát jön a Fed döntés, és jönnek a gyors jelentések, ezekre várunk.
4: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
3: Megjön a Schmidt Andi, akire szintén várunk, mert hogy megérkezik ide a
2: személyesen,
3: stúdióba.
2: Nem van, távolról, van. Igen.
3: És
2: hozott sört is a messzi
3: Magyarországból. Minden
2: el van nézve. Minden,
3: el van nézve. Igen. Én kihúztam a listámról, úgyhogy szerintem tök jó, minden rendben van. Őt várjuk.
4: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod? Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók.
2: Rick Astley,
3: Gregory Porter,
2: Ella Eyre,
3: az Earth, Wind & Fire Experience,
2: Matt Bianco,
3: a Döladap,
2: az Electro Deluxe,
3: Adani & Wolf,
2: Antonia Vai
3: és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust.
2: Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
4: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim, de legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
3: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Egyirányosították mától szerda éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig daruzás miatt. Csak a félútpálya járható Soroksáron a Tarcsai utcában a Szilágyi Dezső utca közelében vízvezetékjavítás miatt. A két irány forgalma felváltva haladhat. Szakaszos félpályás lezárásra kell készülni a 2. kerületben a Szépjuhászné úton, a Szépjuhászné köz és a Nagykovácsi út között felújítás és karbantartás miatt. A váltakozó irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca a Csengeri utca és a Terészkör út között továbbra sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
7: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Újra országjárásra indul a Tisza párt. Beolvadt az MTVA a Duna Média szolgáltatóba. 7,5 milliárdot inkasszóztak Budapest számlájáról. Kellemes napos időnk lesz ma, holnaptól viszont fokozódik a hőség, újra jön a forróság. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Ismét országjárásra indul a Tisza párt, mert a választási győzelem után sem akar eltávolodni az emberektől. Erről beszélt napirend előtt az országgyűlésben a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a legutóbbi kutatások szerint mintegy 4,5 millióan támogatják aktívan a Tiszát. A rendszerváltás óta egyetlen pártnak sem volt ilyen széles támogatói közössége. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Újra látogatható lesz a Sándor Palota a következő két szombaton, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök. Forsthofer Ágnes Facebook oldalán azt írta, a nyitott kapuk programsorozatra a Sándor Palota honlapján lehet regisztrálni. A jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület termeit. Beolvadt az MTVA a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be. A közmédia tájékoztatása szerint ezzel megszűnik a több mint másfél évtizede működő kettős intézményi rendszer. A következő 90 napban zajlik az átalakulás, a teljes hírszolgáltatás pedig várhatóan augusztus második felében tér vissza a közmédia felületeire. A médiatörvény alapján önálló szervezetként működik tovább a Magyar Távirati Iroda is. Újabb 7,5 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról a Magyar Államkincstár. A főpolgármesteri hivatal szerint az összeg a tavalyi szolidaritási hozzájárulás utolsó részlete volt. A főváros ugyan az idei befizetésekre október közepéig haladékot kapott, de addigra 86 milliárd forintot kell rendeznie. Karácsony Gergely továbbra is vitatja a szolidaritási hozzájárulás mértékét és beszedésének módját is, ezért a jogi eljárások folytatódnak. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, számolt be a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaesett a dinnyetermelés Magyarországon. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu az Egyesült Államokban. Az izraeli miniszterelnök utazását szigorú titoktartás övezte. Előzetesen annyit közöltek, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben több helyen megélénkül. Napközben 27 és 32, este pedig 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap jön a nyár második, erőteljesebb hőhulláma, alig lesz felhő az égen a következő napokban, és egyre melegebb lesz. A hétvégén már 40 fok közeli értékeket is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
0: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt mindenkinek, 7 óra 12 perc van, és...
6: Pontosítanék. Jó reggelt mindegykinek.
5: Mindegykinek, 7 óra 12 perc van, július 28-a. Ez itt a Millás reggeli Rádió Café, nem Café Rádió, Rádió Café 98.0, és benne Mihálovics András.
6: Meg a Kántor Endre.
5: És
6: az A betű az a, nagy, csak ugye élő beszédben nem lehet a nagy kezdőbetűket.
5: Fontos üzenet érkezett, mert a kedves hallgatók résen vannak a présen. Azt mondja az info@millasreggeli.hu-ra, illetve hát majdnem oda, de e-mailben. Mondd meg a gazdának, hogy a tőzsdei záró nem egyenlő a másnapi nyitóval. András, hát réssel is nyithat a piac.
6: Viszonylag kevés esély van rá, főleg Budapesten, de tegyük fel.
5: Ne vegy elő, ennyi. Ezen túl azt szeretném még mondani, hogy a szegény Üblót ugye nyugdíjazták, és eszembe jutott, hogy az idei cserejátékos az Rexona volt. Igen. Őt cserélték
6: de
5: mindig.
6: De az nő, nem?
5: Őt cserélték mindig be. Igen.
6: Igen, minden csapatban volt egy Rexona. Felmutatták. A nagyanyám sose adta oda a friss kenyér végét, mert hogy a régit még meg kell enni. Egyszer csak egyszer kellett volna odaadni azt a malacoknak. Csóni és Cini volt mindig a nevük, ha három volt, a harmadiknak nem volt neve. Szóval, ha egyszer ez megtörténik, egész gyerekkoromban friss kenyeret rághattam volna, de így nem. Hát, drága Fábri Sándornak is hasonló gyermekkori élményei voltak.
5: Aztán látod, hogy mi lett vele.
6: Igen.
5: Én egyébként pedig többet kellett volna enni előző nap, és akkor mindig lett volna friss kenyér másnap. Tehát, hogy...
6: Igen. Egy szelettel többet, ugye ez, ebből is ki mindig lehetett egy... fogni a vitorlát.
5: Így van. Így van. Na, akkor mi ez a niemandizmus? Nincs niemandizmus. Teljesen...
6: Az egy állat, nem?
5: Nem, az nem egy bomba. Nem, hogy robban.
6: De
5: mondom, vigyázni kell vele. Szóval, budapesti híreink következnek.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Megváltozik a H5-ös hév.
6: Az melyik menetrendje? Ezeket én már annyira nem tudom. Régen tök egyszerű volt, mikor mondták, hogy mi? A Csepeli hév, meg a Gödöllői hév, most meg ilyen hák vannak, és már onnantól elvesztettem.
5: A H5-ös, ami megy Szentendre, vagy...
6: Ja.
5: Igen.
6: Tehát az, az meg a Szentendrei hév volt,
5: így
6: nem?
5: Van. Békásmegyer, bocs, mert hogy van, amelyik Békásmegyerig megy, csak közlekedik, és van, amelyik meg kimegy Szentendrére. Tehát, hogy a H5-ös hév azt mondja, hogy július 29-től augusztus 7-ig rövidített útvonalon közlekedik.
6: Nocsak.
5: Mert hogy ez a Kaszásdűlős Szentendre között Békásmegyeren keresztül közlekedik, a Batthyány tér és Kaszásdűlő között H5-ös jelzéssel pótlóbuszok szállítják az utasokat, de a Göncz Árpád városközpont és Kaszásdűlő között is lesznek ilyen buszok, azok H5Y jelzéssel szállítanak majd, mert hogy... De egyébként van alternatív útvonal is, a 34-es, 106-os és a 134-es pótlóbusz viszi az utasokat még alternatív útvonalon, hogy pontosan milyen felújítási munkák vannak.
6: Amikor már alternatív embereknek külön híveket alakítanak ki.
5: De új korszak jön a hívnél, azt tudjuk, mert jönnek a megint klímás, alacsony padlós járművek, ezek érkeznek 42 darab új hívszerelvény beszerzésére, írják ki a közbeszerzést, ezek a csepeli, ráckevei és a szentendrei vonalon állhatnak majd forgalomba. A járműcsere mellett a peronok, a pálya és az áramellátás is megújul, és így a teljes rendszer korszerűbbé válhat. Ezt Vitézi Dávid közlekedési miniszter közölte, és természetesen az Európai Uniós forrásoknak köszönhetően kezdődhet ez meg. Úgyhogy 42 darab új hévszerelvény beszerzésére lesz pályázat kiírva.
6: No, és hát gondot okoznak továbbra is a illegális autóversenyzők. Erről is olvassuk egy hírt az Infostart oldalain. Budapesten most még csak 57 sávot figyel kamera, de ez hamarosan meg fog változni. A Világgazdaság megkeresésére közölte az ORFK, hogy az illegális gyorsulási versenyek nem szerepelnek külön nyilvántartási kategóriaként. A rendőrség szerint Budapesten kívül a nagyobb városokban is van példa, hogy az autósok egy-egy parkolóban összegyűlnek. Korábban Vitézi Dávid jelentette be, ugye ő a közlekedési és beruházási miniszter, hogy a 200 km per órát meghaladó gyorshajtás, a súlyos ittas vezetés, vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének megszegés esetén akár a jármű elkobzása is indokolt lehet. Példaként Ausztriát és Svájcot említette, ahol alkalmaznak hasonló intézkedéseket. Azt mondja, hogy a Magyar Mobilitás és Autóklub üdvözli, hogy párbeszéd van a közlekedés biztonságra, és egyetért azzal, hogy a szándékos és extrém gyorshajtás, az ittas vezetés, vagy valamint a vasúti átjárókra vonatkozó szabályok megszegése veszélyes magatartás és szigorúbb és következetesebb fellépést indokol. Egyébként a rendőrséghez a leggyakrabban a 4., a 13., a 22. és a 23. kerületben érkeznek éjszakai lakossági bejelentések a gyorsulási versenyek vagy hangos autók miatt. Valamennyi
5: gyorsulási verseny és kis driftelés, az még nagyon jó éjszakai.
6: Ja, az a hűvibe is van. Szuper. Ott is szoktak driftelni. Van
5: valamelyik
6: egy ilyen
5: parkoló,
6: ahol, ami üres napközben, és ott a Nagyrétnél, és ott driftelnek.
5: Igen.
6: Fel
5: környezet
6: nem fokhatom, hogy
5: és zajszennyezés. Igen. Csodálatos. Közben azon gondolkodtam, mert most közölte a katasztrófa védelem, hogy több megyében is végeznek szúnyoggyérítést a héten. Minek?
6: Hát nincs is szúnyog.
5: Hát ezt mondom én is, hát olyan asszály van az országban gyakorlatilag, hogy Tisza parton, Duna parton.
6: Hát lejött, lehoztuk úgy a Tiszatúrát, hogy semmi.
5: Igen. Igen, tehát mit tudom, az egy-két kósz, ha szerencsétlen megcsíp, hát akkor ennyi. De azt is néztem, hogy most viszont visszajöttek a fecskék elég sokan, tehát igen, ők mit esznek szegények, hogyha nincsen szúnyog.
6: Hát akkor erről megint csak egy
5: viszont
6: viccük
5: Darázs
6: eszembe.
5: Viszont Darázs meg bőven van a szárazság miatt.
6: Darázs nagyon sokan.
5: Igen.
6: Eszembe jut egy vicc, hogy mi a foglalkozásod? Vámpírvadász vagyok. De hát nincsenek is vámpírok. Szívesen.
5: Igen, igen.
6: De most ugyanez. Mi a foglalkozás? A szúnyogírtó vagyok. De hát nincsenek is szúnyogok. Szívesen.
5: De most figyelj, de ez nem, tehát az a helyzet, hogy nem is nagyon értem, tehát hogy közölte a katasztrófa védelem, hogy az ország több pontján előfordult záporok és zivatarok ellenére tovább sem alakultak ki nagyobb csípő szúnyog lárva tenyésző helyek, ezért a legtöbb településen csak korlátozott mértékben van szükség szervezetvédekezésre. De nem is értem, hogy tehát egyáltalán miért van szükség rá. Biztos majd ezt megírja valaki, hogy miért van rá szükség.
6: Igen. Igen.
5: Na, minden esetre mi megyünk tovább, mert fontos témánk van, hiszen olyan makroadatok érkeztek, amelyekre oda kell figyelni.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
3: Hát a magyar munkaerőpiac, hát az stabil.
4: Kérem szépen.
3: Na, igen.
4: De ha kicsit savanyú, kicsit kicsi, de a miénk.
3: Igen. Érdekes elemzés látott napvilágot Virovácz Péter pennájából, ő az ING Bank vezető elemző, és pont a munkaerőpiaci folyamatokat vette gorcsó alá. Bevallom őszintén, jártamban, keltemben hasonló impulzusok értek, csak nem állt össze egy képpé, úgyhogy most a fent nevezettet fogjuk interjúvolni ezzel kapcsolatban. Szerbusz Péter!
5: Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánunk! Hát egy ilyen sikerpropaganda volt hosszú-hosszú időn keresztül a magyar munkaerőpiac, hogy stabil, meg majdnem teljes foglalkoztatás van, sőt az volt a probléma, hogy nincs elég ember a magyar munkaerőpiacon. Aztán jött egy adat, 4,4%-os munkanélküliségi ráta szerepelt benne, és hát nem tudom, évek óta azért csökken a foglalkoztatottak száma, meg fogy a munkaképes népesség, szóval ha a számok mögé nézünk, akkor nem annyira vidám és nem annyira stabil ez a magyar munkaerőpiac, mint elsőre gondolnánk, nem?
5: Igen, ugye még mindig az él a fejünkbe nagyon markánsan, hogy a magyar munkaerőpiac az gyakorlatilag az elmúlt három év stagnáló gazdasága ellenére a fénypont. És nyilván, ugye mi közgazdászok mindent szeretünk bázisokhoz, meg nem tudom, relativizálni, meg ilyenek, és tényleg, tehát egy három éves stagnáló gazdaságban azért az, hogy a munkanélküliségi ráta az nem szállt el. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy pozitív kép, de azért valóban, hogyha az ember hátralép itt a havi adatnézegetésből, és megnézi a hosszabb idősort, akkor igen, azt látjuk, hogy azért van romló tendencia a magyar munkaerőpiacon, és nem arról az, hogy két hónap alatt itt egyszer csak nem tudom, célne keresztettek nem tudom hány tízezer embert, hanem itt szépen lassan morzsolódnak le a foglalkoztatási számok. Meg egy picikét emelkedik a munkanélküliek száma. És ugye számokról beszélgetünk, nem pedig rátákról. És szerintem ez az érdekesség. Mert a ráták esetében, amikor foglalkoztatási rátát, aktivitási rátát, munkanélküliségi rátát nézünk, ott nagyon számít a munkaképes korú népesség. Uh-huh. És hát az a helyzet, hogy az elmúlt években tényleg azt láttuk, de 2022 közepe óta aztán nagyon markánsan, hogy elkezdett a demográfiai mutatónk brutálisan romlani. Ami azt jelenti, hogy igen, romlik a munkaerőpiacnak a keresleti oldala, csökken a foglalkoztatás, de közben a kínálati oldal, tehát az aktív korú, munkaképes korú népesség, az iszonyatos mértékben elkezdett csökkenni, és ezért kéz a kézben mennek lefelé ezek a számok, a kereslet meg a kínálat, és akkor a rátákban annyira nem látszódik, mindig csak ilyen egy-két tizedeket kúszunk fölfele negyedévenként, és akkor a korábbi csúcsidőszakban a 3,2% volt, 3,2 volt a munkanélküliség ráta, úgyhogy 4,5 környékén vagyunk. Nem tragikus, de hogy azért ez már nem az a kategória, uh-huh. amikor arról beszélgettünk, hogy itt tényleg már nem tudom, kövek alatt kellett nézni a munkásokat. Igen. Most azért kicsikét másabb a helyzet.
3: Igen, ráadásul ugye a munkanélküliek létszáma is nő, ami megint csak egy ilyen ellentétes és nehezen értelmezhető folyamata a munkaerőpiac meg a munkaerőhiány tükrében. Az miért van? Ráadásul egyre többen vannak tartósan munkanélkül.
5: Igen, ugye itt részben szerintem, amit látunk mostanában, hogy jóval nagyobb az ingadozás a havi statisztikákban, mint amit megszoktunk. Most azt nem tudom, hogy magában a havi modellbecslésben változtatott-e valamit a KSH, mert ezt érdemes tisztába tennünk, hogy itt két különböző mutatóról fogalmazunk így, beszélgetünk. Vannak a havi adatok, ami igazándiból egy ilyen valamit felmér a KSH, nem tudom, berakja a fekete dobozba, és akkor kiesik a modellből valami. Most azért ez általában mindig pontatlan szokott lenni. És akkor vannak a hivatalos statisztikák, amik három hónapos gördülő átlaggal működnek, azért itt már nagyon más szokott lenni néha a kép a kettő között, de nagyjából a trendeket azt meg lehet fogni mind a kettőből, és azt látjuk, hogy igen, rendszerűen elkezdett nőni a munkanélküliek száma, és a havi ingadozásokban általában két ok van. Az egyik ok az az, hogy szezonális munkákra erre-arra egyszer csak így visszatérnek a munkások, hirtelen megnő a foglalkoztatás, majd ahogy ez elkezd lecsengeni, szépen visszamennek munkanélkülibe is, vagy eltűnnek a munkaerőpiacon. Tehát ez okozhat egyfajta fluktuációt. Szoktunk olyat is látni, hogy, hogy ilyen nagyon nagyobb visszatérések esetén, mondjuk, hogyha van egy ilyen nagy infláció, sok, amikor visszatért a magas infláció, akkor hirtelen meg a munkanélküliek szám, és nem azért, mert elbocsátások vannak, hanem egyre többen kezdenek el ismételten állást keresni, mert nem tudnak, nem tud a család mondjuk egy fizetésből megélni. Tehát ilyen jellegű fluktuációkat azt mostanában egyre gyakrabban látunk, úgyhogy ha nagyon optimista akarnék lenni, bár még csak kedv van, akkor azt mondanám, hogy mint hogyha rugalmasabb lenne a munkaerőpiac ebből a szempontból, uh-huh. és ez a kibejárkálás ugye a munkanélküli státuszba, aktív státuszba sokkal gyakoribb lett, és nem az van, hogy én egyszer munkanélkül lettem, akkor örökké ott vagyok, és igen, van egy ilyen réteg, ők a neheten foglalkoztathatóak, ők a tartósan munkanélkülek 12 hónapja nincsen állásuk. Hát ez egy másik olyan problémája a magyar gazdaságnak, mivel kéne valamit kezdeni, csak én azt gondolom, hogy ezzel nagyon-nagyon nehéz
3: lesz. Igen, ez egy külön témája a munkaerőpiacon. Viszont az aranyszabály is megdőlt, hogy konjunktúrában habzsoljuk és vesszük fel a munkaerőt, recesszióban meg elbocsátunk? Mert ez is az elmúlt éveknek egy ilyen tabuja volt, hogy nem bocsátjuk el az embereket, mert ha megint beindul a gazdaság, akkor megint el kell kezdeni keresni, és nem biztos, hogy lesz munkaerő, ezért inkább megtartjuk őket.
5: Igen, ugye a munkavállalók részéről nagyobb lesz a rugalmasság, a munkáltatók részéről meg pont, hogy nem. És igen, azt látjuk, hogy van egyfajta munkaerő tartalékolás, ugye, amit abból lehet leszűrni, vannak különböző felmérések, amik megkérdezik a vállalatokat, hogy akkor kedves vállalat, te szeretnél elbocsátani, vagy sem, és ők azt mondják, hogy nem, és megkérdezik ugyanabban a kérdőben, és egyébként bővíted-e a termelésedet, vagy éppen csökkenteni kívánod, és akkor azt mondják, hogy csökkenteni. És akkor így nem nagyon értjük, hogy ez így mi. Nyilván, hogyha csökken a termelés, minek akarsz ennyi munka előtt magadnál hagyni. Na ez a munkaerő tartalékolás, amikor azt mondja, hogy kapacitásán felül, a termési kapacitásán felül tartja a munkaerőt. Tehát itt jön be az a képbe, hogy a saját farkába harapó kígyót nézegetjük. Mindenki panaszkodik a munkaerő hiány kapcsán, mert azért valóban azért arról beszélnünk, hogy van munkaerő hiány a magyar gazdaságban, mert az a munkanélküli réteg, aki megjelenik a statisztikákban, ők valóban nehezen foglalkoztathatók. És amikor a kormány is azt mondja, hogy hát itt aztán 300, nem tudom, 350 ezer fő itt még parlagon hever, nem. Ennek a kétharmada nehezen foglalkoztatható. Magyarul írni, olvasni nem tud, őt egy gép mellé sem lehet berakni, mert veszélyt jelent. Uh-huh. Tehát, hogy ezt azért fontos tudnunk. És a vállalatok éppen ezért, mivel nincsen lehetőségük, ezért megtartják a munkaerőt. És majd lesz valamikor jobb is, de nem mernek elbocsátani, mert egy ilyen munkaerőpiacon ők nem fognak tudni aztán pótolni embereket, mert nagyon gyorsan felszívják az épp kézláb munkaerőt, akik ők éppen elbocsátanak. Úgyhogy itt nagyon-nagyon megszűnt a rugalmasság.
4: Ráadásul ez egy lassú folyamat, tehát az ugye évek óta gyűrűzik be az, amit most lehet tapasztalni, és nyilván akármi történik a gyors intézkedések közül, ezt nem lehet így hirtelen megfékezni. Amire utaltatok az Andrással az előbb, az egy nagyon komoly foglalkoztatási vagy foglalkoztatottsági problémává növi ki magát, és ez egy szerintem egy óriási kihívás lesz.
5: Abszolút, és ugye nagyon sokszor beszélgetünk még a demográfiai problémáról is, és engem mindig felbosszant, amikor arról beszélgetnek szakértők, hogy hát, hogy akkor itt majd valamit kezdeni kell, mert hogy akkor itt a következő 20 évben nem most van demográfiai problémánk. Nem a következő 20 évben lesz. Tehát a következő 4 éven belül elérkezünk a korfa alapján egy olyan ponthoz, amikor gyakorlatilag életkor alapján a legkisebb vagy legkevesebb lesz a munkaerőpiaca belépő száma, és a legmagasabb lesz az onnan kilépők száma. Tehát ez az arányszám. Tehát gyakorlatilag még brutálisabban fog 2030-ra leszűkülni a munkaerőpiac kínálati oldala, és nem lesz, aki pótolja. Tehát nem lesz természetes népesség öregedésből eredő aktivitás bővülés. Tehát itt már most egy olyan demográfiai problémával szembesülünk, ami alapján, és ez egy nagyon erős állítás, és nyilván ezen nagyon sokat lehetne vitatkozni, akár akadémiai jelleggel is. Tehát, hogy Magyarország képtelen meglenni importált munkaerő nélkül.
3: Igen, mielőtt ebbe belemennénk, válaszolj egy hallgatói felvetésre, és nekem is vannak hasonló tapasztalataim, azért merem feltenni. Két ismerősöm is van Budapesten, diplomások. Egyikük villamosmérnök, több mint fél évig nem találtak munkát, pedig aktívan kerestek. Miért vannak mégis tapasztalt, jó munkaerők, akik alig találnak munkát? Nekem is van több ismerősöm is, aki tapasztalt, jó munkaerő, munkaképes, és akar is, és tud is dolgozni, mégse talált munkát. Ez hogy van, hogyha állítólag munkaerő hiány van, és megbecsülik a munkaadók a munkavállalóikat?
5: Na, ez megint a statisztikának a szépsége. Ugye mi általában mindig országos számokról beszélgetünk, ugye? Tehát azt mondogatjuk, hogy országos szinten mennyi a munkanélküliség, tehát országos szinten milyen a munkaerőhiány, és akkor elkezdünk bezúmolni, akár szakmákba, elkezdünk ráfókuszálni régiókra, és teljesen más képet kapunk. Tehát például Magyarországnak van olyan megyéje, vagy kistérsége, ahol milyen 1,5%-os a munkanélküliségi ráta. 1,5. Valahol 12,5. Tehát, hogy óriási, óriási különbségek vannak, és hogy így szakmák alapján is megvan ez. Tehát, hogy lehet, hogy pont olyan szakmáról beszélgetünk, ami egyébként valóban egy fehér gallíros munka, az ember azt gondolná, hogy akkor itt aztán habzsidőzsi, de nem Budapesten. Mert mondjuk lehet, hogy ilyen foglalkoztatottra valahol éppen most Kelet-Magyarországon van igény, és akkor itt jön be az a képbe, hogy Magyarország nem Amerika, és soha nem is lesz Amerika. Itt nincsen az a fajta rugalmasság, hogy jó, akkor fölkapom a családot, és akkor hát mondjuk a, nem tudom, a másik megyébe, és akkor most ott élek 3 évig, mert ott van munka. Uh-huh. Jó, akkor itt engem elküldtek, akkor megint átmegyek most, akkor nem tudom, Szabolcsba, és ott fogok dolgozni 5 évet. Tehát Amerikában ez így működik, tehát ott gyakorlatilag kontinensemből az emberek úgy vándorolnak, mint hogyha nem tudom, a szomszédboltba ugranának le. Mert ott van ennek egy kultúrája. Itthon nincsen. Itthon gyakorlatilag nagyjából az emberek egy ilyen 50-60 kilométert hajlandóak ingázni. Ez a maximum, amit hajlandóak megtenni a munkahelyük és a lakhelyük között, és az, hogy ők tartósan távol legyenek a családtól, hogy az egész családot fölpakolják, és nem tudom, elköltöznek Debrecenbe, mert most éppen ott van munkalehetőség, ez nem

0: csak ezt a fajta mobilitást lehetne valahogy ösztönözni, és erre próbáltak már különböző kormányok Európa szerte találni megoldást, nem annyira sikerült egyelőre, úgyhogy...
1: Uh-huh. Igen, talán, és amit mondasz, amit mondasz, annak a második része pedig az, hogy papíron ugye keresik a munkaerőt a cégek, de eléggé érdekes elvárásaik vannak. Tehát mit tudom én, 45-50 pluszosokat már nem szívesen vesznek fel, nőket még kevésbé, és akkor, de ugye ez így nincs kimondva, de azért lehet látni, hogy alapvetően erről van szó, szóval, hogy ez is érdekes.
0: Abszolút, ez nálunk is így családban van a saját tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy így persze, jöjjön nyugodtan, ja, hát semmi gond nincsen azzal, hogy szülőképes korú, nem nincsen, de soha nem hívják vissza második körre.
1: Igen.
0: És ez nyilván az ember soha nem tudja ezt megfogni igazából, csak úgy érzi, hogy így, hát akkor ez már a hatodik helyen sem veszik föl, de miért? Tehát, hogy így kicsikét furán hat, és nyilvánvalóan a cégek pont amiatt fogalmazunk így óvatosak, vagy racionálisak, és akkor nagyon-nagyon túlszépítettem a dolgot. Mert nyilván ők se akarják azt, hogy felvesznek valakit, betanítják, tréningezik, nem tudom, ott van egy évig, és utána kiesik a munkaerőpiacról, kiesik a cégtől, mert elmegy egy évre, két évre, stb. És nyilván nekik ez aztán nem éri meg, mert hogy ez a másik fontos dolog, hogy ma már ott tartunk, hogy nem az van, hogy berakom így a gyári munkást innen, oda, onnan, ide, és akkor teljesen mindegy. Tehát itt speciális tudás kell nagyon sok helyre, meg kell tanulni a rendszereket, bele kell tanulni, és ez a cég számára többletköltséget jelent, és pont ezért fáznak attól, hogy elbocsássák azt a munkaerőt, aki már ott van, aki ismeri a rendszereket, tudja, hogy működik a céges kultúra, vagy kultúrálatlanság, ugye, de hogy alapvetően ezért nem nagyon szeretnek a cégek így investálni, vagy ha investálnak, akkor szeretnék azt látni, hogy ez hosszú távon megtérül, csak a munkaerőpiac az pont nem egy, nem tudom, tőkepiac, ahol én befektetek egy gépbe, számolom az amortizációt, majd 20 évvel lecserélem. Tehát, hogy ez nem így működik, és ebben kellene valahogy a vállalatoknak nagyobb rugalmasságot mutatnia, de hát előbb-utóbb majd a valóság rárúgja az ajtót mindenkire, és kénytelenek lesznek megint csak lehajolni mindenkiért, ahogy volt már ilyen, amikor 3% körül volt a munkanélküliség iráta, akkor a cégek ott már nem nagyon válogattak, ott aztán próbálkoztak már mindent és mindenkit fölvenni. Lehet, hogy előbb-utóbb eljutunk megint idáig.
1: Hát jó lenne sok mi mindenki szempontjából. Időben. De szerintem ezt kiteszünk ide egy pontot, így provizórikusan, és folytatjuk, mert nagyon érdekes a téma. Péter, köszönjük szépen az információkat.
0: Szép napot nektek, sziasztok!
2: Köszönjük, szia!
1: Virovácz Péterrel beszélgettünk a munkaerőpiac viszontagságairól, ő az ING Bank vezető elemzője. Tartunk egy kis szünetet, aztán folytatjuk pulzus rovatunkkal, ahol azt fogjuk megnézni, hogy az utazás és a nyári aktivitásoknak milyen rejtett egészségügyi buktatói vannak.
3: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
4: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Fiam, egyszer el fognak múlni azok az idők, hogy csak úgy. Hip-hop. Na olyankor kell a kurbli.
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
7: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag, und elmondom neked, mi az a kurbli. A kurbli egy érthetetlen formájú vas, amit ha bedugsz az autóba elő, ha vagy hátul, és jó megtekel, akkor az autó azonnal bestartol. Régen használta még a bűnöző, aki a kurblival vágta fejbe a policáj, vagy a fiatal stoppos hippi Mädchen

0: kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas.
1: Porokuszema!
0: Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná.
2: 50-50.
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, nem csak a betegség hiánya. Az egészség közös ügyünk. Tájékozódjunk együtt az ellátás, diagnosztika, költségek, eszközök, finanszírozás és biztosítás aktualitásairól. Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata.
4: Hát mik az utazás és a nyári aktivitások rejtett buktatói? Kérdezzük mi, mert hogy...
5: Hát már hozzánk hasonló home office huszárokra, ha rászabadul a nyár.
4: Office huszárok.
5: Hát akkor abból elég komoly, és megint csak tapasztalatból beszélünk.
4: Itt? Milyen hát a nyári aktivitások?
5: Majd meg őrülök, úgy fáj, amikor felállok.
4: Kerti munkák.
5: Hát kerti munka,
4: azt már nem
5: szapozás,
4: kell. Szárazság van.
5: Gyaloglás, stb.
4: Grillezés,
5: grillezés.
4: Nyári sportok.
5: Igen.
4: Általam ismert
5: ülésed,
4: és szeretett
5: heverés.
4: DJ barátunk.
5: Igen.
4: Perecelt egy akkorát szegény biciklivel, hogy egy ilyen több napos ilyen Facebook post beszámoló szága keletkezett belőle. Szerencsére nem lett nagy baja. Na mindegy, szóval, hogy...
5: És még akkor nem beszéltünk arra, hogy ugorjunk már le Horvátba kocsival.
4: Aha.
5: Egy 6-8 órás utazás.
4: Az Isztriára, a jeges kempingbe, tudom.
5: Igen.
4: Szóval veszélyes is lehet egy csomó minden, de hogy ez a vakációs home office, autóutak, nyaralásoknak a tipikus fájdalmai, mik ezek és mire kell figyelni, ezt kérdezzük dr. Ciglicki Gábortól, aki idegsebész szakorvos. Jó reggelt kívánom!
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
5: De júniusban nem állt egy ilyen átmozgató edzéssel egyből így felkészülni a vakációra?
6: Nyilván az így egy kicsit sarkított a dolog. Talán ugye én a idegsebészet mellett gerinc specialista is vagyok, leginkább a gerinc problémákat látom, és a legfontosabb talán az kiemelni, hogy a magyar lakosság mennyire érintett ebben az egészben, ugyanis egy magyar lakosságot érintő felmérés, amit itthon készítettünk, kimutatta, hogy a magyaroknak a háromnegyede szenved valamilyen gerinc problémától, tehát hogy nem arról van szó, hogy csak elvétve fordulhat elő, hanem a háromnegyede a magyaroknak igenis tapasztalta mindennapokban gerinc problémát. Az más kérdés, hogy ki szoktuk emelni, hogy csak sajnos 20%-uk foglalkozik egyáltalán vele, vagy megy vele orvoshoz, és kevesebb, mint 5%-uk jár valamilyen kezelésre. Ez most nem a beszélgetésünkhöz tartozó szerves rész, de hogy ezt azért ki szoktuk emelni, mert ezek riasztó szörnyű adatok. Amiket ti elmondtatok, itt a leutazunk

0: Horvátba több órán keresztül ülünk, vagy egy 12 órás repülőút, vagy home office-ban dolgozunk, és utána ránk szakad a nyár, a szabadság, és gyorsan fel kell szántani a kertet, azért ez a gerinc szempontból is igen nagy veszélyeket rejthet, ugyanis nincs felkészülve a gerincünk egy ilyen terhelésre, vagy akár kialakulhat benne valami sérülés, akár ezeken a hosszú utazásokon egy túlterhelődés, izomtúlterhelődés, izületi túlterhelődés, bizony úgy érkezünk meg a drága nyaralásra, hogy fáj a hátunk, nyakunk, derekunk.
1: Hát ilyennel pont találkoztam egyébként, és egy vicces, hogy pont az Isztrián, hogy ott megismerkedtünk egy párral, akivel úgy ismerkedtünk meg, hogy kifigyelték, hogy mi magyarok vagyunk, és odajött a feleség, és mondta, hogy hát nem tudnák-e segíteni, mert lehúzták a csónakot, de a férjének úgy beállt a háta, hogy fekszik a sátorba szegény, és valamit kéne. És ebbe egy barátság lett, ez egy jó része a történetnek, de azzal kapcsolatban eszembe jutott, hogy tehát mik a főgerinc problémák? Tehát sokat ülünk, ugye az ülés az új dohányzás, nem mozgatjuk a gerincet, nem edzük a gerincet, és akkor hirtelen egy lehajolás, egy kisebb nyári aktivitás, és oda?
0: Pontosan ezt jól összefoglaltad, meg nyilván amikor kocsiban ülünk, akkor az egy kényszerpozíció a gerincnek, vagy akár összeszorítva egy fapados járaton 10-12 órát ülünk egy helybe. Ott egy olyan pozíciót vett fel a gerinc, az izomzat, gerinc melletti csípő körül izomzat, utána történik egy hirtelen, nem is feltétlenül kell nagy megterhelésnek lenni, egy banális mozdulat is elégséges lehet, vagy a csónakot megemeljük, a bőröndöket fel akarjuk cipelni minél kevesebb fordulással a szállodába, és kialakul sajnos egy olyan sérülés. Szerencsésebb esetben ez csak egy kisebb húzódás, vagy egy átmeneti fájdalom, rosszabb esetben már találkoztam olyan, de nem is kevésszer, hogy mondjuk egy portkorongsér, vagy egy portkorongsérvet megelőző állapot kezdett el kialakulni. Arról nem is beszélve, hogy onnantól kezdve az egész családnak oda a nyaralása, mert sajnos apuka, anyuka, nagyszülők fent a szobába fekszenek, és megmozdulni se bírnak. A másik pedig az, hogy hova forduljon ilyenkor, amikor kialakul egy ilyen, nyilván külföldön nagyon nehéz bármit is kezdeni egy ilyen problémával. Ezért én is kaptam már SMS-eket ismerősöktől, hogy itt vagyok a horvát tengerparton, beállt a hátam, küldött fotót is, megmutatta, hogy itt fáj, mit csináljon. Hát nyilván ezt így távolból nehéz diagnosztizálni. Én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor nem tud más csinálni, minél többet pihen, ha vannak ilyen tangentoros vízsugárkezelések, akkor próbálja azt azzal kezelni, ha van esetleg gyógymasszázsa lehetőség, akkor azzal, ha gyógyszert tud kiváltani, vagy szerezni külföldön, akkor azzal próbálja meg átvészelni ilyen csúnya szóval a nyaralását.
1: Hú, de hát az borzasztó. Hát akinek volt már ilyenje, az tudja, hogy ez a csípő környéki ilyen jellegű, ami idegeket is érinti, a főleg 40 fokban, ugye eleve egy kicsit terheli a szervezetet, még jobban izzad az ember, kényelmetlen, rettenetes. Hogy lehet ezt megelőzni?
2: De nyilván akkor vigyünk erős fájdalomcsillapítót, meg ilyen csodakencéket.
1: Hát vagy inkább még ezelőtti állapotra menjünk.
2: De ez a
1: menjünk.
2: Tüneti kezelés, de a legjobb
0: hát
2: gondolom az, ha nem is áll elő.
0: Nyilván erre így felkészülni, nehéz így előre, hogy na majd nekem beáll a hátam, mert ha már tudom, hogy be fog állni a derekam, hátam, akkor inkább megpróbálom megelőzni, és kérdeztétek, hogy mit lehet tenni. Hát valóban, hogy azért így egybe ekkora utakat megtenni nem feltétlenül célszerű. Én azt szoktam javasolni a betegeimnek, hogy egy-két óránként, vagy ha legalább két óránként álljon meg, szálljon ki az autóból, mozgassa át magát, kicsit pár ilyen átmozgató feladatot csináljon, családdal pihennek, isznak egy kávét, így meg lehet tenni hosszabb utakat. Repülőúton próbáljon meg fölállni azért, hogyha tudja, hogy érintett a gerince, vagy hajlamosra, akkor sétáljon ott a köztes folyosón egy picit, hogy aktivizálja az izmokat, és újra felkészítse a szervezetét az ülésre. Furán hangozhat, hogy az ülésre fel kell készülni, de sajnos vizsgálatok kimutatták, hogy a hosszas ülés, amit te is mondtál az elején, az ülőmunka, az új nőbetegség, ugyanúgy olyan megterhelést róhat a gerincre, mintha például egész nap állánk. Tehát egy fokozott terhelés alatt vannak a gerinc alkotó elemei, tehát ezekre fel kell készülni. A másik része pedig az, hogy nyilván az ilyen hirtelen nagy megterhelések, az olyan sportok, amiket nem ismerünk, az olyan mozgásformák, amikkel nem találkoztunk, azt nem feltétlenül akkor kell nyaralás közben kipróbálni, vagy nagyon óvatosan felkészülve rá.
2: Oké, vannak ilyen fix derekat megmozgató gyakorlatok, amit akár repülőn, akár otthon, home office-ban meg tudunk csinálni annak érdekében, hogy ne történjen nagyobb baj?
0: Természetesen interneten is felelhetők ilyenek. Tehát, én általában azt szoktam mondani, hogy nyilván, ha valakinek ismert gerincbetegsége van, vagy ilyen gerinc sérve, bármilyen ismert gerinc problémája, akkor ne internetről próbáljon meg tájékozódni, gyógytorna feladatokba, tehát ez egy más jellegű dolog, ha van diagnózisom és kezelni, de az ilyen megelőző jellegű, átmozgató, szinte ilyen rekreációs jellegű átmozgató feladatokat akár internetről is lehet nézni, mert azokkal ártani nem nagyon tudunk, ellenben sokat használ. Tehát van ott is, ha van
2: de,
0: már
2: gyógytornás. Nem tudom, egy sima guggolás, vagy egy csípőkörzés, az segíthet ilyenkor? Óvatosan végrehajtható?
0: Nyilván ezek ilyen sarkított dolgok, de igen, tehát akár ezek is, vagy átmozgat. Hát, mintha bemelegítenénk a testünket, tehát az elején te is említetted, hogy bemelegítve utazunk. Tehát akár igen, tehát átmozgatva nyakunkat, derekunkat, csípőnket, térdünket, ezek azért már segíthettek egy hosszabb utazás során, hogy ne úgy szálljunk ki az autóból megérkezve a tengerpartra, hogy hú, meg sem bírok
1: mondani. Hát meg szerintem a hátizomzat, törzsizomzatnak a fejlesztése az egy alapvető tés ebben az egész. Tehát hogy most arról beszélünk ugye, hogy amikor már tudjuk, hogy nem vagyunk felkészülve, akkor mivel lehet egy kicsit segíteni, de hogyha még kettő lépést megyünk vissza, akkor itt a folyamatos test mozgás és a karbantartás arra lenne szükség.
0: Abszolút, tehát hogy az meg már a prevenció, megelőzés, amiről te beszélsz, az valóban nagyon fontos volna, tehát a magyarországi riasztó adatok, amit az elején elmondtam, ezek ellen csak úgy tudnánk tenni mi magyarok, hogyha gerinc tudatosabban, egészség tudatosabban élnénk, és ennek nagyon fontos része lenne a mindennapi, vagy akár 2-3 naponként a testmozgás, ha problémánk van, felismerjük, annak megfelelően akár gyógytorna, átmozgatás, törzsizomedzés, tehát már rengeteg olyan jellegű sport, joga, pilates, TRX edzések vannak, amivel a törzsizomzatot is tudjuk erősíteni. Igen, ez egy nagyon fontos társadalmi üzenet volna egyébként, hogy azért a gerincünkre sokkal-sokkal jobban oda kellene figyelni a mindennapokba, ezt leszámítva, hogy most nyaralunk, vagy nem nyaralunk.
1: Gábor, hol lehet ezt elolvasni, ezt a tanulmányt? Hogy megnézd az adatokat?
0: A honlapomon a drcuglicki.hu-n is fönt van, ezt itt Magyarországon készítettük a 16 éven felüli lakosság körében. Ez csak egy részadatok, amik így kijöttek, de ezek a legfontosabb információk például itt, de közzé is tettük, tehát több hírportálon is megjelent. Tehát ha rágugliznak, úgymond a hallgatók, vagy akár ti, akkor szerintem könnyen meg tudjátok találni.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen, fontos téma volt. És akkor mozgassuk, vigyázzunk a gerincünkre, mert szükség lesz rá még
0: kicsit. Minden napokban figyeljünk a gerincünkre is.
1: Oké, köszönjük szépen az információkat,
0: szép
1: napot. Dr. Cigléczky Gábor, gerinc specialista, idegsebész szakorvos beszélt arra, hogy legyen felkészülve a gerincünk.
3: Pulzus. A Millás reggeli általános egészségügyi rovata hangzott el. Az egészségügy a társadalom mindenkori egészségkultúráját tükrözi.

Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipót városban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten lassú haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában befelé a Déli pályaudvarnál, valamint a Műegyetem rakparton és a Budai alsó rakparton a Petőfiétől északra. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér Műegyetem és a Keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, illetve a befelé vezető belső sáv sem járható. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában is. Mától lezárták az 5-ös utcai kereszteződést, így az 5-ös utca az Aradi utca felől Sák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt váratlan október közepéig. A Pannonia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Sák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak balra lehet fordulni. Rebenszki Gergő, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. 7,5 milliárdot inkasszóztak Budapest számlájáról. Kellemes napos időnk lesz ma. Holnaptól viszont fokozódik a hőség, újra jön a forróság. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Hamarosan dönthet a kormány a tűzifa áfájának csökkentéséről. 27-ről 5%-ra mérséklik majd a forgalmi adójának a mértékét, közölte parlamenti beszédében Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök bejelentette azt is, hogy a Tisza párt újra országjáró körútra indul. 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében a kormány, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória Facebook oldalán elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejleszthetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítéli oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Újabb 7,5 milliárd forintot emelt le Budapest számlájáról a Magyar Államkincstár. A főpolgármesteri hivatal szerint az összeg a tavalyi szolidaritási hozzájárulás utolsó részlete volt. A főváros ugyan az idei befizetésekre október közepéig haladékot kapott, de addigra 86 milliárd forintot kell rendeznie. Karácsony Gergely továbbra is vitatja a szolidaritási hozzájárulás mértékét és beszedésének módját, ezért a jogi eljárások folytatódnak. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Burnham a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást. A brit miniszterelnök közölte, London megosztja Kijevvel a Stone Cloak nevű brit elektronikai zavarórendszer szellemi tulajdonjogát, amely segít kijátszani az ukrán drónoknak az orosz légvédelmet. Donald Trump-al tárgyal ma Benjamin Netanyahu az Egyesült Államokban. Az izraeli miniszterelnök utazását szigorú titoktartás övezte. Előzetesen annyit közöltek, hogy az amerikai elnökkel Iránról tárgyal majd. Bordeaux-ba látogatott tegnap az erdőtüzek miatt a francia elnök. Emmanuel Macron arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél napközben több helyen megélénkül. 27 és 32 fok közötti értékeket mérhetünk délután, estére 16 és 25 fok közé hűl a levegő. Holnap jön a nyár második erőteljesebb hőhulláma, alig lesz felhő az égen és egyre melegebb lesz, a hétvégén pedig már 40 fok közeli értékeket is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
0: Millás reggeli.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Szép napot, jó reggelt mindenkinek, 8 óra 9 perc van, és aki most csatlakozik, és még azon gondolkodik egy reggeli kávé közben, hogy milyen nap is van ma, hát annak elmondjuk, hogy július 28-a kedd, és ez a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án. A műsorvezetők közül itt van Mihálovics András.
5: És itt van Kántor Endre is, ne aggódjatok. Meg van egy SMS, WhatsApp és Viber számunk a 0630-6-os 98-0-98-0, amin lehet kontaktálni a műsor készítőivel. Néhány idézet: csodás napot ma is a felhős, de kellemes klímájú Bécsből, a közlekedés is nyári, tehát kellemes, és ott 200 kilométer felett, nem 200 kilométer feletti sebesség túllépésnél kobozzák el az autót, hanem bármilyen helyi sebesség duplájának a túllépése után. Ha nincs szerencsénk, akkor el is árverezik azt az autót, ami ezt megteszi. Úgy tudom, a bevezetése óta 10 autót árvereztek már el Bécsben, írja a banános, idegenbe szakadt hazánk fia. Tessék rendszeresen masszázsra járni, ajánlja egy masszőr, ez itt a reklám helye. Aztán Balaton Szárszón kimentem a Pékségbe, útközben találkoztam a kocogó Obadovics professzorral. Hát nagyon jó egészséget kívánunk.
4: Igen, beszélgettünk vele. Igen. Kevés ember kocog életének 100. évében, igen, írja a kedves hallgató, abszolút.
5: Szerintem a gitáros kellőképpen sok Gary Moore-t hallgatott az előző zenében, és ez elég jó hatással volt rá, írja Gyuri hallgató. Aztán a turisták Londonban úgy gondolják, hogy sérthetetlenek, simán körülnézés nélkül lelépnek a kerékpársávra a Westminster hídon, csak hogy a parlamenttel fotózkodjanak. Sok idióta, ha külföldön csapja el egy biciklis, annyival macerásabb lesz ellátáshoz jutnia, mint a helyi biciklisek. Figyelmeztet
4: egy másik helyi biciklis, aki, igen, úgy ingázik munkába. Igen, köszönjük szépen. Na de most teljesen más témánk van.
1: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
0: Millás reggeli.
4: Mert no, hogy a vízről beszélgetünk.
5: A víz nyomában. Hát lassan olyanok vagyunk, mint a beduinok a Szaharában. Azt keresik, hogy hol van víz egyáltalán még a magyarországi tavakban és folyókban. Szakértő kalauzt kértünk ennek megfedésére, vagy megfejtésére, Siklós Gabriellát, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjét. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok, és nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
5: No, hát menjünk végig a legfontosabb vizeinken. Megdőlt Budapestnél a valaha mért legkisebb vízállást. Kedre ígérték szakportálok ennek a megdőlését. 33 cm volt 2018. október 25-én a legalacsonyabb vízállás.
6: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy hát vízügyi szaknyelven szólva befigyelt ez alá az érték alá. Most 31 cm a vízállás, ugye ez a hajnali órákban történt, amikor először nyilvánvalóan 32, majd 31 cm lett. Uh-huh.
5: Maradjunk a Dunánál, utánpótlás várható, vagy további apadásra lehet számítani?
6: Hát azt mondom, hogy utánpótlás az nem lesz. Ugye ennek kettő oka is van, illetve lehet. Az egyik az az, hogy ugye van nekünk mindig, ugye minden nap egy nagyon-nagyon friss meteorológiai előrejelzésünk, és ugye mi főleg Duna és Tisza szempontjából nem a hazai csapadékra figyelünk, hanem a vízgyűjtőknek a csapadékára, tehát a Duna-alpesi vízgyűjtő területeire. Nem számíthatunk itt említésre méltó mennyiségű csapadékra. Ha valamennyi esik egyébként, egyébként nem csak nálunk, hanem a környező országokban is annyira száraz mindenhol a talaj, hogy nagyon gyorsan beszívja azt. Tehát gyakorlatilag a folyókba, patakokba, tavakba nem jutnak el ezek a lokális csapadékok. Hát ez... néha érzünk a bőrünkön, mert egyszerűen annyira száraz, hogy így beszívja, és nem
4: igen,
6: is megy tovább.
4: Tehát... pont egy két hete tapasztaltuk ezt, amikor lehetett látni, hogy a dunai vízgyűjtőkön volt egy kis eső, és úgy tűnt, hogy egy ilyen, akár egy ilyen 10-15 centi is jöhet, aztán az itt szépen lassan módosult folyamatosan, ahogy lehetett látni, hogy ugye érkezne, de nem tud érkezni, hiszen elszívódik.
6: Nem, ez így van, de ez igaz egyébként tavakra is, kispatak, mindenre igaz, illetve a visszatérve még a másik kérdésre, az, hogy ugye nem csak itt nálunk, hanem az Alpok és a Kárpát-medence egész térségében, tehát a vízgyűjtő területeken is jön ez a új divatos szóval ér a hőhullámra, ezt a hőkupolát használjuk, és ugye ott is nagyon meleg lesz, tehát hogy nem várható.
5: Menjünk végig akkor a nagyobb és ismertebb, a Tiszán is rekordokat dönt a vízszint lefelé?
6: Egyértelműen igen. Igen, ugyanez a helyzet. Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy sem a Dunán, sem pedig a Tiszán a most következő időszakban nem várhatunk változást, és ugyanez a helyzet. Tehát csak ismételni tudnám magamat. Egyébként a Dunára és a Tiszára is igaz az, és ez azért nagyon érdekes, és úgy kevesen, tudatosítják ezt magukban, pedig ez így van, hogy az átlagoshoz képest, és most már nem elmúlt egy évről, hanem évekről beszélhetünk a vízgyűjtő területekre, hogy jóval kevesebb csapadék hullott, és hogy a hőmérsékleti értékek is magasabbak az átlagosnál. És ezért aztán az alakult ki, hogy ugye az, ami hullott a vízgyűjtőkre az elmúlt pár év telejének a során, az nem mindig, ahogy az, hogy úgy mondjam, megszokott volt, de nyilván ez ilyen furcsa hangzik, de valóban az volt, hogy télen hó esik a vízgyűjtő területeken a magas hegyekben. Most pedig ugye eső esett, és az nem is maradt fönn vízügyes szaknyelven szólva úgynevezett hóban tárolt vízkészlet formájában, hanem egyből lejött. Tehát nem volt már ilyen most már régóta, hogy ezzel az úgynevezett zöldárral, amikor elkezdenek olvadni a vízgyűjtő területen ezek a hómennyiségek, akkor lejöjjön egy nagyobb adag.
4: Igen, azért tegyük helyre ezt, mert van, aki még mindig nem érti, hogy mit jelent ez, amikor azt mondjuk, hogy Budapestnél 31 cm a Duna. Ugye, hát akkor ez volt a kérdés valamelyik nap, hogy hát akkor hogy lehet itt hajózni? Tehát, hogy ugye ezek a vízmércék, ez egy kicsit konfúziós lehet, hogy ez mit jelent.
6: Igen, én is, amikor így mondogatjuk ezeket a számokat, és így látom akár még riportereknek is az elkerekedő számít, akkor hogy belgondolnak, hogy úristen, nagy valaki azt gondolja, hogy Budapestnél 31 centi a víz, és nem tudom, meddig ér a térde fölött egy kicsivel, mert ez nyilván nem igaz. Ugye a vízmértéknek az egyik legfontosabb jellemzője az úgynevezett nulla pont. És ezek a vízállások mérésének a kiindulási szintje, de az a legfontosabb, és talán egy mondat a legeslegfontosabb, a többit majd kifejtem, hogyha szükséges, tehát az nagyon fontos tudni, hogy ez a pont nem azt jelenti, hogy a folyómedre teljesen kiszárad, de nem is a tengerszintet jelöli, hiszen ez a vízmérce null pontja egy mesterségesen meghatározott viszonyítási szint, és ehhez képest mérnek minden későbbi vízállást. Tudok ennek a történetéről is beszélni egy kicsit, csak nem akarom húzni az időt.
4: De egyébként nagyon érdekes, mert ugye ezt aki hajózik, és aki tudja ezeket, és fontos neki, ő pontosan tudja, hogy melyik városnál, melyik vízmércénél mit jelent ez a viszonyítási pont.
6: Így van, így van. Tehát meg szokták tőlem kérdezni azt is, hogy mekkora a Duna Magyarországon. És akkor én kénytelen vagyok visszakérdezni, hogy hol.
5: Hol? Igen.
6: Mert, igen, tehát hogy melyik szakaszon, mert erre nem lehet egy egységes választ adni. Ugye a 19. században valamikor elkezdődött Magyarországon az úgynevezett rendszeres vízrajzi megfigyelés, és ezután választották ki a vízmércéknek a pontos helyét, és olyan partszakaszokat kerestek, ahol a meder viszonylag állandó volt, és a mérce hosszú időn keresztül megbízhatóan használható volt. Ugye ez akkoriban még azért jóval egyszerűbb volt. És aztán a nulla pont meghatározásakor, tehát ahova a vízmérce 0 cm-ét helyezték, figyelembe vették az addig ismert legkisebb vízállásokat, és ezt a szintet általában még néhány deciméterrel ezek alá helyezték. Tehát akkoriban úgy gondolták, hogyha azt a nulla pontot, a vízmérce nulla pontját az addig ismert, általuk ismert, hiszen nyilván nem volt monitoring rendszer, de az addig ismert és addig, amennyire visszaemlékeztek, annál nem volt alacsonyabban, elég oda rakni egy pár deciméterrel annál alacsonyabban, és akkor ez így rendben lesz. Na most ugye nem véletlen az, hogy mostanában nagyon sokszor mondunk mínusz vízállásokat is, és az sem azt jelenti, hogy
4: oda hordani kell a vizet, és hogyha hordjuk, akkor se lesz benne, tehát hogy igen.
5: Hogy meg kell igen, ásni a medret, igen.
6: Igen, erre kereste, hogy ezt hagytam érzékeltetni, hogy mit nem jelent. Igen, tehát nem ezt jelenti, hanem azt, hogy ez alá a viszonyítási alapján meghatározott nulla pont alá lement a vízállás, de van benne víz, hiszen mélyebben vannak a medrek.
5: Igen, akkor még egy kérdést biztos fog tetszeni. Mit csinálnak a vízügyesek, ha nincs is víz?
6: A most mindenki szabin van. A víz. Úristen, de hogy is nem. Nem, nagyon nem. Ugye május 14-én megalakult az Országos Vízügyi Koordinációs Központ, és azóta ugye úgynevezett 24 órás ügyeletet látnak el, mind itt a fővárosban, mind pedig főleg a területi vízügyi igazgatóságokon dolgozó kollégák. Itt ugye tudni kell, hogy a vízügyről, bár sokan mondják, hogy nem vigyázunk a vízre, és kiengedjük az országból, mi azért ahol tudjuk, visszatartjuk ezt a vizet. Mégpedig mi ott tudjuk visszatartani, ahol állami területek vannak. Gondolok itt holtágakra, csatornákra, kisebb olyan medrekre, tározókra, ahol erre lehetőségünk van, tehát ami a mi kezelésünkben van. Ezeket a területeket mi már tavasszal, ahol tudtuk, és ahol érkezett víz, és ahol gravitációsan ki lehetett vezetni, visszatöltöttük, sőt, nagyon sok helyen magasabban is tartottuk a vizet, mindenhol vannak úgynevezett szabályozási szintek, ezt már felülmúltuk, és felülmúlta az élet, és magasabban tartják vissza a vizet a kollégák. Erre például remek példa a Tiszató a nyár elején, ahol van egy úgynevezett 740 cm-es szabályozási szint, tehát ugye az a nyári vízszint. A vízügyes kollégák azonban úgy döntöttek, hogy ez legyen még 10 cm-rel magasabb, bár itt ugye különböző dolgokat figyelembe kell venni, ebben szintén nem mennék bele, mert ez nagyon összetett. A lényeg, hogy ez a 10 cm vízszint különbség, amennyit visszatartottak ott a szolnoki vízügyesek, ez 1,6 millió köbméter víznek a betározását jelentette. Tehát ezt mi csináljuk az országszerte, most már rengeteg helyen együttműködve civil szervezetekkel, nagyon-nagyon pici helyi intézkedésekig lebontva. Tehát itt elképesztő mennyiségű munkát kell elképzelni, amely egyébként nem annyira látványos, és mindig van egy hely, ahol esetleg egy zsilip zárva marad, vagy éppen valakinek hát nem kedvére való az a visszatartás, vízvisszatartási állapot, módrendszer, ami éppen ott van, és ugye sokszor negatívan tűnik fel ez a munka. A nagy pozitív részéről és a rengeteg visszatartott vízről, amely egyébként 37%-kal több, mint tavaly ugyanilyenkor, arról ugye kevés szó esik, tehát azért örülök a kérdésnek tényleg, mert azért ezt most így elmondhatom, akkor, hogy nem, a vízügyesek dolgoznak.
5: Akkor a hallgató megfejtette, és akkor ezt szeretettel küldjük a kollégáinak és Gabriellának is. A vízügyesek víz nélkül szimplán ügyesek.
6: Köszönjük, jó, ez nagyon jó, hogy nem baj, akkor ezt használom, hogyha szabad.
4: Nem csak a szójáték, jó. Igen, viszont ugye sajnos egyébként az a helyzet, hogy és fontos volt, hogy ahol lehet ez a tározás megvonodva, de az ahol lehet, azt kéne aláhúzni, mert hogy sajnos nagyon sok helyen nem lehet, és most előtérbe kerültek ezek az elképzelések, hogy hát azért lehet, hogy mi annak idején ezt elrontottuk, hogy nem építettünk megfelelő vízlépcsőket, nem építettünk megfelelő hát több tárolót, ahol ezt lehetne csinálni.
6: Ezek most már olyan stratégiai kérdések, amelyeken az élő környezetért felelős minisztériumban egy nagyon komoly szakembergárda dolgozik. Én javaslom, hogy az ilyen kérdésekkel most már inkább őket kell megkeresni,
4: mert
6: ez annyi sok tárcát érint. Jó, ez annyi sok tárcát érint, hogy itt ez már nem csak, és sosem volt csak vízügyi.
4: Gabriella, még a mederről egy szót, mert a Tiszánál is és a Dunánál is problémás, pont azért, mert ugye lényegében a folyónak a medre, mind a két folyónak a medre az mélyül pont amiatt, mert sebesebben folyik ilyenkor, mert szűkül a folyó, és ugye ez még további problémákhoz vezethet, jobban elszívja a talajvizet például.
6: Igen, ez is egy probléma, és ez is ebbe a hatáskörbe, illetve körbe tartozik, amiről most már ugye folyamatosan mennek az egyeztetések. Nyilvánvalóan, ahogy ugye az előbb beszéltünk, ugye a vízmércéről, ez a mederváltozások miatt is vannak ezek a mínuszos dolgok, amit mondtam, mert jóval alacsonyabban van a meder. Ez így van.
5: Még egy hallgatói kérdés. A vízügy vízgazdálkodási ok miatt nem sajátítat ki területet, vagy jegyezhet be szolgalmi jogot?
6: Én úgy tudom, hogy nem. Én úgy tudom, hogy per pillanat nem, de ez megint csak ugyanabban a hatáskörbe tartozik.
4: Tehát változás alatt vannak ezek a dolgok,
6: fontos lesz, ami nagyon, igen, mert ami nagyon fontos lesz, az nem is a mostani nyári helyzetben való víz, ez is nagyon fontos, félreértés ne essék, de ilyenkor ugye sokkal nehezebb nyáron. Hát, tudjuk, hogy miért, ezt mindenki érti szerintem, hiszen nyáron meleg van, és nagyon gyorsan párolog a víz, meg egyáltalán. Hogyha ősszel télen érkezik víz, az lesz majd nagyon fontos, hogy visszatartsuk, és ez a kérdés akkor lesz nagyon-nagyon releváns.
5: És hogy lehet balanszírozni a különböző igények között? Mondok egy példát a Balatonról. Van, amikor ugye feltöltődik a tó, és akkor jön egy szeles időjárás, önti el a partokat, akkor mindenki szídja a vízügyeseket, hogy miért kellett ilyen magasan tartani a vízszintet, elönti a partmenti telkeket.
4: Most hát odaépítettem a nyaralómat, a feltöltött telkemre.
5: Most meg ugye az a baj, hogy hát mindjárt kiszárad a Balaton, hát a vízügyesek miért nem tartottak vissza több vizet a Balatonnál? Ezekre hogy lehet balanszírozni?
6: A vízügyesek tartottak volna több vizet a Balatonnál vissza, ha érkezett volna a Balatonba egyáltalán víz. Egész egyszerűen nem töltődött fel. Hát azért az elmúlt 12 hónapban a Balaton vízgyűjtő területén a 12-ből, csak hogy érzékeljük az arányokat, a 12-ből 3 olyan hónap volt, amikor az átlag körüli, vagy annál kicsivel több csapadék hullott, és 9 olyan hónap, amikor az átlagnál 70-80%-kal kevesebb csapadék hullott. Tehát 9-3, és ebben a 9 hónapban 70-80%-kal kevesebb eső esett a Balaton vízgyűjtőjére. Tehát nem is érkezett víz. Egyébként ez azért egy nagyon érdekes kérdés, mert egyszerűen az ember nagyon-nagyon nehezen küzd meg azokkal a közösségi médiában és egyéb helyeken megjelenő véleményekkel. Nem szeretném mondani pontosan, mire gondolok, de szerintem mindenki érti. Tehát az elmúlt 2 hétben volt egy remek példa. A Balatonnál a Sió Zsilipet nyaranta egyszer át kell öblíteni, hiszen ott van egy olyan rész, amely nagyon-nagyon bebarnul, bezöldül, bebüdösödik, és az egész város érzékeli ezt, hiszen, és ugye ilyenkor Balatonnál sokan vannak, főleg Siófokon. És mi jó előre szóltunk, hogy lesz egy úgynevezett Facebookon, mindenhol, ahol tettük, lesz egy úgynevezett vízcserénk, egyszerűen átöblítjük a Sió Zsilipet, hogy ismét kellemes legyen a vize, és ezt a Balatonból tesszük meg, de ehhez ki kell nyitni a Sió Zsilipet, és ez mindösszesen írdésmond 4 milliméternyi vizet fog igénybe venni. A Balaton víz háztartása szempontjából láthatatlan mennyiséget gyakorlatilag. Sőt, a kollégák még jobban vigyáztak, az volt terve, hogy 150 ezer köbméter, és végül 140 ezernél lezárták, mert látták, hogy szép a víz, és még erre is nagyon vigyáztak. És valami elképesztő bántást tudom, indult el a víz ellen, hogy persze ezek kinyitották a Zsilipet, és eresztik a vizet.
4: Igen. Pedig hát nem. Hát azt javasolnám, hogy ezzel ne foglalkozzunk, mert ez most már szerintem sok mindenki számára egyértelmű, hogy ezt a Facebook gyűlölet komment cunamit, ezt teljesen fölösleges követni. Ami jó lehetne egyébként nyilván, az sajnos nagyon sokszor ezek miatt rossz.
5: De lassan asszály idején a 9 millió vízügyes szakember országává is válunk, most, hogy lezúgott a labdarúgó virágbajnokság. Még egy kérdés, hogy az is egy ellentmondás nekem, mint mezőgazdaságot kedvelő embernek, hogy amikor, bár rég volt ilyen belvizes időszak, de ott is nagy purparlés szokott lenni, amikor azt mondják, hogy hát vezessék már le a vizet a földemről, most meg hát miért nincs víz a földemen. Tehát ezek is ilyen tök ellentétes igények, ezt egyáltalán lehet szakmailag kezelni, ezeket az ellentétes igényeket? Nem nagyon
6: gondolom. Csak úgy lehet szakmailag kezelni, hogyha van egy megbízható jogszabályi háttér a vízügyesek mögött is, hiszen nekünk is ez a tervünk, ezért is hirdettük meg 2 éve a Vizet a Tájba programot, hogy a gazdák jelentkezzenek. Pont ezért, mert jogszabályilag le kéne vezetni a vizet, de mi nem szerettük volna levezetni, és minél több gazdának meg szerettük volna adni a lehetőséget, hogy ott tartsák a földjeiken a vizet. Ez egy hihetetlen, hogy úgy mondjam, sziszifuszi munka volt, mert amikor jelentkezett egy gazda, akkor az én kollégáimnak meg kellett vizsgálni, hogy az ő környezetében lévő területeken, hogy tudják úgymond megállítani a vizet, ami viszonylag nehéz dolog, hogy mondjuk egy másik gazdának, aki nem akarta a vizet a területén visszatartani, azt hogy tudják ott megoldani. Sokszor sokszor nem is sikerült, de nagyon sok helyen sikerült, de ez egy elenyésző pici rész ahhoz képest, amennyit vissza kéne tartani. Tehát itt megint csak visszautalnék arra a közös kooperációra, amire ugye szükség lesz mostantól több minisztérium szaktárca, illetve több szaktárca között.
4: Mikor lehet ennek valamiféle látható eredménye? Lehet tudni valamit?
6: Hát reméljük, hogy, sőt azt gondolom, hogy ennek már idén télen látható eredménye kell, hogy legyen. Ez nagyon fontos lenne. Ezt most látjuk, érezzük a bőrünkön.
4: Szerintem most értette meg mindenki, még a laikusok is, és most függetlenül attól, hogy milyen komment hullám van, azt lehet látni, amikor ilyen nagy morgolódás, meg méreg van, akkor az azért van, mert történik valami, amit kézzelfogható a lakosság számára.
6: Lehet, talán igen. Igen, én is azt gondolom, hogy most többen, mondjuk így. Igen, én azt látom, hogy most többen.
4: Oké, hát akkor kitartást és
5: reménykedjünk. Van vízügyes köszöntés? Hogy ilyen jó szerencsét, vagy derűséget, mint a meteorológusoknál, vagy a csillagászoknál, nincs ilyen, hogy sok vizet, vagy kevés vizet, vagy...
4: Szerintem semmelyik nem jó ezek között.
5: Vagy Pelikán elvtárs, vagy valami...
4: kell egy ilyen szlogen.
6: Ígérem, összehívom a kollégákat, és most nekik kezdünk, vagy erre, nekik kezdünk dolgozni, de ez az előző is, köszönöm szépen annak a hallgatónak, az nagyon jó volt.
5: Jó, köszönjük szépen!
6: Ügyes. Igen. Köszönöm van. Szépen.
4: Köszönjük szépen.
5: Szép napot, jó munkát. Szép napot. Az elmúlt percekben kicsit vízügyeztünk Siklós Gabriellával, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjével. Nem egyszerű meló az sem, mint hallhattátok.
4: Közben most jelent meg 2026. július 27-én a Duna legkisebbi vízállása Paksnál, mínusz 106 cm.
5: Akkor kell egy méteres gödröt ásni, hogy vizet találjunk Paksnál.
4: Minden eddigi rekordot megdöntött. A kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek az egyes blokk teljesítményét július 27-én 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették. A közlemény szerint folyamatosan nyomon követik a vízhozam és hőmérséklet alakulását, az aktuális helyzethez igazodva hozzák meg a döntéseket. A létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása a lényeg, a Telepakson jelent meg. Köszönjük Szabó Istvánnak, hogy elküldte, MM Istvánnak, hogy elküldte ezt nekünk, és hát ez azt jelenti, ugye, hogy ez a probléma, amiről most beszéltünk, ez csak növekszik azzal, hogyha Paksot nézzük, illetve hát ugye nem is tudom hány éve volt, András, amikor szörnyölködtünk, ugye, hogy látván, hogy Franciaországban, a Loire-ban milyen helyzet van, gyakorlatilag a teljesen kiszáradt meder, emberek sétáltak a hidak alatt, stb. Spanyolországban ugyanez. Itt most érezzük a saját bőrünkön ezt, úgyhogy...
5: És írja a hallgató, hogy még a Duna mentén nem találkozott idén csípőszúnyoggal. Ha valaki ilyen randevúra vágyik, utazzon Pécsre, mert egy másik hallgató azt írja, Pécset brutális szúnyoginvázió van, kicsik marnak, egy ajtónyitással is bejön vagy 10. Szívesen.
4: Írja a hallgató. Kérdezzük az Orfű fesztiválozóktól, hogy ők találkoztak-e szúnyogokkal például. Ha már Pécset ennyi van. Oké, na hát akkor megyünk tovább, hamarosan folytatjuk, és azon túl, hogy megnézzük a napi aranyköpéseket észjáték rovatunkban, azzal fogunk foglalkozni, hogy a magyar vasúti árufuvorozás
5: az is egy szép
4: történet. Milyen állapotban van.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar

0: iránymaszín.org. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja. Hogyan érdemes választani aktívan kezelt befektetési alapok közül költség alapon? Hagyományos befektetési alapok vásárlásánál a fő szempont, hogy adott eszközosztályban vagy annak egy részpiacán hozzájussunk egy jól diverzifikált portfólióhoz. Mivel tipikusan egyik alap sem képes hosszú, 8-10 éves időtávon folyamatosan túlteljesíteni a benchmarkját, az alapok teljesítménye hektikus. Racionális döntés lehet, ha az adott, jól diverzifikált portfólióhoz a legalacsonyabb költség mellett szeretnénk hozzájutni és tartani azt. A befektetési alapok költség alapú hasonlítására a teljes költséghányadost, vagy másképpen TER mutatót használhatjuk, amely egyetlen, százalékos mérőszámban összegzi az alapkezelő által a befektetési alapra terhelt éves költségeket. Érdemes figyelni a befektetési alapok TER mutatóit, mert az egyes szolgáltatók és típusok között nagyok lehetnek a különbségek. A legkisebb költségszinten működő hazai alap TER mutatója 0,1%, míg a legdrágábbé éves 6% feletti. Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.
1: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben.
1: Ezt elteszem magamnak.
2: Na, mai aranyköpésünk vajon kitől származik?
3: Hát kitől
2: Malcolm
3: származom?
2: Malcolm Lowry-tól, vagy pedig Jacques Picard-tól? Szerintem szavazzunk Jacques Picard-ra.
3: Jó.
2: Ha már a vízről volt szó.
3: A specializálódás azzal jár, hogy mind szűkebb tárgykörben, mind tágabb ismeretekre törekszenek. Mi lesz vajon, amikor a tárgykör nullára szűkül?
2: A mélység Kolumbusza mondta ezt, aki 1922-ben ezen a napon született.
0: Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
3: Ugye nagyívű vasútfejlesztési elképzeléseket vázolt az új kormány, ezek javarészt a személyszállításra koncentrálnak, de van ám vasúton árufuvarozás is, amely hát elsőre nagyon jó ötletnek tűnik, másodikra talán már nem annyira. De majd Hódosi Lajos, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatója rendet tesz ez ügyben a fejünkben. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
3: Hát azt gondolhatnánk, hogy a vasút reneszánszát éri, hiszen új, olcsó, meg környezetbarát fuva.

0: média után, úgyhogy most már a beavatkozásokkal nem nagyon lehet várni.
1: Uh-huh. Mielőtt a beavatkozási javaslatokra rátérnénk, beszéljük végig azt, hogy mi okozta ezt a nagy bezuhanást.
0: Jó. Először is azt kell tisztázni, ugye, hogy az az általános gazdasági visszaesés, ami az egész gazdaságot jellemzi, azért abban a logisztikának ahhoz, hogy ebből kikerüljünk, illetve a gazdaságot újraindítsuk, ahogy az új kormányzat ezt szeretné, abban azért a logisztikának igen kemény szerepe van, hiszen az, hogy ezeket a termékeket, amiket megtermel a hazai gazdaság, exportálni tudjuk, vagy éppen az előállításhoz szükséges nyersanyagok beszállításához, azért, hogyha a logisztikai költségek alacsony szinten vannak tartva különböző intézkedésekkel, akkor az elő tudja segíteni az össztermelésnek a javulását. És reméljük, hogy ezt egyébként át tudtuk ütni június végén a fuvarozókkal tartott egyeztetést kapitányminiszter úr, illetve Vitézi Dávid miniszter úr, és megértették ennek a szektornak a jelentőségét és fontosságát. És most várjuk azt egyébként, hogy elinduljanak azok a munkacsoportok, ahol ezeket a, ezeket a megoldási javaslatokat végig tudjuk tárgyalni. De a vasút azért is különleges helyzetben van, és a visszaesés azért hat ránk, hiszen az ipar által megtermelt vegyipari termékek, építőanyagok, energiahordozók, tehát hogy ezek azok, amik alapvetően vasútaffinak, és ezekben sokkal nagyobb volt a visszaesés, mint eddig.
2: Hogyha visszaesésről beszélünk, akkor mennyire érintik a fuvarozást azok a problémák, amik egyébként a lakossági közlekedést, szállítást érintik. Ugye itt ilyen jelzőberendezés hibától kezdve egy csomó mindent kapunk, testvérvonatoknak vagy csatlakozásoknak a késése, ilyesmi. Hát ugye ugyanazt a pályát használja mindenki.
0: Így van. Ugye a költségoldali nyomásnak egy jelentős részét a áruforozásnál, hogy az infrastruktúra állapotok és a kapacitásból adódó problémák okozzák. Lassú jelek, pályafelújítások, kapacitásszűkülések, és mi örömmel olvastuk, vagy néztük a sajtótájékoztatót a Baross Gábor vasútfejlesztési tervről, és reméljük, hogy akkor ezek a problémák, ezek középtávon azért lassan-lassan majd megoldódnak, de azt majd figyelembe kell venni, hogy ez nem okozhatja azt, hogy a teherszállító vonatok ne tudjanak majd elmenni, illetve ezeket a fejlesztések által okozott vágányzárakat, ezeket össze kell hangolni hazai és nemzetközi szinten, és amikor kerülniük kell ezeknek a teherszállító vonatoknak, mivel nincs annyi alternatív útirány, azért ezeknek a kompenzációra is figyelni kell, mert az nem lehet, hogy ezek a felújítások úgy folyanak, hogy közben megáll a forgalom, és nem fognak tudni menni ezek a tehervonatok. És hát majd kíváncsiak leszünk, hogy mennyi kapacitás lesz ezeknek a tehervonatoknak a közlekedésére tekintettel arra, hogy milyen személyszállítási fejlesztéseket jelentett be miniszter úr, de úgy gondolom, hogy ezek egy tárgyalásoknak az eredményeként ezek megoldódhatnak.
1: Oké, egyébként csak, hogy értse egy laikus, hogy lehet költség, vagy miből fakad költségnövekedés, mert mondjuk itt egy ilyen 2025-ben olvasom a közleményükben, egy tonna áru egy kilométerre történő szállításnak költsége 12%-kal volt magasabb, mint 2021-ben, 11,8, hogy egészen pontos legyek. Ez hogy jön össze? Ez ilyen elég durvának tűnik. És hát nem is biztos, hogy a megrendelők ezt így ki tudják matekozni.
0: Biztos, hogy nem, mert például most 2026 első negyedévében kb. 8-10%-os fuvardíjat kellett volna emelni a vállalatoknak, és ehelyett jó, ha 1-2%-ot tudtak emelni, úgyhogy ez is azt jelenti, hogy egyszerűen nem tudják átterhelni a növekvő költségeket a megrendelőkre. Azonban ezek a költségek például abból adódnak, hogy az energiaköltségeknek a növekedéséből, a vontatási költségek növekedéséből, és ezekből az infrastruktúra állapotokból adódó költségnövekedésekből. Ha csak azt veszük figyelembe, amit előbb említettem, a kerülőirányok miatt okozta többletköltség, de akár az is, amit most a napokban hallunk folyamatosan, hogy az infrastruktúra lassú jeleknek a felszámolása van folyamatban, hogy az állandó gyorsítás, lassítás ezeknek a teher

0: feladatoknak óriási energiatöbletet vesz igénybe, illetve például a védett üzemanyag ártavasszal nem lett kiterjesztő a vasútra, annak ellenére, hogy 16%-a az áruforozásnak még mindig dízelvontatással kerül lebonyolításra, és így ott is volt egy költségnövekedés, amik nem kerültek kompenzációra.
1: Hogy lehetne segíteni ezen, mert ahogy nézem, hogy mekkora a költségnövekedés és a díjemelés közötti különbség, az majdnem 10%. Hát ezt sokáig finanszírozni a vasúti árufuvarozással foglalkozók majdnem biztos, hogy nem tudják. Hogy lehetne ezt viszonylag gyorsan és mindenki számára elfogadhatóan rendezni ezt a helyzetet? Már csak azért is, mert hogyha megszűnik ez a vasúti árufuvarozás, vagy visszaszorul, akkor az jön a közútra, aminek meg a környezeti lábnyoma az brutális is lesz, és azt meg senki nem akarhatja.
0: Így van. Sajnos már a problémák látszódnak, tehát már szűnt meg vasútvállalat, illetve a legnagyobb áruforozó vállalatnál például egy 20%-os létszámleépítést jelentettek be, ami természetesen azt eredményezi, hogy a vasúti szolgáltatások elérhetősége az csökken, és igen, a költség, a közútra való átterelődés veszélye van, de hogy milyen megoldások lehetnek. Mi abban látjuk a megoldást, hogy egyrészt a vasúti áruforozás igénybevételének a belépési korlátját azt lejjebb kell tenni.
1: Ez mit jelent?
0: Ez ne csak az vehesse igénybe, akinek mondjuk van egy 15 vasúti kocsira elegendő fuvarozási mennyisége rendszeresen, hanem akár egy-két vasúti kocsira elegendő árut már vasútra akarna tenni, és nem akarja terhelni a közutat, és ez a vasúti egyes kocsi fuvarozás, és talán így sokkal érthetőbbé tettem így, hogy így magyaráztam el, és ennek a támogatását az előző kormányzat megszüntette, ez 4 évig fönnállt, és ennek a visszavezetése az rendkívül fontos lenne, hogy azok is igénybe vessék a vasutat, akik tényleg nem rendelkeznek olyan mennyiséggel. A másik ilyen terület, és ezzel egyébként jelentősen lehetne segíteni az itthonról induló export és import forgalmaknak a vasútra terelését. A másik pedig a másik terület, hogy minél erőteljesebben távol kell tartani a közúti tranzit forgalmat a hazai autópályákról, és ezt egyébként meg legelőnyösebben a konténeres vasúti szállításnak az ösztönzésével lehet megtenni, hogy már a feladó országokból, illetve kikötőkből már ne is közúton kezdjék el a fuvar feladatok végrehajtását, hanem vasúton, és mivel Magyarországon nincs egyedül abban a vonatrendszerben, amik hazánkon keresztül közlekednek, erre a konténeres szállításra támogatás, ezért ezt minél hamarabb be kell vezetni, erre megvannak a tervek, illetve az első belépési pontnál, mert a lehető legtöbb közúti járművet, félpótkocsit azt föl kell terelni vasútra, ez pedig azok a feladó terminálok kellenek, amelyek már egyébként részben rendelkezésre állnak, de ezeknek a fejlesztését folytatni kell. Illetve azt is meg kell vizsgálni, hogy például belföldi forgalomba azoknak a kőszállításoknak, hulladékszállításoknak, veszélyes áruszállításoknak mennyire van helye a lakosság között a falvakban, illetve városokban, és ezeket hogy lehetne vasútra terelni, ahol van erre lehetőség vasúton, van vasúti kapcsolat, és ez az úgynevezett élvezzen elsőbséget a vasút ezeknél a termékeknél. Úgyhogy ezekben látunk egyébként potenciált, hogy anélkül, hogy itt a gazdaság visszaesése nyilván velünk van, reméljük, hogy egy minimális növekedés el fog kezdődni, de jelentős áru potenciál van ezekben a szegmensekben, és talán ezek helyre tudnák billenteni, ha a másik oldalon megvannak azok a szabályozók, szigorítások, amivel a vasútra terelést ösztönözni lehet a támogatásokon kívül.
1: Oké, hát akkor drukkolunk, rajta tartjuk a szemünket az ágazaton, és ha valami változáson, akkor megint jelentkezni fogunk. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, egy átlagember számára is talán érzékelhető, hogy mekkora gond van, és hogyan lehetne azon változtatni. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük a lehetőséget.
1: Sok sikert, viszont hallásra.
2: Hódos Ilajossal beszélgettünk, a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület ügyvezető igazgatójával. Ennél a beszélgetésnél is, mint az előzőnél, előjött, hogy a szakminisztériumoknak a szakmai szervezetekkel való ágazati összefogása és egyeztetése milyen fontos, úgyhogy rengeteg témában ugyanezt a visszajelzést kapjuk, várjuk az eredményeket ebben.
3: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
2: Szúnyog szomjazik a vérére, jöjjön vekerlére, írja a kedves hallgató. Akkor vekerlén is van bőven szúnyog, mint kiderült. Viszont ez nem a vízügyes köszöntés, mert hogy abból is érkezett egy pár, gyűjtjük ezeket is, akkor ezek szerint azt mondja, hogy
1: legyen,
2: például...
1: Légy ügyes, vízügyes.
2: Légy ügyes, vízügyes. De na, ugye köszönt, ez inkább egy szlogen, ez igen. Jó, szlogennek jó, de hogy olyasmit akarunk, mint a, mit tudom én, a jó szerencsét a bányászoknál, ugye, igen. Vagy valami hasonlót. Köszöntés, borítsunk tiszta vizet a múltra, írja egy kedves hallgató, ez is megvan. Úgyhogy mi volt az a adással kapcsolatos WhatsApp vagy Viber üzenet? WhatsApp volt talán, hogyha jól emlékszem.
1: A tegnapi adás sem volt egyszerű, de a mai egy full best of. Hát köszönjük.
2: De köszönjük. Dolgozzunk rajta, dolga. Jön a kánikula. Érdekes, hogy mostanában vannak ilyen mémek. Ugye például az, hogy ezt a szó virágot, hogy mostanában divatos szóval élve hőkupola, régen hőhullámnak hívtuk, igen. De nem ugyanaz a kettő. Egy más meteorológiai jelenségnek a hatása, a hőkupola.
1: Nekem aztán magyarázhatod, én lemaradtam a vérholdnál.
2: Ja, igen, az is volt. Na de, tudod,
1: tessék,
2: hogy
1: a legkreatívabb elme.
2: Vízlát. A névnapos vízlát.
1: A névnapos bosszúját hallhattuk az elmúlt másodpercet.
2: Köszi, Szabócs. Köszönjük szépen. Akkor neked küldjük azt, amit nem hallhattatok mostanában, mert nem voltam itt, de most már itt vagyok, és tudom, hogy mit akar a nép. Tudom, hogy mit akar a nép.
1: A nyár.

Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipót városban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
4: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: Jó reggelt kívánok! Budapesten erős a forgalom a Kerepesi úton és a Tököli úton befelé a Barostér előtt, és tovább a Rákóczi úton. Az Üllői úton befelé szakaszonként, tovább a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért érmű egyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben közlekedő 107-es, valamint a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét javasoljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann-Alajos utcánál. A villamos átjáron továbbra sem tudnak áthajtani, illetve a befelé vezető belső sáv sem járható. Sávlezárásra kell készülni az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Széchenyi út és a Szerencs utca között egy rövid szakaszon, ma várhatóan 9:30-tól délután 2 óráig karbantartás miatt. Egyirányosították mától szerda éjszakáig az 5. kerületben az Apácai Csere János utcát a Széchenyi István tértől a Vekerle Sándor utcáig darúzás miatt. Rebenszki Gergő, BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: 22 milliárd forintba került a nemzeti petíció kampánya. Teljes tisztújításra készül a KDNP. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna Budapesten. Ma kellemes napos időnk lesz, holnaptól viszont fokozódik a hőség és jön újra a forróság. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Több mint 22 milliárd forintba került a nemzeti petíció kommunikációs kampánya. A 24.hu által megszerzett adatok szerint ez volt minden eddigi hasonló kormányzati kampány közül a legdrágább. A teljes összegből több mint 18 milliárd forintot reklámokra költöttek, ennek csak nem a felét online hirdetésekre. A petícióra a közzétett adatok szerint mintegy 1 millió 830 ezer válasz érkezett. Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint a közlekedés szervező és gördülő állománykezelő társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatról, de szó lesz energetikai és a mezőgazdaságot érintő jogszabálymódosításokról is. Az országgyűlés mai ülésén elkezdődik az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásával kapcsolatos előterjesztés vitája is. Teljes körű tisztújításra készül a KDNP. A párt ügyvezető alelnöke Latorcai Csaba az ATV-ben azt mondta, elkészült egy belső helyzetelemzés, amely kijelölheti a párt jövőbeli irányát. A tisztújítás augusztus végén indulhat, és az országos vezetést is érinti. Arról, hogy Semjén Zsolt marad-e a KDNP elnöke, egyelőre nem született döntés. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérése szerint ma reggel már csak 31 cm-t mutatott a vízmérce, ezzel megdőlt a 2018-ban mért 33 cm-es negatív rekord. A szakemberek szerint a tartós csapadékhiány miatt a folyó tovább apadhat. Az alacsony vízállás következtében egyre több hajóroncs, második világháborús robbanótest és más történelmi emlék kerül elő a mederből. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről egyelőre nem érkezett hír. 410 ember tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként Németországban, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátették, hogy a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on, egy ember halálát okozva. A férfi az iszlám állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27 és 32, este pedig 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap jön a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, és egyre melegebb lesz. A hétvégén akár már 40 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
0: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép napot mindenkinek, 9 óra 9 perc van, július 28-a, kedd, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, és igazából arra szeretném megkérni Katona Csaba történészt, hogy segítsen nekem Mihálovics Andrást ide behívni a stúdióba. Itt vagy, Csaba?
4: Itt vagyok, gyere, András.
3: Mondjuk neki ketten, hogy András, gyere a stúdióba.
4: András, gyere a stúdióba. Így van.
3: És ne legyél már olyan féllábú, mint a Dunyov, aki hát végül is gyakorlatilag Garibaldi egyik legjobbja volt, annak ellenére, hogy féllábú volt. De szerintem András is úgy cammog ide, hogy ilyen féllábbal, mert szerintem azt történhetett, én megfejtem neked, Csaba, hogy kiment megnézni, hogy van-e parkolóhely, már megérkezett. Most megérkezett. Megérkezett.
4: Eldunyovosodott.
3: Eldunyovosodott a Mihálovics, és megérkezett fél lábbal a stúdióban.
5: Ne élcelődjünk ezen, Dunyov Istvánnak ugyanis fél lába volt, csatába elvesztette, amputálni kellett, és azért voltam itt, mert az ő nyomát kerestem itt a 13. kerületben, de nem sokat találtam, úgyhogy...
3: Az nehéz, mert pontosan úgy néznek ki Dunyov Istvánnak a nyomai, mint Deák Bill Gyuláé, úgyhogy össze lehet keverni. Akár Kőbányán jársz, akár itt a mi kerületünkben. De szerintem ezzel jól megágyaztunk a következő rovatunknak.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül, mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
3: És, mint kiderült, a féllábú szabadságharcosról lesz szó, aki Garibaldi egyik legjobbja volt 1816. július 28-án, vagyis 110 éve született Dunyov István, a 48-49-es magyar szabadságharc és az olasz egységért folytatott küzdelmek hőse, aki a magyar emigráció egyik legnagyobb alakja 1849 utáni, és hát Katona Csaba történész róla fog beszélni. Szia, Csaba, még egyszer!
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok, és valóban egy nagyon érdekes emberről lesz szó megint.
5: Várj, ne rohanjunk ennyire előre.
3: Mondtam, a hallgató, csak alátod, mondtam.
5: Hallgató egy történészi krédót küld neked, mert így hangzik.
4: Igen.
5: Katona Csaba mottója lehetne, olvas a sörök között.
4: Én ezt vállalom.
3: Tudom, vállalom ezt a beszélgetést.
5: Átadtuk,
3: nagyon
5: igen.
3: Jó.
5: Na, vissza Dunyov Istvánra. No man is no man, nem egy ősi magyar családnév sejlik fel, amikor
4: nem,
5: a Dunyov szót olvasunk.
4: Dunyov, ebben a formában is használták a nevét. Hát azt kell róla tudni, hogy Vingán született. Na most ez a Vinga, ez len van a Bánátban. És alapvetően egy bolgár, illetve román, meg ki tudja milyen ősökkel rendelkező famíliában látta ő meg a napvilágot 1816. július 28-án, tehát pontos évfordulója van most ennek, ezért is esett rá a választásunk, és az az igazság, hogy fél láb ide vagy oda, azért 74 évet élt, 1889. augusztus 29-én halt meg, tehát tulajdonképpen ezeket a csatákat egész jól át tudta vészelni. Mi az, amit tudunk róla? Az, hogy egy elég jó eszű fiú volt, aki nagyon hamar kitűnt azzal, hogy érdeklődő és nyitott. Na most tegyük rögtön hozzá, hogy az őseinek köszönhetően magyarul, bolgárul, románul, szerbül és németül jól beszélt. Tehát ez a Bánátban nem annyira szokatlan. Tehát, hogyha mérlegre tesszük ugye a nemzetiségi viszonyait ennek a területnek, akkor azért ez, ha nem is hétköznapi elvárás volt mindenkivel szembe, de előfordulhatott egy gondolkodó ember életébe. És következőt lehet róla tudni, hogy nagyon-nagyon hamar arra jutott, hogy szeretne valamilyen módon értelmiségiként tevékenykedni, 1843-ban megszerzi az ügyvédi oklevelet, és ezt követően olyan élmények érik ők, ami egyértelműen a közélet felé terelik gondolkodását. Sokat van Pesten, Pozsonyban, Bécsben, ugye három olyan város, ami a reformkori közéletnek az abszolút epicentruma, És itt elkezd gondolkodni azon, hogy mit is jelent a modernség, mit is jelent a politika, mit jelent a liberalizmus. Ez szóval mindenféle európai szintre emelkedik az ő látásköre. Majd pedig miután...
5: Már akkor is liberalizmus, amikor királyságok vannak Európa szerte. Ezek azért ilyen alternatív nézőpontok, és akkor most visszafogottan fogalmaztam volt abban a korban. Tehát, hogy...
4: Nem, a liberalizmus nem feltétlenül a uralkodó ellen szolgált. Ne felejtsd el, 48-nak se volt célja a detronizáció. Az majd a forradalom hevületében 1849-ben bekövetkezik, és máig vitatott, hogy jó döntés volt-e. De hát ma is létezik olyan, hogy alkotmányos monarchia, ugye? Számos ilyen van Európában. Tehát igazából a alkotmányosság, meg a polgári liberalizmus nem mond ellent annak, hogy van egy uralkodó, annak mond ellent, hogy abszolút uralkodó van. Tehát abszolutizmus versus alkotmányosság, így lássuk a dolgot. És hát ne felejtsük el, hogy az általa támogatott olaszországi események is mivel jártak, ahogy lett egy olasz király, ugye? Tehát itt alapvető ellenmondás abban a korban nincsen. Na de hát Itáliáig hosszú út vezet. Aradon telepedik le, fiatal emberként 1844-ben, itt nyit egy váltójogi és irodát, egy közös váltójogi irodát, és hát a tevékenységem az aktivitása, maga
5: gondolkodása. Tehát jogász? Ez a...
4: Jogász, abszolút. Jogász, és így is tevékenykedik. Tehát a politika másodlagos számára nagyon határozott véleménye van a világról, egyértelműen támogatja a liberális törekvéseket, de alapvetően jogászként működik, és nagyon-nagyon jó igyekszik elmerülni a gazdasági kérdések szemléletébe is, mert arra jut, hogy a politika meg a gazdaság, az meglehetősen összefügg, és lássuk be ezzel a felismeréssel, át egy nincs egyedül, át kettő igazabon. Na most az, ami megváltoztatja az ő életét, az nem más, mint 1848. Tehát abban a pillanatban, ahogy a forradalom elkezd abba az irányba elmenni, hogy meg kell védeni a forradalom vívmányait, gyakorlatilag azonnal belép a nemzetőrségbe, és 1848 júniusában már a déli területre küldik. Na most a déli területen harcolni az nem olyan nagy öröm. Tehát...
5: Hát ugye ott ilyen nagyon ellentmondásos volt, hogy akkor most ki és miért, a király nevébe vagy a király ellen, ugye lázadoztak ott a délvidéken. Egy pár mondatban erről beszélnél, hogy ott miért volt jóval előbb fegyveres konfliktus, mint Magyarország egyéb területein?
4: Elsődlegesen a nemzetiségi problémák miatt, tehát ugye ne felejtsük el azt, hogy a magyarországgyűlés törekvéseit például elutasítják ugye az erdélyi románságnak a képviselői, és hát ez közismert, ugye, hogy a szerbekkel sem sikerült nagyon hamar dűlőre jutni, tehát ezen a két területen, Erdélyben meg a délvidéken elsősorban nemzetiségi alapon nagyon-nagyon hamar kiéreződtek a problémák, és sajnálatos módon mindkét területen aztán rendkívül véres harcokra kerül sor, talán a legvéresebbekre 48-49-ben. Ezért tényleg egy elég netes terület volt, és hát aradi nemzetőrség az történetesen egy idő után abban a helyzetben jut, hogy a fegyvereit átadják a honvédségnek, na de ezzel a lendület a nemzetőrök java része honvéddá válik, és így történik, hogy Dunyov nemzetőrből honvéd főhadnagy lesz, és aztán hamarosan alezredes lesz belőle. Nagyhalmágyon volt a főhadiszállásuk, és 49. januárjában itt kapják meg azt a parancsot, hogy lesznek szívesek akkor segítséget nyújtani Bem tábornoknak Erdélyben. Na most Dunyov ide tart, és Bem oldalán harcol. Részt vesz a Piski hídnál lezajlott csatában, és ama bizonyos nevezetes Piski csatában. De tulajdonképpen...
5: Ha nincs híd, nincs haza.
4: Ha nincs híd, nincs haza. Pontosan erről a csatáról beszélünk, és ugye ez váratlan győzelem volt, de hát óriási erkölcsi és katonai hozadéka volt ennek. Úgyhogy igazából Dunyov 48-49-et végig harcolja, Nagykátánál találjuk őt utoljára harcban. Akkor ugye már nem állunk jól, amikor erre a ütközetre sor kerül, és Dunyov nem kerülheti el a sorsát, mindenki tudja, hogy mik voltak a nézetei, meg az, hogy aktívan részt vett végig 48-49-ben, tehát ez nagyon fontos dolog, hogy végig harcolt, nem tette el a fegyvert egy idő után, nem mondta azt, hogy én már nem álló bele ebbe a sztoriba. Aradra kerül ő is, de szerencsére nem végzik ki. Az a helyzet, hogy ekkor is sebesült, megsebesül a lába, még az is fölmerül, hogy amputálják. Ez egy érdekes dolog, mert ugye később ez lesz a sorsa, de ekkor még megúszta. És ezzel a sebesült lábbal ítélik őt halálra, aztán ezt a halálos ítéletet 10 év várfogságra enyhítik. 10 év, az soknak tűnik, végül is ennyit sem kell neki letöltenie, 1857-ben kiszabadul, de mielőtt kiszabadul, meglehetősen hosszú időt tölt Józsefstadtba és Königgrätzbe, Ennek viszont mégiscsak lesz egy pozitív hozadéka az ő életében. Az nevezetesen, hogy mindkét helyen rengeteg itáliai, vagyis úgy tetszik olasz politikai fogoly van, akik mesélnek neki az olasz egységről, arról a törekvésről, hogy legyen egy egységes Itália, mesélnek ugye Giuseppe Garibaldiról, és az egésznek az lesz a végül, amikor 1857-ben az általános amnestiával Dunyov kiszabadul, akkor ő már nagyon nagy szimpátiával fordul Itália felé. De nem megy még először oda, mert ahhoz konkrét dolognak kell történnie. Vannak szerencsére befolyásos barátai, és így kerül a Magyar Kertészeti Társulathoz, és itt dolgozik, tehát a jogi tudását veti latba. De az a helyzet, hogy igazából csak azt várja, hogy valami olyasmit tehessen, ami sokkal közelebb áll hozzá, mert képtelen elfogadni ezt az abszolutisztikus berendezéskezdést. Ugye még messze vagyunk a monarchiától. És 1859-ben jön el az ő ideje, fogja magát és elmegy Torinóba, keresi az itteni magyarokat, egyetlen határozott célja van, hogy lehetőség szerint segítse az olasz egységet. Ugye neki is az a víziója, mint annyi más magyarnak, hogy a magyar szabadságharcot és forradalmat úgy lehet újraéleszteni, hogy az itáliaiaknak segítünk, és ha ez megtörténik, akkor előbb-utóbb újra Magyarországot is kirobban a forradalom. Tudjuk ma már, hogy ez nem így történt, de azt is tudjuk, hogy Garibaldit rengeteg magyar segítette, gondoljunk Tükörire, Türre, tehát még hosszan lehetne sorolni.
5: Azt lehet tudni, hogy mi volt a mozgató rugója ennek a sok magyarnak, hogy Garibaldinál kötött ki? Hát ez olyan, mint hogy megvolt a szakértelmük a szabadságharc, de nem ez, hanem hogy megvolt a szabadságharcban a szakértelmük, és oda mentek, ahol ezt a szakértelmet kamatoztathatják? Mint oly sok háborús veterán teszi ezt minden idők háborúi után?
4: Hogyne. Gondoljunk vele, hogy Bem József hogy kerül Magyarországra, vagy nem Mészki József hogy kerül Magyarországra. Tehát egész egyszerűen voltak azok az emberek, akik elkötelezettek voltak bizonyos eszmék iránt, máshoz nem értettek, mint a harchoz, meg a háborúhoz, és hogyha a saját országukért, a saját nemzetükért nem tudtak cselekedni, akkor elmentek oda, ahol úgy vélték, hogy legalább az eszmét támogatni tudják, ami majd egyszer visszahat az ő országukra is. Kevésbé magasztosan meg lehet úgy is fogalmazni, hogy voltak olyan emberek, akik képtelenek voltak normális polgári életet élni, mert nem is értettek máshoz, és mindig oda mentek, ahol lövöldöztek.
5: Hát figyeljünk ugye oda, mert az ukrán-orosz konfliktus kapcsán is erre figyelmeztetnek sokan, hogy ha annak egyszer vége lesz, ezek az emberek, akik a háború szakértői lettek, akár orosz, akár ukrán oldalon, azok szét fognak rajzani a világba. Jó esetben normális ügyér, rossz esetben rossz ügyér fogják a szakértelmüket beáldozni.
4: Ugye az a helyzet, hogy ez a probléma rengetegszer jelentkezett a történelemben, például amikor a vígvári katonákat el kellett bocsájtani a török háborúk, az oszmán háborúk végén, akkor ott voltak 20-30-40 éves emberek, akik nem értettek semmihez, viszont nem volt értelme tovább fizetni őket az állam részéről. Tehát ugye ez a probléma, ez nagyon sokszor jelentkezett, ugye Vietnám után is a veteránokkal, nem véletlenül
5: vagy ugye meséljünk 1919-ről, ott pont ebben a rovatban veled beszéltünk, hogy ott a forradalomnak az elégedetlen hazatérő katonatömegek az egyik katalizátorát jelentették.
4: Tehát ez egy óriási társadalmi probléma minden helyzetben, na de ekkor még nem mondható szerencsére tömegesnek. A 19. század derekán vagyunk. Itt ugye annak a nyomát kerestük, hogy miért van az, hogyha van egy katona, aki a saját nemzeti iránt elkötelezett, adott helyzetben nem azt mondja, hogy akkor most normálisan és békésen élek, ahogy eddig, hanem fogja magát és elindul egy teljesen másik irányba. Egyébként van ellenpélda is Tűr István, aki tökéletesen jól be tudott illeszkedni a polgári társadalomba, miután azt látta, hogy 1867-tel a kiegyezésre megvalósult az ő alapvető célja az alkotmányos Magyarország, tehát ő képes volt felemelkedni ezeken a dolgokon, és azt mondani, hogy a háború az nem cél, hanem eszköz. És ha már nincs rá szükség, akkor nincs rá szükség. Dunyovot illetően az a helyzet, hogy ő egy köztes megoldás választott, majd elmondjuk, hogy mit. Amit viszont tudunk róla, hogy derekasan harcol Itáliában, és ekkor történik vele, hogy Kápuáról, amikor harcolnak, akkor ő egy 600 főnyi ezredet vezet rohamra, és ennek a rohamnak a nyomán egy súlyos sebesülés éri, nevezetesen így, ahogy beszéltünk róla korábban, hát szó szerint lábon lövik. És ez a lövés, ez ugye másodszor sebesíti meg az ő lábát abban a formában, ahogy beszéltünk, de ez már végzetesnek bizonyul olyan tekintetben, hogy amputálni kell. Fennmaradt egy jelentés, amit Kossuth Lajoshoz írtak, ebben ez szerepel. Ilyetve jelentem, hogy a mai ütközetben, amelyet Kápolya előtt vívtunk, ilyen tisztel szeretett honfitársunk Dunyov István veszélyesen megsebesült, és ma eldől még, szükség leende az amputáció vagy sem. Most az a helyzet, hogy annyira súlyos a lábsebe, hogy először nem merik levágni a lábát, mondván, hogy csak rosszabbítja a helyzetet, ha megkísérlik ezt. Képzeljünk bele, hogy mivel jár ilyen beavatkozás akkor. Tehát úgy érzéstelenítés, a többi.
5: Igen.
4: De az a helyzet, hogy Dunyov rendkívüli erővel jelzi, hogy ő ragaszkodik ahhoz, hogy szükség esetén ezt tegyék meg. Na most szerencsére a létező legjobb orvosi ellátást kapja, köszönhetően egyebek mellett Garibaldinak. Levágják ugyan a lábát, de az kétségtelen tény, hogy ez megmenti az életét. És Garibaldi, aki rendkívül nagyra becsüli őt, elmegy hozzá, és személyesen köszöni meg neki a részvételét a itáliai harcokban, és ráadásul még alezredesnek is kinevezi utólag, aminek pedig megvan ugye az az előnye, hogy...
5: Hopp!
3: Hopp, a legjobb résznél. Visszahívom gyorsan Csabát, addig légy szíves, szórakoztatod a népet.
5: Jó reggelt, itt az Alpokban is borzasztó nagy a szárazság, írja Eszter Svájcból, megtiltották a tűzijátékok forgalmazását, meg azt, hogy tradicionális mágiákat gyújtsanak a hegycsúcsokon, egész évre szigorú tűzgyújtási tilalom van, grillezni se szabad, pedig nemzeti sport, a tejenes gazdák levágják az állataik egy részét, eladják húsnak, mert nem lesz elég takarmány az összesnek, pedig jócsolnak, nem vezetékes vízzel, hanem patakokból, a gleccservízzel.
3: Szóval ott tartottunk a Katona Csabával, hogy, és ott megszakadt a vonal. Szóval...
5: Kossuth Lajos, Dunyov sebesülése, megmentette az életét.
4: Garibaldi meglátogatja, személyesen köszöni meg neki a szolgálatét, és kinevezi ezredessé, tehát az elvesztett fél lába után, ami igazából egy elismerés az eddigi teljesítményének. És amennyire tudni lehet, ott marad Garibaldi mellett, de hát nyilván már nem aktív front szolgálatban ezzel a sebesüléssel, egészen 1862-ig. És aztán eljön 1867, amikor is Dunyov hazatérhetne, de Dunyov úgy ítéli meg, hogy ez a kiegyezés számára elfogadhatatlan. Nem tud morálisan azonosulni azzal, bármennyire a nemzet javát szolgálja, hogy megtörtént, hogy ő hazatérjen. És innentől kezdve egy nagyon érdekes fordulat áll be az életébe. Van egy féllábú ember, akit nagy megtiszteltetés övez Itália részéről, nincsenek napi anyagi gondjai éppen ebből fakadóan, és 55 évesen, miután már 12 éve Itáliában van, megismer egy 18 éves leányzót. Úgy hívják őt, hogy Antoinette Talamini. Ő állítólag egy nagyon szép lány, ezt nem tudom így utólag se megerősíteni, se cáfolni. Azért egy nemzedéki különbség van köztük, bár tegyük rögtön hozzá, hogy a nagy életkorbeli távolság két házaspártás között ebben az időben nem szokatlan. Viszont feleségül veszi ezt a hölgyet, és innentől kezdve egy harmonikus családi élete lesz, ami azzal jár, hogy 1872 és 1885 között 7 gyermek születik. És ismerjük a kor halálzási statisztikáit, tudjuk, hogy a gyerekhalandóság sajnálatos módon rengeteg ember sújtott, itt ez nem történik meg, mind a 7 gyermek életben marad. És akkor mondhatnánk, hogy ez egy ilyen happy end, de sajnos nem, 1887-ben a fiatal asszony beteg lesz és meghal, és akkor ott marad özvegyen Dunyov 7 gyerekkel. Na most volt egy nagyon kiváló történész, aki egyszer írt egy monográfiát Dunyovról, Lukács Lajos, ez még a 60-as években jelent meg, és ő foglalta össze a következőt, hogy mi lenne képes ennél többet elviselni, mihez kezdhetett a szerencsétlen béna ember 7 gyermekkel és az élet minden terhével együtt. Hát amit tudunk róla, hogy nem sokkal ezt követően 1889-ben ugye Dunyov István is meghalt, ellenben amit tudunk róla, hogy holtában is rendkívüli elismerés övezi Olaszországban. Ugye ők, amennyire tudom, úgy néznek rá, mint egy olyan emberre, aki képes volt a saját, mondjuk úgy, hogy legelemibb nézetein, vagy érdekein túllendülni, és egy eszme odavonzott őt Olaszországba, de aztán olyan szinten szimpatizált ezzel az eszmével, hogy magáévá tette önmagáért is az itáliai egységnek a fontos kérdését, és Asztiban, illetve Piemontban, Pisztolyában élt jó ideig, Pisztolyában élte a halál, nagyon jó kapcsolatban volt Kossuth Lajossal Torinóban, és hogy gondoskodjon róla az olasz állam, szavolyai katonai érdemrende, Szent Móris és Lázár Lend lovak keresztet kapott, arról nem beszélve, hogy az élete utolsó szakaszában folyamatosan fordított magyarról olaszra, olaszról magyarra, elsősorban nemzetgazdasági tárgyakról, tehát különféle gazdasági cikkeket. Ráadásul nem csak fordított, hanem cikkeket is írt lapokba. Tehát egy olyan embernek láthatjuk itt az életútját, aki két országban számít hősnek, Magyarországon, illetve Olaszországban, és annak ellenére, hogy nem volt képes a kiegyezést elfogadni, a civil életbe is be tudott illeszkedni Itáliába, lehetőkényszerből, mert már csak fél lába volt, de azért mégiscsak kísérletet tett erre, és sikerrel tett kísérletet, az pedig már nem rajta múlt, hogy sajnos a egyébként boldog házassága úgy ért véget, hogy a feleségét fiatalon elragadta egy betegség.
5: Félve kérdezem, az olasz vagy a magyar nemzet emlékezik meg méltóbban Dunyov Istvánról?
4: Nekem van egy olyan érzésem, hogy az olasz, de ezt nem merem kijelenteni tényként, csak erős sejtés gyanánt. Tegyük rögtön hozzá, hogy nem messze a stúdiótól, ahol most vagytok. A 13. kerületben van a Dunyó István utca. 1968-ban itt egy emléktáblát állítottak neki. Ez az emléktábla, és tudomásom szerint most is ott van. De ha az a kérdés, hogy a magyar köztudatban jelen van-e ez a bolgár, román, stb. Ősökkel rendelkező kiemelkedő katona, akkor a válaszom az, hogy valószínűleg nem.
3: Mi is emléktáblája van Szicíliában is, hogyha jól emlékszem. Fotóztam szerintem.
5: És ráadásul ugye biztos, hogy találkoztunk történelem könyveket forgatva az ő fényképével, mert ez egy legendás fotó, ahol egy olasz hazafival együtt Garibaldi vörösingeseinek egyenruhájában, ő fél lábbal, mankóval a háta mögött, igen, ül, és ez egy ilyen legendás fotó, tessék rákeresni, és hát ez a Engelszi szakál, ez is egy védjegye Dunyov Istvánnak.
4: És hát még egy dolog az ő elismerését tekintve, hogy amikor meghal, akkor teljes állami katonai tiszteletadással temetik el. Uh-huh. Tehát ez ugye nem jár mindenkinek. Ez tényleg az elismerésnek a jele. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kellő tisztelet övezi őt Olaszországban, remélem, hogy Magyarországon meg még nagyobb fogja.
3: Hát Csaba, azon túl, hogy sok mindent megtudtunk Dunyov Istvánról, két fantasztikus szóvirággal örvendeztetted meg a népet ebben a szösszenetben. Az egyik az az volt, hogy feljegyeztem magamnak, hogy lent a bánátban. A második meg az volt, hogy pisztolyában érte a halál. Tehát, hogy semmi köze a pisztolyhoz, bármint hogy úgy semmi köze, hogy a halál szempontjából, de szép.
4: Hát nem, de ne felejtsük el, hogy pisztoly a városát szerintem az átlagember az onnan ismeri, hogy 80-as években ilyeneket lehetett hallani a Totóba, hogy pisztoly ézekre van,
5: Igen.
4: Emlékezünk a boldog emlékezetű Campo Basso csapatára is.
3: Igen. Na jó, hát köszönjük szépen. Természetesen javítjuk, nem 110, hanem 210
5: Igen,
3: éve.
5: Bocsánat, én tévedtem.
4: Istenem, matek sosem erőssége a bölcsésznek,
3: de vagyok.
5: A kommentet nem olvasom fel, amit szerkesztőtársam ide írt a tévedésem Margójára, igen. De elköszönünk Katona Csabától. Megint
3: olvassunk
5: jó volt,
3: a sörök
5: mindig.
3: Között. Köszönjük igen. Szépen.
4: We can do it. Sziasztok.
3: Szia. Katona Csaba történész, tehát Dunyov Istvánról emlékezett meg kiválóan.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.

Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
2: Lillafüred, ahol a palotaszálló a sziklafalból nő ki, a kert pedig a levegőben lebeg. Az ország egyik legszebb természeti adottságú üdülőhelye a Bükk-hegységben, a Garadna-völgyben búvik meg. És aki már járt Lillafüreden, tudja, hogy a hely varázsa nem csak a tóban és az erdőkben rejlik, hanem abban a rendkívüli kertben is, amely a sziklafalhoz tapadva teraszról teraszra ereszkedik alá. A Hálmori tavat már 1319-es oklevelek is említik, az eredeti kisebb tavat pedig 1813-ban völgyzárógát duzzasztotta fel, hogy vizet biztosítson a vasámor működéséhez. A szálló mellett van a Lillafüred vízesés, amelyet a palota építésekor alakítottak ki, és ma is az egyik legnépszerűbb látványossága a völgynek. Az ország északkeleti sarkában, a Bodrog köz szívében rejtőzik egy különleges kastélypark, amelyről a legtöbb utazó mit sem tud. A Pácini Mágócsi kastély Magyarország legnagyobb reneszánsz kastélya, és az egyetlen az országban, amely hiteles képet nyújt a késő reneszánsz kastélyépítészet szellemi örökségéről. A csaknem 20 hektáros tájképi park az egykori ártéri liget erdőből nőtt ki, és bár az évtizedek során területeket veszített útépítések és sportpályák kialakítása miatt, értékes idős faállományát máig megőrizte.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Köt-e üzletet ma, kedves Hugo üzletkötő? Ez a kérdésünk. Szerbusz, jó reggel!
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Amilyen optimista hangulat most a Budapest Tőzsdén, tőzsdén nincs kizárva, hogy őrület lesz. Na, jól tartja magát a Budapest tőzsde, alapvetően 144.446 pontnál van jelen pillanatban, enyhe visszaesés nyitáshoz képest 0,2%-os csökkenés, viszont mind a Magyar Telekom, mind a Richter, mind az OTP stabilan emelkedik a mai napon. 46.100 forintnál van az OTP, közel 500 milliós forgalommal így 9 óra 38 perckor, és a Magyar Telekom még így izgalmasabb, 2726 forintnál van a részvény, kicsivel kevesebb, mint 130 milliós forgalommal és 0,74%-os emelkedésben, szóval a Telekom szektor stabil, mint a forint, mondjuk azt, nem. És 11.790-nél van jelen pillanatban a Richter, 43 milliós forgalom és 43%-os emelkedésben, míg a MOL 4.366 forintnál van, ugye azért egy erősen korrelál az olajárakkal, az energiárakkal, szóval némileg érthető a kis visszaesés.
3: Oké.
4: A közel-kelettől azért most adtak egy kis rendeletet a olajesésnek.
3: Igen, és az olajcégek ennek persze nem örülnek, meg az olajcégek befektetők részvényesek sem. Azt mondtad, hogy stabil a forint, hát egy darabig az volt, aztán birkózik a 360 forintos árfolyammal az euróval szemben. Most épp melyik oldalán van a 360-nak, fölötte vagy alatta?
4: Hát, pontosan akarom mondani, 360 a középen. 360 forint 10 fillért kell fizetni jelen pillanatban, de hogyha a Bloombergen nézem, akkor pont középen van a 360, mesdjén van jelen pillanatban. holnap amerikai kamadöntőülés, és mindenki arra vár alapvetően, hogy lesz emelés, vagy sem, vagy hogy lesz-e guidance alapvetően vas részéről, vagy kommentár, de alapvetően a forint az most relatíve jól viselkedik, mert az elmúlt hetekben azért láthattunk 365 feletti árakat is, nem sokáig, de láthattunk, és 321 feletti dollár árfolyamat is, ami jelen pillanatban 316 forint és 70 fillérnél van, szóval kicsit tudott erősödni.
5: Köszönjük szépen a gyors jelentést a budapesti értéktőzsdéről, akkor jó üzletkötést!
4: Köszönöm szépen, jó rádiózást!
5: Köszi szépen, szia! Kedves Hugo üzletkötő, egy optimista budapesti értéktőzsdéről számolt be.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: A művészetek völgyébe megyünk egy kicsit, de mindezt úgy tesszük, hogy Budapesttel, illetve Budapestnek egy részével, a Budaudvarral foglalkozunk, a Marcibányi térrel, ugye a második kerülettel, hiszen a Marci a művészetek völgyébe látogat, és erről beszélgetünk Vámos Ágnessel, a Kult 2 ügyvezetőjével, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt mindenkinek!
3: Hát a legfontosabb kérdés a Kult kettőnek a dekódolása. Mit jelent ez a kifejezés? Mi van mögötte?
2: Igen, a Kult 2 az a második kerületi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló non-profit cég, és ez a társaság működteti a Marcibányi téri művelődési központot, a Kribersberg kultúrkúriát, a Budai Táncklubot, illetve a Vízivárosi Galériát, és még sok-sok minden apró cseprő dolgot, amik persze nagy dolgok a számunkra, de ezek a zászlós hajói ennek az intézmény rendszernek.
3: Akkor a helyszínek felsorolásában nyilvánvaló volt, hogy fővárosi helyszínekről van szó, második kerületi helyszínekről van szó. Hogy kerültek ezek a második kerületi helyszínek le a művészetek völgyébe, és miért?
2: Úgy, ez tavaly indult, ez az együttműködés a művészetek völgyével, és az volt az ötlet, hogy a Kaláka együttes, amelyik több mint 30 éven keresztül a Buda udvar helyszínén működött, akkor természetesen Kaláka udvar volt a neve, egy új helyszínen, Vigán Petenden folytatta a művészetek völgye tevékenységeit, és így megüresedett egy udvar. Itt volt egy tulajdonosváltás, és tulajdonképpen van egy ilyen bonyolult történet a háttérben. A lényeg az, hogy a Kaláka Vigán Petendre ment, mi pedig megörököltük ezt a helyet, és azt szoktam mondani a bevezető, vagy felvezető konfokban, amikor egy-egy produkciót elkezdünk, hogy ez azért egy nagyon szép, hogy mondjam, átmenet, mert a Kaláka együttes egyébként 52 éve a Marcibányi téren minden hónap utolsó szombatján mind a mai napig koncertezik. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagyon közös

0: gondolatmenet, szakmaiság, múlt fűzi össze a Marci Bányi Teret, illetve a Kaláka együttest, és ezt mi hát megpróbáljuk jó ízléssel és jó programokkal folytatni a Kaláka udvarban, most már Buda udvar néven.
1: Mit lehetett eddig kezdeni a művészetek völgyében? Mi volt a program? Július 24-e óta mi minden történt ezen a helyszínen?
0: Igen, hát egy picit előrébb megyek, ugye a mi, tehát ez a kulturális cég, amit én vezetek, ez nem csak a saját programjainkat, hanem gyakorlatilag a Margit negyedbe frissen beköltözött műhelyeknek, produkcióknak, helyeknek is teret szeretne adni, és ebben megpróbálunk szerények lenni, és azok is vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy mi nem csak a saját magunk által jónak ítélt programokat, hanem partnereink által jónak ítélt programokat is behozunk ebbe a programsorozatba, és így a Jurányival van egy nagyon szoros együttműködésünk, több Jurányis program volt és lesz még a következő napokban, illetve ami egy novum, az az, hogy a Lira irodalmi terasszal 4 napon át dolgoztunk együtt, ami azt jelentette, hogy van egyrészt egy könyvárosítás az udvarunkban, gyakorlatilag reggeltől estig a Lírának a könyveit meg lehet vásárolni, illetve volt több pódiumbeszélgetés Grecsó Krisztiánnal, Boldizsári Ildikóval, tegnap Spiró Györggyel zártuk, illetve volt az Eszterházy irodalmi díjasoknak a shortlisteseivel is egy beszélgetés, és hát ezek fantasztikus népszerűek voltak, tehát folyamatos, de gyakorlatilag nem lehetett beférni.
2: Hát ezt akartam mondani, hogy ezek pont azok a programok, amire nem lehet beférni, igen, de azért megpróbálják, igen. Gondolom.
0: Hát megpróbálják, és hát most már az történik, hogy nem csak ezekre a programokra, hanem a workshopokra is, mert hogy a kora délutáni idősávokban workshopokat tartunk, majd kitérek rá, hogy ott kik a partnereink. Tehát az a tapasztalatunk, hogy most már legalább 1 órával, 1,5 órával korábban megérkeznek az azokon részt venni szándékozók, hogy biztosan legyen helyük. És hát ez egy nagyon nagy öröm, hogy tavaly is éreztük már, hogy sikeres ez az udvar, és sikeres ez a szellemiség, amit mi képviselünk, de idén ez most már nagyon erősen érződik, és még jobban felerősödött, hogy ezt a fajta begytiszta kulturális profilt, amit mi megalkuvásmentesen képviselünk, az nagyon sok embert érdekel, és nagyon sokan szeretik.
2: Oké, kik a partnerek, és mi lesz még? Ez nagy fontos, mert augusztus 2-ig ugye lehet látogatni.
0: Igen, augusztus, igen, még bő 6 nap hátra van a fesztiválból. A délelőtti idősávban mindig gyerekprogramokat csinálunk, tehát 11 órától mindig gyerekprogramjaink vannak, ezek vagy bábszínház, vagy valamilyen zenés produkcióit, a Danny Bain koncertet tudnám kiemelni, vagy szintén a Jurányinak a Dante Casinóval való együttműködése volt tegnap a Hamár Lúd. Ma pedig, hát ugye most már nézzünk előre, a második kerületi család és gyermekjóléti központtal lesz egy mediációval kapcsolatos workshopunk, illetve este Grumikó koncert lesz. Grumikónak talán az egyik első koncertje tavaly nálunk volt, és hát idén is meghívtuk, mert ez egy nagyon helyes fiatal csapat, feltörekvő művészekkel, és nagyon, nagyon szeretjük, hogy akár déli 12 órakor, vagy délután 2 órakor is gyakorlatilag teltházat szoktak vonzani. És aztán a holnap után vendégül fogjuk látni a Földes Esztert, aki egy vadonatúj műsorral, a Láthatatlan játékkal fog nálunk debütálni, ez pénteken este lesz. És szintén a Margit negyedből érkezik a Dante, akik tavaly is voltak már, és idén is lesznek. Aztán érkezik a Múc, akik egy ilyen nagyon kedves, csilles zenei programmal, Butz Magor vezetésével érkeznek hozzánk. Ez is egy nagyon érdekes kollaboráció, Magor nálunk egy évig a Budai Táncklubban zongora kísérő volt, és akkor egyszer csak így pöttyintett, hogy egyébként van neki egy zenekara, és tavaly is, és idén is szerintem óriási siker lesz. Aztán érkezik még a dalköltőkkel Másik János és Kollár Klemenc László. Másik János kötődéssel Marci Bányi térhez szintén nagyon erős, hiszen az Intervallsz együttes az nálunk alakult a 70-es években, és Másik János ennek egy emblematikus zenésze volt, tehát őt is nagyon szerettük volna megmutatni. És hát ami még szerintem nagyon izgalmas, a Kerekasztal Színházi Társulásnak a vasárnapi kaukázusi produkciója, ami szintén a Kerekasztal 21 néhány éve a Marci Bányi téren van, független színház, tehát ők is minden, ennek minden megvertségével és szépségével nálunk dolgoznak, és ezt az előadást ezt nagyon-nagyon szerettük volna ide elhozni, mert hát gyomorszorítóan szép történet.
2: Hát de azt gondolom, hogy ez sikerült megint jól megpakolni. Igen,
1: ezt
2: igen,
1: hívják pezsgő kulturális életnek, igen, valahol.
2: Nívós programokkal, úgyhogy egyrészt gratulálunk.
0: Csomó mindent nem is mondtam el, tehát a Mumu például, van egy nagyon izgalmas, a Keleti Károly utca, egy nagyon izgalmas kis design vállalkozás a Mumu, ők fesztitáskát fognak nálunk csinálni, aztán jön a Béla Műhely a karmesterjátékkal, ahol ugye a gyerekek lesznek a karmesterek.
2: Igen, velük is beszéltünk már, egy fantasztikusan jó
1: felnőttek
2: dolog.
1: Felnőttek nem lehetnek.
2: De te lehetsz.
1: Én régi vágyam, hogy mihez kezden egy profi zenekar az én karjelzéseimmel, de ez most nem
0: hát
1: ide tartozik.
0: De ki lehet próbálni egyébként simán. Különben vannak ilyen határátlépések, például tegnap volt a Dante Casinónak a Hamar Lúd című produkciója, ami gyerek program, de a felnőttek is sírtak rajta, mert a gyerekekben másfajta érzelmeket mozdít meg, mint a felnőttekben. Ez az előadásuk egyébként most nyert el a Színi Kritikusok díját tegnap előtt mondjuk, tehát ennyire friss ez a darab. Úgyhogy mindenféle határ átlépést, vagy határfeszegetést szívesen látunk, úgyhogy nyugodtan.
1: Oké, okay. Hát kevcsinálóra futottam most
2: de
1: időn.
2: Ott van a kult2.hu, igen. És ott meg kell keresni a fesztiválprogramot, és van. Minden oda le van írva. Egy kettcsinálónak viszont nagyon-nagyon jó volt. Ágnes, köszönjük szépen az infókat, és akkor további jó művészetek völgyét.
0: Rendben, köszönöm, minden jót mindenkinek, viszont hallásra.
2: Vámos Ágnes, a Kult 2 ügyvezetője számolt be arról, hogy vesznek részt ők a művészetek völgyében.
3: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
2: No. És kedves hallgatóinktól helyzetjelentés, tegnap tisztára Millás Feeling volt Kapolcson, épp csak megnéztük Várkonyi Gábort a Momentán udvarban, kifele menet összefutottunk Ács Gáborral is, láthatólag már nagyon, idézem, fesztivál hangulatban volt. Mondjuk mi is, írja kedves hallgatónk. Viszont itt van Schmidt Andi kezében.
1: Aki nincs fesztivál hangulatban.
2: De abban van.
4: Még nincs.
1: Te is mész fesztiválozni?
4: Mindig megyek.
2: Azért hoztam el, kérlek szépen, az Oberdorfer Hellest, aki Bayerisch Brauhandwerkkel szeretne
1: és
2: találkozni.
4: Volt. Sőt, ilyen Der Steirerer, vagy nem tudom, mi volt. Grüß aus dem
2: Lederhosen. Ugye bizonyám. És Nena koncert.
1: És az a Székes is volt, amikor így ugrálnak
4: Székkel. Nem, az nem volt, de képzeld el, hogy ott olyan egy ilyen sörfesztivál, hogy mindenki föláll az asztalra. Sőt, az asztalra tesznek még egy asztalt, és azt körbeállják a fiatalok. Mindenki léderhózéban van, ja. Mindenki dirndliben, nem a nők dirndli ruhában, úgyhogy egy kicsit kilógtunk a sorból, de
1: hát de így
4: táncoltunk is az asztalon.
2: Tök jó néznék ki léderhózében, szerintem. Vár addig! Oh, ez olyan őszinte volt.
1: Nekem vannak olyan öltözékeim, amit néznétek egy nagyot.
2: Igen. Én vállalom ezt a beszélgetést.
4: Már nincs mi kitöltse elől.
2: Dehogy
4: tudod, mint a csajoknak ilyen jó, az föltuningolja.
2: Van itt egy kis háj.
4: Ja?
2: Úgyhogy
4: hát, nem,
1: visszautasítom ezt, hiszen én karban tartom mikrobiomomat, dobozlégzek, és termelem a GDP-t. Úgyhogy
2: én meg a Oberdorfer Hellest tartom karban. És kerül a hűtőbe otthon. Köszi, Andi, ezzel holnapig is kihúzzuk.
1: Holnap jövünk megint az edével. Reszkessetek.
2: Én már nem. Megint.
1: Igen.
2: Atya világ, én azt hittem, hogy holnap nem.
1: Mi a Czoller is méltóztat.
2: Tényleg én jövök
4: veled. Akkor
2: vigyázzatok.
1: A híres Láncsóki Fesztivál.
2: Na jó van, sziasztok. Elmentünk.
1: Jó.
2: Szevasz, András.
1: Szevasz,
4: András.
2: Sziasztok.
1: Hello.
3: Véget ért a mese mára. Zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
3: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érték és életérzés, ahogy te szereted. Cosmo Residence. Prémium új otthonok a belvárosban, Budapest egyik legkeresettebb városrészében, Újlipótvárosban. A Turzó Park szomszédságában csendes belső kerttel, modern, kulcsra kész lakások gépesített konyhával. A Cosmo Residence egyesíti a belvárosi pezsgést a nyugodt, kényelmes élettérrel. Itt a helyed. További részletek biggeorge.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
5: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
3: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
6: Egy rádiót venne, de minek, uram?
7: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
8: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
9: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
3: Közlekedési információk a Rádiókafén.
10: Köszöntöm a hallgatókat! Budapesten mától vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben közlekedő 49-es, valamint a 47-es és szombaton a 48-as villamos igénybevételét ajánljuk. A Rákóczi tér a 4-es és a 6-os villamossal érhető el. Tart a felújítás a Fehérvári úton a Hausmann a Lajos utcánál. A villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, valamint a befelé vezető belső sáv nem járható. Lezárták mától a 13. kerületben a Pannónia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt várhatóan október közepéig. A Pannónia utca a Gogol utca felől, illetve az Ipoly utca a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni. Egyirányosították a 18. kerületben a Nagykőrösi utat kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig felújítás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek a belső végállomások felé, több megállót nem érintenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
3: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Zelenszkijjel és Netanyahuval is tárgyal ma Donald Trump. Évekbe telhet a magyar egészségügy rendbe tétele. Az Apple ismét a világ legértékesebb vállalata. Kellemes napos időnk lesz ma, holnaptól viszont visszatér a forróság. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Tandi. Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt is fogadja ma Washingtonban Donald Trump. A Reuters szerint a megbeszélések középpontjában az ukrajnai és az iráni konfliktus áll. A két vezető, Lindsey Graham nemrég elhunyt republikánus szenátor temetésére érkezett az államokba. Zelenszky a találkozón újabb légvédelmi támogatásról tárgyalna. Netanyahu pedig az amerikai elnökkel fennálló kapcsolatát szeretné rendezni. Súlyos állapotban van a magyar egészségügy, és néhány hét vagy hónap alatt nem lehet rendbehozni, mondta az egészségügyi miniszter a parlamentben. Hegedűs Zsolt hozzátette, hogy szeptembertől megszűnik a vényköteles gyógyszerek áfája, nyilvánossá teszik a kórházi fertőzési adatokat, és folytatják a kórházak hűtési rendszereinek felújítását. A miniszter szerint egyes intézkedések hatása már hónapokon belül érezhető lehet. Az átfogó változásokhoz azonban évekre lesz szükség. Ma a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szavaz a parlament. A képviselők emellett döntenek a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról, valamint elkezdődik az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos előterjesztés vitája is. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérése szerint ma reggel már csak 31 cm-t mutatott a vízmérce, és ezzel megdőlt a 2018-ban mért 33 centis negatív rekord. A szakemberek szerint a tartós csapadékhiány miatt a folyó tovább apadhat. Az alacsony vízállás következtében egyre több hajóroncs, második világháborús robbanótest és más történelmi emlék kerül elő a mederből. Drágult az üzemanyag Horvátországban. Mától a benzin literenkénti ára 1,62 euróra, átszámítva 582 forintra, a dízelé pedig 1,75 euróra, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak két hétig maradnak érvényben. Az Apple ismét megelőzte az Nvidia-t, és visszaszerezte a világ legértékesebb vállalata címet. Az iPhone gyártó piaci értéke közel 4,95 billió dollárra emelkedett, miközben az Nvidia részvényei 5%-ot estek, és így az értéke 4,77 billió dollárra csökkent. A befektetők szerint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések magas költségei visszafoghatják a chipgyártók növekedését.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27 és 32, este pedig 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap jön a nyár második erőteljesebb hőhulláma, alig lesz felhő az égen a következő napokban, és egyre melegebb lesz, a hétvégén pedig már 40 fok közeli értékeket is mérhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A kanadai rapper Baby No Money azért választotta ezt a művész nevet, mert elhatározta, hogy takarékoskodni fog, amíg a zenéléssel nem robbant bankot. Érdemes volt összeállnia egy pénzesebb fazonnal, Rich Brian indonéz rapperrel. A 2021-es Adam Amey csilliárdos YouTube és TikTok megtekintéseket produkált. Ám lehet egy művész nélkülöző vagy tehetős, nincs menekvés a gyerekkori traumák elől. A Baby Nincs Pénzem és Gazdag Brian urak mindketten megtapasztalták a Teletubbik borzalmait, bele is írták azokat közös daluk szövegébe. A Baba a napban, mint a Teletubbikban sor, nem költői túlzás. Szegény Baby No Money egy interjúban felidézte, a gügyögő Baba arcú napot is felvonultató sorozatot kellett néznie, mert anyukája eltiltotta a sokkal menőbb, de erőszakosnak ítélt Power Rangers-től.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 1999-et írtunk, amikor Fatboy Slim annyira megunta a fellépésein játszani egy évvel korábbi gigaslágerét, a Rockefeller Skunket, hogy saját szórakoztatására ráeresztette a dalra a Rolling Stones 1965-ös klasszikusa, az I Can Get No Satisfaction legendás gitárriffjét. A közönség és maga a DJ is lelkesedett a Satisfaction Skunk címre keresztelt mashupért, amely a turné visszatérő eleme lett 25 éven keresztül. Még Mick Jagger is imádta, azonban a Rolling Stones menedzsmentje Fatboy Slim sokszoros kérése ellenére üzleti okokból megtiltotta a mashup megjelentetését. Így az hosszú időn át csak kalóz verziókban terjedhetett. 2025-ben megtört a jég. Jaggerék páncélozott járműben küldték el a 65-ös mesterszalagokat, hogy a DJ minél jobb hangminőségű felvételt készíthessen, immár hivatalosan.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A rockzene vagy a popzene 90%-ban hormon és 10%-ban tehetség, mondta Erdős Péter.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eye, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pigeon John nevének kacifántos története, hogy Jézus egyszer kiszállt egy autóból a kaliforniai Inglewood településen, adott a kis Johnnak egy halottnak tűnő galambot, megkérte a srácot, hogy érezze jól magát, majd elhajtott. Erre a galamb feltámadt John kezében, és elrepült. A zenész az LA Symphony hip-hop csapatból vált ki, hogy szóló karrierbe kezdjen. Tim Myers nevének kevésbé kacifántos története, hogy szülei így nevezték el őt. A zenész a One Republic pop-rock csapatból vált ki, hogy szóló karrierbe kezdjen. Kettejük közös munkájának egyik, de nem egyetlen gyümölcse a 2025-ös New Vibration.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Egy manchesteri lemezboltban indult a Westside Cowboy karrierje 2023-ban, amikor az ott dolgozó Jimmy Bradbury csak úgy megkérdezett három vásárlót, hogy nem alapítanak egy indie együttest ezen a néven. 2025-ös kislemezük a Can't See is hasonlóan spontán.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Halálfejes sétapálcával, valamint szellemekkel mutatkozott a 2023-as Ghosts Again klipjében a Depeche Mode. Azonban Dave Gahan korábban inkább vámpírpárti volt. A legendás szintipop csapat énekese az 1993-as Songs of Faith and Devotion album készítésének idején óriás, koporsó alakú ágyban aludt Los Angeles-i otthonában, mert saját bevallása szerint kezdte vérszívónak képzelni magát. A vámpírimádat a lemezbemutató turné dél-amerikai szakaszán tetőzött be, ahol a frontember valódi koporsót rendelt az öltözőjébe, hogy abban relaxálhasson a koncertek előtt.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Zenefakt támogatója a Coca-Cola Szegedi Ifjúsági Napok.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Psst, figyelj, te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: 22 milliárd forintba került a nemzeti petíció kampánya. Teljes tisztújításra készül a KDNP. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Ma kellemes napos időnk lesz, holnaptól viszont újra jön a forróság. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Több mint 22 milliárd forintba került a nemzeti petíció kommunikációs kampánya. A 24.hu által megszerzett adatok szerint ez volt minden eddigi hasonló kormányzati kampány közül a legdrágább. A teljes összegből több mint 18 milliárd forintot reklámokra költöttek, ennek csaknem a felét online hirdetésekre. A petícióra a közzétett adatok szerint mintegy 1 millió 830 ezer válasz érkezett. 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében a kormány, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória Facebook oldalán elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejlesztetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, a forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Teljes körű tisztújításra készül a KDNP. A párt ügyvezető alelnöke Latorcai Csaba az ATV-ben azt mondta, elkészült egy belső helyzet elemzés, amely kijelölheti a párt jövőbeli irányát. A tisztújítás augusztus végén indulhat, és az országos vezetést is érinti. Arról, hogy Semjén Zsolt marad-e a KDNP elnöke, egyelőre nem született döntés. Egyetemisták tisztították a Bodrog folyót az első egyetemi petkupán. A felsőoktatásban tanulóknak rendezett versenyen 9 csapat szállt vízre, és mindegy 3 tonna hulladékot szedtek össze a folyó Sárospatak és Olaszliszka közötti szakaszán. Az esemény az Aktív Magyarország program részeként valósult meg. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csak nem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy több lakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről egyelőre nem érkeztek hírek. 410 embert tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként Németországban, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátették, hogy a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on, egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terror szervezet támogatója volt, és korábban már elítélték. Bordóba látogatott tegnap az erdőtüzek miatt a francia elnök. Emmanuel Macron arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, napközben 27 és 32, este pedig 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap jön a nyár második, erőteljesebb hőhulláma, alig lesz felhő az égen a következő napokban, és egyre melegebb lesz, a hétvégén már 40 fok közeli értékeket is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
5: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
6: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Dr. Újfaludi Adrien bőrgyógyász, a Dermavenir Klinika és Komplex Melanoma Mobil Szűrővizsgálat orvosszakmai vezetője, és Sárközi Szabina, a klinika ügyvezető igazgatója mai vendégeim, hogy a bőrtudatosságról beszélgessünk. Kényes terület, amin nagyjából minden látszik, mégis kevésbé vesszük figyelembe, hogy a rendszeres szűrés ezen a területen is fontos, sőt életet menthet. Szó lesz arról a nagyszerű technikáról, ami képes a rosszindulatú változásokat nagyon korai stádiumban kiszűrni, amikor még maradéktalanul gyógyítható, és arról is, hogy mire kell figyelni, valamint, hogy mit tehetünk önmagunkért, a megelőzésért. Zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
7: Estrangulada, bofeteada, desamparada, en la colina más oscura del valle, estoy siendo asfixiada por un ser al que consideraba querido, serpientes, cucarachas, ratas, que muerden hasta el último pedazo de mi piel. De mi alma, de mi corazón, me muero y no puedo remediarlo, no puedo pedir ayuda. ¿Para qué ayuda? Si nadie me escucha, soy invisible para cualquier ser. Yo no soy nadie, soy nada, soy un parásito. Ya que sin gente a mi lado no puedo sobrevivir, necesito a alguien que me quiera, alguien que me abrace.
8: Van

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégeim dr. Újfaludi Adrián és Sárközi Szabina, a Dermavenír és Melanoma Mobil orvosszakmai vezetője, bőrgyógyász és ügyvezető igazgatója. Adrián a bőrgyógyász, Szabina pedig az ügyvezető igazgató. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok, szép napot.
2: Szia Marián, sziasztok, köszöntjük a hallgatókat.
3: Szia, köszönöm a meghívást.
1: Kicsit nehéz ez a téma, nehéz és félelmetes innen, tehát a civil székből, én úgy mondanám. A bőr az, ami nagyon látható, észrevehető rajta az elváltozás, amiről tudjuk, hogyha van degeneratív elváltozás, akkor abból van olyan, ami nagyon veszélyes, mégis valahogy nem vagyunk benne feltétlenül tudatosak. Tehát, hogy egy ilyen furcsa diszonancia van ebbe, hogy látható, tudható, mégsem biztos, hogy elegendő figyelmet fordítunk rá. Arról szeretnék beszélni, hogyan lehet viszonylag gyorsan utána járni, és megérteni, hogy mi micsoda, és mivel mit kell tenni, hiszen ahogy öregszünk, a bőrünkön egy csomó minden megjelenik, tehát, hogy minden is van, nem feltétlenül mindig csak rossz dolgok, ugye?
3: Igen, ez így van. Ami fontos, hogy szűrővizsgálatra járjon el mindenki lehetőleg évente, mert a legnagyobb problémát a bőrön megjelenő rossz indulatú bőrdaganatok okozhatják, és sokan nem tudják azt, hogy ha egy ilyen diagnózis megszületik, az nem jelenti azt, hogy vége van a világnak, mert ha korai stádiumban vesznek észre egy bőrdaganatot, az gyakorlatilag egy egyszerű eltávolítással meggyógyul. És a szűrővizsgálatnak ez lenne a lényege, hogy időben vegyük észre azt, ami probléma, ha kialakul.
1: Valamiért a köztudatban az van benne, hogy a bőrnek a rossz indulatú daganata, és mondjuk ilyen melanómát, az végzetes, mert hogy gyorsan ad áttétet, és nem tudom, de ezek szerint akkor arról beszéltünk, hogy ez sem olyan, hogy így csak így egyik napra a másikra ott van, és aztán valami óriási probléma lesz belőle?
3: Sokféle rossz indulatú bőrdaganat van, de valóban a melanóma az, amitől a legjobban rettegnek, és sajnos késői stádiumban valóban az életet veszélyeztet korképről van szó, de a korai állapotban felismert melanóma az biztonságosan gyógyul. Tehát nem jelenti azt, hogy ha valakinél kialakul a melanóma, akkor nincs mit tenni. A szűrővizsgálatoknak az a lényege, hogy ha kialakul a melanóma, illetve más bőrt daganat, más típusú bőrrák is ide tartozik, akkor minél hamarabb vegyük észre, mert van a bőrdaganatoknak egy olyan korai stádiuma, ami nem tud áttétet adni. Tehát annyira felületes, annyira korai, hogyha kimetszik, akkor kezelést sem igényel, csak egyszerűen el kell távolítani. És ezek a bőrdaganatok nagyon jellegtelenek, amikor koraiak. Laikus szemmel nem feltétlen veszi észre az, akinek a bőrén kialakult, tehát ehhez kell az, hogy megfelelő módszerrel, eszközökkel szűrésen legyen a bőr megvizsgálva, hogy észrevételre kerüljön a nagyon korai bőrdaganat is. Természetesen az is fontos, hogyha valakinek nem korai a bőrdaganata, azt is észrevegyük, csak a köztudatban inkább az szerepel, hogy nagy, sötét, többféle színű elváltozásról van szó, de ez nem a korai képleteknek a jellegzetessége.
1: Aha, oké. Na most azt tudom, hogy a ti klinikátokat és ezt a kifejezett melanoma mobil nevű anyajegy szűrő vizsgálatot pontosan ez az igény hozta életre. Ugye, Szabina, fordulok feléd, hogy ez a koraiság. Gondolom, hogy aki ezzel foglalkozott, az pont azt látta a statisztikákban, hogy valamiért ez a dolog a helyet, hogy időben elkapott és gyógyult betegeket tudna magáénak, sokkal inkább látja, hogy aztán utána nagy problémák vannak.
2: Igen, a melanoma mobilt Horváth Béla doktor hozta létre, ő az alapító orvosunk. 21 évvel ezelőtt fiatal bőrgyógyász szakorvosként látta a sok szenvedést, amit a későn felismert melanomák okoznak, amelyről az imént Adrián is beszélt, és azon kezdett gondolkodni, hogy hogyan lehetne hatékonyabban szűrni a melanomát, tehát, hogy ezeket a bizonyos korai stádiumokat sokkal korábban és előbb észrevenni, még mielőtt nagy bajt okoznak. És akkor kezdett azon gondolkodni, hogy mivel a melanoma többnyire mindig változással jár, ezért érdemes fotózással, fotodokumentációval követni ezt a változást, ugyanis akkor lehet ezt jól kiszűrni, hogyha évről évre rögzítjük az adott bőrképlet állapotát, és utána az összehasonlítás révén a bőrgyógyász szakorvosok nagy biztonsággal fel tudják ismerni, hogyha valami változás történt a bőrön. Ez lehet egy meglévő képletváltozása, de lehet egy új képlet. Tehát a mi szűrési módszerünk erre alapult, hogy kövessük a változást, és ennek révén időben felismerjék a szakorvosaink azt, hogyha közbe kell lépni.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor maga a vizsgálat egy olyan valami, aminek nyoma lesz, ugye? Tehát, hogy akkor nézzük már meg, hogy mi történik itt pontosan.
2: Így van. Az történik, hogy bejön hozzánk a paciens, és a teljes bőrfelületet megvizsgáljuk, illetve minden szakmailag indokolt képletet lefotózunk. Erre szakképzett orvosok és asszisztencia áll rendelkezésre, és miután ők alaposan a teljes testet lefotózták, tetőtől talpig, és ezt szó szerint kell érteni a hajas fejbőrtől a talpakig. Azután a rendszerünkben ezek a felvételek bekerülnek, és a bőrgyógyász szakorvosaink egy speciális módszerrel össze tudják hasonlítani ezeket a fotókat, és így tudják követni és nézni, hogy mi az, ami megváltozott, vagy újként megjelent, és gyakorlatilag egy úgynevezett teljes testtérképet, egy bőrtérképet tudnak adni egy nagyon részletes lelettel, amiben egyébként minden információt és instrukciót megadunk, akkor is, hogyha nincs teendő, és akkor is, hogyha van teendő.
1: És milyen gyakorinak kell lenni ennek a szűrésnek? Mit jelent ez a lassú kialakulás egy elváltozásnál? Tehát hogy vagyok én tudatos és felelős magamért?
3: Tapasztalataink szerint a melanómák nagyon lassan növekednek. Tehát ahogy követtünk képleteket, látjuk ezt a rendkívül lassú változást. Van olyan típusú melanóma, ami gyorsan nő, ez nagyon kis százaléka a melanómáknak, de megfelelő tudatossággal ezt viszont észreveszi a páciens. Mi éves szűrést szoktunk általában javasolni. Ezt biztonságosnak tartjuk, mert azt gondoljuk, hogyha a szűrés után következő napon alakul ki valakinek a bőr, egy melanóma, az egy év múlva még korai, várhatóan korai stádiumban marad. De mindenkinek el szoktuk mondani, hogy időszakosan vizsgálja meg a bőrét, és hogyha egy feltűnő változást lát a következő szűrésig, akkor azt mutassa meg, nehogy az történjen, hogy mégis egy ilyen ritka, gyorsan növő bőrdaganat alakul ki a bőrén, ami nem feltétlenül melanóma, hanem lehet más is, és azt mutassa meg, hogy azt ki tudjuk szűrni akkor a szűrés előtt, de ez nagyon ritkán fordul, és nagyon látványos változásra kell gondolni, tehát aki időnként átnézi a bőrét, az észlelni fogja, csak azt mutassa meg hamarabb. De maga a melanóma szűrés évente bőven elegendő, én azt gondolom, és ezt mutatják a tapasztalataink, és azt látjuk, hogy az általunk kiszűrt melanómáknak a 40%-a a legkorábbi in-situ stádiumban van ezzel a éves javasolt szűréssel. Az in-situ melanoma az garantáltan gyógyul a kimetszéssel, tehát ez is azt igazolja, hogy ez egy nagyon, nagyon jó arány, és a nemzetközi adatok jóval kisebb in-situ kiszűrt melanoma arányt mutatnak, tehát ez egy nagyon jó, ez a követéses módszer. Illetve a további 50%-a is a melanomáknak, amit kiszűrünk, még mindig korai, ha nem is in-situ, de az a kategória, ami általában nem ad áttétet, csak már igényel további beavatkozásokat vagy vizsgálatokat.
1: Mitől alakul ki? Lehet ezt tudni? Azt hiszük, szerintem a köztudatban az van, hogy egy anyajegy elrákosodik, és közben én pont nálatok olvastam, hogy ez nem így van, tehát nem feltétlenül anyajegy a melanóma vagy anyajegy talaján indul.
3: A melanómáknak körülbelül 30%-a az, ami meglévő anyajegy talaján alakul ki, és az összes többi az éb bőrön. Tehát nem egy anyajegy alakul át melanómával, hanem az anyajegy területén indul meg egy melanóma. Csak ez azért nehéz dolog, mert sokszor egy kezdődő melanóma egy apró pici barna kis pöttyöcske. Sokszor egy normál anyajegy is szabálytalanabbul nézhet ki, ezért nehéz észrevenni, pont ezért fontos a követés, hogy lássuk a változást. És ha megjelenik a bőrön egy apró, pici, barna pont, akkor nem gyanakszik az, aki nem tudja, hogy mit kell figyelni. Szűrésen természetesen nem csak az összehasonlítást nézzük, hanem dermatoszkópos képet is nézünk a képletekről. Ez egy erős fényforrás, és gyakorlatilag egy kézi nagyító, aminek az a lényege, hogy az adott képletet felnagyítva és a bőr mélyére látva egy szerkezetet lássunk, ami esetleg a szabad szemnek szabályos, az dermatoszkóppal már nem annyira szabályos, gyanút kell tőni, ha fordítva a szabad szemmel ijesztőnek tűnő képletről és dermatoszkóppal megmondjuk, hogy adott esetben egy esztétikai eltérést jelentő képletről van szó. Tehát itt a szűrésnél az a lényeg, hogy megfelelő eszközökkel, megfelelő szakmai tapasztalattal részleteket is tudjunk látni, hogy dönteni tudjunk, van-e teendő, vagy nincs.
1: És az, hogy miért alakul ki, erre van magyarázat, vagy ez ugyanúgy, mint többi daganatnál igazából sok összetevős is lehet?
3: Mindenképpen sok összetevős dologról van szó, vannak jól ismert rizikófaktorok, természetesen a genetikai háttérnek is van jelentősége, tehát hogyha a családban előfordul melanoma, akkor jóval nagyobb az esély arra, hogy a családban másnál is megjelenjen, természetesen nem jelenti azt, hogy biztosan megjelenik, csak jobban oda kell figyelni, de emellett egyértelműen igazolta az UV-fény provokáló hatása, tehát aki sokat napozik, szoláriumozik, ott nagyobb lesz az esély mind a melanoma, mind a nem melanoma típusú bőrdaganatok kialakulására.
1: Igen, ezek a többi bőrdaganat, tehát ezt ugye azt hiszem, hogy ezt laikusként nem is nagyon tudjuk, és persze nyilván nem is nagyon kell feltétlenül tudni, de akkor ez azt jelenti, hogy többféle fajta rosszindulatú elváltozás is lehet. Mi az, amire figyelni kell, és most nem azt kérem, hogy mondd el a, nem tudom én, a fő jellemzőket, hanem talán ez, hogy ahogy magunkat átvizsgáljuk, mik azok a dolgok, amik keltsék fel bennünk azt a gondolatot, hogy azért ezt megnézetem. Mert most ezt csak azért mondom, mert vannak olyan életszakaszok, amikor reggel még nincs, este meg már van valami, de ezek inkább ilyen, hát bőröregedéssel járó, hogy a bőrgyógyászokat idézem, bőröregedéssel járó esztétikai eltérések. És hát nyilván nem szolgálhatunk minden nap az orvoshoz ezekkel.
3: Amit én fontosnak tartok, hogy ismerjük a bőrünket, tudjuk, hogy mi van rajta, hogyha egyéb bőr problémáink vannak, akkor azt is nagyjából tudjuk, hogy nekem szokott lenni ilyen típusú bőrgyulladásom, és akkor nem esek kétségbe, ha észreveszek egy vörös hámlófoltot a kezemben, tudom, mit kell csinálni, azt várom, hogy elmúlik. De olyan dolgot látok a bőrömön, ami új, szokatlan, nem láttam még. Meglévő anyajegyemen azt látom, hogy változik a színe, a mérete. Itt akár a világosabb válás és a sötétebbé válás is problémát jelezhet, vagy van egy nem gyógyulósabb a bőrömön, tehát hetek óta nem gyógyul be. Akkor azért ezek mindig gyanút keltőek. Amit gyakran tapasztalok, hogy megsérül egy anyajegy, és hát a kétségbe esve szaladnak bőrgyógyászhoz. Ezt én nem tartom jó ötletnek. Egyrészt, ha megsérül egy anyajegy, bevérzik, nem nagyon tudunk mit mondani, meg kell várni, hogy meggyógyuljon. Tehát azt szoktuk javasolni, hogy ha aggódik valaki, akkor várja meg, még meggyógyul a sérülés, hiszen attól, hogy megsérül egy anyajegy, nem várjuk azt, hogy az rossz indulatú is lesz. Ha nem gyógyul mondjuk egy sérülés, nem gyógyul hetek óta egy seb, vérzik egy képlet, azt mindenképp meg kell mutatni.
1: Azt gondolnám a rossz indulatú elváltozásokról, hogy kell hozzá az idő, és amiket mondtál is. Mondjuk sok napozás a gyerekkorban, vagy egyáltalán az, hogy nem feltétlenül figyelünk, majd ugye erre is ki fogunk térni, hogy mi az, amivel mi tehetünk magunkért, főleg ezekben a kemény, forró nyaragban. Szóval, hogy valamiért azt képzelem, hogy ez egy ilyen felnőtt betegség. Nem nagyon hallottam még gyerekeknél bőrrákról, de azért kíváncsi vagyok rá, hogy mit gondolsz erről.
3: Szerencsére gyermekkorban nagyon ritka a melanoma kialakulás, de sajnos nem elképzelhetetlen, tehát előfordulnak ritkán gyermekkorban is melanomás esetek. Ez inkább a fiatal felnőtt kortól jelent problémát. Régebben kifejezetten a fénykárosodott idősbőrű páciensek voltak a jellemzőek, de egyre inkább az a tendencia, hogy minél egyre fiatalabb pácienseknél jelenik meg, és sajnos az egyik vezető halálok fiatal felnőtteknél a melanoma.
1: Mert hogy nem figyelnek rá, vagy nem veszik észre?
3: Az elmúlt 20 évben gyakorlatilag megduplázódott a melanomás esetek száma, tehát sokkal több melanoma alakul ki, mint régen. Ennek megint csak számtalan oka lehet, valószínűleg a fokozott UV-terhelésnek is van ebben szerepe. Én azt látom, hogy azért szerencsére már egyre tudatosabbak abban az emberek, hogy a bőrre vigyázni kell, hogy a fényvédelemnek milyen nagy jelentősége van. Ennek ellenére mégis egyre nagyobb számban diagnosztizálnak évente új melanómás eseteket. Még így is sokan súlyos stádiumban kerülnek diagnosztizálásra, de egyre nagyobb a korai melanómák aránya, tehát egyre jobban látható az a tendencia, hogy eljárnak szűrésre az emberek, és emiatt korai stádiumban kerülnek diagnózisra.
1: De igen, úgy látom, hogy itt tehát, hogy ez a fontos, hogy ezt kell mondogatni, edukálni, hogy a szűrés az gyakorlatilag életet menthet.
3: Igen, mert ha megakadályozni biztosan nem tudjuk a melanoma kialakulását. Bizonyos dolgokat meg tudunk tenni, amire rizikó növelő, arra tudunk figyelni, a fényvédelemre oda tudunk figyelni, önvizsgálatra, a bőrváltozására oda tudunk figyelni. A genetikánkra nem tudunk odafigyelni, tehát aki sok anyajeggyel rendelkező, világos szemű, világos hajú, világos bőrű, jóval nagyobb rizikóval rendelkezik melanom és bőrdaganatok kialakulása szempontjából. Ezen nem tudunk változtatni, de amit meg tudunk tenni, hogyha mégis kialakul a probléma, akkor ez minél korábban legyen észrevéve, mert akkor gyakorlatilag megoldódik nagyon-nagyon egyszerűen, és nincs következménye.
1: Ugye azt mondtam, hogy a ti klinikátoknak az egyik erőssége ez a fajta komplex anyajegy szűrés, és ezt Szabinál is mondta, hogy ez tulajdonképpen utána a bőrről is ad egy leírást, tehát segíti az embert abban, hogy tudja, hogy hogyan tudja a bőrét védeni. Viszont arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, ami még a klinikának a lehetőségei között van, mert hogy nekem például volt olyan élményem, hogy valamire egy bőrgyógyász azt mondta, hogy ezt jobb, ha kivágjuk, és kérdeztem tőle, hogy oké, és hol, vagy hogy, vagy mint. És azt már nekem kellett utána megszervezni. Nehéz volt, eleve az ember egy szorongásban benne van, hogy most gyorsan lépni kell, és utána magának kell ezt. Tudom, hogy az egészségtudatosság felé megyünk sok szempontból, meg rá is vagyunk szorítva az ilyen magabíró, magatartó dologra, de hát ez nagyon nehéz, és ezért vagyok kíváncsi, Szabina, hogy nálatok ez hogy van. Tehát az ember kap egy diagnózist, jó, ezzel csináljon valamit, és akkor kimegy az utcára, azt meg csinál valamit, vagy hogy?
2: Igen, pont ez a fontos, vagy ez a lényeges a mi klinikánk működésében, hogy mi a teljes betegutat igyekszünk lekövetni, tehát ha bejön hozzánk valaki, és részt vesz egy melanoma mobil szűrésen, és ott megkapja a diagnózisát, akkor van lehetősége arra, hogy nálunk eltávolítassa azt a bőrképletet, amelyet a kiértékelő bőrgyógyász szakorvos eltávolításra javasolt. Azért is tartjuk ezt jónak, mert egy olyan bőrgyógyász szakorvos végzi a bőrsebészeti műtéteket is, aki egyrészt részt vesz szűrő munkában is.
1: Tehát lehet, hogy látta is.
2: Így van, lehet, hogy látta is, de egyébként hozzáfér az adatbázisunkhoz, meg tudja nézni. Ott helyben én azt gondolom, hogy a pacienseink számára is megnyugtató, bizalmat keltő, hogy helyben olyan szakorvos végzi, aki egyébként a szűrési módszerünkben is jártas, aki el tudja látni őt tanácsokkal, tud segíteni a lelete értelmezésében. Amikor visszajön a szövettan, akkor azt is vissza tudja építeni ebbe a diagnosztikus folyamatba. Továbbá van általános bőrgyógyászati szakrendelésünk, ugyanígy Adrien vezetésével, tehát ha azután kérdés van, probléma van, valamilyen fokú gondozásra van szükség, itt most nem a melanómás esetekre gondolok, akkor ezt is helyben el tudja végezni, és egy nagyon összeszokott orvoscsapat áll rendelkezésére, akik kifejezetten a dermatoszkópiában mélyültek el, és ebben jártasak, tehát kéz a kézben megy minden szakterületünk itt a bőrgyógyászati szolgáltatásokon belül.
3: Azt szeretném elmondani, hogy van egy nagyon komoly tévhit, miszerint ha eltávolításra javasolunk egy rossz indulatúsággyanúját felvető képletet, akkor nem vetetik ki, mert attól tartanak, hogy attól lesz probléma, hogy hozzányúlnak és kiveszik, mert hallottak ilyet. Abban az esetben, hogyha megfelelő módon, megfelelő szegéllyel kivesznek egy képletet, abból biztosan nem lehet probléma. Maga az eltávolítás egy ilyen képletnek nem csak terápiás, hanem diagnosztikus is. Tehát azzal, hogy kiveszik a megfelelő ép szegéllyel, lesz egy szövettani vizsgálat, ami megmutatja, hogy valóban rossz indulatú bőrdaganat volt-e, ez korai stádiumban volt-e, tehát elegendő-e összesen ez a beavatkozás, ez a kimetszés, szükséges esetleg második metszés, nagyobb szegéllyel vagy további beavatkozás, vagy nincs más teendő. De ha nem veszik ki ezt a képletet, akkor viszont az halad tovább, ha egy rossz indulatú dolog, akkor a korai stádiumból egy későjébe mehetett, tehát nem szabad halogatni, tehát felmerül a gyanú, hogy ki kell venni, akkor ki kell venni, és ilyen félelemből, mert ezt hallottam valahol, hogy abból lesz a probléma, vagy elrákosodik, ha hozzányúlnak, nem szabad halogatni a beavatkozást.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy most átvettük ezeket a rázós és nehéz részeket, de azt is megtudtuk, hogy hogyan zajlik a szűrés, viszont szeretnék arra időt szánni, hogy beszéljünk arról, hogy mi hogyan tudunk magunkért tenni. Tehát mik azok a dolgok, amikkel kerüljünk. Azt hiszem, hogy egyre fontosabb a bőrnek a védelme. ezen a klímán, amin élünk, és amúgy nem csak nyáron, hanem télen is. Szeretnék beszélni a szoláriumnak a veszélyeiről, úgyhogy ezek lesznek zene után. Maradjatok ti is. Vendégeim dr. Újfaludi Adrien és Sárközi Szabina, a Melanoma Mobil és Derm Avenir Klinika orvosszakmai vezetője, bőrgyógyász és ügyvezetője. Zene után már is jövünk, maradjatok ti is.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: A világ Szegeden találkozik.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
3: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
4: a világ sikerű Bastille,
3: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
4: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
5: Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégeim továbbra is dr. Újfaludi Adrien és Sárközi Szabina, Melanoma Mobil és Derm Avenir Klinika orvosszakmai vezetője, bőrgyógyász és ügyvezető igazgatója. És beszélgettünk itt, hát tulajdonképpen ugye a bőrről, a bőrnek az elváltozásairól, a melanoma szűrésről, ami a ti klinikátoknak egy ilyen kiemelt szolgáltatási területe, ezt átbeszéltük, ez egy nagyon komplex szűrés, amiben rögzítik a testnek a képeit, amirehez mindig vissza lehet nyúlni, évente ajánlott ez a szűrés, és abban minden változás látható. Ez nagyon-nagyon komoly biztosíték arra, hogy bármit történjék is időben el van kapva. De hogy nem csak melanoma van a világon, sőt, az is kiderült, hogy ez nem feltétlenül az anyajegyekből induló rosszindulatú elváltozás, tehát hogy egy kicsit tegyünk most különbséget még a bőrrák és a melanoma között, mert hogy vannak más típusok is, ugye erről is beszéltünk.
6: A melanomák a bőrfesték termelő sejtjének, a melanocitáknak a rosszindulatú bőrdaganatai, de vannak a bőrrákok. A köztudatban ezt tapasztalom, hogy a bőrrák az minden rosszindulatú bőrdaganatra használt kifejezés, de valójában a bőrrák az a bőrhám sejtjeinek a rosszindulatú bőrdaganata. Mindegyik típusnál az UV-fényterhelésnek van szerepe, illetve a genetikai háttérnek is, de fontos tudni, hogy nem ugyanolyan rizikót jelent a különböző típusú rosszindulatú bőrdaganatoknak a megjelenése. Ha egy anyaegyszűrésre eljön valaki, akkor természetesen nem csak a melanómákat keressük, hanem bármilyen elváltozást, ami teendőt igényel, tehát bőrrák szűrés is zajlik egyben. De sokan nem tudják, hogy a bőrrákoknak is van többféle típusa. Van például a bazalióma, ami egy nagyon-nagyon gyakori bőrdaganat. Magyarországon évente mintegy 15 ezer új diagnózis születik, tehát sok olyan páciens van, akinek visszatérően jelentkezik a bőrén, de szerencsére ez a típusú bőrdaganat általában könnyen gyógyítható, nem ad áttétet, lokálisan jelent problémát, főleg akkor, ha nincsen időben észlelve, és az eltávolítás vagy a megoldás az problémát okoz. Illetve hát vannak a spinaliómák, a laphámrákok, ami már egy komolyabb problémát jelent, de ott is vannak daganat megelőző állapotok, amit ha észlelünk és folyamatosan kezelünk, akkor meg tudjuk akadályozni azt, hogy a baj kialakuljon. Tehát a szűrővizsgálat vizsgálatnak az a lényege, hogy minden olyan dolgot időben észleljünk, ami egyszerűen orvosolható, viszont ha nem kezeljük, akkor bajt csinál.
5: Egy picit beszéljünk a hormonváltozásokról, mert azt én nagyon sokszor hallottam, tapasztaltam, láttam, hogy terhesség alatt rengeteg anyajegy jelenik meg. Sőt, nekem a családomban van is egy olyan történet, ami pont egy ilyen helyzetben derült ki, a rossz indulatúság, és hál' Istennek időbe is ezt aztán lehetett kezelni, de hogy ezt egy olyan velejárójának tartjuk az életnek, erre mennyire és hogyan kell figyelni?
6: Amit javasolni szoktunk, hogy ha olyan hormonális változás van, ami terhesség jár, mindenképpen fokozottabban kell figyelni a bőrre, mert a sejtekre úgy hatnak ezek a hormonális változások, hogy adott esetben mondjuk egy kezdődő melanóma, az mondjuk felgyorsul a kialakulás, tehát nem feltétlenül maga a hormonális változás lesz az oka annak, hogy kialakul egy melanóma a bőrön, de a folyamat az gyorsabb lehet. Illetve nagyon sok pigmentált képlet jelenhet meg a bőrön terhesség alatt, aminek a nagy része szerencsére esztétikai eltérés és jó indulatú dolog, de nem tudhatja az, akinek a bőrén ez megjelenik, hogy mind ugyanaz-e, és mondjuk abból a 100 darab új képletből egy darab mondjuk nem problémás-e. És itt is azért, ha időben észreveszik, nincsen probléma. Úgyhogy ha valakinél ilyen típusú hormonális változás áll be egy ilyen áldott állapot, akkor különösen fontos, hogy figyeljen a bőrére, menjen el szűrésre, és hogyha észlel új dolgot, inkább mutassa meg. Jobb azt hallani, hogy esztétikai eltérés, majd el tudjuk távolítani nyom nélkül, gyógyul, nincs vele baj, de akár maradhat is, mint hogy majd később egy olyan diagnózist kapjon, hogy hát ez sajnos egy előre haladott bőrdaganat.
5: Más hormonváltozásoknál is léteznek ezek a fajta gyors kialakulások bárminek, tehát bárminek a bőrön?
6: A leggyakoribb, legjelentősebben azt gondolom, hogy a terhesség alatti hormonális változás. Persze lehetnek olyan betegségek, ami szintén szerepet játszik, de az ritkább, tehát hogy az, azt mondom, hogy az külön nem kell.
5: A változó korban pedig ez egy egyszerűen a bőr öregedése, tehát ez nem feltétlenül akkor a hormon, hanem de akkor már úgyis mindenre figyelni kell.
6: Bőröregedésnek a leggyakoribb oka az az UV-fény terhelés, tehát ezt sokan nem tudják, hogy maga a fénykárosodás az egy kumulálódó dolog, tehát az élet során kapott UV-fény dózis összegződik, és attól függően, hogy milyen a bőrtípuson mennyit bír el, ennek később lesz majd hatása. Az vizsgálatokkal igazolt, hogy a 18 éves kor előtt elszenvedett hólyagos napégés jelentősen megnöveli a későbbiekben felnőtt korban kialakuló melanómák vagy bőrdaganatok kialakulásának az esélyét. Én azt tapasztalom, hogyha valakinek a fényvédelmet javaslom, sokszor nem veszik annyira komolyan, de sokkal hatékonyabb az a szemlélet, hogy a bőröregedés gyorsító hatására hívom fel a figyelmet, és akkor már sokkal komolyabban veszik ezt a dolgot. Nagyon sok olyan fénykép látható, ahol például azt látjuk, hogy olyan idős emberek, akik nagyon sokat dolgoztak mondjuk napfényben, de felöltözve, hogy milyen hihetetlen különbség van mondjuk az arc és a kezek, illetve a folyamatosan ruhával takart bőr között. Tökéletesen illusztrálja, hogy milyen káros a fényterhelés, és azt látom, hogy ha ezt hozom föl példának, akkor sokkal inkább
5: hat, főleg egy bizonyos kor után, az biztos.
6: De gyerekkortól nagyon fontos a gyerekek bőrének a fényvédelme.
5: Induljunk abból, mondjuk az arcra, én úgy tudom, hogy télen-nyáron szükségeltetik a fényvédelem.
6: Abból bajt nem csinálunk, hogyha a napi rutinba beépítjük azt, hogy minden reggel kenjük be magunkat fényvédővel, de természetesen egy téli időszakban nem szükséges feltétlenül egy 50 pluszos fényvédő. Hogyha sötétben megyek ki a lakásból, sötét irodában vagyok egész nap, és sötétben megyek haza, akkor kevésbé van jelentősége, de ha közben úgy alakul, hogy mégis kiülök egy napos teraszra, akkor sokkal jobb, ha már reggel be vagyok kenve, tehát abból nem lehet baj.
5: És az igaz, hogy ezt naponta többször meg kell csinálni? Mert hogy ez egy bizonyos ideig tart?
6: Veszíti a hatását, itt természetesen nagyon sok összetevős ez is. Fontos az, hogy milyen UV-sugárzásban, milyen környezetben, milyen földrajzi helyen vagyok, milyen a bőröm, hogyan vagyok fölöltözve. Tehát a fényvédelemnek egyik nagyon jó módja fizikai védelem, tehát a megfelelő ruházat, kalap, napszemüveg, ezzel is remekül tudom védeni a bőrömet. De természetesen vannak olyan helyzetek, ahol olyan erős UV-sugárzás van, hogy mondjuk ami ki lóg a ruhából, azt mindenképpen be kell kenni, mert még a szórt fény vagy a felhős idő is előfordulhat, hogy nem elegendő a felhő sem arra, hogy megvédje a bőrünket, tehát meg lehet égni árnyékban is, meg lehet égni felhős időben is. Természetesen itt megint csak sok mindentől függ.
5: Vannak ugye ezek a kategóriák, hogy 2-es, 5-ös, 10-es, 20-as, 30-as, 50-es, 50 pluszos, tehát az, hogy kinek milyen erősségű fényvédelemre van szüksége, ez a bőr tónusától függ, és ezt is bőrgyógyásszal érdemes egyeztetni, vagy a legjobban járok, hogyha a legerősebbet használom.
6: Tehát

0: az is káros. Ezek fel vannak tüntetve a fényvédő termékeken, tehát hogy nem csak az UVB, hanem az UVA ellen is védjen, és a faktorszámnál 30-asnál indul úgy az erősebb fényvédelem. Tehát 30-as faktorszám alatt azért az nem egy erős fényvédelem.
1: Igen, és nem akarlak feltétlenül, meg nem is lehet termékeket mondani, csak hogy ugye vannak lakossági fényvédők, testápolók, arckrémek, vannak a gyógyszertárik. Van ebben szerinted olyan vészes különbség, vagy mindenki keresse meg magának, ami neki jó textúrába, mindenbe, és amire rá van írva, hogy UVAB, azt már fogadjuk el.
0: Az egyik nagyon fontos a faktorszám, illetve az UVA elleni védelem. Másik nagyon fontos dolog, hogy vannak kémiai és fizikai szűrős fényvédők, hogy ki miért szeretne. Vannak külön gyermekek bőrének kifejlesztett fényvédők, ami általában fizikai szűrős, tehát nekik nem feltétlen jó egy kémiai szűrős fényvédő, de ezek a fényvédők meg általában fehérbe vonatot képeznek, bár egyre jobb eredményeket érnek el már kozmetikai minőségben a fizikai szűrősöknél, míg felnőtteknél bele tudnak tenni olyan összetevőket is, ami fokozza a fényvédelmet, de nagyon jó kozmetikai eredménnyel is bír. Tehát mindenki azt mondom a saját bőréhez válasszon, fényfaktorszámot, minősített állagra is vannak krém, folyadék, olaj, annyi minden szemlélhető, vannak olyan fényvédő termékek, ami egyéb bőr problémával rendelkező bőr fényvédelmére szolgál, vagy mondjuk vannak olyan termékek, aki már nagyon erősen fénykárosodott bőrű, annak egy speciális, ezek már gyógyszertárban elérhető termékek.
1: Nem akarok boszorkányt üldözni, de a szoláriumokra azért egy picit ki kell térnünk. Én azt képviselhetem, hogy fiatalon ez egy ilyen nagy sláger volt nekünk is, és mi fehérbőrűek nagyon-nagyon-nagyon szerettünk volna szép bronzbarnák lenni. Aztán szerintem egy jó 20 éve már én sem tettem be a lábam ilyen helyiségbe, de hát, hogy nagyon van, tehát sok van, és hirdetik magukat a D-vitamin pótlással, meg a jófajta szép barnaság előidézése egészséges módon, és tudom, hogy a bőrgyógyászok azért nem feltétlenül értenek egyet. Mi a mai álláspont?
0: Egyértelműen azt látjuk, hogy nagyon káros a bőrre nézve.
1: Tehát
0: szolárium
1: már nincs ilyen, hogy egészséges szolárium.
0: Nincs egészséges szolárium. Vannak országok, ahol már 18 éves kor alatt be van tiltva a szolárium használat, mert igazoltan rendkívül káros, és nagyon nagy mértékben megnöveli a későbbi rosszindulatú bőrdaganatok kialakulásának az esélyét. Az, hogy a D-vitamin szintézishez szükséges, ez pedig egy tévhit, hiszen a szoláriumban egy teljesen más hullámhosszú fényt bocsájtanak ki, mint ami a D-vitamin szintézishez kell, tehát D-vitamin szintézishez egyébként nem kell sok napfény. Gyakorlatilag egy 20-25 perc, ha az arcot és a kezeket éri egy tavaszi napsütés, az már elegendő. Tehát emiatt kifeküdni sem szükséges a napra. Sokan azért járnak szoláriumba, legalábbis ezt mondják, mert hogy ezzel akarják megvédeni a napégéstől a bőrüket, de ez szintén egy tévhit, hiszen azok a mechanizmusok, amik esetleg beindulnak a napozás hatására, mint fényvédő mechanizmus, ami egyébként nem nagyon erős, az sem indul el a szolárium használatán, vagy nagyon minimális, mert az is egy másik hullámhoz tartományban indul meg, tehát igazából előnye nem igazán van.
1: Mm-hmm. Jó, oké, tehát azért ezt azért szerintem időnként el kell mondani, hogy ez lehet, hogy valamiféle melegérzetet ad, ott nem tudom hány percig, de igazából ezt sem a bőr, se semmi nem kéri.
0: Lehet, hogy a lelkének jót tesz, aki elmegy, de a bőre az biztosan nem köszöni meg.
2: Ráadásul ezeknek nem is azonnali következménye van, ezt ezért mindig nagyon szeretjük kihangsúlyozni, hogy a napégésnek, bőrégésnek, ha nem is azonnali következménye van, 10 vagy 20 év múlva még lehet annak a bizonyos leégésnek következménye.
1: Igen, az nagyon ijesztő, ezt már nekem egyszer elmagyarázta egy szakember, hogy de amit Adrián is mondott, hogy ez így kumulálódik, összeadódik. Na jó, hát az, hogy mit tudunk mi magunkért tenni, az még egy fontos téma, hogy hogyan is néz ki a napfény, meg UVAB elleni védelem a krémeken kívül.
0: Lehetőleg az erős UV-sugárzás idején, ha megtehetjük déli órákban, tehát 10 és 4 óra között ne menjünk ki a napra, ha mégis ki kell mennünk, akkor védekezzünk az UV-fény ellen. Ez a legjobb módszer ruhával fedni a bőrt, kalap, napszemüveg, illetve megfelelő a bőrtípusnak kiválasztott fényvédő készítmények használatával tudjuk ezt megtenni. Fényvédelem szempontjából ezt tudjuk tenni, illetve a rendszeres szűrővizsgálat az azt gondolom elengedhetetlen.
1: Én úgy gondolom, hogy ez most azért kiderült, hogy nagyon-nagyon jó, és nem kell annyira félni ettől, mint amennyire félünk, mert ugye ez is van

0: hogy a diagnózistól, vagy azért nem megyek el, tehát ez egy ilyen furcsa önellentmondás, azért nem megyek el szűrésre, mert mi van, ha valami baj van. Gondolom, ezzel ti találkoztok.
1: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy ez az egész nem szabad, hogy a félelemről szóljon. Az öngondoskodás nem szabad, hogy a félelemről szóljon, hanem inkább a tudatosságról szóljon. Mindenki az életkorának megfelelően a kötelező szűrővizsgálatokon vegyen részt, tehát ne félelemből, öngondoskodásból, a bőrünkkel kapcsolatban is azért fontos a bőrtudatosság. Nem azért, hogy mi magunk diagnosztizáljuk magunkat otthon, és ettől tényleg óva is intünk mindenkit, hanem attól, ami az Adriántól is elhangzott, hogy vegyem észre, ha valami más, mint a megszokott, ez nem csak a bőrre igaz, bármire, ami a szervezetünk működésével kapcsolatos, tudjam megfogalmazni, megmutatni annak az orvosnak, akihez fordulok ezzel a problémával, és ne magunk elemezgessük otthon, hanem menjünk el emberhez, menjünk el bőrgyógyászhoz, tehát a bőrtudatosság, hogy így a saját területünknél maradjunk, nem arról szól, hogy tudjam, hogy mi az ott a bőrömön, hanem az, hogy elmenjek vele, bízzam szakemberre, hogy ő meghatározza, hogy ez micsoda, és hogy tulajdonképpen ezt a fajta tudatosságot emeljük be a mindennapokba, hogy szűrővizsgálatokra szükség van, és ezt szakemberre kell bízni.
0: Még egy kérdés, mert ugye beszéltünk arról, hogy a klinikátoknak van ilyen széles körű ellátó spektruma, és hát az is van az idő előre haladtával, hogy ezeket az esztétikailag zavaró dolgokat igyekszünk eltávolítatni, megszabadulni tőlük. Mely időszakban érdemes ezt csinálni leginkább?
1: A legalkalmasabb időszak ez az őszi-tavaszi, tehát nem a nyár, hanem minden más, ami nem a nyár, és nem a nagy melegek. Igen, nálunk van arra lehetőség, hogy ezeket az esztétikailag zavaró bőrképleteket is eltávolítassák a pacienseink, tehát nem csak azokra a bőrsebészeti beavatkozásokra, amiket már érintettünk a bőrképletek eltávolítása kapcsán, hanem azokat is, amelyek csak zavaróak és csak esztétikai problémát okoznak. Itt azért nagyon fontos azt megjegyezni, hogy ezt is érdemes bőrgyógyászra bízni. Mindenféle helyen végzik, nagyon fontos, hogy ezt bőrgyógyász melanoma szűrésben jártas bőrgyógyász végezze el, méghozzá azért, mert ezeket meg kell tudni különböztetni a rossz indulatú képletektől, ugyanis az eltávolítás módja különböző. Hogyha nem rossz indulatú, tehát ha csak esztétikailag zavaró jó indulatú képletekről van szó, akkor ez egy nagyon egyszerű beavatkozás, amit az orvos elvégez, ha pedig rossz indulatú a képlet, akkor ez egy másik típusú eltávolítást jelent. Tehát ezért fontos, hogy ezt is bőrgyógyász szakember végezze, bőrgyógyász szakorvos végezze, mert ő fogja tudni azt megállapítani, hogy melyik módszerrel távolítja el. De amennyiben ez egy esztétikailag zavaró képlet, az egy nagyon egyszerű beavatkozás és gyönyörű esztétikai eredménnyel zárul, tehát nagyon szépen el lehet ezeket távolítatni.
0: Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, úgy gondolom, hogy nagyon jól átbeszéltük ezt az egyébként kényes, kisebb félelmetes, de a mostani beszélgetés alapján azt érzem, hogy egy jól kezelhető terület, azt hiszem ez a jó mondás, hogy egy jól kezelhető területet. Köszönöm szépen, hogy ebbe segítettetek.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Köszönjük, hogy itt lehettünk.
0: Dr. Újfaludi Adrián, a Melanoma Mobil és Derm Avenir Klinika orvos szakmai vezetője, bőrgyógyász volt a vendégem, és Sárközi Szabina, az ügyvezető igazgatója ugyanennek a klinikának. Ezzel a Pontjókor mára véget ért, köszönöm a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással, szép napot addig is mindenkinek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Marian műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
3: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Megszavazta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Zelenszkijjel és Netanyahuval is tárgyal ma Donald Trump, az Apple lett ismét a világ legértékesebb vállalata. Kellemes napos időnk lesz ma, holnaptól viszont visszatér a forróság. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázat értékelés, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt is fogadja ma Washingtonban Donald Trump. A Reuters szerint a megbeszélések középpontjában az ukrajnai és az iráni konfliktus áll. A két vezető Lindsey Graham nemrég elhunyt republikánus szenátor temetésére érkezett. Zelenszkij a találkozón újabb légvédelmi támogatásról tárgyalna, Netanyahu pedig az amerikai elnökkel fennálló kapcsolatát szeretné rendezni. Súlyos állapotban van a magyar egészségügy, és néhány hét vagy hónap alatt nem lehet rendbe hozni, mondta az egészségügyi miniszter a parlamentben. Hegedűs Zsolt hozzátette, hogy szeptembertől megszűnik a vényköteles gyógyszerek áfája, nyilvánossá teszik a kórházi fertőzési adatokat, és folytatják a kórházak hűtési rendszereinek felújítását. A miniszter szerint egyes intézkedések hatása már hónapokon belül érezhető lehet, az átfogó változásokhoz azonban évekre lesz szükség. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérése szerint ma reggel már csak 31 cm-t mutatott a vízmérce, és ezzel megdőlt a 2018-ban mért 33 cm-es negatív rekord. A szakemberek szerint a tartós csapadék hiány miatt a folyó tovább apadhat, az alacsony vízállás következtében pedig egyre több hajóroncs, második világháborús robbanótest és más történelmi emlék kerül elő a mederből. Drágult az üzemanyag Horvátországban. Mától a benzin literenkénti ára 1,62 centre, átszámítva 582 forintra. A dízelé 1,75 euróra, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új árak két hétig maradnak érvényben. Az Apple ismét megelőzte az Nvidia-t, és visszaszerezte a világ legértékesebb vállalata címet. Az iPhone gyártó piaci értéke közel 4,95 billió dollárra emelkedett, miközben az Nvidia részvényei 5%-ot estek, és így az értéke 4,77 billió dollárra csökkent. A befektetők szerint a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések magas költségei visszafoghatják a chipgyártók növekedését.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27 és 32, este pedig 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap jön a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, és egyre melegebb lesz. A hétvégén már 40 fok közeli értékeket is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
5: Séj az arany így vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix filmzene. A mai mixet NAFTA készítette.

0: y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Yeah,
1: yeah. Sej az arany híd vendéglő, majd a jakitán.
2: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Nafta volt. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
2: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
2: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
2: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
2: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@kukac.rádiókafé98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együtt lét augusztus 10-én.
4: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Megszavazta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Év végére akár 100 milliárd is lehet a kórházak adóssága. Augusztusra 20 centire csökkenhet a Velencei tó vízszintje. Kellemes napos időnk lesz ma, holnaptól viszont visszatér a forróság. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszatérítési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A hivatal felállítása a Tisza párt egyik fő ígérete volt a választási kampányban. Elnökét és elnök helyetteseit 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A szervezet büntető eljárást megelőző csoportja kockázat elemzést végez majd, így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba. Ehhez a rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználják. Az év végére elérheti a 100 milliárd forintot a magyar kórházak adóssága, közölte az Orvostechnikai Szövetség. Június végére már mintegy 50 milliárd forint volt a kórházak lejárt adósság állománya. A legnagyobb hátralékot az egyetemi klinikák halmozták fel. Bár a szakmai szervezetek és az egészségügyi közgazdászok azonnali évközi konszolidációt és a finanszírozási alapdíjak emelését sürgetik, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter adathiányra hivatkozva egyelőre nem nyilatkozott a lehetséges megoldásról. A szülői jelenlét nélküli kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos a Csecsemőringató program országos kereteiről egyeztetett hétfőn állami, szakmai és civil szervezetekkel. Hangsúlyozta, hogy a cél, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyermek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, valamint hogy egyetlen egészséges gyermek sem maradjon indokolatlanul kórházban. 7,5 milliárd forintot inkasszózott az állam Budapest számlájáról. Bár a pénzügyminiszter október 15-ig elhalasztotta a szolidaritási hozzájárulás idei részletének összesen 86 milliárd forintnak a befizetését, a Magyar Államkincstár július közepén újra inkasszózott. A 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás decemberi részletét vonták le. A Népszava úgy tudja, a budapesti városvezetés próbált haladékot kérni a júliusi inkasszóra, de azt nem kapták meg. Ráadásul ezt a részletet ugyanúgy vitatja az önkormányzat, ahogy a korábban kivetett szolidaritási hozzájárulásokat. Augusztusra már csak 20 centi körül lehet a Velencei tó vízszintje, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Ez azt jelenti, hogy az egységes vízfelület nagyon sok helyen meg fog szűnni. Egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek, tavacskák alakulhatnak majd ki, és ezek között szárazulatok lesznek. Itt már született egy rövid távú döntés annak érdekében, hogy ezeket a szárazulatokat a víztestek között át lehessen vágni, hogy ökológiai folyosó alakulhasson ki az élőlényeknek. Nagy-Britannia elektronikai hadviselési technológiát oszt meg Ukrajnával, jelentette be a brit miniszterelnök. Andy Burnham a dél-angliai Portsmouthban találkozott Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel, ahol a város haditengerészeti támaszpontján tettek látogatást.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27 és 32, este pedig 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap jön a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, és egyre melegebb lesz. A hétvégén már 40 fok közeli értékeket is mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. július 28-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Czoller Andi.
0: Fesztivál.
1: A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kulka János egy rendkívül különleges jubileumi összművészeti produkció főszereplőjeként lép fel a művészetek völgyében. A művész a Feledi projekt és a Sárik Péter trió közös Cseresznyéskert című előadásában látható, amely Csehov klasszikus drámáját dolgozza fel, a kortárs tánc, az élő jazzzene és a próza fúziójával. A július 29-én szerdán 21 órakor kezdődő előadás helyszíne Vigant Petend, a Völgy színpad. Aznap a Völgy, a hagyományőrzés, a folk és a pörgős világzene ünnepe is lesz rendkívüli, neves, hazai fellépőkkel a középpontban. A Panoráma színpadon este 8:30-tól Folk Karcok szuperkoncert kezdődik, egy egészen egyedülálló jubileumi gálaműsor, ahol Szalonna is bandája látja vendégül a hazai könnyű és népzene legjavát. Színpadra lép többek között Szabó Balázs, Grillus Dániel és Grillus Vilmos, Kubinyi Julcsi, valamint Agócs Marci és Agócs Gergő is. A zenei kollaborációkat a Magyar Állami Népi Együttes táncművészei kísérik. Aznap 23 órától pedig a Hamisítatlan, energikus cigány zenéjéről ismert Parnograszt a Művészetek Völgye egyik legnagyobb buliát hozza el a fesztivál nagy színpadára. Garantáltan megtáncoltatják a közönséget a sodró energiájú ritmusokkal.
0: Film.
1: A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválon láthatja először a magyar közönség az író-rendező Mayer Bernadett önéletrajzi ihletésű történetét, a Mami Blue-t. A fesztivál szervezőinek tájékoztatása szerint a történet főhőse, akit Vilmányi Bennett alakít, az első gyermeke születése után szembesül azzal, hogy édesanyja cukorbetegsége szövődményeként fokozatosan elveszíti látását. A fiatal férfi választás elég kényszerül anyja és saját családja között, mivel felesége külföldön kap munkát. A Mami Blue a pekingi Nemzetközi Filmfesztivál Forward Future című versenyében a legjobb filmdíját kapta meg, emellett Fűr Anikót a legjobb színésznő, míg Vilmányi Benettet a legjobb színészdíjával tüntették ki. A borsodi Seregszemlén szerepel a berlini Nemzetközi Filmfesztiválról érkező Heysel 85 című thriller is. Az alkotás archív felvételek segítségével idézi fel az 1985-ös brüsszeli Beck-döntőn a Juventus és a Liverpool szurkulóinak összecsapását, a szervezési hiányosságokat, a stadion rossz állapota miatti halálos tragédiát és a háttérben zajló mérlegelést a mérkőzés lefújásáról. A Cinefesten idén is láthatóak lesznek a Cannes-i filmfesztiválon szerepelt alkotások, köztük Andrei Zviagincevnek a zsűri nagydíjával elismert Minotaurus című filmje. A Franciaországban élő száműzött orosz rendező új filmje az orosz-ukrán háború elmérgesedésének kezdetén játszódik. A történet középpontjában egy orosz üzletember áll, akinek életét a gazdasági szankciók nehezítik meg, miközben felesége hűtlenségével is szembesülnie kell. A film Claude Cabrol 1969-es a Hűtlen feleség című pszichológiai thrillerének kortárs orosz környezetbe helyezett újragondolása. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2026. szeptember 4-e és 12-e között rendezik meg, a következő hetekben pedig folyamatosan derül ki a fesztivál teljes programja.
0: Esemény.
1: A drónokról, a repülésről és a jövő technológiájáról szól a 6. Reptár Drone Day. Augusztus 1-én szombaton a Reptár Szolnoki Repülőmúzeumban. Az egész napos eseményen a múzeum élmény elemein kívül interaktív programokkal, látványos bemutatókkal és szakértői tanácsadással készülnek. A rendezvény célja nem csak a szórakoztatás, hanem a drón használat biztonságos és tudatos népszerűsítése is, hangsúlyozzák. Hozzátéve, hogy a drónnapon a gyerekeket, családokat, hobbi drónosokat és a technológiai újdonságok iránt érdeklődőket egyaránt változatos élményekkel várják.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
2: Lillafüred, ahol a palotaszálló a sziklafalból nő ki, a kert pedig a levegőben lebeg. Az ország egyik legszebb természeti adottságú üdülőhelye a Bükk-hegységben, a Garadna-völgyben búvik meg, és aki már járt Lillafüreden, tudja, hogy a hely varázsa nem csak a tóban és az erdőkben rejlik, hanem abban a rendkívüli kertben is, amely a sziklafalhoz tapadva teraszról teraszra ereszkedik alá. A Hámori tavat már 1319-es oklevelek is említik, az eredeti kisebb tavat pedig 1813-ban völgyzárógát duzzasztotta fel, hogy vizet biztosítson a vashámor működéséhez. A terület nevét a szájhagyomány szerint gróf Bethlen András adta az 1890-es években unokahúga Vai Lilla tiszteletére. A palotaszálló építésének ötlete 1920-ban merült fel gróf Bethlen István részéről, aki kormányüdülőnek szánta, és 1927-1930 között Lux Kálmán tervei alapján neoreneszánsz stílusban el is készült az együttes. A szálló meredek emelkedő tetején áll, körülötte támfalakkal tagolt teraszos kert és növényritkaságokban gazdag park húzódik. Ez az úgynevezett függőkert, amely az épület és a sziklavilág közötti kapcsolat legszebb megnyilvánulása. A szálló mellett van a Lillafüred vízesés, amelyet a palota építésekor alakítottak ki, és ma is az egyik legnépszerűbb látványossága a völgynek. A sziklafalból fakadó víz, a neoreneszánsz homlokzat és a teraszos kert hármasát kevés hely tudja felülmúlni Magyarországon. A II. Világháború után évtizedekig szakszervezeti üdülőként működött az épület együttes, ma pedig európai színvonalú szállodaként fogad vendégeket. De a park és a vízesés látogatók számára is nyitott. Az ország északkeleti sarkában, a Bodrog köz szívében rejtőzik egy különleges kastélypark, amelyről a legtöbb utazó mit sem tud. A pácini Mágócsi kastély Magyarország legnagyobb reneszánsz kastélya, és az egyetlen az országban, amely hiteles képet nyújt a késő reneszánsz kastélyépítészet szellemi örökségéről. Az eredetileg megerősített vár a 16. század végén épült, két sarokbástyával, hangulatos belső udvarral, amelynek fő ékessége a helyreállított kútház. A csaknem 20 hektáros tájképi park az egykori ártéri liget erdőből nőtt ki, és bár az évtizedek során területeket veszített útépítések és sportpályák kialakítása miatt, értékes idős faállományát máig megőrizte. Méretes hásfák, kőrisek, szürke és fekete nyárak, mezei juharok, több száz éves tölgyek és fenyőcsoportok hívják fel magukra a figyelmet. A botanikai különlegesség azonban egy jóval ritkább faj. A Magyarországon alig előforduló fekete nyír jól fejlett példánya is megtalálható a területen. Ez önmagában zarándok helyé teszi a természetjárók és botanikusok számára. A kastély nyugati oldalánál egykor patkó alakú tó terült el, amelyet a karcsapatak felduzzasztásával töltöttek fel. A déli fal mára eltűnt, valószínűleg a park alakításakor bontották el, hogy természetes átmenetet biztosítsanak a kert többi részéhez. A tájképi kert természetvédelmi terület, a látogatás tehát nem csak élmény, hanem egy különleges ökológiai örökség megismerése is egyben.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nagyon intenzíven élem meg azt, ami történik velem. Így főként ennek köszönhetően születnek zenék, mondta Sisi.
2: Let me just, hey, y'all to the beat, to the 1, 2, 3.

Beperelte saját producerét Carter Langet a 20-as évek szabadszájú soul pop szenzációja Lola Young. Az angol énekesnő 25 októberében fordult egy londoni szellemi tulajdonnal foglalkozó bírósághoz. Nem sokkal korábban Lang azt állította, hogy dalszerzőként nem tüntették fel nevét 4 közösen komponált számon, ezért utólag a kreditek megváltoztatását kérte. Young ügyvédei szerint a producer ezzel ügyfelük hírnevét és integritását kérdőjelezi meg. Az eset meglehetősen gyorsan, ugyanazon év novemberében mindkét fél számára előnyös, peren kívüli megállapodással zárult, amelynek részletei bizalmasak. Az is titok, konkrétan mely szerzeményeken folyt a vita, bár több hírportál úgy értesült, hogy a sztár 23-as brit listavezető sikere, a Messi, a szóban forgó 4 dal egyike.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: A következő szám is hallható lesz a színen.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
0: A Blaha Louisiana Székesfehérvár ajándéka a magyar beat rock pop szózenének. Az együttes 2011 őszén alakult, első koncertjüket 12 nyarán adták. Zenéjük sikerrel ötvözi a 60-as évek és a modern amerikai dalszerzők által inspirált bluesos, country-s elemeket a rockos alapokkal. Munkásságukat az Artisius is jutalmazta az év junior könnyű zenei alkotójának díjával 2019-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Túl hangos koncert miatt perelték be a Smashing Pumpkins zenekart 1999-ben. Peter Jeffrey muzikológus korábban kerülte a rock műfajt, sokkal inkább a gregorián énekek álltak közel a szívéhez. Az akkor 44 éves professzor mégis elkísérte 12 éves fiát a banda 1997. január 25-i New Haven-i buliára. Állítása szerint még két évvel később is csengett a füle, pedig az esemény alatt végig füldugót viselt. A felháborodott koncertlátogató nem csak az együttest óhajtott a bíróság elé citálni, hanem annak összes tagját külön-külön, az előzenekarokat, a koncert helyszínéül szolgáló arénát, New Haven városát, a Virgin Records lemezkiadót, a füldugó gyártóját, valamint az üzletet, ahol a füldugót vásárolta. Összesen 15 ezer dollár kártérítést követelve. Az ügy kimenetele sajnos titok. Azt viszont tudhatjuk, hogy a csapat nem játszotta a Today-t a szóban forgó fellépésen. Így ezen dal miatt Jeffrey úr biztosan nem indított pert. Ki tudja, talán még tetszett is volna neki.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Beastie Boys Sabotage című klasszikusát tradicionális rock hangszereléssel adta elő. Ed Rock gitáron játszott, MCA basszusgitáron, Mike D pedig a dobokat püfölte. DJ Hurricane csupán némi scratchet pakolt hozzá. A dal videóklipje, amelyet Spike Jonze rendezett, a 70-es évek krimieit parodizálta. A csapat tagjai játszották benne az összes szerepet, képzeletbeli művészneveken alakítottak képzeletbeli kopókat és rossz fiúkat.

0: Sziasztok, Héra Barnabás vagyok a Karzonkóma zenekarból.
1: Én a Rádió Café.
2: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvény termei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: 22 milliárd forintba került a nemzeti petíció kampánya. Teljes tisztújításra készül a KDNP. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Ma kellemes napos időnk lesz, holnaptól viszont újra jön a forróság. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázat értékelés, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Több mint 22 milliárd forintba került a nemzeti petíció kommunikációs kampánya. A 24.hu által megszerzett adatok szerint ez volt minden eddigi hasonló kormányzati kampány közül a legdrágább. A teljes összegből több mint 18 milliárd forintot reklámokra költöttek, ennek csaknem a felét online hirdetésekre. A petícióra a közzétett adatok szerint mintegy 1 millió 830 ezer válasz érkezett. 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében a kormány, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória Facebook oldalán elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejlesztetik a települések. A támogatások segítségével utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg, a forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Teljes körű tisztújításra készül a KDNP. A párt ügyvezető alelnöke Latorcai Csaba az ATV-ben azt mondta, elkészült egy belső helyzet elemzés, amely kijelölheti a párt jövőbeli irányát. A tisztújítás augusztus végén indulhat, és az országos vezetést is érinti. Arról, hogy Semjén Zsolt marad-e a KDNP elnöke, egyelőre nem született döntés. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy több lakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről egyelőre nem érkeztek hírek. 410 embert tartanak számon iszlamista, 65-öt jobboldali szélsőséges, 17-et baloldali radikális lehetséges veszélyforrásként Németországban, közölte a Német Szövetségi Bűnügyi Rendőrség. Hozzátették, hogy a lista önmagában nem ad megbízható képet az általános fenyegetettségi szintről. Az adatokat azután tették közzé, hogy szombat este egy férfi kis teherautóval belehajtott a tömegbe a berlini Pride-on, egy ember halálát okozva. A férfi az Iszlám Állam terrorszervezet támogatója volt, és korábban már elítélték. Bordóba látogatott tegnap az erdőtüzek miatt a francia elnök. Emmanuel Macron arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42.000 hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27 és 32, este pedig 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap jön a nyár második, erőteljesebb hőhulláma, alig lesz felhő az égen a következő napokban, és egyre melegebb lesz, a hétvégén már 40 fok közeli értékeket is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Part Cafét. Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Part Café, a Balaton hangja.

0: Sport Café Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádió Cafén.
1: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a Partkafé a Balaton hangja című műsorunk nézőit és hallgatóit. Mihálovics András helyett most én vezettem a műsort, de nem egyedül, hanem műsorvezető társammal, Pritzinger Péterrel. Szerbusz Péter!
2: Én pedig Mansa Szilviával vezetem ezt a műsort, amíg András jól megérdemelt pihenését tölti, de majd mennyire fogja ezt bánni, majd ezt a műsor végén a program ajánlónál fogjuk egy kicsit kihegyezni. És szeretettel köszöntjük kedves vendégünket, Sánta Dániát, aki a Palóznaki Jazz Picnic ügyvezetője. Szia, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szia, Dani! Sziasztok!
1: Ugye nem elsőként beszélünk a Jazz Picnicről, hiszen tavaly már Valde Orsi is a vendégünk volt, de az adás szerkesztésénél próbáltunk arra koncentrálni, hogy egy kicsit más szemüvegen keresztül közelítsük meg a Jazz Picnic előkészületeit, meg magát az egész Jazz Picnicet. Ugye ügyvezetője vagy a Picnicnek, ez pontosan mit jelent? Hát nyilván gondolom, hogy operatív munkád. Hogy kerültél ebbe az egész Jazz Picnicbe, illetve még miatt válaszolsz a kérdésre, rögtön az első kérdésünk, mínusz egyedik, hogy milyen balatoni kötődésed van?
3: Húha, sok kérdés, de akkor válaszolok.
2: Most nem megyünk kávézni, tehát mondja.
3: Rendben, válaszolok a balatoni kötődésre. Nekem igazából gyerekkoromban alakult ki valamilyen kapcsolatom a Balatonnal.
2: Csak nem.
1: Mik vannak?
2: Ilyet még nem hallottunk
3: soha. Déli partra jártunk a haverokkal, Szárszóra pontosabban, és kempingeztünk, és ott jól éreztünk magunkat. Igazából ezek így az első emlékeim, illetve a családdal jártunk. És aztán később, ahogy zenész lettem, nekem van egy aktív zenei múltam, megjelentem különböző fesztiválokon, így bejött ez a vonal is az életembe, ami szerintem egy elég fontos vonal, hogy rengeteg fesztivál van a Balatonon. Ott voltam az első strandfesztiválom, és az is egy
2: zenész?
3: Meghatározó.
2: Az,
3: ott mind néző voltam, okay. Ott mind néző voltam, de az is egy meghatározó élmény volt.
2: Tehát akkor konkrétan lehet mondani, hogy belenőttél ebbe a sztoriba.
3: Abszolút. Ez a Picnicre is igaz amúgy, igen.
1: De oda is csak nézőként látogattál először?
3: Először zenészként voltam a Jazz Picnicen. Én 2015-ben felléptem Candid Alfra előtt a zenekarommal a nagy színpadon.
1: Hát előtte én is szerettem volna fellépni. Nem semmi.
2: Csak meg kell tanulnod egy picit dobolni, nagyon egyszerű. Gyakorolni.
3: Elkezdhetjük amúgy. Kicsit hosszú
2: véletlenül
3: lesz a
2: van a táskájában két doberő.
3: Igen, azt mondtam, hogy mindig van ám doberő. Úgyhogy én itt találkoztam amúgy a Jazz Picnickel 2015-ben, és nekem annyira megtetszett a hangulata, hogy én nem mentem aznap haza. Tehát én megmondtam a zenekaromnak, hogy srácok, én itt maradok bulizni, mert ez annyira tetszik.
2: A gázsimat vigyétek, én maradok.
3: Nyugodtan menjetek. És akkor még ugye nem volt semmilyen extra kötődés, hanem csak fellépőként engem bevonzott.
2: De akkor ez azt jelenti, bocs, kicsit komolyra fordítva, vagy a orsiékat, vagy a szervezőket, akkor nem is ismerted még.
3: Egyáltalán nem. Hát az volt a furcsa, amikor 2017-ben találkoztam Orsival, mert kerestek valakit, aki beszáll a szervezésbe, és elkezdtem mesélni, hogy néz ki a fesztivál, és mondtam neki, hogy várjál Orsi, én feléptem a nagy színpadon, úgyhogy nem kell elmesélned.
2: Hát ez szodalmas.
3: Úgyhogy igen, így kerültem amúgy a Jazz Picnichez.
1: Azt elárulod, hogy milyen zenekarra léptél föl a Jazz Picnichen?
3: Soul Surge volt a neve. Mi pop, funk, hip-hop zenét játszottunk, egy dél-afrikai srác volt az énekes, úgyhogy angol nyelvűek voltak a dalok, és igen, akkoriban így elég sokat koncerteztünk.
2: És neked akkoriban ez volt a fő tevékenységed, hogy zenész vagy? Vagy volt valami, ahogy szokás mondani, valami rendes foglalkozásod, ami mellett muzsikálgattál?
3: Én nemzetközi gazdálkodást tanultam, hogy akkor diplomáztam, szerintem 2015-ben, úgyhogy igen, ez volt a rendes dolog az életemben, hogy akkor főiskolára jártam, és közben így próbáltam zenészként szárnyaimat bontogatni, és akkor ez körülbelül akkor, ahogy lediplomáztam, és elkezdtem a háttériparra dolgozni, alakult át az, hogy a zeneipar már nem csak egy erős hobbi, hanem ez lett a munkahelyem.
2: Oké, és akkor 2017-ben, ha jól értem, belekeveredtél a Picnic szervező társaságba vagy csapatba, és akkor ez kizárólagossá vált az életedben, hogy akkor a Palóznaki Jazz Picnic az a fő projekted, vagy ez az egy volt a sok közül?
3: Én akkor még dolgoztam egy stúdióban, a Superstar stúdiónak voltam a stúdió menedzsere, De nyilvánvalóvá vált elég hamar, hogy a Jazz Picnic annyi energiát és időt igényel, hogy én ott felmondtam. Közben a zenész létem az még így megmaradt. 2018-ban az egy elég erős év volt így a Jazz Picnic kapcsán nekem, mert hogy kétszer is felléptem, miközben szerveztem, na az soha többet. Az, hogy így szervezed a fesztivált, akkor egy órára átszellemülni, telefon lenémít, és akkor zenész vagyok, és amikor feloldom a telefonomat, akkor a rengeteg hívás és SMS, hogy nem tudom, faházba elment az áram.
2: Egy ideiglek 15 helyen kéne lenne.
3: Igen, azt így nehéz volt megoldani, szerencsére sok segítséget kaptam ebben, de akkor még ilyen hibrid üzemmódban üzemeltem, igen.
2: Ez is olyan, bocs, hogy így belekérdezek, ez lehet, hogy később jönne ez a kérdés, ez is olyan, mint a kékszalagvitorlás verseny, meg a Tour de Hongrie, meg a Forma 1, hogy amint véget ér az egyik esemény, másnap kezdődik az előkészítése a következőnek?
3: Vagy akár hamarabb. Tehát mi már 2027-ről beszélgetünk, már kimentek az első előadói megkeresések, és van egy előadó, aki már jelezte, hogy ő valószínűleg fel fog lépni, úgyhogy...
2: Fogadjunk, hogy nem mondhatod el.
3: Nem.
2: Az mekkora lenne a Partkaféban, mondanák el elsőként az első fellépőt,
1: még aki visszaigazolta. Még akár ez is előfordulhat.
3: Ha visszahívtok.
1: Visszatérve, tehát, hogy akkor egy ilyen hibrid üzemmódban kezdted az egész fesztivál szervezést. Hát azért úgy nehéz nekem, közgazdász, azt mondtad?
3: Igen.
1: Közgazdász.
3: Igen.
1: Művész, zenész, fesztiválszervező, és melyik vagy te?
3: Erre még én is keresem a választ igazából.
2: Kik vagyunk mi?
3: Igen, de szerintem itt elég jól megtaláltam a helyemet, mint fesztiválszervező. Én most ennyi idősen azt gondolom, hogy ezzel szeretnék továbbra is foglalkozni. A zene az átkerült az erős hobbi kategóriába. Én az elmúlt években a dob mellé behoztam a basszusgitárt, a gitárt is egy kicsit komolyabban, amúgy zongorával intottam 6 éves koromban, szóval elég széles ugye a zenei paletta, de ez megmaradt egy ilyen nagyon erős hobbinak, illetve hogyha van olyan projekt, ami érdekel, vagy engem megkeresnek, akkor van, hogy beszállok. A Szuperár alapítványal szoktam fellépni, úgyhogy a Sziget nagy színpadon idén is fogok 100-200 gyerekkel dobolni.
2: Te az inkognitóban több poszton is megállnád a helyedet.
3: Lehetséges.
2: Jó, most megint a viccet egy picit félretéve. Kérlek, segíts nekünk, hogy kell elképzelni, hogy ez mekkora stáb, ami a Picnicnek a megszervezésén dolgozik, és körülbelül hogy néz ki a munkamegosztás, hány kollégával dolgozol, mennyi embert irányítasz közvetlenül?
3: A fix stáb az jelenleg 5 fő, az nem egy túl nagy csapat, rengeteg alvállalkozó tartozik nyilván az irányításunk alá, és az érdekes, hogy ezt nagyon sokáig Orsival ketten vittük, egészen szerintem 2021-ig ketten ültünk az irodába egész évben. Az azért egy kicsit nehezebb volt olyan szempontból, hogy úgy képzeljétek el, hogy a postázástól a teljes fesztivál költségvetésig mindent mi ketten csináltunk, és aztán nyilván, ahogy nőtt a fesztivál, ezt már nem bírtuk, és akkor elkezdtünk kibővülni, úgyhogy jelenleg 5-en dolgozunk ezen egész évben.
2: De gondolom ez akkor, amikor ráfutunk, vagy ráfuttok az eseményre, ez felnő ez a létszám, az alvállalkozókkal, megbízottakkal, külsősökkel együtt, stb. Körülbelül hányan dolgoznak azon, hogy a Picnic megvalósuljon?
3: A helyszínen 4-500 fő.
2: 4-500, aha. Az...
1: Elég
2: sok.
1: Igen, az idei zenei fellépőket, akkor ezek szerint már ugye akkor tavaly lefoglaltátok, vagy lehet, hogy tavaly előtt neveket látok, akiket már többször láttam, most rögtön meg is nevezném, Mary Kessley például. Azt mesélted, hogy harmadszorra lép fel a Jazz Picnic-en.
2: Igen, mert én kétszer láttam.
1: Ennyire szeretik Rick Astley-t? Ő szeret ennyire hozzánk jönni, vagy mi a titok?
3: Mindkettő az igazság, hogy alapvetően Rick Astley úgy jött el hozzánk először, hogy amikor megkerestük a menedzsmentet, akkor visszért a menedzser, hogy Mr. Astley maga dönt ezekről a fellépésekről, és hogy küldjünk valami olyan anyagot, ami meggyőzi. After Movie-t elküldtük, és egy hét múlva jött a válasz, hogy neki nagyon tetszik, úgyhogy jön. És annyira megtetszett azóta neki a Jazz Picnic hangulata, hogy tényleg nagyon szívesen jön. Konkrétan a fellépés előtt lesz egy vacsora Orséknál, a Paloznaki házukban, ahol a feleségével vesz részt. Tehát, hogy egy ilyen baráti viszonynak
2: igen,
3: is mondható
2: is
3: már a kapcsolat.
2: Kiderült, hogy ez egy személyes kapcsolat.
3: Uh-huh. Úgyhogy egyfelől nagyon szeret Rick Astley Paloznakra járni, és a közönség részéről is, hogy a jeladásokban az látszik, hogy ők is szeretik, hogyha jön. Úgyhogy ez egy win-win szituáció.
2: Harry Styles nótákat jobban elének, mint a Harry Styles.
3: Meg beül dobolni.
2: Ezt tényleg be is dobolni.
3: AC/DC-t dobolt legutóbb.
1: Akkor a második fellépő, aki nekem nagy kedvencem, ezt is említettem neked, Gregory Porter, és talán ő is.
3: Ő még nem járt nálunk.
1: Volt, viszont volt Budapesten tavaly, talán.
3: Igen, szerintem Veszprémben is fellépett már a Veszprém Festen.
1: Szóval... ő az első alkalommal látogat el.
3: Igen, azért próbálunk, tehát hogy több kategóriája van azoknak a fellépőknek, akit elhívunk. Vannak nyilván azok, akiket mondjuk így mi árattunk be, mint egy Rick Astley. Ott azért kisebb a kockázat, azt gondolom, tehát ott magabiztosabbak vagyunk, hogy az jegyeladásban jól fog sikerülni. Gregory Porter a középső kategória, hogy mások már azért bejáratták, de nálunk még nem lépett föl, és akkor nyilván vannak azok a fellépők, akiket úgy gondolunk, hogy lehet, hogy már mondjuk Magyarországon jártak, de nagyon régen léptek föl, és akkor így próbáljuk őket megmutatni a szélesebb közönségnek. Ezek általában amúgy kisebb előadók, tehát kisebb közönséget vonzó előadók szoktak lenni.
2: Az nagyon buta kérdés, hogy Matt Biancónak fontos, hogy itt legyen, vagy nekünk fontos, hogy a Matt Bianco itt legyen?
3: Szerintem is. Ő például olyan, aki már régebb óta járt nálunk, aha, szerintem 2018-ban lehetett talán. Őt mi szerettük volna, hogy újra jöjjön. És szokott lenni közönségkutatásunk is, ott is felmerült a neve, de bevallom őszintén, nem ő volt a legnépszerűbb előadó, de azt igen, éreztük, hogy megjelent egy új lemeze tavaly, hogy itt az idő, hogy újra eljöjjön hozzánk.
2: Hát igen, talán önmagában a jazz szótól egy picit idegenkedők számára, a Matt Bianco az konkrétan a hallgatható jazz.
1: Meg az ismert kategória.
2: Egyik legeklatásabb példája. Tehát mindenkit arra biztatunk, hogy ne féljen a jazz szótól, mert még Matt Bianco is lesz.
3: Attól egyáltalán nem szabad félni.
1: Ország imázs, országmárka szempontból, például mit jelent, hogy ezek a világsztárok promóciózzák ezt a rendezvényt, és azt, hogy már pedig a Balaton közelében lesznek több napon keresztül.
3: Szerintem ez egy hatalmas dolog. Nekünk is ezt megélni hatalmas dolog volt, őszintén szólva. Amikor én csatlakoztam 2017-ben, akkor a Cool and the Gang volt addig a pontig a legnagyobb tömeget vonzó előadó, és pár évvel később arról beszélgetni, hogy Rick Astley eljöjjön az 500 lakosú faluba a Balaton partjára, ez ilyen lehetetlennek tűnt, és most már egy ennyi év távlatában Rick Astley, Emily Sunday, Lisa Stansfield jönnek, mennek a sztárok, most már így nem tűnik annyira idegennek, de én azt gondolom, hogy ez nagyon sokat hozzá tud tenni a turizmushoz és a balatoni régióhoz, hogy ők ott megszállnak, ők ott elmennek akár egy étterembe, eljönnek a fesztiválra, lehet velük fotózkodni, autogramot osztanak, ha van olyan fellépő, aki kijön, és ezt megteszi a rajongóért, szóval én azt gondolom, hogy ez egy nagy dolog.
2: Van számadatotok arra, hogy a piknik látogatóinak körülbelül hány százalék a magyar, hány százalék a külföldi?
3: Igen, a külföldi látogatók száma az ilyen 5% alatt szokott lenni.
2: Tehát ez jelenzően ez a belső piacra.
3: Igen.
2: Szól ez az esemény.
1: Egyébként tervezitek, hogy a külföldieknek is szóljon? Tehát, hogy ha pedig igen, akkor hogy lehet őket jobban megszólítani?
3: Tervem van. Én azt gondolom, hogy előadókkal egyfelől. Mm-hmm. Tehát látjuk azt a jeladásokban, hogyha mondjuk, tehát előadó függő, tehát mondjuk Szlovákiából volt olyan év, hogy többen érkeztek, az abszolút a Tiveri Corporationnek volt betudható. Mm-hmm. Tehát ez így mérhető. Tehát ha van olyan előadó, aki mondjuk a szlovák piacon jobban megy, akkor valószínűleg őket így könnyebben el tudjuk hívni a rendezvényre. Illetve nekifutottunk már többször, hogy erősebb marketing jelenlétünk legyen, akár óriás plakátokkal megjelenjünk, de végül úgy döntöttünk, hogy ezt még így elvetjük, meglátjuk jövőre, lehet, hogy próbálunk majd külföldön erősebben piacra lépni, és nem csak online hirdetésekkel.
2: Ezzel kapcsolatos kérdés, most függetlenül attól, hogy külföldi vagy belföldi, a látogatószámmal, a vendégszámmal elégedettek vagytok, vagy abból szeretnétek, hogyha sokkal többen jönnének, vagy éppen, hogy most már elég, egy picit jönnének kevesebben is, tehát ezzel hogy vagytok ezzel a kérdéssel? Az időtartam, ha jól emlékszem, az ugyanaz.
3: Igen.
2: Az időablak az ugyanaz.
3: Igen, három hosszabb. Naposak vagyunk, és a nyitvatartási idejünk is, időnk is egy kicsit rövidebb, mint a többi fesztivál, 5-kor nyitunk és 1-kor zárunk, tehát egy ilyen elég kompakt 8 óra van arra, hogy nálunk bulizzon a vendég.
2: Gondolom a helyiek értékelik azt, hogy 1-kor vége van.
3: Persze, persze.
1: Szigorúan vége. Mi a jellemző, hogy egynapos, vagy egy fellépős látogatók jönnek, vagy pedig inkább bérletesek? Mit láttok a jegy eladásokból?
3: Van egy elég erős bérletes bázisunk. Ugye egy nap nálunk a maximum befogadó képesség az kb. 9000 fő. És azt látjuk a bérleteknél, hogy az egyharmada az nagyjából bérletes. Ez lehet háromnapos, vagy illetve kétnapos bérleteink vannak, illetve még Péternek az előző kérdésre reagálnék, hogy nekem van egy nem titkolt célom a Jazz Picnickel, én nagyon örülnék, ha 3 napra kiírhatnánk azt, hogy telt ház. Uh-huh. Én őszintén szólva irigykedem mindig a Fishing Honor fűre, hogy ők azért évek óta teltházasak már a rendezvény előtt, és ez egy ilyen tök szép álom nekem is, hogy nem kéne egyet árulni a helyszínen, csak beváltani. Tehát, hogy ez infrastruktúrában is sokkal egyszerűbb lenne, nyilván hátra lehetne egy picit dőlni, mert azért az utolsó pillanatig izgulunk, hogy mennyi egyet adunk el. Az időjárás kockázat nagyon erős, és nagyon erősen függ a helyszíni jeladásra a költségvetés, hogy akkor most ez pluszos lesz, minuszos lesz, mi lesz a nap végén a matek.
2: Még mielőtt ebben elmélyedünk, úgyis mindjárt elmegyünk szünetre, annyit szeretnék kérdezni, hogy van-e olyan előadó, akit régóta próbáltok levadászni, vagy újra-újra felbukkan, hogy de jó lenne, ha sikerülne, és valamilyen okból nem?
3: Cory Wong és a Wolfpack. Uh-huh. Ők kettő olyan, ugye Cory Wong gitározik a Wolfpack zenekarban is. Én őket nagyon szeretném a Jazz Picnic színpadán látni, olyannyira, hogy én tavaly kimentem Brüsszelbe megnézni Cory Wongot, uh-huh. és akkor hazajöttem, akkor a műpa megsukta, hogy jön hozzájuk, és akkor jó, köszönöm, hogy szóltatok. De ott is megnéztem, megérte mindkettő koncert nagyon. Őket, ők nekem az olyan személyes kedvenceim, akiket szeretnék, és amilyen közös dolog szerintem így a Jazz Picnic csapatában, egyfelől a Jamiroquai.
2: Ah.
3: Out of our budget, szóval ott még nem tudom, minek kéne azt történni, hogy azt ki tudjuk termelni és fizetni. Ők az egyik, illetve most már, hogy Magyarországra elárulom, Szil volt a másik, akit 2019 óta hajtunk.
1: De ez elsősorban pénz kérdése, vagy az akarat kérdése az ő részükről?
2: Vagy az egyetlen elérhető?
3: Mind a kettő. Már volt olyan deal, amit ki tudtunk alkudni, hogy azt mondtuk volna, hogy igen, de végül nem jött Európába. Tehát, hogy
1: de kicsi neki ez a fesztivál, vagy nem? Mi a?
3: Egyszerűen egy koncertért nem indult el. Tehát, hogy a külföldi előadókkal nagyon nehéz. Tehát amikor részünkről érkezik egy megkeresés, akkor beindul a fantáziájuk, és elkezdenek akár köré építeni egy turnét, uh-huh. és van a nap végén egy olyan formáció, aki azt mondja, hogy nem jött össze, de megyek, mondjuk Rick Astley simán eljön csak miattunk, de mondjuk egy Seal csak a Jazz Picnic miatt nem indult útnak.
2: Voltam olyan Jamiroquai koncerten Beachben, ami egy 3500 fő befogadó képességű teremben, vagy koncerthelyiségben volt, vagy ha mondjuk valaki a Momkultnak a befogadó képességére gondolott, volt már inkognitó kétszer is. Tehát szerintem eljönnek ők kisebb helyre is, valószínűleg ez a kulcs, amit mondasz, hogy akkor, ha nem, csak emiatt az egy miatt.
3: Igen, tehát az teljesen más a matek, hogyha csak emiatt kell repülni, az egész megváltozik, a szállás, lehet, hogy nálunk akkor több napig maradnak, nem az, hogy akkor rohanás, hogy megérkeznek, lejátszák és mennek is tovább, szóval sok minden számít.
2: Innen folytatjuk pár perc múlva, senki ne menjen sehová, nagyon izgalmas beszélgetés, hírek, reklám, zene, stb., és utána folytatjuk Danival.
4: Mutasd, mi szépet hallgat!
0: Rádió Café, van barátom.

Még ne menjetek el! A Partcafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
3: Folytatódik tovább a Partcafé, vendégünk pedig benne Sánta Dániel, a Palóznaki Jazz Picnic ügyvezetője. Hát mi lenne más a téma, mint a Palóznaki Jazz Picnic? Az előző beszélgetés folyam közben azon gondolkoztam, hogy ahhoz, hogy egy ilyen fesztivál megvalósuljon, nyilván a környezet, a szolgáltatókkal való szoros együttműködés az létjogosultság ebbe a történetbe. Hogyan változott ez az elmúlt időszakban? Mi az, amiben nyitottok feléjük, illetve ők felétek, és milyen olyan meghatározó együttműködésetek van, ami a fesztivál sikerét garantálja?
4: Ez nem egy egyszerű történet, nyilván ott van alapvetően Palóznak maga a falu.
3: Mit mondták, 200 lelkes, ugye?
4: 500-an lakják. Nyilván nekik ez a folyamat, hogy oda került egy, hogy kinőtte magát egy több mint 22 ezer főt három nap alatt megpörgető rendezvény, ez így nehéz volt. Tehát, hogy voltak azért súrlódási pontok, amiket sikerült aztán megbeszélnünk, és folyamatosan foglalkozunk ezzel. Szerintem a kommunikáció a lényeg, ők elmondják, hogy mit várnak el tőlünk, mi azt teljesítjük, illetve mi is elmondjuk az igényeinket, és ebbe szerencsére két oldalú a kommunikáció, hogy ők is tudnak alkalmazkodni hozzánk. Most például pont említettem nektek, hogy jövő hétfőn már épül a rendezvény. Ilyen még nem volt, hogy ennyire korán el kell kezdenünk, de nagyon rugalmas volt ebben a polgármester, és azt mondta, hogy persze, nagyon meleg van, ő is tudja, nem tudunk olyan tempóban dolgozni, szünetet kell tartani, van egy csomó egyéb tényező, úgyhogy engedélyt kaptunk arra, hogy már ilyen korán elinduljon a munka, ami nyilván a falunak egy terhelés, jönnek a teherautók, jönnek az eszközök, és zajjal jár azért egy ilyen fesztiválnak a felépítése.
5: Most anélkül, hogy a zsebetekben akarnék turkálni, az önkormányzat számára az ő költségvetésében egy szabad szemmel észrevehető összegű bevételt jelent a piknik?
4: Igen.
5: Tehát a számukra nem csak azért fontos, hogy turisták jelenjenek meg, hanem effektíve területhasználatért, szolgáltatásokért azért úgy mondta, hogy megtűri a település a rendezvényt, ezért gondolom fizettek.
4: Abszolút, illetve az összes paloznaki lakosnak bérletet biztosítunk. Aha. Emiatt a bejelentett paloznaki lakosok száma az
3: megnövekedett
4: az elmúlt években.
5: Végül is magyarok vagyunk.
4: Igen. Régen egy pár száz fő vette föl csak ezt a bejelentet, most már szerintem az egész lakosság hazajön külföldről és bejelentkezik, ezt lakcímkártyával lehet megtenni, úgyhogy ez is ott van, támogatjuk a helyi alapítványt, használjuk ott a helyi tereket, ezért bérleti díjat fizetünk, tehát
5: jó,
4: igen.
5: Most akkor még egy mélyebbre megyek.
4: Nyugodtan.
5: Erre is válaszolt, hát ha a következőre is fog. Még esetleg olyan fokú együttműködés is van, hogy adtok munkát helybelieknek?
4: Abszolút. Uh-huh. Abszolút. Tehát, hogy nem, hogy adunk, én van, hogy kérem a polgármestert, Bilágos. Hogy van egy feladat, és hogy őszintén szóval nekem egyszerűbb lenne egy helyivel megoldani, és nem Budapestről úti költséget fizetni.
5: Valakinek így is úgy is kell érte fizetni?
4: Így van.
3: És szálláshely tekintetében mennyire van eleresztve a település?
4: Semennyire. Én sem paloznak.
3: Azért kérdezem, mert
4: igen. Tehát, hogy Paloznakon nagyon kevés szálláshely van, azt nagyjából el is foglaljuk, de hogy nekem se jut már Paloznakon szállás, én Csopakon szállok meg. A legnagyobb szállás, amit lefoglalunk, az a Csopaküdülőfalu amúgy, főleg a vendéglátósok laknak ott. Ott egy azért nagyjából 100 fő az ott, ott helyezkedik el.
5: Hát tegyük hozzá, hogy azért ezek egyrészt gyalogos távolságban vannak.
4: Igen.
5: A rendezvény helyszíntől rosszabb esetben biciklis távolságra, tehát nem megközelíthetetlen.
3: Tehát attól, akkor a környező települések fel vannak készülve erre a háromnapos dömpingre, amit ti biztosítotok.
4: Hát amikor mi kijelentkezünk a szállásról, akkor már be is jelentkezünk. A jövő évre lefoglaljuk. Igen, muszáj, mert különben nem tudnánk hol altatni az dolgozóinkat.
3: Ugye hosszú évek munkája ez a fesztivál. Bizonyos tekintetben ilyen deluxe kategóriába sorolnám. Ehhez ragaszkodtok, vagy ezt tudatosan építitek így?
4: Igen, az alapvetően a tulajdonosok Orsa és Szabolcsnak volt az elképzelése. Őszintén szólva nekik, ez a millió, ez volt, ebben élnek, ezt szeretik, ez volt kényelmes. És az a furcsa, hogy pont fenntarthatóságról beszélgettem valakivel, nálunk üvegpohárban adjuk a bort, tehát lehetőséged van üvegpohárba kikérni a bort, és ez alapvetően nem a fenntarthatóság miatt indult el így, hanem mert mi szerettük volna megadni a módját, tehát ez már olyan régóta van, hogy később derült ki, hogy jó, hát ez mennyire fenntartható.
5: Ez egyébként beleillik a mainstream fenntarthatósági.
4: Igen. Szóval a repohár boom előtt mi már üvegpoharat alkalmaztunk, úgyhogy ez így tőlük ered. Ahogy említettem, hogy amikor én felléptem és tetszett az egész fesztivál hangulata, én már akkor ezzel így tudtam azonosulni, szóval nekem ez nagyon, nagyon tetszett, és akkor nyilván így bele is nőttem ebbe az egészbe, hogy kicsit felső polcosra pozícionáljuk magunkat.
5: Egy picit itt most akkor foglalkozunk a résztvevő, a vendégekkel, a látogatókkal, hogy ha jól gondolom, de mondta nem így van, akkor azzal, hogy milyen szolgáltatások vannak, azzal, hogy milyen zenék vannak, milyen koncertek vannak, azzal, hogy ez mennyibe kerül, azzal azért elég finoman lehet alakítani, hogy milyen nézőközönség jöjjön be, ha nem tévedek túl nagyot.
4: Nem tévedsz egyáltalán, hát jártál nálunk többször, és látod, hogy
5: az megvan.
4: Közönség az. Mi azt szoktuk mondani, hogy 30-35 plusznál van igazából a törzs közönsége a Jazz Picnicnek, de fontos számunkra az utánpótlás. Én voltam az, aki ezt így a zászlójára tűzte, egyfelől életkoromból is adódóan. Tehát engem zavart, hogy a barátaim nem járnak a Jazz Picnicre. Hiába dolgoztam ott már éveken át, így mondtam nekik, hogy Jazz Picnic, és jaj, jazz, meg, de nem csak az van. Így próbáltam magyarázni, hogy figyelj, a Cool and the Gang, meg a Rick Kessley, ők azért nem jazzt játszanak, hisz színpadokon, igen, ott van a Rafael Mário trió, meg a Sárik Péter trió. És ebből végül az lett, hogy mi egyetemekre járunk már 3 éve, órát tartunk, rendezvényszervezés órát, de ez egy burkolt marketing kampány, hogy így elmondjuk, hogy kell megrendezni egy ilyen fesztivált, de a nap végén az is fontos, hogy megismerjék a Jazz Picnicet, és emiatt bevezettünk egy kis felnőtt is, ami 25 éves korig 25% kedvezményt ad, és tavaly 2-szer annyi kis felnőtt adtunk el, mint előző évben, úgyhogy valamennyire ez úgy érzékelem, hogy működik.
3: Én tavaly határozottan emlékszem, hogy komplett családokat láttam a közönség soraiba, a kisgyerekekkel.
4: Igen, 13 éves korig amúgy ingyenes a belépés.
5: Nem tudom kihagyni a kérdést, bár nem ebben a műsorban, hanem a másik műsorunkban, a Digiturizmóban passzolna tökéletesen, hogy a rendezvény szervezésben, a rendezvény lebonyolításban a digitalizációt, a digitális eszközöket, esetleg a mesterséges intelligenciát használjátok-e?
4: Uh-huh. Én a mindennapi munkám során használom, abszolút. Szerintem még így a piknikre, tehát magára a szervezetre így teljesen nem integráltuk, de a kollégáim is szokták azért használni, de még olyan eszközt, ami kifejezetten a Jazz Picnic életét, vagy a fesztivál életét, tehát a rendezvényszervezést könnyítené meg, velem még olyan szemben nem jött. Nyilván ilyen statisztikák kapcsán, azt bedobjuk, azt megcsinálja.
5: Persze, az a teremzések.
4: Igen, de hogy kifejezetten, hogy ami csak nekünk szól, nekem az még nem jött szembe.
5: Nem tudom, lehet, hogy tudnom kéne, rendezvény applikáció van, vagy igazából nincs rá szükség?
4: Szerintem többször neki futottunk ennek, Szerintem nincs rá szükség. Okay. 4 színpadunk van, ez egy nap 10x fellépőt jelent. Ugye a faluban konkrétan 50 méteren belül megtalálható 3 színpad, ott a nagy színpad egy 8 perc sétára, szóval szerintem nincs szükség.
5: Fordítsuk meg végre valami, ami nem digitális, hanem igazi.
3: És a beléptetés, vagy egy vásárlás szempontjából, tehát egy hagyományos úton-módon lehet jegyet venni?
4: Az online zajlik.
3: Az online.
4: Évekig, amikor én csatlakoztam, évekig volt lehetőség fizikai jegyvásárlásra, arról átálltunk. Csökkent a száma, igazából szerintem egy webshoppal már mindenki meg tudja ezt oldani, nyilván a helyszínen is ott lehet, be lehet állni a sorba, és akkor meg lehet venni a pénztárban, de alapvetően a webshopon értékesítünk jegyeket.
5: Együttműködés helyi vállalkozókkal, gasztróvállalkozókkal, borászokkal, notabene kerékpárkölcsönzőkkel. Ez hogy néz ki a fesztivál életében? Mennyire a ti magatok projektje, és mennyiben veszitek magatokat körül beszállító partnerekkel, együttműködő partnerekkel?
4: Gasztronómiában ez könnyebb, uh-huh. Azt gondolom, tehát helyi borokkal dolgozunk alapvetően, cégcsoporton belül is van egy pincészet, uh-huh. A Homola pincészet, de tavaly megnyílt a Palóznaki borokháza, az kifejezetten csak a palóznaki kistermelők portékáit hivatott tárolni, de ételekben is próbálunk azért a helyi kínálatból bevonzani szolgáltatókat. Összesen szóval ez nem egyszerű, mert nyilván aki mondjuk helyi és elbír egy ekkora volument, hogy mondjuk egy fesztiválon, amikor megérkezik x ezer ember, és van egy 8 órás nyitottatási ablak, ott azért helyt kell állni, és jó minőségben ki kell szórni gyorsan.
5: Nem fogyhat el a felénél.
4: Így van, illetve iszonyat tempót is kell diktálni. Ha valaki ezt meg tudja valósítani, akkor nem jön be a fesztiválra, mert neki amúgy is működik a helye. Aki meg nem tud ilyen volument, ilyen sebességgel, az meg valószínűleg nem, azért nem tud részt venni a fesztiválon, szóval ez egy ilyen nehéz rész, de azért az infrastruktúra szempontjából is próbálunk alapvetően helyekkel dolgozni, hogy ne feltétlen minden Budapestről érkezzen, hanem aki építi, meg hogy nem kell akkor szállást, tehát a biztonsági szolgálat például abszolút helyi veszprémiek, azért ott megspórolunk naponta 60-70 főre szállást.
5: Ami még nekem nagyon szimpatikus volt, ezt tavaly is elmondtam, meg az idén is elmondom, meg valószínűleg jövőre is el fogom mondani, az a rendezvény közbeni személygyűjtés. Egyforma pólóba öltözött fiatalok, folyamatosan szedt, nincs szemét, tök tiszta az egész este, egész éjjel.
4: Erre nagyon büszkék vagyunk, ők a Zöldövezet társulás, velük már szerintem 7 éve biztosan együtt dolgozunk, de lehet, hogy több. Nem csak, hogy nagyon szépen tisztán tartják a rendezvényt, de szelektíven gyűjtik, és ezért több a szelektív hulladékunk, mint a kommunális. Tehát erre nagyon büszkék vagyunk, hogy a körforgásba többet tudunk visszajuttatni, és ebben már benne van az építés meg a bontás is.
3: Más fesztivál szervezőkkel van kapcsolatotok? Tehát, hogy szoktatok beszélgetni, hogy ki mit, hogy csinál, és vannak olyan tapasztalatok, amiket át lehet venni? Mert azért a ti fesztiváltok elég speciális ilyen szempontból.
4: Igen, azért van, akivel elég jó viszonyban vagyunk. Én a Sopron Festre például meghívást kaptam, úgyhogy sok időt töltöttem a backstage-ben, és beszélgettem a kollégákkal. Zajlanak így a kis kulisszatitkok, például ami terítékre került az új törvény az óriás plakátok kapcsán. Ugye mi is azért nem titok, szoktunk közterületi plakátokat alkalmazni, és például ezt így megbeszéltük, hogy na akkor hogy lesz jövőre, hogyha már nem lesznek óriás plakátok, épülethálók, ki hogyan készül erre. Úgyhogy bizonyos témákat igen, meg szoktunk beszélni.
5: Szerintem nagyjából közeledünk a műsoridő végéhez, amikor át szoktunk térni a programajánlóra. Most ugye Danit nem tudjuk programajánlóba becibálni, mert az ő programjuk az egy héttel később lesz, most még senki ne induljon el Palóznak irányába, majd csak a jövő héten, de esetleg a jegyeket és a bérleteket azokat a neten el

0: ígér, a rajt, a befutó és a különböző kikötői programok, meg maga a balatoni hangulat évről évre több tízezer látogatót vonz. Még egyszer, tehát Kékszalag Balaton, Balatonfüred, július 30-a, 9 órakor a rajt.
1: És aztán rögtön utána egy augusztus 2-ai vasárnapi program, a Nagyvázsonyi Állatvásárt fogják tartani, ahol egész nap vásári forgata, kézműves sportékák, állatbemutatók és családi programok várják a látogatókat. A hagyományos vidéki vásár hangulatát helyi termelők, finom ételek és színes kísérőprogramok teszik teljessé, így kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínál.
0: És ahogy a műsor elején ígértem, itt most visszautalunk távol lévő barátunkra, Mihálovics Andrásra, aki tavaly nagyon szeretett volna elmenni erre a Nagyvázsonyi állatvására. Ha jól emlékszem, vagy valamilyen állategészségügyi, vagy valamilyen időjárási probléma miatt elmaradt.
1: Igen.
0: Hát, ha az idén nem marad el, és akkor András elmehet augusztus 2-án Nagyvázsonyba. Azt mondja, hogy az állatvásárnál izgalmasabb, viccesebb, az állatokra való alkudozásnál viccesebb program nincs. Hát ezt, akit érdekel, az győződjön meg róla. És akkor még egy program július 26 és augusztus 1 között zajlik, a Balaton Szív Evesz körbe közösségi vízitúra, amelyhez kajakkal, kenuval, száppal, de akár vitorlással is lehet csatlakozni. A résztvevők a Balaton bármely szakaszán bekapcsolódhatnak az egyhetes jótékonysági evezésbe, amely egyszerre népszerűsíti az aktív vízéletet és közösségi összefogást teremt a Balaton körül, megmutatván a természeti értékeket is. Tehát Balaton Szív Evesz körbe, ezt tessék keresni a netböngészőben.
1: És aki még mindig nem talált magának programot, annak nagy szeretettel ajánljuk a Visit Balaton 365.hu oldal. És akkor zárul Miki Mókatára.
0: Mára igen, illetve erre a hétre igen, Sánta Dánielnek nagyon szépen köszönjük a megtisztelő jelenlétet és a jó beszélgetést. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsa Szilvi.
1: És Pincinger Péter.
0: A viszontlátásra, a viszonthallásra.
1: Viszlát.
2: Rádió Café. Van barátom.

Sziasztok, László Boldizsár vagyok a Kotonból. A Koton Club Singersből, vagy operaénekes, vagy nevezzük minek. Mostantól van barátod, mert itt ülök veletek, és hallgatjátok a Rádió Café 98.0-át. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sungin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Megszavazta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Év végére akár 100 milliárd is lehet a kórházak adóssága. Augusztusra 20 centire csökkenhet a Velencei tó vízszintje. Kellemes napos időnk lesz ma, holnaptól viszont visszatér a forróság. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Megszavazta a Nemzeti Vagyonvisszatérítési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot az országgyűlés. A hivatal felállítása a Tisza párt egyik fő ígérete volt a választási kampányban. Elnökét és elnök helyetteseit 30 napon belül választja meg az országgyűlés. A szervezet büntetőeljárást megelőző csoportja kockázat elemzést végez majd, így betekinthetnek bankszámlákba, nyilvántartásokba, hivatalos iratokba. Ehhez a rendőrség, az ügyészség és a NAV segítségét is felhasználják. Az év végére elérheti a 100 milliárd forintot a magyar kórházak adóssága, közölte az Orvostechnikai Szövetség. Június végére már mintegy 50 milliárd forint volt a kórházak lejárt adósság állománya. A legnagyobb hátralékot az egyetemi klinikák halmozták fel. Bár a szakmai szervezetek és az egészségügyi közgazdászok azonnali évközi konszolidációt és a finanszírozási alapdíjak emelését sürgetik, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter adathiányra hivatkozva egyelőre nem nyilatkozott a lehetséges megoldásról. Hatalmas anyagi támogatást ígért az előző kormány a BYD szegedi beruházásához, közölte a külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Velkei György László szerint a tárcánál fellelt dokumentumokból kiderült, hogy a magyar állam több mint 70 milliárd forint infrastrukturális beruházást vállalt azon a területen, ahová a kínai autógyár költözik. Emellett közvetlenül is ígértek támogatást a vállalatnak, ennek összege azonban üzleti titok. 7,5 milliárd forintot inkasszózott az állam Budapest számlájáról. Bár a pénzügyminiszter október 15-ig elhalasztotta a szolidaritási hozzájárulás idei részletének, összesen 86 milliárd forintnak a befizetését a Magyar Államkincstár július közepén újra inkasszózott. A 2025-re kiszabott szolidaritási hozzájárulás decemberi részletét vonták le. A Népszava úgy tudja, a budapesti városvezetés próbált haladékot kérni a júliusi inkasszóra, de azt nem kapták meg. Ráadásul ezt a részletet ugyanúgy vitatja az önkormányzat, ahogy a korábban kivetett szolidaritási hozzájárulásokat. Augusztusra már csak 20 centi körül lehet a Velencei tó vízszintje, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Ez azt jelenti, hogy az egységes vízfelület nagyon sok helyen meg fog szűnni. Egymástól elszigetelt, különböző méretű víztestek, tavacskák alakulhatnak majd ki, és ezek között szárazulatok lesznek. Itt már született egy rövid távú döntés annak érdekében, hogy ezeket a szárazulatokat a víztestek között át lehessen vágni, hogy ökológiai folyosó alakulhasson ki az élőlényeknek. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban, számolt be a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27 és 32, este pedig 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap jön a nyár második, erőteljesebb hőhulláma. Alig lesz felhő az égen a következő napokban, és egyre melegebb lesz. A hétvégén már 40 fok közeli értékeket is mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok, a Honeybeesből, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek, hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten, hogyan íratnám le neked kedvesebben. Hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan íratnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
3: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montgyörgyára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó

0: Hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A Hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: Zsebrádió, A-tól Z-ig.
2: Mielőtt bármibe belevágnánk, keressük meg együtt a kakukk tojást. Zena, Szépe, Szavanna, Sába, Némó, Oxana, Zenina, Csobád, Baldvin, Gyula. Nem a Baldvin. Nem a Szépe és nem a Szavanna. A Gyula. A kakukk tojás, a Gyula. Az ember hirtelen ránézésre azt mondaná, hogy Gyula tényleg kakukk tojás, mert ilyen neveket kizárólag lottó nyertes szülők adnak a gyerekeiknek, sőt azt is elfogadom, hogy a Gyula az egyetlen normális név közülük. Pedig nem, de erre mindjárt visszatérek.
1: Na most már kezdek kíváncsi lenni.
3: A banja, maharadja, halandja?
0: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Nomen est omen. Ez egy latin mondás, aminek gyakori téves fordítása, a név kötelez, mely valójában a nemesség kötelez mondás variációja, és csupán formai hasonlósága miatt terjedt el a köznyelvben tévesen, a nomen est omen magyar fordításaként is. Valójában azt jelenti, hogy az ember neve általában beszédes, árulkodó jel, amely elárulja a név viselőjének jellemző tulajdonságát, sorsát. Negatív tulajdonság esetén a név jelentése intő, figyelmeztető előjel mások számára. Vigyázz vele! A neve is mutatja, hogy milyen ő maga. Ilyen például a Hajas László, aki fodrász, vagy a Halász Judit, aki viszont nem halász, vagy a Rontó Ralf, akit talán nem is kell bemutatnunk. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
2: Kétségtelen tény, hogyha izgalmas neveket adunk a gyerekeinknek, akkor könnyen megjegyzik őket az óviba, suliba, és ezt az előnyt már csak meg kell tartani jó sokáig. Nem, az egyetem nem elég, mert felnőtt korban már nagyon unalmas lehet valakinek, akit Csobádnak hívnak, vagy Szavannának, hogy állandóan visszakérdezek bemutatkozáskor, hogy Csobád? Maradjunk a Gyulánál, szép név, csak nem az. A Gyula ugyanis eredetileg egy török rendfokozat. A Gyula. Olyan, mint az ezredes, vagy a százados, vagy az osztályfőnök. A török uralom alatt az ország második főmértossága is egy Gyula volt. Aztán 1795-ben szerintem első Ferenc királyunk behívatott valakit, és megkérdezte, hogy mitől hívnak ennyi ember Gyulának ebben az országban, amikor az azt jelenti törökül, hogy fákja, és egyébként cirka a Gyula annyit tesz, hogy a mezőgazdasági miniszter közigazgatási államtitkára. Vagy valami bonyolultabb, de röviden főnök helyettes, magyarul a bankben serif helyettes. Lényeg a lényeg, hogy sok volt a Gyula, de nem volt ilyen név. Nosza, csináltak egyet. Kitalálták, hogy a Gyula a Júlia név férfi megfelelője.

0: Zsebrádió. Az igazság ideátlan.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: hagyományos színházi előadás.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: hagyományos színházi előadás
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Zsúfolt a ruhatár és nagyon erős kölni szagol.
1: 2.
2: A nők nagyon boldogok, a férfiak nem annyira.
1: 3.
2: Van függöny, van diszled, és mindenki ordít a színpadon, hogy hátul is hallják. Ezért előlülni nem jó.
1: 4.
2: A szünetben van konyak, meg zsúrkenyeres szendvics vékony citromszelettel. Érdekes, hogy azt is megeszik.
1: 5.
2: Kialakul a vastaps, majd összezavarodik, és újra kialakul.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
3: Horgász percek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
1: A hálózsák szaga. Harmincharmadik rész. Ügyeljünk arra, hogy mindig együnk rostosat.
2: Az öreg lányok sátra eddig olyan volt, mint a bécsi burg délelőtti osztrák minőségű napsütésben. De most vészjóslóan lobogott az esti szellőben.
3: Ez a csirke pont annyi kukacot látott, mint én a múlt héten.
2: Próbálta Manya oldani a feszültséget. Igen kevés sikerrel. A wellness után kicsit shoppingoltak Dunakeszin, onnan hozták a grill csirkét is. A porcelánmű fogsoroknak nem árt a csirkecsont, tudták ezt mindannyian. Mégis zavaró volt a sátorban a csontok ropogása. Etának és Panni néninek nagyon nem tetszettek az elmúlt napok eseményei.
4: Tek van, Manya! Ezek nem a járási asztrások.
5: Lányok, ide tűzerőkkel, de legalább egy tucat gránát. És ha megtanultok tölteni, akár egy hétig is tudjuk tartani a sátrat.
3: Lányok, lányok, nyugi! Nézzük előről a dolgokat. Itt vagyunk. Itt van minden, amit akarunk. Ha ezt végigcsináljuk, akkor Miami.
4: Marica, ne álmodozzál. Le kell állni. Most.
3: Na, hölgyeim. Azért jöttünk ide, mert

Ezért vettem rá ezt a pojáca téglást, hogy kapja le a nyomozójával ezeket a nyilazós őrzőket, hogy utána nyugodtan dolgozhassunk. A nyominge rajta van. Tudti, hogy szerintem rólunk is tud. Csak nem tudom, hogy hogyan. Elkapja őket, és

0: magáról itt tudnák, hogy kicsoda maga. Érti? És akkor magának hirtelen nagyon sok ellensége lesz. A szerzők is, meg az őrzők is, mind egyszerre.
1: Visszafelé már nem volt konvoj, csak egy bazi nagy merci villogóval. Galambó, Cukor és a három szabadon engedett ipoly kakasi férfi ült benne. Hazaszállítás közben sem voltak beszédesebbek, mint odafelé. Galambó hozott egy doboz kocka cukrot, hogy a Cukor ne pofázzon vezetés közben.
2: Hát, ha akar ön beszélni, akkor ott álljon meg a banyaházánál.
1: De az a kocsma, nem?
2: Na, az a banyaháza, vágták rá ketten is.
1: Diósi megrándult. Tudta, érezte, hogy itt most valami kiderült. Nem úgy hívta a két alkesz, hogy a kocsma vagy a pirinyó, nem. A banyaháza. Amikor kiszálltak a kocsiból, felnézett. Volt itt már többször, de még egyszer sem nézett a pirinyó italbolt feliratú fatábla fölé, ami este még világított is. Az ember lát ezer kocsmát, vacak, kutyahól alakú épületek, de ez nem az. Most vette észre, hogy ez az épület kerek, nem a szokásos, egyenes téglafalakkal épített ház. A teteje júrta alakú, és nem is téglából van, hanem kőből. És legalább 200 éves, vagy több, vagy sokkal több. Hirtelen eszébe jutott valami. Valami, ami fontos. Ami nyom.
3: Itt senki nem keres semmit. A banyaháza, a pirinyó, ahol senki nem keres semmit. Ahol ez a titokzatos bivaj évek óta minden áldott nap órákat üldögél. Aha. És a tula is véletlenül pont ott volt a sakál szaros pusztában. Jó van, gyerekek. Akkor játszunk. A hülye téglás meg ahelyett, hogy elgáncsolt volna, belökött a sztori közepébe. A barom.
1: Borokuszama, mondta felderült vidámsággal, miközben körbe tekintett a fickókon, a többiek értetlenül fordultak felé. Diósi bécentve grimaszolt egyet, majd belépett a kocsmába a többiek után. Egyszerűen nem tudta megállni, hogy közben ne mondja.
4: Himma. Hát, jó napot, emberek. Csak annyit akarnék mondani, hogy elnézést az uraktól. Sajnos rossz faluba küldtek minket. Szóval félreértés történt, de hát ugye van ilyen. Szóval elnézést. És az urakkal már tisztáztuk az ügyet, hogy ők ugye ártatlanok. De hát nekünk ugye kötelességünk, mert szolgálunk és védünk. Hát akkor viszontlátásra és elnézést.
1: A beszédnek nagy hatása volt. A jelenlevők fele már a közepén az itala felé fordult. Zsaruk. Majd pont ma hiszek nekik. Péntek volt. A pirinyóban ülők galambos hadnagy magyarázkodásával szemben értetlenül néztek Árpádra és a pogácsás Illésre. Hiszen ők pénteken sosem jönnek. A közhiedelem, ha egy maroknyi ember gondolatait lehet így hívni, szóval a közhiedelem szerint azért nem jönnek pénteken, mert akkor mindig fellép a Minyon. A Minyon Elemér barátjának a zenekara volt, négy pocakos férfi, elől semmi, hátul hosszú hajjal, egy szintis manus, meg másik kettő, egy 12 kilós csehszlovák, Jolana márkájú szargitárral, és egy ütött-kopott dobbal, aminek a lábdobján elől kopott felirat Minyon együttes.
2: Árpád többször is elmondta a bányában dolgozóknak, hogy ő nem megy pénteken a Pirinyóba, mert akkor ott a minyon, és az ember nem tud leülni az asztalához, mert ott ül egy dobos. Meg hogy az elemér minek hívja a minyon, mert úgyse jön senki. Már a minyonra. Ez a hely, Ipoly Kakas nem lenne az, ami. Ha nem lett volna Árpád és Illés távol maradásának egy prózai oka is. Pénteken Árpád főzött az otthoni házirend szerint, és a péntek az karfiolnap. Minden pénteken karfiolt tettek. Két komplett karfiolt.
5: Hát, tudom, hogy a karfiol az mit csinál a emberrel, engem is nagyon megkínoz. Fölfúj, de imádom.
2: Elemér szerette a minyont, együtt szolgált velük. Régen persze rockerek voltak, őszinték és kőkemények. Igazából Árpád is szerette, de amikor Árpád karfiójától a dobos egy lassú szám közben felállt és megfenyegette a közönséget, hogyha még egyszer berottyant egy ilyen folytogató acid pót az illető, akkor szétveri a helyet. Ekkor Elemérnek sajnos ki kellett tiltani Árpádot.
6: Árpád, ez a posztmodern nagy kérdése. A test határozza meg a tudatot, vagy a tudat a testet. Érti, ugye?
7: A Hálózsák szaga 33. adását hallott.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: 1976. április 6-án egy svéd zenekar megnyerte az Eurovíziós Táncdalfesztivált egy dallal, ami egy csatáról szól, amiben Napóleont, a világ egyik leghíresebb hadvezérét csúnyán egyszer is mindenkorra legyőzték. Ez az ügy több sebből vérzik. Egyrészt a táncdal, mint olyan, egy igazi állatorvosi ló. Önmagában az Eurovíziós Dalfesztivál is egy ilyen ló, ami legalábbis biceg. Mert mi az, aminek két lába van és véres? Hát egy fél ló. Na ez ilyen. Az a meggyőződésünk, hogy az Eurovíziós Táncdalfesztiválra csak is kizárólag olyan dalokat volt szabad nevezni, amiket később általában semmiképp sem szabad lejátszani, mert hosszú távú népegészségügyi kockázatot jelentenek. Azt hiszem, bátran kijelentetjük, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál a hidegháború egy fajtája, amiben az európai nemzetek ízlés és fülhallás útján próbálják kiirtani egymást. Agneta, Björn, Benny, Anni, Frid svédek voltak, egyszerű fülbemászó dalokat gyártottak, és 400 millió lemezt adtak el. Az brutálsok.

0: Aki keres, az talál.
1: Keres minket a Spotify-on.
2: A felnőttek, ahelyett, hogy értelmes dolgokat találnának ki, inkább a nehezebbik utat, a rendcsinálást választják. A robot helyett. Megcsinálják a rendet. Pedig a robot egyszerűbb lenne. Ilyen csinálás például Nagy Figyi, a Suezi csatorna, a Panama csatorna és a hongkongi repülőtér. Srácok, már 100 éve is voltak például hatalmas léghajók a Zeppelinek. Ahelyett, hogy azokat összekötnék és azzal szállítanának a felnőttek, nem, inkább ásnak. Ástak például egy 160 kilométer hosszú csatornát Suez-nél, ez Afrikában van. Aztán ástak egy fele akkorát Panamánál, ami Amerikában van, de az nem készült el 10 év alatt, mint a Suezi. Az 3-szor még el is lopták. Igazából nem a csatornát lopták el, mert mi a fenét csinál valaki egy 77 kilométer hosszú csatornával, hanem miután ez elég messze van. Mindig csak hazaüzengettek, hogy ó, persze, már ásunk. Persze, még küldjenek pénzt, mert már nagyon készül, hú de mély, már mindjárt kész. De nem volt kész. Ezt hívják panamázásnak. Amióta van internet, meg mobiltelefon, meg egy videón is lehet telefonálni, úgyhogy látjuk egymást, azóta ezt a trükköt már nem lehet megcsinálni, úgyhogy Nagy Figyi, Hongkongban megígérték, hogy építenek egy új repülőteret, mert a város közepén volt a repülőtér, és már tényleg az utcákról a fejed fölött repültek a repülők. De mintha nem volt elég helyük rá, ezért építettek egy mesterséges szigetet. Komolyan. Egyszerűen fogták magukat, és megnövelték 1%-kal az országuk területét. Ez nem tűnik soknak. De figyelj, ha Magyarország megnövelni Magyarország területét 1%-kal, és az mondjuk egy 50 méter hosszú autópálya lenne, akkor az az autópálya félig körbe lehetne menni a földön. Tényleg. Szóval azért ez egy nagy terület. Én voltam ezen a bazi nagy repülőtéren. Bazi nagy. Egyébként ezzel egy jó ötletet adtak, már a hongkongiak, mert mi emberiség éppen megnöveljük a saját lakóterületünket a Földön kívül, a Marson.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
3: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Mik az utazás és a nyári aktivitások rejtett buktatói? Kérdezzük mi, mert hogy...
5: Hát már hozzánk hasonló home office huszárokra, ha rászabadul a nyár. Hát akkor abból elég komoly, és megint csak tapasztalatból beszélünk.
4: Itt? Milyen
5: hát
4: a nyári aktivitások?
5: Majd meg őrülök, úgy fáj, amikor felállok.
4: Kerti munkák.
5: Hát kerti munka,
4: azt már nem
5: szapozás,
4: kell. Szárazság van.
5: Gyaloglás, stb.
4: Grillezés,
5: stb.
4: Grillezés. Nyári sportok.
5: Igen.
4: Általam ismert
5: ülésed,
4: és szeretett
5: heverés.
4: DJ barátunk.
5: Igen.
4: Perecelt egy akkorát szegény biciklivel, hogy egy ilyen több napos ilyen Facebook post beszámoló szága keletkezett belőle. Szerencsére nem lett nagy baja. Na mindegy, szóval, hogy...
5: És még akkor nem beszéltünk arra, hogy ugorjunk már le Horvátba kocsival.
4: Aha.
5: Egy 6-8 órás utazás.
4: Az Isztriára, a jeges kempingbe, tudom.
5: Igen.
4: Szóval veszélyes is lehet egy csomó minden, de hogy ez a vakációs home office, autóutak, nyaralásoknak a tipikus fájdalmai, mik ezek és mire kell figyelni, ezt kérdezzük dr. Ciglicki Gábortól, aki idegsebész szakorvos. Jó reggelt kívánom!
5: Jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok!
5: De júniusban nem állt egy ilyen átmozgató edzéssel egyből így felkészülni a vakációra?
6: Nyilván az így egy kicsit sarkított a dolog. Talán ugye én a idegsebészet mellett gerinc specialista is vagyok, leginkább a gerinc problémákat látom, és a legfontosabb talán az kiemelni, hogy a magyar lakosság mennyire érintett ebben az egészben, ugyanis egy magyar lakosságot érintő felmérés, amit itthon készítettünk, kimutatta, hogy a magyaroknak a háromnegyede szenved valamilyen gerinc problémától, tehát hogy nem arról van szó, hogy csak elvétve fordulhat elő, hanem a háromnegyede a magyaroknak igenis tapasztalta mindennapokban gerinc problémát. Az más kérdés, hogy ki szoktuk emelni, hogy csak sajnos 20%-uk foglalkozik egyáltalán vele, vagy megy vele orvoshoz, és kevesebb, mint 5%-uk jár valamilyen kezelésre. Ez most nem a beszélgetésünkhöz tartozó szerves rész, de hogy ezt azért ki szoktuk emelni, mert ezek riasztó szörnyű adatok. Amiket ti elmondtatok, itt leutazunk Horvátba, több órán keresztül ülünk, vagy egy 12 órás repülőút, vagy home

0: hogy kifigyelték, hogy mi magyarok vagyunk, és oda jött a feleség, és mondta, hogy hát nem tudnák-e segíteni, mert lehúzták a csónakot, de a férjének úgy beállt a háta, hogy fekszik a sátorba szegény, és valamit kéne. És ebben egy barátság lett, ez egy jó része a történetnek, de azzal kapcsolatban eszembe jutott, hogy tehát mik a főgerinc problémák? Tehát sokat ülünk, ugye az ülés az új dohányzás, nem mozgatjuk a gerincet, nem edzük a gerincet, és akkor hirtelen egy lehajolás, egy kisebb nyári aktivitás, és oda?
1: Pontosan ezt jól összefoglaltad, meg nyilván amikor kocsiban ülünk, akkor az egy kényszerpozíció a gerincnek, vagy akár összeszorítva egy fapados járaton 10-12 órát ülünk egy helybe. Ott egy olyan pozíciót vett fel a gerinc, az izomzat, gerinc melletti csípő körül izomzat, utána történik egy hirtelen, nem is feltétlenül kell nagy megterhelésnek lenni, egy banális mozdulat is elégséges lehet, vagy a csónakot megemeljük, a bőröndöket föl akarjuk cipelni minél kevesebb fordulással a szállodába, és kialakul sajnos egy olyan sérülés. Szerencsésebb esetben ez csak egy kisebb húzódás, vagy egy átmeneti fájdalom, rosszabb esetben már találkoztam olyan, de nem is kevésszer, hogy mondjuk egy portkorongsér, vagy egy portkorongsérvet megelőző állapot kezdett el kialakulni, arról nem is beszélve, hogy onnantól kezdve az egész családnak oda a nyaralása, mert sajnos apuka, anyuka, nagyszülők fent a szobába fekszenek, és megmozdulni se bírnak. A másik pedig az, hogy hova forduljon ilyenkor, amikor kialakul egy ilyen, nyilván külföldön nagyon nehéz bármit is kezdeni egy ilyen problémával. Ezért én is kaptam már SMS-eket ismerősöktől, hogy ú, itt vagyok a horvát tengerparton, beállt a hátam, küldött fotót is, megmutatta, hogy itt fáj, mit csináljon. Hát nyilván ezt így távolból nehéz diagnosztizálni. Én azt szoktam mondani, hogy ilyenkor nem tud más csinálni, minél többet pihen, ha vannak ilyen tangentoros vízsugárkezelések, akkor próbálja azt azzal kezelni, ha van esetleg gyógymasszázsa lehetőség, akkor azzal, ha gyógyszert tud kiváltani, vagy szerezni külföldön, akkor azzal próbálja meg átvészelni ilyen csúnya szóval a nyaralását.
0: Hú, de hát az borzasztó. Hát akinek igen. Volt már ilyenje, az tudja, hogy ez a csípő környéki ilyen jellegű, ami idegeket is érinti, a főleg 40 fokban ugye eleve egy kicsit terheli a szervezetet, még jobban izzad az ember, kényelmetlen, rettenetes. Hogy lehet ezt megelőzni?
2: De nyilván akkor vigyünk erős fájdalomcsillapítót, meg ilyen csodakencéket.
0: Hát vagy inkább még ezelőtti állapotra
2: menjünk. De ez a tüneti kezelés, de a legjobb hát, gondolom az, ha nem is áll elő.
1: Nyilván erre így felkészülni, nehéz így előre, hogy na majd nekem beáll a hátam, mert ha már tudom, hogy be fog állni a derekam hátam, akkor inkább megpróbálom megelőzni, és kérdeztétek, hogy mit lehet tenni. Hát valóban, hogy azért így egybe ekkora utakat megtenni nem feltétlenül célszerű. Én azt szoktam javasolni a betegeimnek, hogy egy-két óránként, vagy ha legalább két óránként álljon meg, szálljon ki az autóból, mozgassa át magát, kicsit pár ilyen átmozgató feladatot csináljon, családdal pihennek, isznak egy kávét, így meg lehet tenni hosszabb utakat. Repülőúton próbáljon meg fölállni azért, hogyha tudja, hogy érintett a gerince, vagy hajlamos rá, akkor sétáljon ott a köztes folyosón egy picit, hogy aktivizálja az izmokat, és újra felkészítse a szervezetét az ülésre. Furán hangozhat, hogy az ülésre fel kell készülni, de sajnos vizsgálatok kimutatták, hogy a hosszas ülés, amit te is mondtál az elején, az ülőmunka, az új népbetegség, ugyanúgy olyan megterhelést róhat a gerincre, mintha például egész nap állánk. Tehát egy fokozott terhelés alatt vannak a gerinc alkotó elemei, tehát ezekre fel kell készülni. A másik része pedig az, hogy nyilván az ilyen hirtelen nagy megterhelések, az olyan sportok, amiket nem ismerünk, az olyan mozgásformák, amikkel nem találkoztunk, azt nem feltétlenül akkor kell nyaralást közben kipróbálni, vagy nagyon óvatosan felkészülve rá.
2: Oké, vannak ilyen fix derekat megmozgató gyakorlatok, amit akár repülőn, akár otthon, home office-ban meg tudunk csinálni annak érdekében, hogy ne történjen nagyobb baj?
1: Természetesen interneten is felelhetők ilyenek. Tehát, én általában azt szoktam mondani, hogy nyilván, ha valakinek ismert gerincbetegsége van, vagy ilyen gerinc sérve, bármilyen ismert gerinc problémája, akkor ne internetről próbáljon meg tájékozódni, gyógyton a feladatokba, tehát ez egy más jellegű dolog, ha van diagnózisom és kezelni, de az ilyen megelőző jellegű, átmozgató, szinte ilyen rekreációs jellegű átmozgató feladatokat akár internetről is lehet nézni, mert azokkal ártani nem nagyon tudunk, ellenben sokat használ. Tehát van ott is, ha van
2: de,
1: már
2: gyógytornászunk. Nem tudom, egy sima googolás, vagy egy csípőkörzés, az segíthet ilyenkor? Óvatosan végrehajtja?
1: Nyilván ezek

0: Sarkított dolog, de igen, tehát akár ezek is vagy átmozgatnak, mintha bemelegítenénk a testünket, tehát az elején te is említetted, hogy bemelegítve utazunk, tehát akár igen, tehát átmozgatva nyakunkat, derekunkat, csípőnket, térdünket, ezek azért már segíthetnek egy hosszabb utazás során, hogy ne úgy szálljunk ki az autóból megérkezve a tengerpartra, hogy hú, meg se bírok
1: hát mondani. Meg szerintem a hátizomzat, törzsizomzatnak a fejlesztése az egy alapvető tés ebben az egész. Tehát, hogy most arról beszélünk ugye, hogy amikor már tudjuk, hogy nem vagyunk felkészülve, akkor mivel lehet egy kicsit segíteni, de hogyha még kettő lépést megyünk vissza, akkor itt a folyamatos testmozgás és a karbantartás arra lenne szükség.
0: Abszolút, tehát hogy az meg már a prevenció, megelőzés, amiről te beszélsz, az valóban nagyon fontos volna, tehát a magyarországi riasztó adatok, amit az elején elmondtam, ezek ellen csak úgy tudnánk tenni mi magyarok, hogyha gerinc tudatosabban, egészség tudatosabban élnénk, és ennek nagyon fontos része lenne a mindennapi, vagy akár 2-3 naponként a testmozgás, ha problémánk van, felismerjük, annak megfelelően akár gyógytorna, átmozgatás, törzsizomedzés, tehát már rengeteg olyan jellegű sport, joga, pilates, TRX edzések vannak, amivel a törzsizomzatot is tudjuk erősíteni. Igen, ez egy nagyon fontos társadalmi üzenet volna egyébként, hogy azért a gerincünkre sokkal-sokkal jobban oda kellene figyelni a mindennapokba, ezt leszámítva, hogy most nyaralunk vagy nem nyaralunk.
1: Gábor, hol lehet ezt elolvasni, ezt a tanulmányt? Hogy megnézd az adatokat.
0: A honlapomon a drcuglicki.hu-n is fönt van, ezt itt Magyarországon készítettük a 16 éven felüli lakosság körében. Ez csak egy részadatok, amik így kijöttek, de ezek a legfontosabb információk például itt, de közzé is tettük, tehát több hírportálon is megjelent. Tehát ha rágugliznak, úgymond a hallgatók, vagy akár ti, akkor szerintem könnyen meg tudjátok találni.
1: Nagyon jó, köszönjük szépen, fontos téma volt. És akkor mozgassuk, vigyázzunk a gerincünkre, mert szükség lesz rá még
0: kicsit. Minden napokban figyeljünk a gerincünkre is.
1: Oké, köszönjük szépen az információkat, szép napot! Dr. Ciglécki Gábor, gerinc specialista, idegsebész szakorvos beszélt arról, hogy legyen felkészülve a gerincünk.
2: Belát nagyon éhes!
3: Uzsonnak amat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam, előrevívő gondolatok, könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul.
4: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad, Buda prózai nyári élményszínháza.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó napot kívánok! Megnyitották az M0-as autóút déli szakaszát az M1-es felé Dunaharasztinál, de csak egy sáv járható, tehát a környéken változatlan a tumultus, illetve a műszaki mentés miatt az M5-ös autópálya felé is jelentős lassulást tapasztalhatnak továbbra is. Ugyancsak az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós környékén a Csepeli út közelében egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni, ezért ott is lassú a haladás. Tudósít az Útinform. Baleset okoz torlódást Csepelen is a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt. Baleset történt az Alkotás utcában kifelé a Rád-György utca előtt a belső sávban. Továbbra is sárgán villognak a jelzőlámpák a 15. kerületben az I. és Gyula utcában a Beller Imre utcánál, tehát nem árt a fokozott elővigyázatosság a csomópont környékén. Erős a forgalom a Kiskörúton, mindkét irányban az Asztóriáig, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, a Rákóczi hídon Buda felé, továbbá a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál és a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcától befelé. Varga Etele, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Megszavazta az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását. Teljes tisztújításra készül a KDNP. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. Ma kellemes napos időnk lesz, holnaptól viszont újra jön a forróság. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A hivatal feladata lesz egyebek mellett a közvagyonvédelmi vizsgálatok és a kockázat értékelés, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, valamint kérheti a rendőrség, az ügyészség, a NAV vagy egyéb szerv közreműködését. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. 22 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek a Magyar Falu program keretében a kormány, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória Facebook oldalán elmondta, ebből a forrásból az infrastruktúrát és a helyi közszolgálatokat fejlesztetik a települések. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá. Súlyos állapotban van a magyar egészségügy, és néhány hét vagy hónap alatt nem lehet rendbe hozni, mondta az egészségügyi miniszter a parlamentben. Hegedűs Zsolt hozzátette, hogy szeptembertől megszűnik a vényköteles gyógyszerek áfája, nyilvánossá teszik a kórházi fertőzési adatokat, és folytatják a kórházak hűtési rendszereinek felújítását. A miniszter szerint egyes intézkedések hatása már hónapokon belül érezhető lehet, az átfogó változásokhoz azonban évekre lesz szükség. Teljes körű tisztújításra készül a KDNP. A párt ügyvezető alelnöke Latorcai Csaba az ATV-ben azt mondta, elkészült egy belső helyzet elemzés, amely kijelölheti a párt jövőbeli irányát. A tisztújítás augusztus végén indulhat, és az országos vezetést is érinti. Arról, hogy Semjén Zsolt marad-e a KDNP elnöke, egyelőre nem született döntés. Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Budapesten. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság mérése szerint ma reggel már csak 31 cm-t mutatott a vízmérce, és ezzel megdőlt a 2018-ban mért 33 cm-es negatív rekord. Az akemberek szerint a tartós csapadék hiány miatt a folyó tovább apadhat, az alacsony vízállás következtében pedig egyre több hajóroncs, második világháborús robbanótest és más történelmi emlék kerül elő a mederből. Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A légvédelem csaknem 400 eszközt észlelt, többségüket megsemmisítette. Az egyik drón ugyanakkor egy többlakásos lakóházba csapódott Csehovban, és kisebb károk keletkeztek két másik településen is. Áldozatokról, sebesültekről egyelőre nem érkeztek hírek. Bordóba látogatott tegnap az erdőtüzek miatt a francia elnök. Emmanuel Macron arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 5 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42.000 hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Ma a sok napsütés mellett időnként megnövekszik a gomoly felhőzet, de csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 27 és 32, este pedig 16 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap jön a nyár második, erőteljesebb hőhulláma, alig lesz felhő az égen a következő napokban, és egyre melegebb lesz, a hétvégén már 40 fok közeli értékeket is mérhetünk majd.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
2: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Ma egy nehéz, de én azt gondolom, hogy szép témáról beszélgettünk. Egy olyan témáról, amiről sokan nem beszélnek szívesen, mégis az életünk része, és hogyha már az, akkor jó lenne, hogyha így történne. Mit jelent méltósággal élni, és mit jelent méltósággal meghalni? Hogyan lehet segíteni azoknak, akiknek az orvostudomány már nem tud gyógyulást ígérni, csak kísérést az élet utolsó szakaszában, és hogyan lehet lelkileg nap mint nap ezt a munkát csinálni. Vendégem a stúdióban, akivel erről beszélgetünk, dr. Tóth Krisztina, belgyógyász, onkológus, pszichoterapeuta, tüdőgyógyász és palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója, aki egyébként évtizedek óta dolgozik gyógyíthatatlan betegek mellett. Kriszta, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Köszönöm szépen, és tényleg nehéz téma, és érdeklődésre várom, hogy mit tudunk ketten ebből átadni.
1: De akkor ugorjunk is neki, és én nagyon kíváncsi vagyok a te utadra, a pályaválasztásodra, a motivációidra, hogy mikor döntötted el, hogy az orvosi hivatást választod, és milyen kép élt akkor még benned erről a hivatásról.
2: Igazság szerint orvos-gyógyszerész családba születtem, és azért anno az orvosi, a jogi kar, a pedagógus és a mérnöki pálya állt előttünk. Nálunk nem volt kérdés, hogy e felé a vonal felé orientálódunk. Állatorvos akartam lenni, de az állatszeretet megmaradt, és így a család kapcsán egyértelmű volt, hogy az orvosi pálya lesz az, ami nekem, ahol áll a zászló, és egyértelműen afelé indultam már 14 éves koromtól kezdve.
1: És viszont azáltal, hogy orvos családba születtél, ezért volt egy képed erről a szakmáról. Igen. Tehát nagy meglepetés akkor nem ért, vagy mégis?
2: Mivel hogy fogorvos volt az édesanyám, igen, nagy meglepetés nem ért. Tudnélik, már gimnáziumtól nővérként kezdtem el dolgozni, akkor még lehetett nyáron, és utána az egyetem alatt végig félállást dolgoztam nővérként, tehát hogy én belenőttem ebbe a légkörbe, és azt gondolom, hogy ez rettenetesen fontos volt a betegekkel való későbbi kapcsolatomban, hogy én onnan kezdtem, ami tényleg az ápolás, és ami a közvetlen kontaktus a beteggel, és szerintem ez nagyon fontos.
1: Nem
2: a tudományos oldal.
1: Igen,
2: most már egyre ritkább, régebben ez gyakoribb volt. Most már látom a fiataloknál, hogy egyre ritkább, megbecsüljük, elfogadjuk a többit is, és szeretettel várjuk, de akik így kezdenek, azokat a fiatalokat valahogy úgy külön figyeljük, hogy hogyan tudnak jobban, tudnak-e beilleszkedni ebbe a helyzetbe, akik így tényleg onnan kezdték, hogy a beteg közvetlen segítése, ápolása a legkeményebb helyzetekben is, igen.
1: Ez egy nagyon komoly elhivatottságot jelent, ugye?
2: Szerintem igen. Vagy akkor még az ember nem tudja, hogy elhivatottság, valamiért indul arra, és szerintem azzá válik menet közben, legalábbis nálam azzá vált.
1: Merre vitt az utad? Mert ugye nagyon sok mindent felsoroltam, hogy mennyi mindennel foglalkoztál, vagy foglalkozol. Hogyan döntötted el, hogy mi az, ami érdekel?
2: Hát én világéletemben pszichiáter akartam lenni, csak valahogy aztán elvitt az egyetem afelé, hogy a belgyógyászat mindennek az alapja. És szerintem az a dolog, hogy én pszichiáter akartam lenni, az valahogy megalapozta azt a beteghez való kapcsolódásomat, hogy a szomatikus orvoslás mellett nekem első pillanattól kezdve fontos volt a betegnek a lelki állapota is abban a helyzetben. Tehát valahogy ez nekem így indult. Tehát én nem akartam sebész lenni, nem akartam fogorvos lenni. Szerintem már akkor is ez volt bennem, hogy komplexebben szerettem volna látni a beteget, mint kiragadott.
1: Úgy képzelem el, mint egy puzzle-t, amit így összeraktál, és ettől váltál.
2: De összerakódott, tehát nem voltam én ilyen okos, meg ilyen előre tervezett, hanem ebben nőttem bele, nekem ez teljesen természetes volt, szerettem csinálni.
1: Egy nagyon komoly szakmai utat futottál, ugye be, míg eljutottál oda, ahol most tartasz, és ameddig eljutottál a hospice-ig is egyébként. Mikor találkoztál először a haldokló betegek világával?
2: Ebben is szerencsém volt, mert én 5 éves voltam, amikor a dédanyomám meghalt, és a család úgy kezelte ezt a halálesetet, hogy a lakásban, amikor nagyon szép ruhába fölöltöztették a dédanyomámat, engem 5 évesen odavittek, és én azt láttam, hogy ő szép. Tehát, hogy ez a mostani világban, ez egy nagy kontraszt.
1: Mert hogy tabusítjuk
2: a halált, igen, védjük a gyerekeket, jogosan, de azért valamilyen szinten ez a természetesség, amit én akkor kaptam, ez szerintem nekem nagyon sokat segített, hogy én ezt tovább tudtam vinni. A második lépcső pedig az volt, hogy kezdő orvosként a Szent Margit kórházba kezdtem belgyógyászként, és egy-két éven belül egyszer csak ott volt a hospice, tehát hogy ő talált meg engem, ott indult, ott hospice kórtermek voltak. Tehát én 26-27 éves koromban már találkoztam aktív belgyógyászaton, hospice ellátással.
1: Igen, mert azt olvastam rólad, és lehet, hogy akkor ez ugyanaz a történet, hogy fiatal orvosként egy májva színű függönyös
2: ez az
1: szoba.
2: Ez a májva színű, és azóta az az
1: ahova
2: érdekes.
1: Te beléptél.
2: Igen, és az az érdekes, hogy azt a függönyt most megtaláltam a hospice házba fölakasztva 30 év után. Tudom, hogy ez furcsa, de hogy gyakorlatilag ugyanazok a függönyök bent a hospiszházban megvannak, amik...
1: Mert hogy ti ott vagytok Óbudán egyébként, viszonylag közel a Margit kórházhoz. Hogyan találkoztál először ugye kifejezetten a hospisz világával, tehát mi volt az a pillanat, amikor rájöttél, hogy ez az a terület, amivel igazából foglalkozni szeretnél?
2: Most látom utólag, hogy mi volt ez a pillanat, akkor nem tudtam, akkor ez egy nagyon megrázó pillanat volt, amikor a májva színű függönyös kórterembe bementem, és egy 19 éves lány volt ott, aki elmesélte nekem, hogy egy héttel ezelőtt még a faluba almát szedett, és tudtam, hogy ő nem sokára meg fog halni. És akkor én kiléptem a szerepből, és fogtam magam, és munkaidőben elmentem a kórházból, mert nem tudtam igazából feldolgozni ezt a helyzetet.
1: Te is fiatal voltál,
2: igen,
1: ő
2: igen,
1: is.
2: Illetve úgy tudtam feldolgozni, hogy egy pillanatra kiléptem, és pár óra múlva visszamentem, de hogy szerintem ez volt az a pillanat, amikor így igazán elkezdett kötni, hogy ezekben a helyzetekben ott kell tudni maradni.
1: Ezek a történetek végigkísérik az ember életét? Mert biztos,
2: szerintem
1: hogy vannak
2: végig.
1: Ilyen olyanok, amik így beégnek.
2: Abszolút, szerintem végig. Én nem tudom, hogy indul egy ilyen történet, de hogy biztos vannak olyan lépcsők, amik viszik tovább előre az embert. Tehát gimnáziumban is egy szeretett karizmatikus tanáromnak a daganatos betegségben történő elvesztése, ahol valahogy bevont engem ebben a helyzetben, és beszélt róla velem. Tehát voltak ilyen pillanatok, amik így lépésről lépésre valahogy vittek tovább, hogy ez az út valahogy nekem elkerülhetetlen.
1: Pillanatra visszaugranék oda, hogy tabusítjuk a halált, igen. És hogy ez jellemző a magyar társadalomra. Abszolút. Mennyire jellemző ez európai szinten?
2: Hát én a magyar társadalomban élek, azt tudom leginkább mondani. Itt azt gondolom, hogy ijesztően tabusítjuk a halált. Tehát a legmélyebb kapcsolatokban, emberi kapcsolatokban is azt tapasztalom, hogy nem mernek egymással erről beszélni. Ez egy kihívás azoknak az embereknek, azoknak a munkatársaimnak és azoknak a szakembereknek, akik ebben a hivatásban dolgoznak.
1: Én azt tapasztalom, hogy egyébként nagyon nehéz kimondani, vagy sokaknak egyáltalán lehetetlen kimondani azt, hogy sajnálom, vagy hogy részvétem, tehát hogy nem találják a szavakat. Távol tartják magukat ettől az érzéstől, mert nem tudják valahogy kezelni.
2: Nem is tanítják. Tehát tudom, hogy ezt sok helyen lehet olvasni, hogy régen a több generációs családokban teljesen egyértelmű volt, hogy a nagypapa ott volt, és nem vitték el kórházba meghalni, hanem vápolta a család. Sőt, én voltam kint 10 évvel ezelőtt Erdélyben, és kérdeztem, hogy tudnak-e arról, sokszor voltam, de ez egy példa volt, hogy mi lenne, hogyha lenne itt hospice a haldoklóknak, és akkor itt azt mondták Erdélybe, hogy hát szégyen lenne már, ha bevinném oda az anyámat, mert hogy az természetes, hogy itthon halljon meg. Most ezt nem arra mondom, hogy szégyen a hospice, ellenkezőleg, csak hogy ott tapasztaltam azt, hogy otthoni halál az egy igen, az az élet része, és azt a hozzátartozók úgy gondolják, hogy az az ő dolguk, ők vegyék körül ők. Tehát nem is kérdés.
1: És itt van talán a kapcsolat, mert a hospice az, ahol a család is ott lehet, ahol a család is bevonódhat.
2: Azt tartom a lényegének a hospice ellátásnak, hogy abban a helyzetben, amikor elakad a szó, vagy elakad a tudomány, vagy a gyógyítás reménye elveszik, és a terápiás célt valahogyan úgy kell megváltoztatni a beteg és a hozzátartozók számára, hogy ez ne egy feladás legyen, hanem egy értelmes cél az életnek a következő szakaszára. A hospice ellátásnak ezt a pillanatot kell emberileg és szakmailag nagyon pontosan megragadni és segíteni, mert ez a pillanat, ahol a betegek elvesznek. Amikor a gyógyítás megszűnik, az aktív terápia megszűnik, és elvesznek a szó szoros értelmében is, mert az egyik ellátóhálózat nem tudja átadni a másik ellátóhálózatnak legtöbbször a beteget, és elvesznek a betegek a lelki értelemben is, mert akkor kerülnek abba az űrbe, hogy mit lehet most csinálni, ha tovább nem tudják gyógyítani. Nem tudnak engem gyógyítani, és nem tudják gyógyítani az édesanyámat, a testvéremet, a gyermekemet. Itt van a legnagyobb űr, és ezt próbáljuk mi betölteni, ezt próbáljuk mi valahogy megoldani, hogy itt ne vesszenek el.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász, palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvos igazgatója. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Tóth Krisztinával, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatójával, és hát ott álltunk meg, ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a hospice milyen űrt próbál betölteni egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben, akár mi vagyunk az érintettek, akár a családtagunk az. Mit jelent az orvos szerepe, és ebbe az irányba szeretném továbbvinni a beszélgetést, amikor nem a gyógyítás már a cél, mert ugye az orvos alapvetően a gyógyításra esküszik fel.
2: Igen, itt egy nagyon fontos pontot emelt ki ebben, mert az, hogy az orvos a gyógyításra esküszik fel, arra teszi fel az életét, addig érzi magát általában komfortosan, amíg ennek a célnak meg tud felelni. Az orvosok, én is aktív orvos, több évtizedes aktív orvosként nagyon-nagyon jól éreztem magam abban a szerepben, amikor kicsit ilyen omnipotens érzésem volt, hogy igen, én tünetek alapján diagnosztizálok, gyógyítok, hazaengedem.
1: Visszajelzést kapok,
2: kompetens vagyok, hálás a beteg, a hála nekem. Pozitív dolog, ami tovább visz a gyógyításban, de mi van akkor, hogyha a beteget nem tudom meggyógyítani? És igazság szerint ezek azok a pillanatok, amik az orvos kollégáimnak a legnehezebb feladatot adják, ha akár észreveszik, akár nem, mert az elmúlt évtizedekben az orvosokat sem tanították a nehéz helyzetek kommunikációjára. Tehát amikor eljut addig a pillanatig mondjuk egy onkológus kolléga, hogy a betege gyógyíthatatlan, akkor én azt veszem észre, hogy két dolog szokott általában történni, soha nem kritikaként kell értékelni, amit én most mondok, észrevétel. Az egyik dolog az, amikor kicsit eltávolodnak a helyzettől, és a tájékoztatás jogát felhasználva elmondják, hogy ebben és ebben a betegségben, ebben és ebben a stádiumban, kedves uram, vagy kedves betegem, az életkilátásai 8-10 hónap, vagy 3 vagy 6 hónap, és ez lehet egy elég kemény közlés. A másik lehetőség az, amikor elkerülik ezt a közlést, és megpróbálják a beteget afelé terelni, hogy most itt tartunk, a következő kontrollvizsgálaton 3 hónap múlva találkozunk, és majd meglátjuk, hogy mi fog történni.
1: Akkor reményt ad.
2: Mindenki tudja, hogy a beteg addig rosszabbul lesz, de abban az időszakban, igen, reményt ad. Egyébként reményt mindig kell adni, csak nem mindegy, hogy hogyan és minek az irányába. Tehát abban az időszakban a beteg, csak a betegen múlik, hogy hogyan értékeli ezt a reményt. Tehát, hogy ezt a két hozzáállást szoktam látni, amikor mondanak valamit nagyon nagy határozottsággal, vagy amikor nem mondanak konkrétumot, csak egy következő kontroll felé tolják el az időpontot. Mondom még egyszer, nem kritika.
1: Csak szerencsésebb csak lenne az első utat választani?
2: Szerencsésebb lenne azt az utat választani, hogy ha a beteg egy olyan utat választani, egy elképzelt helyen, egy elképzelt időben, amikor az orvosnak ideje van a betegre, az orvosnak ideje van a hozzátartozóra, hogy ebben a helyzetben, amikor továbbiakban nem tud gyógyító terápiát javasolni, akkor elmondaná, hogy a gyógyszert jelenleg a betegségének ebben a szakaszában adni a betegségére nem tudok. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan segíthetek tovább, mi a gondolata ezzel kapcsolatban, milyen kérdései vannak, és fogok önnek válaszolni. Tehát, hogy egy ilyen
1: társal felemelni.
2: Abszolút. Tehát, hogy nyitott kérdéseket, vagy olyan kérdéseket föltenni, amiből kiderül, hogy a beteg ebből a mondatból milyen következtetést von le, ebből a mondatból mit akar kihallani, most alkalmas-e arra, hogy meghallja ennek a mondatnak a lényegét, vagy eltereli a dolgot, és legközelebbi alkalomra kell, vagy segítséget kér, hogy ne nekem mondja, hanem a feleségemnek, behívhatom-e a fiamat. Tehát, hogy adni egy lehetőséget a betegnek arra, hogy ezt a finomabb jelzést a saját lelkével, a saját helyzetével elkezdje fokozatosan földolgozni.
1: Mert hogy és ezt fel kell dolgozni.
2: Fel kell dolgozni.
1: Erre tehát idő ezt nem, kell.
2: Igen. És erre idő kell.
1: Hogyha a hospice-ról beszélünk, akkor azért mondjuk el, hogy mit jelent pontosan a hospice, mit jelent pontosan a palliatív ellátás, mert sokan nincsenek tisztában ezzel, rengeteg tévhit van e körül.
2: Igen. Régen a hospice szó az úgy került a köztudatba, hogy van az aktív kezelés, és utána van a hospice, ami a haldoklás időszaka. Ez egy olyan szempontból nagyon rossz megközelítés volt, hogy nem volt a kettő között átmenet, tehát az aktív kezelésből a betegek bele zuhantak a hospice ellátásba. A palliatív terápia az egy olyan komplex ellátási forma, ami a betegnek a tüneteit, a szorongását, a spirituális igényeit, a támogató közegét, és mindent felmérve komplexen próbálja már a beteget a krízis helyzetektől kezdve, akár a diagnózis pillanatától kezdve segíteni. Tehát a palliatív terápia egy olyan plusz terápiának kell, vagy kellene, hogy legyen egy daganatos beteg útjában, ami már hamarabb bekapcsolódik a betegnél, nem pedig az utolsó időszakban. Képzeljük el úgy, hogy mondjuk az onkológus az teljes szaktudásával mindennel viszi a beteget az úton az adott cél felé, tehát van egy betegség, és van egy cél, hogy milyen terápiát tudok alkalmazni, annak a terápiának vannak mellékhatásai, lesznek kellemetlen tünetei, fizikai, lelki, testi, legyen egy műtét, stb. De én végigviszem ezen az úton a beteget, mert meggyőződésem, hogy ezzel segítek a legtöbbet. És ez az úgy zötyög, mert hogy sok probléma adódik. Palliatív terápia az, ami ezt az utat valahogyan kipárnázza. Tehát ami segít a betegnek ezen az úton úgy végigmenni, hogy a legkevesebb kellemetlen tünettel találkozzon, legyen a szorongás, fájdalom, hányingel, hányás, testképzav, bármi, tehát hogy ez egy csapat, aki bekapcsolódik, segítve az onkológust, és leginkább segítve a beteget és a hozzátartozókat ebben. Ez lenne az igazi.
1: Az ideális.
2: Az ideális. Igen. De ha már a palliatív terápia az egy palliatív team, mert a palliatív terápiát egy csapat végzi. Orvos, ápoló, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénikus, lelkész, segítő, gondozó, tehát egy olyan csapat, aki erre van szakosodva, hogyha ez a csapat be tud már kapcsolódni a beteg életébe, beteg útjába sokkal hamarabb, akkor az a beteg jobb életminőségben, a hozzátartozók nyugodtabb körülmények között, a kommunikációjuk erősen megsegítve tud haladni. Azért el kell mondanom, hogy egyetlen egy olyan kérdés van, ami most ilyen nagyon, nagyon találó kérdés szerintem, hogyha föltennénk a beteg kezelőorvosának, hogy gondold végig, hogy a betegednek egy évnél hosszabb az életkilátása, vagy kevesebb, és hogyha ő azt mondja, hogy hát biztos, hogy kevesebb, akkor már be kéne lépni a palliatív terápiának mindenképpen. Ezt nevezik a meglepődés kérdésének, hogy meglepődnél-e te, vagy meglepődne ön, kedves kolléga, ha a beteg egy éven belül meghalna. És ha a kolléga azt mondja, hogy nem lepődne meg, akkor már régen ott kellene lenni a palliatív terápiának.
1: Egy rövid szünetet tartunk, de arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavad, mert innen folytatjuk. Dr. Tóth Krisztával, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatójával beszélgetünk tovább. Hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
3: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, belgyógyász-onkológus, tüdőgyógyász és palliatív szakorvos. És beszéltünk a tévhitekről. Miben különbözik egy kórházi osztálytól egy hospice?
4: Sokban. Igen, tehát...
3: Érintett, ő maga jártott, családtagja, barátja, bárki miatt, akkor ezt látta, de a legtöbben nem ismerik, hogy milyen világba lépnének be, ha be kellene lépni.
4: Igen, a legtöbb, nagyon sok betegünkkel úgy találkozunk, hogy a család, mondjuk a család megkeres minket, de azzal a kijelentéssel, mind a két oldalról, hogy részben mondjuk az édesanyám azt mondta, hogy csak hospice-ban ne, és én azt mondom, hogy jaj, hospice-ban ne, mert akkor az már azt jelenti, hogy lemondok az édesanyámról. Tehát ezzel a, még mindig ezzel a tévhittel, ami nem tévhit, hanem egy jogos gondolat, egy jogos aggodalom mind a család, meg mind a beteg részéről, hogy ha már hospice, akkor az a feladást jelenti, az már mindennek a vége. Csak én azt tudom mondani, hogy aki bekerül a hospice-ba, attól még soha nem vettünk el semmit, hanem csak hozzá tudtunk tenni az utolsó időszakhoz, mind tüneti ellátásban, mind lelki támogatásban, mind a hozzátartozók segítésében, mind a kettőjük közötti kommunikáció elősegítésében. Tehát ez egy olyan nyitott, sokkal nyitottabb rendszer, mint egy kórház, sokkal több idő van a betegre, a hozzátartozókra, sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk a beteg komplex ellátására, meg van erre szaktudásunk is. Tehát egy csapat, egy olyan csapat áll a beteg mellett, aki a komplex tüneteit tudja kezelni. Csak például, hogy állandóan látogatható a beteg. Ez egy kis apróság, hogy kimondjuk, hogy nem 5-től 7-ig van látogatás, és hétvégén meg 3-tól 5-ig, hanem nyitott reggeltől estig, és azokban az időszakokban, amikor a igazán nehéz helyzet van, vagy a beteg rettenetesen mondjuk szorong éjszaka, akkor ott maradhat, akkor biztosítjuk a helyet a hozzátartozónak, és ez alatt megragadjuk az alkalmat a hozzátartozó támogatására is, mert a beteg az, ha nincs egyedül, akkor egyben és komplexen a hozzátartozóval együtt tagja az ellátott rendszerünknek, tehát soha nem gondolkozunk a betegről a hozzátartozó nélkül.
3: Igen, ez egy nagyon fontos különbség. És ugye, hogyha egy ilyen helyzetben lévő beteget valaki otthon ápol, akkor az egy irdatlan nagy teher tud lenni olyan embereknek, akik nem szakápolók, akik nem tudják, hogy ezt hogy kell csinálni. Ebben is segítséget kaphatnak egyébként a családtagok?
4: Igen, az otthonápolásban is. Ez egyébként a legoptimálisabb, hogyha a tudatos beteg otthonápolásból házi orvos, vagy hozzátartozó, vagy maga a beteg felkeresi a hospice-t, hogy otthoni ellátásban szeretne segítséget kérni, akkor megismerik az orvost, megismerik a nővért, megismerik a pszichológust, és ha ezt mindezt megismerték, és az otthon tudunk segíteni azokban a helyzetekben, amitől nekik egyébként nem biztonságos az otthon lét, de a mi segítségünkkel biztonságossá válik, akkor, hogyha eljut a beteg oda, hogy egy fekvőbeteg hospice intézménybe kerül be, akkor már egy bizalmi légkörrel kerül be abba a hospice intézménybe, hiszen ez egy összefüggő rendszer, tudja, hogy mit várhat el tőlünk, és nem ez a óriási szakadék, hogy egy aktív osztályról beesik egy hospice osztályra. Igen, tehát az otthonápolás az nagyon sok esetben nagyon jó lenne, ha mindig előszobája lenne a hospice ellátásnak, de most az egyik betegünkkel beszélgetve mondta ki hangosan így egy ilyen kvázi interjúba, hogy és én voltam az, aki azt mondtam a gyerekeimnek, hogy csak hospice-ba ne, és most én érzem magam itt a legnagyobb biztonságban. És ahogy a kórházban a testemet próbálták gyógyítani, ezt mondta, és a lelkemet, a tönkretették szó nem jó szó, a lelkem tönkrement, itt a lelkemet meggyógyították. Tehát, hogy ez óriási nagy különbség.
3: Szép, igen.
4: És hogy van egy folytatása is a hospice munkának, az, amikor a hozzátartozót nem hagyjuk egyedül, és gyászcsoportot, vagy egyéni gyászterápiát végzünk, és a legutóbbi gyászcsoportban épp a kolléganőm mondta, és nem biztos, hogy jól fogom tudni idézni, hogy igen, én végigkísértem a férjemet a kórházban, de a lelkünkkel senki nem kalkulált. Tehát, hogy ott volt végig, és ugye az aktív kórházi osztályon egy hozzátartozó bent léte, az nem része a rendszernek. Míg egy hospice osztályon egy hozzátartozó, az részévé válik a rendszernek.
5: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, a Magyar Hospice Alapítvány orvosi igazgatója. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, a Magyar Hospice Alapítvány orvos igazgatója, és hát arról beszéltünk, hogy mennyire más és mennyi mindent tud adni a hospice, hogyha eldobjuk a tévhiteket és odafigyelünk arra, hogy ez otthonápolás, ez családsegítés való, ez a családtagoknak a támogatása is, nem csak a betegé. Viszont egy picit ugranék, és én azt gondolom, hogy sokan nem ismerik a hospice megalakulásának a történetét Magyarországon. Erről mesélnél néhány szót, Kriszta?
2: Igen, természetesen. Hát kezdetek azok ugye nem Magyarországon kezdődtek, hanem az 50-es évek végén, a 60-as évek elején Londonban, ahol aztán Cicely Sanders megalapította a Szent Christopher kórházat, amikor felismerték, hogy a gyógyításon kívül a haldokló betegek méltósága és a haldokló betegeknek a megfelelő hangvételű gondozása és az odafordulás ebben a nehéz időszakban mennyire fontos, és legalább annyira fontos, mint a gyógyítás. És akkor utána egy évtizeddel később lépett be az Egyesült Államok, amikor a hospice már a 70-es évek végén már ott is teret nyert, és mi egy picit voltunk lemaradva, mert a 80-as évek végén már a csirái elkezdődtek, de Polc Alen, a Magyar Hospice Alapítvány egyik oszlopos alapító tagja, 91-ben társaival együtt megalapította Magyarországon az első magyar hospice alapítványt, ami jelenleg is működik, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy én egyáltalán most ott dolgozhatok, meg ott dolgozhattam az elmúlt évtizedekben, és utána a 90-es évek második felében már, ha jól emlékszem, 19, valahogy megragadt ez a szám bennem, 19 hospice otthonápolási vagy intézményi csoporttal megalakult a Magyar Hospice Palliatív Egyesület is, és akkor innentől kezdve indult Magyarországon a hospice ellátás.
1: Hogyan fogadta ezt a kezdeményezést az orvostársadalom? Vannak ilyen emlékeid?
2: Igen, amikor én, ez már később volt, 2007-ben egy aktív intézmény, aktív osztályos főorvosaként váltottam lovat, és átmentem a hospice ellátásba, és ott lettem egy hospice osztály főorvosa, akkor a legkedvesebb kollégáim is megkérdezték tőlem így direktbe, hogy mitől értezte jobban a halálhoz, mint én. Tehát, hogy az orvosokban is volt egy ilyen kérdés, hogy mitől? Tehát most aki velünk dolgozott eddig egy osztályon, és mondjuk elismertük egymás szaktudását, egymás emberi hozzáállását, meg mindent, miért lesz jobb attól a betegnek, hogy egy hospice osztályra kerül, és nem egy aktív osztályon a kezelőorvos kíséri végig? Tehát ez egy nagyon tipikus kérdés volt, hogy miért értezte jobban a halálhoz, mint én. Én erre csak azt tudtam mondani, hogy egyrészt készültünk, tanultunk, és csapatban dolgozunk, és a fókuszba tudjuk tenni a beteget minden olyan tünetével együtt, amire igazából őszintén meg kell, hogy mondjam, az aktív osztályon, még egyszer mondom, se idő, se tér nincsen. Tehát amikor elképzeltem, és mondtam, hogy nézd, amikor a 17 éves asztmás beteg mellett egy 48 éves tüdődaganatos beteg egy kórteremben meghal, akkor úgy gondolom, hogy többet tudok segíteni, akár a fiatal betegnek is, meg akár az idős haldokló betegnek is, hogyha én ezt egy olyan környezetben, egy olyan stábbal, egy olyan helyen tudom végigkísérni, ahol méltóan tudom ezt az időszakot a kollégáimmal, a szakmabeli társaimmal együtt a beteg igényeire, egyéni igényeire odafigyelve végigvinni. Tehát nem én értek jobban a halálhoz, egyáltalán nem, hanem megteremtem azt a feltételt a tímmel együtt, hogy közösen tudjuk a beteget a középpontba helyezni, ami mondjuk meg őszintén egy aktív ügyeleti rendszerben működő osztályon azért szinte lehetett.
1: Vagy állandó rohanás közepette.
2: Igen.
1: Igen, hát nem soroltam föl, hogy mennyi mindennel foglalkozol, ugye belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász, palliatív szakorvos is vagy, és még nem is mondtam el mindent, ez csak azért, hogy a hallgatók, akik most kapcsolódtak be, ők is tudják. Egyébként, amikor erre a kérdésre válaszoltál, elfogadták a válaszodat? Milyen
2: a válaszomat, hát így kacsintottak egyet, igen, tehát volt, aki úgy, de aztán szerintem az évek alatt kezdték elfogadni, és azt is kezdték fölismerni, hogy igen, az a pillanat, amikor az aktív onkoterápia és a tüneti terápia már egyértelműen szétválik, tehát amikor már aktív onkoterápia nincs, és csak tüneti terápiát lehet adni a betegnek, akkor már sokan, vagy többen voltak, akik elfogadták azt, hogy ebben a helyzetben igenis jogosan lép elő a hospice palliatív ellátás. De ez egyébként egy kicsikét összetettebb dolog, mert ugye a betegnek a kapcsolati rendszere az orvosához, az onkológus orvoshoz, az akár az ottani kemoterápiát bekötő nővérhez is lehet egy olyan bizalmi viszony, amiből kiragadni ugye nagyon nehéz. Ezért gondolom még egyszer, hogy a palliatív terápiának, a palliatív szakembereknek hamarabb kell bekapcsolódni a beteg ellátásába, mert hogyha a beteg meggyógyul, akkor nincsen semmi baj. Azt csak jobbá tettük, hogyha palliatív szakemberek segítenek az ellátásában, de ha a beteg állapota fokozatosan hanyatlik, és eljut odáig, hogy nincs aktív onkológiai kezelés, akkor is már ismert, nem egy félelmetes ismeretlenbe jutnak tovább. Tehát ezért úgy gondolom, hogy ez még messze vagyunk attól, hogy ez így működjön mindenhol, de ez a fajta hozzáállás, amire törekszünk mostanában, és próbálkozunk, ez mindenképpen a beteg előnyére szolgál, és a hozzátartozók.
1: Mennyit változott a szemlélet, akár társadalmi szinten, akár akkor az orvostársadalom szintjén? Azt mondtad, hogy azért valamilyen szintű elfogadás azért az elmúlt években, évtizedekben elindult.
2: Igen, elindult, de az én meglátásom szerint nagyon-nagyon lassan halad. Tehát nekünk van, nekünk, akik benne vagyunk, szinte nekünk a személyes felelősségünk az, hogy ezt hogyan tudjuk továbbadni, hogyan tudjuk megszólítani a százi orvost, hogyan tudjuk megszólítani a aktív orvos, aktív osztályon levő fiatalt. Tehát, hogy igazából meg még mindig ilyen kicsit ilyen önszerveződés kapcsán megy, hogy nekünk kell nagy aktivitást beletenni abba, hogy úgy magától úgy az orvostársadalom nem keresi ezt az ellátási formát. Azért el kell mondanom, hogy ez nem ennyire szomorú, de hogy lassabban halad ez a dolog.
1: Mint ahogy haladhatna,
2: igen.
1: Lehetne, igen. Jobb is, és kell érte tenni. Igen. Most egy kis zene következik, de folytatjuk a beszélgetést dr. Tóth Krisztinával, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatójával, itt a Woman Power-ben. Maradjatok velünk, mert hamarosan innen megyünk tovább.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
3: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál tart a műszaki mentés, de egy sávot megnyitottak, viszont a környéken változatlan a tumultus. Az ellenkező irányba is csak nagyon lassú az előrejutás, illetve úgy szintén az M5-ös felé Sziget-Szent Miklós közelében egy meghibásodott gépjárművet is kerülgetni kell, tudósít az Útinform. Baleset nehezíti a haladást Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt. Ott is torlódás alakult ki emiatt. Lassan halad a sor a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól déli irányban a Döbrentei térig, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Margit körúton mindkét irányban, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban szakaszonként szintén mindkét irányban és erős a forgalom a Széll Kálmán tér közelében. Telített a pesti alsórakpart mindkét irányban a Lánchíd előtt a Kiskörút, ugyancsak mindkét irányban az Asztória előtt, a Rákóczi úton is lassulást tapasztalhatnak mindkét irányban, a Fiumei úton is torlódásra készüljenek az Orci tér felé, a Rákóczi hídon Budára, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info.
5: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Memory. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Berobban a parlagfű szezon, mellőzik a kancellárokat a szakképzésben, csökken az éttermek száma, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. átláthatóbbak és magasabb színvonalúak lesznek a közszolgáltatások. Ezt ígérte Vitézi Dávid miniszter a parlamentben. Az országgyűlés megszavazta, hogy a közösségi közlekedés intézményi és működési reformja részeként létrejöjjön az országos közlekedés szervező, valamint az országos gördülő állomány kezelő társaság. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kialakítása, valamint a szolgáltatások összehangolása, utóbbi pedig beszerzi a járműveket uniós forrásból. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek. Jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig meghirdetik. Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon. Az MBH Bank elemzése szerint tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés. A 2019. évi adatokhoz képest a szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rólót. Nem szeretünk tartozni, rekord alacsonyan van a magyarok kölcsönfelvételi szándéka, egy hazai kutatás szerint. A lakosság mostanra egyre óvatosabb, közel kétharmaduk nem folyamodott hitelért az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt 5 év adatai alapján. 2022-ben még a megkérdezettek több mint felének nem volt szüksége plusz pénz. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, belgyógyász-onkológus, tüdőgyógyász, palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvos igazgatója, és a szünet előtt beszélgettünk arról, hogy a társadalom szép lassan kezdi elfogadni azt, hogy mit is jelent a hospice, hogy mennyit segíthet mind a betegnek, mind a családtagoknak, és hogy az orvosok is már változtattak a korábbi hozzáállásukon, de még rengeteg feladat van, ha jól vettem ki Kriszta a szavaidból. Viszont beszélgessünk a családról. Ejtettünk már néhány szót erről, de nagyon fontos, hogy ezt a fajta szemszöget is megvizsgáljuk. Kiderül, hogy a beteg már nem gyógyítható, hogy ott van egy helyzet, amikor az egész családot támogatni kell.
2: Igen.
1: Tudjátok ezt?
2: Tudjuk, hogy támogatni kell, nem. És mindig is megpróbáljuk támogatni.
1: Tudjátok-e tenni, vagy hogyan tudjátok megtenni?
2: És abszolút célunk a család támogatása. Hát azért az a pillanat, amikor a család megtudja, hogy a családtagja legyen, az bármilyen rendű és rangú családtagja, nyilván anyagyermek, apagyermek, gyermekapa, házaspár, mind más és más helyzet, de az a pillanat, az a családtagoknak is egy óriási veszteség. Már azt tudom mondani, hogy lehet, hogy furcsa ez a megfogalmazás, de akkor nem csak a beteg, hanem a családtagok is már egy ilyen, van erre egy jó szó, lehet, hogy jobb, mint amit én mondok, megelőlegezett vagy előrvételezett gyászreakciót indítanak el, még ha észre sem veszik magukban, mert tudják, hogy mi lesz a vége, tehát ezt a veszteségélményt élik át, és ebben legalább annyira segítségre szorulnak, mint maga a beteg. Leginkább azt vesszük észre, hogy az egyik fontos, hogy a beteg és a család közötti őszinte kommunikációra nagyon ritka pillanatban lelünk, találunk, vagy találkozunk ezzel. Általában ez a kommunikáció kicsikét ilyen egymást megkímélő értékek mentén félre megy, és nagyon sok segítséget tudunk nyújtani abban, hogyha ezeket a kommunikációs helyzeteket megkönnyítjük, mind a beteg számára, aki a családját félti, mint a hozzátartozó számára, aki a beteget félti. Tehát, hogy ez egy jó értelembe vett egymás melletti kommunikálás, és nem egymással történő kommunikálás, de hát ezt tapasztaljuk, hogy valamilyen félelem kapcsán nem tudnak a valós problémákról beszélni. Ha ebben tudunk segíteni, az szinte ilyen érzelmi katartikus élmény mind a betegnek, mind a hozzátartozónak, mind pedig azoknak az embereknek, akik tudnak ebbe segíteni. Tehát, hogyha egy tiszta kommunikációt sikerül elérnünk, és ami még nagyon fontos, hogy a tiszta kommunikáció meg a méltó ellátása a betegnek és a családtagoknak a méltósággal történő kísérés ennek ebben a nehéz helyzetben, az azért fontos számunkra, mert a halál az mindenképpen egy nyomasztó és tragikus és szörnyű helyzet, ami krízist vagy bármit von maga után, de hogyha ez későbbiekben egy olyan emléknyom marad a családban, hogy szörnyű volt, de a lehetőségekhez képest a legméltóbb és a legszebb volt, akkor megtettük azt, amire mi szerződtünk. Tehát nekünk valahol ez a célunk, hogy ez az emlék idővel úgy maradjon meg a családban, hogy ők is megtettek mindent, megkapta a beteg is a méltóságot a halála időszakában, és semmiképpen se az, ami nagyon sokszor visszajön, hogy méltatlan körülmények között, egyedül, nem tudtam ott lenni mellette.
1: Nem tudtam elbúcsúzni.
2: Nem tudtam tőle elbúcsúzni. Nem értem oda, nem jutottam be, nem beszéltünk nyíltan, nem tudtam, hogy meg fog történni. Tehát, hogy ezeket meg tudjuk oldani, hogy megteremteni a lehetőséget a nyíltabb kommunikációra, akkor valószínűleg, hogy későbbiekben ez az emlék, ez ott marad, és ez adódik át egyébként szerintem generációról generációra, hogy hogyan lehet elveszíteni, és hogyan lehet meghalni.
1: Hogyan kerülnek hozzátok a betegek?
2: Van a tudatos bekerülés, amikor is, ez ritka, amikor is a beteg felméri, hogy hol tart a betegségében, és ő maga, vagy a családtagja keresi az ellátási lehetőségeket, és akár a házi orvossal, akár a kezelő orvossal együtt úgy döntenek, hogy most már a hospice ellátást keresik föl. Ez a tudatos döntés, ez már azért jó, mert akkor ebben a döntésben ők nem előlegezik meg azt, hogy na hát, hogyha hospice, akkor már lemondtunk róla, na hát, hogyha hospice, akkor már az már csak a halállal egyelő, nem. Tehát, hogy akkor ők úgy döntenek, hogy ez lehet egy jó megoldás. A másik lehetőség, amikor a kétségbeesett beteg utolsó pillanatban, és hozzátartozó utolsó pillanatban jelentkezik, hogy na most már nincs más hátra, csak a hospice, belátom. Ez is megint egy negatívból induló dolog, mert meg kell őket győzni, hogy nincs más hátra, mint a hospice, belátom. Emögött állhat egy nagyon-nagyon jó lehetőség is arra, hogy nincs más hátra, mint a hospice, belátom, de hogy ezt az időszakot meglepően értékessé tudjuk tenni, tehát nekünk ezt be kell bizonyítanunk. Tehát így is kerülnek a betegek hozzánk. Ha ezt sikerül bebizonyítani, akkor ez megint egy jó történet. A legrosszabb történet az, amikor mondjuk egy aktív osztályról fölhív a beteg, vagy a beteg hozzátartója, vagy az orvos, hogy megoperáltuk a beteget, nincsen már több lehetőség, igazából itt hetek vannak hátra, és akkor előjegyzi a hospice osztályra. Az maga az ötlet az nagyon dicséretes, hogy egyáltalán a hospice osztály eszébe jut valakinek, de a beteg számára ugye ez a legnehezebb, amikor belezuhan egy aktív ellátásból, egy hospice ellátásból. Most innen azért a mínuszokból indulunk, hogy a bizalmat kialakítsuk, meg az az igazság, hogy a legrosszabb az, hogy a betegeknek a jelentős része a hospice osztályra történő átkerülésük után, megvizsgáltuk, 5 napon belül meghal. Most 5 nap alatt nagyon kevés esélyünk van arra, hogy komplexen kezeljük a beteget, arra van esélyünk, hogy a tüneteit, a szenvedését, a szorongását csillapítsuk, és a hozzátartozó mellé álljunk, de azért erre kevés
1: az idő. 5 nap nagyon kevés.
2: Nagyon kevés. Ezt csak azért mondtam, mert néztük éppen, hogy 30%, egyik évben megnéztük, hogy 30%-át egy intézményi hospice osztályon 5 napon belül elveszítettük a betegeinknek. Ez nagyon kevés. De ha több időnk van ezután, és nagyon sokszor több időnk van, mert ha összeáll a team, és beleadunk mindent, a tüneti terápiát, az alvás problémáit, a szorongásoldást, a hozzátartozó támogatását, akkor a beteg jobban lesz. Tehát nagyon sokszor ezt veszük észre, hogy ez a palliatív team a legreménytelenebb helyzetekben is ezzel a komplex kezeléssel el tudja érni azt, hogy a beteg jobban legyen, megközelíthetővé válik jobban pszichésen, a betegségéről elkezd tudni beszélni, az aggodalmáról elkezd tudni beszélni, tehát hogy van egy kis időnk arra, hogy összefésüljük a hozzátartozót a beteggel, ha összekelver van, akiket vesz, nem? Tehát, hogy ez is egy nagyon értékes időszak.
1: Egy rövid szünetet tartunk, de arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavad, mert innen folytatjuk. Dr. Tóth Krisztával, a Magyar Hospice Alapítvány orvosi igazgatójával beszélgetünk tovább, hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a Woman Power-t. Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Tóth Krisztina, belgyógyász-onkológus, tüdőgyógyász és palliatív szakorvos, és a beszélgetésünk elején említetted, és hogyha nem haragszol, akkor gyorsan puskázok is, hogy pszichoterapeuta is vagy. És ez nagyon fontos, azt említetted az elején, abban a közegben, ahol dolgozol, hiszen itt olyan emberekkel foglalkoztok, akik az életük végén, vagy az életüket egy emberi méltósággal szeretnék befejezni. És említetted, hogy ha kevés az idő, akkor esetleg nehéz összefésülni a dolgokat. Ha kevés az idő, akkor esetleg nehéz ezt az emberi méltóságot a lehető legjobban nyújtani, a legjobban kínálni. Rengeteg félelem van, gondolom, ilyenkor a betegben, a családtagokban. Mik azok a félelmek, amik leggyakrabban megjelennek?
2: Az, hogy pszichoterapeuta vagyok, az ebben az esetben annyit segít nekem, mert nem gyakorló pszichoterapeutaként dolgozom, hanem maga a pszichoterapeuta képzés az adott egy olyan alapot, hogy ezekben a helyzetekben milyen kommunikációs technikákat vagy milyen hozzáállást tudok elővenni, megerősített abban, hogy ezekben a nehéz helyzetekben hogyan tudom a betegeket jobban hallgatni, hogyan tudok jobban odafigyelni, tehát inkább ebben a szerepemben erősített meg. Jelentős számú az a beteg, aki kimondja, hogy halálfélelme van. És akkor ezzel általában nehéz mit kezdeni, mert ugye a vége az, hogy hát önnek halálfélelme van, jogos, hiszen meg fog halni. De nem, tehát ez a hozzáállás ebben a pillanatban sokkal inkább finomítható, mert hogyha rákérdezünk, hogy mitől fél, akkor és van kellő időnk, és kialakult már egy bizalmi kapcsolat, akkor a beteg elmondja azokat a félelmeket, amit ő valóban fél. Tehát, hogy fél a kiszolgáltatottságtól, hogy fél a fájdalomtól, hogy fél a fulladástól, hogy fél attól, hogy milyen űrt hagy maga után a családjába.
1: Bizonytalanság.
2: Fél a bizonytalanságtól, fél a sötétségtől, fél az egyedülléttől. Tehát ki lehet azt valahogy a beszélgetések kapcsán nyomozni, hogy valóban mi okozza a legnagyobb félelmet a betegnek, és hogyha egy kicsit is, főleg, hogyha nagyon meg tudjuk erősíteni abban, hogy ezeket a tüneteket, amiket ő elmondott, ezt mi milyen módon fogjuk tudni csillapítani, vagy ad abszurdum megszüntetni, akkor a halálfélelemnek egy kis szeletkéjét már el tudjuk venni. Csak úgy folyamatosan nekem az a feladatom, hogy ezeket a szeletkéket, amikor
1: meg tehát oldani a szorongást.
2: Igen, elvenni, hogy de ha fullad, akkor fogunk tudni, hogyha fél, akkor fogunk tudni segíteni. Hogyha a család, akkor fogunk tudni beszélni erről. Tehát igen, tehát hogy oldani a szorongást. Tehát igazából, ahogy félek a haláltól, ezt árnyalni kell tudni, hogy valójában mitől is nyilván mindenki a haláltól, de hát, hogy annak milyen része a legfélelmetesebb számára, az azért általában kideríthető, és hát ha abban meg tudjuk tudatni, hogy segíteni tudunk neki, akkor szerintem a szorongás oldása már fél siker, ha esetleg siker szót lehet ilyenkor használni.
1: A hospice szó kapcsán beszélgettünk arra, hogy mennyi minden jut eszünkbe, vagy nem jut eszünkbe róla, viszont nekem ami eszembe jut, az az önkéntesség. És erről nem esett még eddig szó. Mennyire fogadtok, hogyan fogadtok önkénteseket ebben a munkában? Mert folyamatosan egy teamről beszélsz, egy csapatról beszélsz, amiben együtt kell gondolkodni, együtt kell tenni.
2: Igen, hát az önkéntesség, ami eddig kimaradt a beszélgetésünkből, az teljesen jogtalanul maradt ki, mert hogy az egyik legalább olyan fontos lába az önkéntes tevékenység, az önkénteseknek a részvétele ebben a csapatban, mint a szociális munkásé, vagy a lelki gondozóé, vagy nyilván nem a szaktudásuk miatt, de hogy egyáltalán, hogy vannak olyan emberek a társadalomban körülöttünk.
1: Szerencsére,
2: akik indítatást éreznek arra, hogy ebben a nehéz helyzetben segítsenek nekünk és a betegnek abban, és ezt tudnám a leginkább kiemelni, hogy egyénre szabottan még több figyelmet tudjunk fordítani rájuk. Tehát amikor egy betegnél azt szeretnénk elérni, és ez egy nagyon nehéz önkéntes munka, azt szeretnénk elérni, hogy a beteg ne legyen egyedül abban a nehéz helyzetben, amikor igazából már valahol a halálra vár, vagy pedig a haláltól fél, akkor az önkénteseinknek az a csendes, jelenlévősége, nem magyar szó, a betegágy mellett, hogyha épp nincs ott a hozzátartozó, a nővér éppen a másik betegnél pelenkát cserél, mert bocsánat, szerintem teljesen életszerű, és az önkéntes ott tud lenni.
1: És csak fogja megfizet, a kezét, vagy olvas, vagy bármi.
2: Értő hallgatással, uh-huh. vagy egyszerűen csak olvas, vagy valami, az egy olyan lukat tömbe, vagy igen, tehát egy olyan hiányt tölt be, ami nagyon-nagyon fontos, mert a hospice-ban is lehet, hogy kevés az idő. De ha van önkéntes, akkor ezzel nagyon sokat tud nekünk segíteni, és a betegnek leginkább.
1: És gondolom, ahhoz, hogy egy önkéntes hozzátok bekerüljön, az egy dolog, hogy besétál valaki az utcáról, de valamilyen fajta képzést vagy eligazítást kapnia kell, hiszen azért ez egy nagyon komoly segítő munka, amit végez.
2: Az önkénteseknek először is van egy első interjújuk, amikor van valamilyen felmérés arról, hogy kinek mi a motivációja. Megnézzük azt, hogy nincs-e valami olyan életesemény az életében az előző időszakban, ami szakmailag és emberileg lehetetlenné teszi azt, hogy akkor még önkéntes legyen, tehát egy friss veszteség, egy friss gyász, és a többi, és a többi. Tehát először egy első interjún szakemberekkel történő első interjún vesznek részt, ez az első szűrő.
1: Nyilván azt is meg kell nézni, hogy ő mennyire alkalmas, mennyire stabil,
2: igen,
1: gondolom.
2: Igen. Tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye nem csináltatunk 67 darab pszichológiai tesztet meg az önkéntesen, amikor oda jön, hogy mégis milyen kvalitásai vannak, de egy részletekben menő beszélgetés, hogy mi az ő motivációja, mi az ő lehetősége, valóban reálisan beilleszthető-e az életében, mondom, még egyszer nincs olyan betegség, vagy pedig veszteség az életében, ami miatt jelenleg nem alkalmas, ez történik először. Utána részt kell vennie egy önkéntes képzésen, ami alapján az önkénteseknek a kompetenciáit tisztázzuk, ami alapján felkészítjük őket olyan dolgokra, amikkel fognak találkozni, tehát néha ilyen teljesen drasztikus dolgokról beszélünk, tünetekről, amivel nem is gondolnak, hogy szag, hányás, fájdalom, sírás, kétségbeesés, hogy ezekkel ők mind találkoznak.
1: De találkozni fognak, ha
2: igen, ha önkéntesek lesznek, igen. Tehát, hogy ezeket is, meg hát egy picikét a kommunikáció alapjait is átadjuk nekik, hogy semmiképpen se értékeljenek, inkább az értő hallgatás legyen az, ami az eszközük, tehát kommunikációs gyakorlatokat is tartunk nekik, és folyamatos szupervíziót az önkénteseknek, mert sokszor kerülnek olyan helyzetben, amit szupervízió nélkül nem nagyon lehet megoldani, vagy esetleg rossz megoldás születik, és nagyon fontos a csapat összetartó ereje. Tehát, hogy az önkéntesek is esetleg csoportban együtt tartsák ezt a szupervíziót, osszák meg a problémáikat, és hogy egyenrangú társak legyenek az ellátók között, nyilván nem szakmailag, hanem mint a beteget segítők között egyenrangú társ az önkéntes.
1: Van elég önkéntes, vagy lehetne
2: Nincs.
1: Több?
2: Lehetne több. Nincs, lehetne több, és ez most a betegágy melletti önkéntesekről beszéltünk, de egyébként egy csomó más, nagyon sok más olyan feladat is van a hospice körül, ami önkéntes munkát igényel, akár egy kert, akár egy festés, akár egy, tehát rengeteg.
1: Tehát, hogy más. Azzal más dolgokkal is lehet
2: igen,
1: segíteni.
2: Igen, aki nem a betegek mellett uh-huh. feltétlenül. Voltak olyan önkénteseink a másik intézményben, akik mondták, hogy hát ők még nem érzik magukat erősnek ahhoz, hogy a beteg ágy mellett, de például nagyon szívesen készítik elő a reggelit, vagy vasalnak, és érdekes, hogy ők voltak azok, akik aztán egyre közelebb kerültek a betegekhez, ha már elkészítették, akkor bevitték, ha már bevitték, akkor fölvágták, ha már fölvágták, akkor megetették, és akkor elkezdtek beszélgetni. De hát ez egy
1: folyamat.
2: Ez egy folyamat. Lehet, hogy ez egy folyamat, igen.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Dr. Tóth Krisztina belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász, palliatik szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója ma a vendégem itt a Woman Power-ben. Tartsatok velünk, mert hamarosan innen folytatjuk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: Blues, versek, történetek és egy életmunkája egyetlen koncerten. Augusztus 13-án Hobó érkezik a Budapest Parkba a Mesél az Erdő című estjével, ahol minden hang mögött egy történet van. Hobó, augusztus 13, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella I, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén Paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
3: Még mindig dr. Tóth Krisztina, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója a vendégem itt a Woman Power-ben, és ott hagytuk abba, hogy vannak önkénteseitek, vannak segítők, akik úgy érzik, hogy ebbe a munkába ők hajlandóak beszállni, segíteni, akár egy festéssel, akár egy kertrendezéssel, de lehet, hogy épp a beteg mellett értően hallgatnak. Viszont arra lennék kíváncsi, hogy ti, akik ebben minden nap benne vagytok, hogyan tudjátok kezelni azt a pillanatot, amikor a munkából a magánéletből a munkába léptek át, hiszen ez egy borzasztóan megterhelő világ, amiben minden nap nagyon sok órán keresztül mozogtok.
4: Hol jobban, hol kevésbé tudjuk kezelni, minden kollégámon ezt látom. Nagyon-nagyon fontos az, hogy csapatban dolgozunk, és eddig az összes munkahelyemen, ami nem sok volt, 2 vagy 3 az elmúlt több évtizedben, összes munkahelyemen szerencsére voltunk olyan kapcsolatban, hogy jelzéseket tudtunk adni egymásnak, hogy elfáradtál, vigyázz magadra, stb. De igazából, ha általánosságban veszem, akkor egyrészt ezt a munkát szerintem közös megbeszélések, ventiláció és szupervízió nélkül nem lehet évtizedeken keresztül, vagy akár éveken keresztül sem csinálni, nem is ajánlott. És arra kell figyelni, hogy amíg az ember ezt csinálja, különböző élethelyzetekbe kerül otthon is. Lehetnek betegségek, lehetnek veszteségek, születhetnek gyerekek, születhetnek unokák, és hogy ezek mindig megváltoztatják én azt veszem észre magamon, meg szerintem a többieken, és mindig megváltoztatják az élethez, meg a halálhoz való viszonyunkat. Másképp kezdjük nézni, amikor féltünk valakit, másképp megyünk be egy osztályra, hogyha otthon hasonló körülmények között, akár nem a legközelebbi hozzátartozónk, de találkozunk hasonló körülményekkel. Tehát mindenképpen azt tudom mondani, hogy erre tudatosan oda kell figyelni, és időben kell támogatást és segítséget kérni, mert ez egy megterhelő szakma, és szerintem csak úgy lehet csinálni, hogyha folyamatosan van mögöttünk valamilyen lehetőség szupervízióra és támogatásra, és még akkor is vannak olyan időszakok, amikor meg kell próbálni egy kicsikét háttérbe vonulni, nem azt mondom, hogy kimenekülni a helyzetből, de egy kicsikét háttérbe vonulni, egy kicsikét többet menni szabadságra, kikapcsolni néha a telefont, ez nagyon nehéz egyébként ebbe a szakmába.
3: Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy le lehet rakni ezeket a terheket?
4: Én erre teljesen rossz példa vagyok. Tehát, hogy én nekem egy önmagamnak a nagyon erős, magam felé nagyon erős tiltást kell beállítanom, hogy most legalább a hétvégén ne vegyek föl olyan telefont, ami... De
3: te vezető is vagy, nem tudom, hogy mennyire vagy benne a betegellátásban, és mennyire vagy vezető a mindennapokban.
4: Ez egy külön probléma, mert belesodródom a vezetői szerepbe, és van, amelyik helyen hiányzik a betegellátásban való aktívabb részvétel, de hogy igen, a kettő miatt nehéz szabadulni ezektől a dolgoktól, de mert most nem tudok jó megoldást, én nem vagyok rá szerintem jó példa, de biztos, hogy mindig, amikor szükség volt rá, akkor szakember segítséget kértem, akár mint vezetőként coach, akár mint túlterheltség, burnout tréning, akár szupervízió, tehát muszáj, lelki.
3: Mondtad, ahogy... Van, amikor édesanyja igen, az ember, van amikor nagymama, igen. Van, amikor társ, van, amikor viszont vezető vagy orvos.
4: Igen.
3: Melyik milyen sorrendben, vagy van egyáltalán sorrend?
4: Hát nyilván, amikor az ember tudatosan végig gondolja az életét, akkor vannak olyan technikák, amiket már évek során megtanult, hogy ha mondjuk egy körívben lerajzolod az életedet, akkor mennyi az, amelyik a családé, mennyi az, ami a saját magadra töltesz, mennyi az, ami a munkádé, mennyi az, ami a hobbidé, mennyi az, ami csak úgy a pihenésé. És én azt látom, hogy ez a körív, ez így ide-oda tolódik, és általában mindig szorítja egy kicsit ki, ha nem is a családoddal, a saját
3: időt. Igen. Gondolkoztam én is csönd, hogy erre én se vagyok jó.
4: Igen,
3: példa.
4: És azt szorítja, na, és azt teljesen kiszorul, akkor azért általában baj van. Tehát, hogy azért vannak ilyen technikák, hogy igen, néha elő kell venni azt a kört, amit lerajzoltál az optimálishoz. De ez minden kollégámmal, tehát ez minden kollégámmal valahol így vagy másképpen szerintem lejátszódik.
3: Egy ilyen területen milyen a férfiak és a nők aránya? Nyilván nem statisztikákra, inkább tendenciákra vagyok kíváncsi.
4: Női túlsúly van 95%-osan. Tehát mind az önkéntesek, mind a nővérek, ápolók, orvosok, egyértelműen azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem országos szinten is, de az én két alapvető Budapesten egy jelentős hospice ellátást biztosító munkahelyemen is elvétve akadt férfi kolléga.
3: Pedig hát sokszor azért a betegek ellátásánál a fizikai erőre is szükség lenne. Ha egy pillanatra még visszatérünk hozzád, és ahhoz, hogy néha tényleg ki kell kapcsolni ebből a világból, töltődni, hogy utána az ember újra teljes erővel, erőbedobással tudjon ebben részt venni, neked mi segít, és mit csinálsz, amikor nem dolgozol?
4: Én nekem állataim vannak, tehát, hogy én a kutyák és a lovak között érzem magam jól, tehát ez már évtizedek óta így van.
3: Terápiás kutyákat is értsünk ez a...
4: Terápiás kutyákat is. Most már igazából egy vizsgázott terápiás kutyusom van, mert az egyik már kiöregedett, a másikra meg már nem volt energiám igazából terápiás kutyává tenni, de hogy igen, és ez egy olyan hobbi, ami egyébként meg... Nagyon jó, mert átfedi a családot is, tehát ugyanúgy a barátaim, a unokáim, ugyanebben a légkörben kutyáznak, lovaznak, stb. Tehát, hogy ez nekem
3: egy teljes egész.
4: Én szerintem ez nagyon, nagyon sokat segít abban, hogy én ezt csinálom, tudjam csinálni.
3: És hogyha már terápiás állat, akkor ez viszont visszahat a munkádra is, gondolom.
4: Igen,
3: azért
4: igen.
3: Ezeket a terápiás kutyákat sokszor a betegellátásban is be lehet vetni.
4: Abszolút be lehet venni. A terápiás kutyák, ugye többfajta terápia van kutya segítségével, itt a hospice-ban inkább az úgynevezett állatasszisztált terápiát használjuk, amikor az állat ugye jelenlétével bizonyos fajta képességeket, érzéseket, érzelmeket mozdít meg, szabadít fel, tehát asszisztál ahhoz, hogy a beteg kinyíljon, asszisztál ahhoz, hogy a szorongása oldódjon. Úgy is hívta az egyik betegem, hogy szőrös fájdalomcsillapító a kutyát, tehát ezek nagy élmények, amikor észreveszed, hogy már csak a kutya jelenléte meg a simogatása mit jelent egy előre haladott daganatos betegnek, aki az élet vége felé közeledik, mert hogy ilyenkor felértékelődnek a szépségek, egy viráglátványa, egy érintés, és abszolút háttérbe szorul az anyagi, az egzisztenciális probléma, a munkahelyi kapcsolatrendszer, tehát hogy ilyenkor ilyenkor ezek a természetes mozdulatok, és hogy ott van egy élőlény, akit büntetlenül lehet simogatni, szeretni, és nem kell vele feltétlenül beszélni, és nem kell vele megoldani a problémákat. Tehát ezek nagyon nagy élmények, amikor a kutya jelenléte.
3: Akkor ott. Jó a pillanatban lenni.
4: Igen, a pillanatban lenni, igen.
3: Még egy negyed óránk van, innen folytatjuk a beszélgetést dr. Tóth Krisztinával, a Magyar Hospice Alapítvány orvos igazgatójával. Jövünk vissza a zene után.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem a stúdióban dr. Tóth Krisztina, belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász, palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvos igazgatója, és olyan pillanatokról beszéltünk, amik bár néha nagyon nehezek, de mégiscsak jó bennük lenni, hiszen itt az utolsó pillanatokban tudtok nagyon sokat adni, akkor, amikor már gyakorlatilag nincs remény. Arról beszélgettünk, hogy mennyi mindent tudtok adni, viszont nem beszéltünk ennek a rendszernek a működéséről, és arról, hogy ha valaki akár egy kerítésfestéssel, vagy akár egy kertrendezéssel, vagy a beteg mellettüléssel nem tudja támogatni a ti munkátokat, akkor van más lehetősége bekapcsolódni ebbe?
2: Igen, nem beszéltünk arról, hogy a hospice ellátás az a betegek és a hozzátartozóik számára ingyenes. Tehát ez az alapítvány, de egyébként nyilván a kórházi osztályok, egészségügyi intézményekben levő hospice osztályok is ingyenesen nyújtják a hospice ellátást a betegeknek. Egy alapítványnál ez azért kiemelten fontos, mert a Nemzeti Egészségügyi Biztosítási Alapkezelő, azaz a NEAK, mivel állami feladatot látunk el, természetesen betegellátásban finanszírozást nyújt, de ez a finanszírozás a betegeink száma alapján az összes egész működési költségünknek körülbelül a 20%-a. És a többi 80%-ot ugye az alapítványnak kell előteremteni. Az utóbbi időben állami támogatásokban is részesültünk, viszont a legnagyobb probléma az, hogy a nővéreinknek a fizetése egy az egyben az alapítványnak kell állnia, és amíg a nagyobb intézményekben és a kórházakban bérkompenzációt kapnak erre, az alapítványok nem. Tehát ez egy nagy kihívás, ezért pályázunk, és adományokkal tudjuk fönntartani magunkat, és a civil alapítványoknak ez egy elengedhetetlen és a működésükhöz szükséges forrás, hogy a társadalom gondolkodik.

0: magunknak kell kitermelni. És az adományok ezekben nagyon-nagyon fontosak.
1: Nehéz ezt az intézményt így fenntartani?
0: Jelenleg most, ebben a pillanatban biztonságban vagyunk, mert van megtakarításunk, de hogyha folyamatosan nem jutunk pályázatokhoz, adományokhoz, támogatásokhoz, akkor azért ez évekig nem tartható. Nagyon nehéz. Tehát folyamatosan adományszerző tevékenységet folytatunk, és benne vagyunk az Etikus Adománygyűjtők Szövetségébe. Tehát tényleg ez egy fontos területe, és nagyon számítunk a társadalmi összefogásra és a cégeknek is a támogatására.
1: Igen, ez nagyon fontos dolog, hogy akár magánszemélyként, akár, és ahogy elmondod, igen, akár cégként is lehet segíteni. Egyébként éves szinten hány embert láttok el?
0: Éves szinten körülbelül 600-700 beteghez jutunk el, hogyha belevesszük, mert nem csak otthonápolásunk van, és fekvő betegellátásunk, hanem fájdalomambulanciánk van, életvégi ellátás munkacsoportunk van, vagy életvégi ellátás tervezésben segítünk, pszichoonkológiai ambulanciánk van, tehát egy nagyon széles körű szakmai színvonalon dolgozik az alapítvány, amiről eddig nem is beszéltünk, tehát szerintem nagyon sok beteget látunk el, és ez egy nagyon értékes tevékenység, és minden adományt, amit kapunk, azt az alaptevékenységünkre fordítjuk, tehát a betegellátásra, a szemléletformálásra, az oktatásra, amik az alaptevékenységeink között vannak.
1: Nagyon nehéz lehet így a mindennapokban, és onnan is indultunk, hogy ez egy nagyon nehéz, de szép téma, amiről beszélgetni fogunk. Mennyire tud a mosoly, vagy éppen a humor része lenni egy olyan életnek, ahol folyamatosan szembe kell nézni a halállal?
0: Elválaszthatatlan. Én azt látom, hogy mind a betegek, mind a hozzátartozók, mind aki megfordul ebben a rendszerben, azt emeli ki, hogy egyszerűen nem gondoltam volna, hogy ebben az életszakaszban, ebben a nehéz helyzetben, ebben a munkában ennyi nevetés és ennyi humor szorulhat bele. Valahogy az embernek, mivel hogy minden perc értékes, és amíg élünk, a túléléshez ehhez szüksége van. Tehát nevetés és humor nélkül, és ez nagyon megvilágosodik itt, ebben a nehéz helyzetben, hogy igen, ott van, elkerülhetetlen. Nem, anélkül valahogy nem is működik. Ez biztos van, hogy mélyebb pszichológiája van ennek a dolognak, de hozzánk tartozik. És a betegekhez, és a hozzátartozókhoz is, és a itt dolgozókhoz is.
1: Zárásként a hospice egyik legfontosabb üzenete, hogy az utolsó pillanat is az élet része. Ezt valljátok. Mit üzennél azoknak, akik félnek beszélni a halálról? Mert hogy innen indultunk, hogy sokan ezt kerülik, ettől tartanak.
0: Hát én azt üzenném betegek és a hozzátartozók is saját tapasztalataim alapján, hogy minél jobban félünk róla beszélni, annál félelmetesebben magasodik fölénk. Ha hisszük, ha nem, ezt csak akkor tudjuk megérezni, hogyha kipróbáljuk, hogy minél többet próbáljunk beszélni róla.
1: Ezért is fontos az a mosoly, amit előtte említettél, mert hogy ez tényleg egy nagyon nehéz dolog, egy nehéz pillanat, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy vállalás, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma beavattál ebbe a világba bennünket. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.
1: Dr. Tóth Krisztina belgyógyász, onkológus, tüdőgyógyász és palliatív szakorvos, a Magyar Hospice Alapítvány orvosigazgatója volt ma a vendégem.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem üssz be menni!
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja! Angolul létszik!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszik.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
2: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes magyar élvon.

0: színpont.org. A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balatonfelvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bajer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
2: Jó napot kívánok! Az M0-ás déli szakaszát megnyitották az M1-es felé Dunaharasztinál, de tart a műszaki mentés, és továbbra is csak egy sáv járható, illetve az ellenkező irányban is jelentős lassulást tapasztalhatnak. Továbbá a Sziget-Szent Miklós környékén, ugyancsak az M5-ös felé a Csepeli út közelében egy meghibásodott gépjárművet is kerülgetni kell a középső sávban. Tájékoztat az Útinform. Baleset miatt számítsanak forgalmi akadályra Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a Tejút utca előtt, illetve az Alkotás utcában kifelé a Rád-György utcánál. Változatlanul sárgán villognak a jelzőlámpák a 15. kerületben, az I. és Gyula utcában, a Beller Imre utcánál. Érdemes fokozott elővigyázatossággal közlekedni a környéken. Tart a felújítás a Fehérvári úton, a Hausmann Alajos utcánál, a villamos átjárón továbbra sem tudnak áthajtani, és a befelé vezető sáv sem járható. Mától viszont megszűnt a korlátozás a Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé. Továbbá az érintett BKK járatok újra az eredeti forgalmi rend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
5: Memory.
6: Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Itt az újabb hőhullám, kiadták a riasztást is. Átalakul a közösségi közlekedés, visszaesés lehet a dinnyetermesztésben, ha nem jön fordulat. Köszöntöm Önöket, Rinyányi Eszter vagyok. Kiemelten figyeljünk az idősekre a kánikulában. Csütörtöktől keddig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A katasztrófa védelem közölte, idén átlagosan naponta 25 riasztást kaptak olyan idős emberekhez, akik nem adtak magukról életjelet. A tartós hőségben fokozottan figyeljünk erre a korosztályra. Arra is rámutattak, hogy gyereket, házi állatot soha ne hagyjunk a parkoló autóban, mert az utastér életveszélyesen felmelegedhet, akár percek alatt is. Ha valaki ilyet tapasztal, hívja a 112-t. Az elmúlt évtizedek legnagyobb átfogó átalakítása következik a közösségi közlekedésben. Ezt a beruházási és közlekedési miniszter mondta közösségi oldalán, miután az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvényt. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy az országos közlekedés szervező képes lesz összehangolni a helyközi, a regionális, az elővárosi, a távolsági közlekedésben a tarifákat, a menetrendeket, a hálózatot és a fejlesztéseket. A tárcavezető hozzátette, egy új vonatflotta cég is létrejön, ezen keresztül lehet majd felhasználni az uniós forrásokat új vasúti járművek beszerzésére. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagyobb mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten, és az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra. A fogyasztóktól azt kérik, választák a hazait. Megdőlt tegnap a fővárosi szélrekord. A Hungaromet közölte, hogy a Jánoshegyen 85 km/h széllökést regisztráltak, ami napi csúcs. Korábban 2019-ben volt hasonlóan erős szél Budapesten ezen a napon, szintén a Jánoshegyen, de az 2 km/h elmaradt a tegnap rögzítettől. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.
8: Sziasztok, drága hallgatók! Ez itt újra az Autórádió, újra élőben, azonban a Szignál mindössze 50%-os igazságtartalommal bír, tekintve, hogy egyedül vagyok a mai adásban, Bunkóczi Laci barátom igazoltan van távol, viszont egyedül vagyok, de mégsem, hiszen Jobbágy Robi kollégát szeretném imént, vagyis hogy újfent,
9: igen,
8: újfent felszólítani.
9: Üdvözlöm hogy... a kedves hallgatókat, én is kicsit meglepődtem, hogy egyedül ülsz itt, tehát hogy én értem én, hogy ilyen DJ félkarú biológiai robotként használsz ilyenkor, amikor nincs műsorvezető társad, de hát nincs ez a semmi probléma. Szia, Bence!
8: Nagyon-nagyon köszönöm, Robi, ezt az igényes belépőt. Szeretnélek megint kapacitálni, hogy lépjél ki a keverőpult árnyékából, és ragadj mikrofont, és beszéljük meg együtt, mert hogy a mai adás a témája hétvégi Magyar Nagydíj, amit én még processzálok folyamatosan fejben, mert rengeteg élményért.
9: Ugyanis meg azt gondolom, hogy fogod is még egy évig legalább, amíg újra oda jutsz.
8: Szinte napra pontosan egy éven van a következő, én remélem, hogy jövőre is tudok menni. Úgyhogy ezt fogjuk ma Robival átbeszélni, illetve az adásnak a második felében lesz egy Kapu Tibor interjú. A Hungaroringen készült vele egy beszélgetés. Hallgassátok szeretettel azt is, az már konzervformában lesz, nem árulok el a hatalmas nagy titkot, hiszen ez már megtörtént, úgyhogy most tartunk egy kis szünetet, utána jövünk vissza, maradjatok velünk addig is.

0: Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Autórádió.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az Autórádió Esztered műsorában. Újra lehetőséget kaptam Bencétől, hogy egy kicsit szerepelhessek ebben a műsorban, hiszen műsorvezető társa nem is tudom, hol tartózkodik.
1: Az legyen titok.
2: Jó van.
1: Nem citáljuk a hallgatóság elé, mert nem kaptam felhatalmazást Lacitól, hogy ezt eláruljam.
2: Na, viszont eltelt egy év, újra kint lehettél a Magyar Forma 1-es bajnokság rendezvény. Hogy apostrofálod?
1: Hát ez a Magyar Nagydíj, ugye hát az egész évad, az ugye a Formula 1-es világbajnokság, és ennek az egyik állomása a Magyar Nagydíj sok más mellett.
2: És ha jól tudom, akkor most debütált az újraépített pálya, illetve a felújított teljes közeg, elektromosság, minden. Nem tudom, miket érintett a felújítás.
1: Hát főleg nagyon jól informált, hogy a pályát azt csak így kozmetikázták egy kicsit. Nagyrészt az ilyen kiszolgáló egységeket, meg épületeket érintett egy nagyobb volumenű felújítás, és nagyon-nagyon pazarul sikerült.
2: De bocsánat, hogy így megragadom, mert hogy szembe jött valamilyen rövid kétsoros cikk, és lehet szalagcím, hogy volt valami gubanc a betonozással, vagy hogy leért valahol az alja az autóknak, vagy erről nem hallottál?
1: Hát erről nem, de ez egy régebbi sztori.
2: A pályát valahol, de akkor...
1: Ez gyakran előfordul, ez nem egy ilyen nagy történet, egy picit ott kozmetikázzák a pályát.
2: Ha elkopott a bója, akkor bójázzuk újra ezt.
1: Igen,
2: a részt.
1: Nagyjából.
2: Ez használandó.
1: Nem egy óriási történet, inkább egy nagyon, nagyon nagy felújítás érte ahol mi voltunk a média részleget is, az egész paddock megújult, teljesen új volt a rendszer, a beléptetés sokkal gördülékenyebb, tehát hogy az egész, hát hogy mondjam, így a háttérmunka, ahol zajlik a háttérmunka, és ahol látod az egésznek a színfalat mögötti részeit, az teljesen megújult. Egyébként a régihez képest, és tavalyhoz képest is. Mert már tavaly volt egy kis felújítás, de idén befejeződött.
2: És mindig 6000 egy gulyás leves.
1: Nem. Amúgy igen, tehát hogy azért
2: az
1: voltak...
2: Az egyébként
1: szürreális árak voltak, olvastam én is. Az ugye a túloldalon a pálya, a lelátókon helyet foglaló vendégek tudnak 6000-ért gulyást venni, meg 8000-ért hamburgert.
2: Nem tudsz szendót, nem? Mert elviszik a...
1: Szerintem nem veszik el. Ez
2: bevihet egy szalámis. Csak amikor én voltam, nem is tudom, én szerintem 13-14 éve voltam egyszer kint.
1: Ennyi?
2: Igen.
1: Ez
2: igen.
1: A te Forma 1-es pályafutáson?
2: És akkor megfogadtam, hogy én, ha legközelebb kijutok, akkor csak helikopterrel vagyok hajlandó menni, és csak olyan területre vagyok hajlandó menni, ahol nincs tömeg. Mert hogy nekem egy ilyen pályakörbejáró jegyem volt, amivel kvázi majdnem, hogy sehol nem lehetett bejutni, csak olyan helyekre, ahol ilyen kopott, homokos, sivatagos fűre leülve, pont egy autónak a hátát láttad, ahogy elment, és közben nem hallottál semmit, és a gyermekemet vittem a nyakamba, és az ő rajta volt egy ilyen fülvédő, és 3 óra után sírva nézett rám, hogy hagyjuk el a területet.
1: Ennek a felét most is meg tudod valósítani, mert helikopterrel érkeznek különböző prominens illetőségek.
2: Úgyhogy ezért gondoltam, hogy simán. Hogyha olyan prominens személyiség leszek, akkor hajlandó vagyok kimenni, de nyilván viccelek, mert hogy azt gondolom, hogyha kijutnék, akkor egyrészt a pénztárcám is benne, mert vannak olyan csapatok, akiket nagyon szeretek, és azt szerintem 4-szer annyiba kerül egy baseball sapka megvásárlása, mint egy gulyás levesség.
1: Ebben biztos lehet, ráadásul még visszatérve arra a jegyre, amin te sok évvel ezelőtt voltál, az most is kapható, tehát viszed a pokrócot, meg a hátizsákot, meg a szalámi zsemlét magaddal, és gyakorlatilag piknik ezzel, úgyhogy látsz nagyjából egy ilyen 5 métert a pályából messze.
2: Na de menjünk bele a részletekbe, kint voltál mind a 3 nap?
1: Ráadásul mind a 4 nap. Csütörtök a média nap.
2: És akkor csütörtökön késő délután érkeztél, már sötétedett, gyújtak fel a fények a pedokban, vagy mégis hogy? Nem, vagy picit vigyél be minket a kemény galéros mellényzsebedben egy kicsit.
1: Igazából nem kell a délután megvárni, mert már a csütörtöki nap is elég korán kezdődik, mindegyik nap elég korán kezdődik. Gyakorlatilag nincs erre ökölszabály, hogy akkor mész ki, amikor akarsz. Nyilván senki
2: hát azzal a passzal, ami neked van.
1: Igen. Nyilván senki
2: hogy
1: nem.
2: Hogy lehet ahhoz hozzájutni? Nem.
1: Az, Ezúton szúrnék be egy lábjegyzetet, hogy hálásan köszönöm a Hungaroringnek és a sajtóosztálynak, azon belül is Tóth Anitának, hogy ilyen jó hozzám minden évben.
2: Kedves Anita, jövőre kettőt létsz.
1: Tartsa meg a jó szokását jövőre is, és nagyon borzasztó hálás vagyok, hogy tavalyhoz hasonlóan idén is részt tudtam venni a Magyar Nagydíjon. Figyelj, igazából most mondjam, hogy jó kontentet kell csinálni.
2: Abszolút, tehát ebben te feketeös vagy, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy tényleg egy picit juttass be minket ebbe a történetbe, hogy akkor miről szól, hogy te megérkezel, és akkor gyakorlatilag van egy ilyen újságírói bejutási lehetőséged. Igen. És akkor vannak ilyen etapok, vagy végig vezetnek téged, mint
1: újságírót? Nem vezetnek, teljesen önállóan mozog.
2: Arra gondolok, hogy mondjuk van egy sajtótájékoztatóról információ, mint mondjuk a Red Bull tart egy beszélgetést, és akkor erről kapsz egy leírást, hogy miket látogathatsz, kikkel lehet beszélgetni, kik nyitottak arra, hogy csinálja velük interjút. Ilyeneket tudod? Na
1: haladjunk sorjában. Tehát, hogy van lehetőség.
2: Nem lesz elég az időnk.
1: Jó, hát figyelj, én nem pörgök annyira, mint te, mert én még picit nyögöm a hétvégének az eseményeit, mert bármennyire is egy édes tehernek tűnik, hogy így az avatatlan szemek, vagy akár a te számodra.
2: Figyelj, nekem ez egy nagyon fárasztó. Csak gyorsan elmondom egy mondatban, mert a Forma 1-es közvetítéseket imádom, hiszen hogyha unalmas a verseny, akkor rohadt jót lehet aludni rá, hogyha meg nem, akkor pedig végig tud izgulni a történetet. Tehát rosszul nem tudok kijönni egy közvetítésről a magam puritán megközelítésre.
1: Hát igazából ez a mostani hétvégi futamon jót aludhattál, mert nem volt egy nagyon nagy izgalom, valljuk be. De minden erről majd később, de nem is annyira...
2: Most megtaláltam benne a szépségét egyébként, ugye, és azért ez teljesen más mágia, hogy magyar vonatkozású a verseny, úgyhogy itt erre nem volt érvényes, de igen, nem volt a legizgalmasabb. De
1: nem, megint elviszel mindig az erdőbe, szóval visszatér, de nem felejtem, hogy hol hagytuk abba. Kérdezted, hogy milyen interjúkra van lehetőség? Hát ilyen egy-egybe ültetett interjúra pilótákkal nincs lehetőség, legalábbis ahhoz nem tudom, ahhoz újra kéne születnem, vagy még mondjuk 20 évig csinálni ezt, és akkor talán odaérek.
2: Kontaktodnak valamilyen más belépőt kell adni.
1: Igen. Nem, ez igazából nem belépő múlik, de nagyon ritka, tehát Mészáros annyi gyakran megszólal itt nálunk, az egyetlen ember, akinek permanens belépője van a világ összes Forma 1-es versenyére, ő szokott ilyeneket csinálni, de több ilyet nem tudok Magyarországról, szóval ez elég nehéz, de tudsz róla, hogy mikor mi van, mert a legtöbb csapat a média szobába kirak egy ilyen kis, hát ilyen üzenő falra, hogy mikor az egész hétvégi programját kirak, és ott van, hogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, mikor, mi a téma, ki a megszólaló, hol van, és oda lehet menni. Nyilván kérdezni nem kérdezhetsz, csak nagyon-nagyon korán le kell adni a kérdésedet, az igényedet, az, hogy te ezt szeretnéd, kitől, hova jóba kell lenni az adott csapatnak a sajtósával.
2: Ja, és akkor akkor sem biztos, hogy bekerül a kalapba a kérdéset.
1: Igen. De ez nem egy lehetetlen dolog kérdezni egy pilótától, mert hallottam ott az interjúkat, és magyar sajtó rengeteg képviselője kérdezett.
2: Igen, szóval... hogyha Bence Forma 1-es kalandjaival kapcsolatban vizuális ingerenciátok van, akkor az Instagram, Rádió Café Instagram oldalán van egy gyönyörű fotókból összeállított montázs, amit még szerintem le lehet követni egyébként.
1: Meg lehet nézni,
2: mert... Hogy... És mellé lapozzátok,
1: nézzétek. Igen, mindenki vegye elő szépen a telefonját, és vizuális ingereken is keresztül tud kapni egy kis betekintést. TikTokon is, Instagramon is, ott van a highlightba például Instagramon, rengeteg sztori készült a hétvégéről. Ugye próbáltam átadni vizuálisan is az ottaniakat, azon túlmenően, hogy majd most beszélgetünk róla.
2: Na jó, de mesélj akkor, hogy mik voltak a kalandok, mi volt a legnagyobb dolog, mi volt a legjobb történés, ami eddig még mondjuk nem hányadszóra vagy kint?
1: Másodjára csak.
2: Na ja, az elmúlt 10 évben mi volt
1: nem, egyébként
2: az?
1: Hozzád hasonlóan én is egyszerű fizető vendégként voltam már sokszor Forma 1-en, mert ez nekem szívem csücske ez a sportág. És voltam én is ilyen pokrócos helyen sokszor, aha. Mert hát ugye ezelőtt 10-15 évvel az ember nem nagyon enged, sőt, most nagyon engedheti meg.
2: Leszek, de azért ez rohadt kiábrándító tud lenni egy-két helyen egyébként. Igen. Persze az nagyon elvakultnak, elfogultnak, meg fiatalnak, meg lelkesnek kell lenni.
1: Az emberek többsége azért megy oda, hogy ezt a vibe-ot átélje, amit az ad, mert hogy valójában tévén sokkal jobb. mert nem lát semmit a helyszínen.
2: Na és te, aki láttad ezt az oldalát is, mi az az extra dolog, amit ad neked, hogy most egy sajtóbelépővel megtudsz, és mi az, ami tényleg így megdobogtatja ebben a szívedet?
1: Hát két ilyet emelnék ki. Az egyik az, hogy nagyon közeli kontaktba tudsz kerülni pilótákkal. Tehát mondjuk tegyük fel, aki a lelátón ül, ő soha nem lesz 2 méter közelségre egyik pilótáshoz se.
2: Értem.
1: Én viszont voltam és tudtam lenni, és én nagyon sokukat szeretek, szimpatizálok velük, szurkolok neki, stb.
2: És van ilyenkor egyfajta ilyen közvetlen nyitottság, vagy nincsenek? Én lehet, hogy hülyeségeket kérdezek.
1: Nem, nagyon jót kérdezel.
2: Testőr, vagy a csapatnak a valamelyik ember, aki azt mondja, mert hogy volt egy ominózus pillanat egyébként, ami nagyon megütötte a szememet vasárnap, hogy a Lewis Hamiltonnal volt egy beszélgetés, és hogy azt hiszem, hogy korlátozva van ilyenkor a videózás.
1: Igen.
2: És valaki ott videózta, miközben az M1-es kollégák készítették vele az interjút, és akkor így megállt a beszélgetés, és mutatta.
1: Igen.
2: Hogy akkor ez, tehát ilyen fajta korlátok azért csak vannak?
1: Igazából ez szerintem két okból problémás. Egyrészt nem profi ott videózni, tehát az a kolléga, akire rámutatott a Hamilton, az szégyelje magát, és egyébként a Hamiltontól sem túl korrekt most így egy interjú közben vegzálni a média munkást, tehát hogy ez nekem egy picit fura. Egész hétvégén rossz kedve volt.
2: Voltál, vagy egy nem pejoratív értve hozzád hasonló személy, aki így saját magának emlékeket akar gyártani. És
1: én azért alapvetően média munkásként voltam ott, tehát hogy azért ezzel a passzal a nyakamba az ember nem rajongóként viselkedik, bármennyire is szív, ugye valamelyik pilóta. Tehát hogy azért ezt szeretném azért itt helyre tenni egy picit. Nyilván van az embernek szubjektív véleménye pilótákról, csapatokról, de alapvetően az objektív tájékoztatásért és élményekért.
2: A pilóták közelségén és a benfentes flow-n kívül mi az, ami az extra?
1: Jön a második rész abban, hogy igazából a lelátón neked van egy helyed, ami fix. Ott nem mozoghat, én pedig, vagy bárki, aki itt a padokon belül mozog, ő elsétálhat a pálya különböző pontjaira, és a túloldalról sokkal közelebbről követheti a versenyt. Ugye utalok erre vissza, hogy a helyszínen nem lát semmit, de valójában így tudsz látni. Tehát van például egy terasz, ahol belátsz 4 kanyart is. Látod a célegyenest. Én például a rajtot az 1-es kanyar utáni pozícióban néztem gyakorlatilag 10 méterről. És ezeket így váltogattam, és próbáltam minél több olyan videót, képet csinálni, ami átadja a rajtnak a hangulatát, illetve én is saját szememmel szerettem a test közelből látni, mert mégiscsak egészen más élményt tud adni, hogyha az ember hallja a motorzúgást, ott van tőlük, 5-10 méterre mennek el a szágódó autók, és utána, hogyha ezek megvoltak, utána felmentem én is a média részegre, és néztem tévén ugyanúgy, mint bárki más otthonról.
2: Egyébként ilyenkor vannak kivetítők, tehát a helyszínen vannak óriás kivetítők.
1: Igen.
2: Meg még nekem az nem volt tiszta, hogy a helyszínen lehet-e hallani a közvetítést. Tehát, hogy tudod-e,
1: nem.
2: Csak vizuálisan tudod követni.
1: Igen.
2: Az azért ember legyen a talpán, aki ilyenkor meg tudja mondani mondjuk a 27. körnél, hogy ki hányadik helyen
1: van. Itt igazából ebben nagy segítségre van a kivetítő, mert nagyon sok méretes és kevésbé méretes kivetítő is el van helyezve a pálya különböző pontjain, tehát a leállókról tudják az emberek, hogy hányadán áll éppen a futam. És igazából sokkal nagyobb élmény élőben, tehát hogy mindenki azt mondja, hogy a tévén a legjobb, nyilván nagyon jó tévében, mert ott gyakorlatilag mindent látsz.
2: Hát meg informatívabb.
1: Sokkal informatívabb, de élőben egyszerűen semmivel nem összehasonlítható ez az élmény.
2: Voltak nagy VIP-s találkozásait? Tehát, hogy mondjuk én úgy tudom, hogy itt volt a Carl Cox DJ, akit én nagyon szeretek, ő például rendszeresen megjelenik ezeken a történeteken. Tehát találkoztál?
1: Bevallom férfiasan, őt nem ismertem föl, de láttam híres embereket, igen.
2: Aha,
1: de nem pacsisztam senkivel.
2: Te nem az a típusú ember vagy, aki ugrál szelfizgetni mondjuk.
1: Nem feltétlenül. Tudnék pár olyan embert mondani, akire ugrálnék, de nem találkoztam ilyennel.
2: Ki volt a legközvetlenebb pilóta esetleg, akivel tudtál valami interakciót teremteni?
1: Interakciót, hát a Lando Norrisszal volt egy kis interakcióm.
2: Egyik kedvencem egyébként. Komolyan.
1: Nekem is. de úgyhogy örültem neki, hogy tudtunk egy pár szót váltani. A Valtteri Bottasszal, Pierre Gaslyval, egyébként mindenki, és úgy fogalmaznék, hogy az egész hétvége alatt a Charles Leclerc volt a legközvetlenebb mindenkivel, ahogy, hát ugye elég sok időt töltöttem kint, és azt figyeltem meg, hogy idén ő volt a legszimpatikusabb mindenki közül. Mindenkinek megállt fotózkodni, gyerekeknek rengeteget írt alá, megállt az autóval, a parkolóban, nem csak így elsuhant a rajongó tömeg mellett, szóval ő volt a legkedvesebb.
2: A műsornak a második fél órájában egy interjút fogunk meghallgatni, erről beszélsz egy picit, hogy született meg?
1: Így igaz, az interjú a kint született meg a Hungaroringen, úgyhogy ezt konzervformában fogjátok majd hallani. Kapu Tiborral, a második magyar hivatalos kutatóúrhajóssal készült az interjú. Az igazából nem derült ki feltétlenül, hogy ő milyen minőségében képviselteti magát.
2: Igen, én is azon gondolkoztam, hogy milyen nexusban került oda, illetve hogy kaptuk el a párhuzamot, de aztán ugye megoldottuk ezt, hogy az űrhajózás és a forma, igen, azért itt a G-gyorsulás, stb.
1: Itt hozható, vagy húzható néhány.
2: Nyilván erre is kitérsz a beszélgetésbe, gondolom.
1: Igen, húzható néhány párhuzam. Egyébként ez majd hallható lesz a beszélgetésben. Egy rendkívül szolid, közvetlen és kedves fickó a Tibor, nagyon jót beszélgettünk így offre.
2: Tibor vagy Tibi?
1: Igen, ez volt az rész, amit, hát figyelj, ezek a kötelező köröket tisztázni kell.
2: Mégiscsak nekem is közvetlen embernek tűnik, és nagyon, gondolom őt is nagyon oldotta a helyszín, meg hát gondolom,
1: ja,
2: nem
1: persze.
2: Volt neki teher, hogy magot kellett jelenteni.
1: Egyáltalán nem tűnt terhesnek neki ez, és off record is nagyon sokat beszélgettünk, és szerintem az interjú is élvezhető lesz, legalábbis bízom benne, hogy mindenki így fogja gondolni. Úgyhogy ez következik most.
2: Rövid reklám, kötelező körök, és akkor utána
1: így igaz.
2: Jön.
1: Utána jön az interjú.
2: Így van, és utána szerintem nekünk semmilyen további kötelezőtségünk nincs. Ezzel Szabó Bence és Kapu Tibor beszélgetése átveszi az irányítást az Autorádió mai műsorában.
1: Legyen így.

0: még ne menjetek el. Az Autorádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Budabeat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.
1: Ez az.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicsal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
3: Felejtsd el a szürke reggeli rutint! Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankás domboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé, a Homola borteraszra. Augusztus 6-án a napot prémium gasztroélményekkel és piknik hangulatban indítjuk, hogy aztán az egész hétvégéhez kiváló nemzetközi zenei előadók.
4: Rick Astley, Gregory Porter, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, a Döladap, az Electro Deluxe, Adani & Wolf, Antonia Vaj és nagyszerű hazai sztárok adják meg a tökéletes ritmust. Egy fesztivál a fenntarthatóbb holnapért.
5: A panoráma tényleg zseniális innen a szőlőből, uraim! De legközelebb kihozná valaki a keverőpultot, mondjuk traktorral?
3: Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel, és aztán egész hétvégén paloznakon, a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON, a Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
6: Nem mondom, hogy egyenesen az űrből, mert már lassan pontosan egy éve, hogy visszatért földön túli bevetéséről a második hivatalos magyar kutató űrhajós. Kapu Tiborral beszélgetünk most a Magyar Nagydíjon.
7: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szervusztok!
6: Tibi, mióta kíséret figyelme a Forma 1-et, és ki volt az a pilóta, aki miatt először tévé elő ültél, vagy nagy Isten a helyszínen látogat? Ez egyébként az első alkalmad a Hungaroringen?
7: Első alkalmam a Forma 1-en, inkább így mondanám. Hungaroringen voltam már többször is. Pár hete voltunk a GP3 futamon, amikor a Molnár Martin versenyzett, és ugyanúgy itt voltunk a paddockban, ahol most beszélgetünk. De egyébként még ugye pre-űrhajós életemben, még űrhajós előtti életemben voltam, azért persze többször is. Általában akkor, amikor édesapám meg születésnapjára megleptem egy-egy jeggyel, úgyhogy a Forma 1 közvetítés is, vagy a Forma 1-et is már néztünk itt egyszer édesapámmal. Most is egyébként vele jöttem, hogy ketten vagyunk, de most ugye nyilván van szerencsém kicsit a kulisszák mögé is benézni. Nézd, én szerintem úgy, mint rengeteg magyar másik kisgyerek, ugye még nagyon-nagyon fiatalon kezdtem el, főleg édesapám miatt Forma 1-et nézni, és hát én még a Mihály Schumacher, Barrichello, Häkkinen, Räikkönen érából jövök, még abban kezdtem el nézni, úgyhogy megmondom teljesen őszintén, a mostani pilóták közül is a Hamilton és Alonso még talán megvan, de a többiek már nem igazán.
6: Ez lett volna a következő kérdésem egyébként, ugye hát az egy régi éra, Barrichello, Schumacher, Häkkinen, stb. Az is egy nagyon izgalmas volt, de hogy tudsz pártatlan, egyáltalán kell pártatlannak lenned? Vagy azt mondod, hogy nem nagyon ismered a többieket, de hát azért itt vagy már, találkoztunk többször, harmadik, negyedik napja. Van, aki szimpatikus, vagy akinek a versenyzési stílusa, akár az attitűdje szimpatikus?
7: Attitűdre mindenképpen tudok mondani. Ugye én idén tényleg úgy jöttem, hogy nem szurkolni, hanem az élményért, ami egy nagy könnyebbség nekem, úgyhogy így mindenképpen tudok pártatlan lenni. Viszont volt szerencsém egy rendezvényen lenni a Kimi Antonellikkel, és ugye ott volt mindenki Mercedes-es pilóta, a Russell és az Antonelli, és elképesztően jó fejek voltak, nagyon közvetlenek voltak, nagyon szívesen meséltek a közönségnek. Ugye Antonelli jóval fiatalabb, ő rajta még látszik az ártatlanság, ez szinte teljesen biztos, és amikor itt a pedokban járkáltunk, ugye ő még szerintem azt pont ezért, mert új, ő még jóval gyakrabban állt meg az emberekkel szelfizgetni, beszélgetni. Valószínűleg ez majd, hogyha már kicsit jobban beérik, akkor lehet, hogy ki fog kopni, de ezeket a pillanatokat még el kell csípni. Úgyhogy azt tudom mondani, tényleg, hogy nagyon-nagyon jó fejek voltak mindketten, úgyhogy nekem ez hatalmas élmény.
6: Ugye hát itt a G-terhelések kapcsán elég sok párhuzam hozható a Forma 1 és az űrhajózás értelmében. Kanyarokban a Forma 1-es pilótáknál akár 5-6 G-terhelés is lehet, az űrhajósnál azt hiszem kereszt vagy hossz irányú?
7: Úgy szoktuk mondani, hogy mellkas hát irányú, tehát a mellkasunkból megy a hátunk felé gyakorlatilag ez az erőterhelés. Ugye úgy, mint minden másnak az életben három tengelye van, de XYZ, és a GX irányú azok az erők, amik ránk hatnak főleg. Forma 1-ben szintén, tehát amikor belegyorsítanak az autóba, akkor belesüppennek az ülésbe, rájuk is ez a GX hat, de a kanyarokban hat rájuk ez a GY, tehát a váltól válik tartó.
6: Melyik lehet a durvább szerinted? Ugye az egyiket már tapasztaltad, a másikat kevésbé, és egyébként szeretnéd kipróbálnod a Forma 1-es autót?
7: Én nagyon szívesen kipróbálnám, a GY az biztos, hogy durvább, amit ők viselnek el. Ugye mi tényleg belesüppedünk az ülésbe, ez egyébként kifejezetten kellemes érzés, nekünk 4,5 G az, ami minket belenyom ebbe az ülésbe, tényleg a székbe, ami sok izom munkát nem igényel, hogy ezt kibírjuk, viszont nagy kardió munka. Tehát ilyenkor az a lényeg, hogy az embernek ne omoljon össze a tüdeje. Ugye ezért mi is sok kardiót csinálunk, sokat futunk, sokat biciklizünk és úszunk is. Pont azért, hogy tüdőerő legyen. Tehát amikor 4,5 G ugye összepréseli az ember testét, akkor igenis van, hogyha nagyon kifújom a levegőt, akkor nem tudom visszaszívni. Ez mondjuk igazából olyan 5-6 G-nél inkább érvényes. És akkor a harmadikről még nem beszéltünk, ez a GZ, amit főleg pilóták és vadászpilóták, illetve műrepülő pilóták, mint például Besenyei Péter, ők éreznek igazán. A három közül mindenképpen az a legrosszabb, amikor fejlábirányú erőről beszélünk, tehát a vér a fejünkből akar kimenni a lábunk felé, és olyankor tényleg mindent szorít az ember, hogy a lehető legkevesebb esélyt adja meg a vérnek, hogy kiszálljon belőle.
6: Egyébként megelőztél, mert pont azt akartam kérdezni, hogy hozható-e valamilyen párhuzam az űrhajós edzés és a Forma 1-es pilóták edzése között, mert utóbbiak nagyon sokat edzenek nyakra, törzsre, várra, és ezzel szemben te azt mondtad, hogy csak kardióztatok. Maradt valami még abból az edzésből, vagy hogy állsz most így kondilag, föl tudnál menni esetleg újra az űrbe, illetve tényleg elég-e a kardió ahhoz, hogy kivéd az űrben?
7: Úgy mondtam, hogy mi sokat kardiózunk, de van rengeteg más is. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az erőhatások a Forma 1-ben komplexebbek, mint nálunk, hiszen ott tényleg GX és GY is van, viszont nekünk az edzésünk komplexebb. A Forma 1-es pilóták ugye jóval-jóval többet kardióznak, mint én. Nekünk volt közös személyi edzőnk egy pár pilótával, és ő elmondta nekem, hogy bármelyik Forma 1-es pilóta bármikor, amikor akar, akkor lefut egy Ironman-t, ami azért az eléggé nem semmi. Viszont ugye a nyak és az elő egyéb edzések az nálunk nincsenek meg. Nekünk főleg erőnléti edzéseink vannak. Igazából azt mondhatom nagyon egyszerűen, hogy hetente három erőnlét, hetente három futás és hetente három úszás az, ami a mi repertoárunkban volt. Ez jóval komplexebb edzés, ebben azért van szükség, mert a felbocsátás után, ugye 4,5 G után egyből 0 G-nél találjuk magunkat a súlytalanságban, ahol viszont leépülnek az izmok, és nekünk ezért kell az erőnlétre egy kicsit több hangsúlyt fektetnünk, hogy minél több izomból tudjunk veszíteni, amíg odafönt vagyunk. Hát most nem vagyok a prime-omban, nagyon nem vagyok a csúcson, ez teljesen biztos, de ezen dolgozom. Egyébként nem csak a fizikum, nem csak az erő, és nem csak az esztétika számít, hanem rengeteg más orvosi és orvosbiológiai tulajdonság, aminek egy jó tetemes része egyébként genetikus. Ezekben nyilván nincsen most változás nálam, de nem lennék szomorú, hogyha egy pár kilótól meg tudnék szabadulni.
6: És az igaz egyébként, hogy a test egy picit megváltozik az űrben töltött időben, illetve van ennek valamilyen egyenes arányossága, hogy mennyi időt töltesz kint, és hogyan jössz vissza, és ezt egyáltalán tapasztaltad-e magadon? Jelenleg is, vagy frissiben, amikor visszaérkeztél?
7: Frissiben igen, van bőven arányosság a kettő között, amennyiben az ember nem edz odafönt. Ugye nekünk egy rövid küldetésünk volt, amikor mi folyamatosan a tudományra koncentrálunk, tehát nagyon-nagyon hosszú munkanapjaink vannak, és folyamatosan a kísérleteket csináljuk. Egy kevés edzés, de azért belefér. Viszont aki fél évig van fönt az űrállomáson, mert ilyen van bőven, nekik napi 2 óra edzés kutya kötelességük. 1 óra erőnlét, 1 óra kardió, ez hétvégét beleértve. Pontosan azért, mert hogyha ezt nem teszik meg, akkor viszont tényleg az életükkel játszanak. Egy rövid ideig ki lehet bírni edzések nélkül, viszont akkor az ember tényleg gyengén jön vissza, ahogy én mi esetünkben is megtörtént, és ezt érezzük is, de frissiben az első jó pár nap azért eltelik a rehabilitációval, a visszaszokással a gravitációs környezetbe. Egyébként, amire általában nem gondolnak az emberek, főleg az egyensúlyi szervek azok, amikor ilyenkor, amikor nagy behatást kapnak, és gyakorlatilag két napig szédülünk, amikor még visszajövünk. Úgyhogy rengeteg mindenre kell figyelni, amikor az ember sokáig van fönt, akkor mitigálja ezeket a rizikókat.
6: Maradjunk még mindig a Forma 1-es és űrhajós párhuzamoknál. Hogy állsz a reflexekkel? Mert itt a pilótáknak igen komoly reflexedzéseik vannak. Neked volt valami hasonló, illetve szükséges a gyors reflex az űrben?
7: Szükséges, persze, hiszen van rengeteg olyan szituáció, amire minél hamarabb kell reagálnunk. Volt egy-kettő ilyen edzésünk is, és ilyen felmérésünk is, messze nem annyi, mint a pilótáknak. Hallottam sokat az ő edzésükről. Szerepel a miénkben is, de nem annyira számottevő.
6: Ugye itt elég komoly csapatmunka zajlik egy-egy istálóban, kerékcsere 2-3 másodperc alatt, vagy akár az alatt is teljesíthető, komoly csapatdinamika, összhang. Mi a helyzet az űrben? Ugye csapatos túl voltatok fönt. Nyilván nem mondok újdonságot azzal, hogy szinte egymásért dolgoztok és küzdetek az űrben. Van itt hozható párhuzam a kettő között szerinted?
7: Teljes mértékben. Ha nem is kell annyira kapkodnunk, mint egy kerékcserénél, viszont amikor a kapszulában vagyunk, vagy az űrhajóban vagyunk, mi négyen, akkor a maga a dinamika az teljes mértékben ugyanaz. Mindenki úgy csinál és olyan feladatokat csinál, hogy amikor azzal végez, akkor már arra számít, hogy a másik már éppen befejezte azt, és még rengeteg más plastikus példát tudnék mondani, tehát itt tényleg arról van szó, hogy rengeteg az együtt gyakorlás, rengeteg az együtt való munka, és az a csapat kohézió, az a csapat dinamika, mire mi fölmegyünk a világűrbe, az meg kell szülessen, hiszen tényleg a nap végén arról van szó, hogy ha bármikor beüt a krak, bármikor beüt a baj, akkor az életünk az a másik kezében is lehet akár, és ez egy hatalmas nagy bizalmat követel meg a csapat részéről. Én ezért is mondanám azt, hogy ez valójában nem is egy csapat, hanem egy személyzet, és a kettő között ez a különbség, hogy mi rengeteget vagyunk együtt, rengeteget tudunk a másikról, a legmélyebb gyengeségeinket is tudjuk, mint testi és mint fizikai értelemben, és ez szükséges ahhoz, hogy amikor odakint vagyunk az űrben, és már a földi támogatással sem számíthatunk, akkor másik három ember van csak és kész.
6: Ugye gondolom, itt kikukantottál a padoknak a teraszáról, és a 350 km/h megközelítő célegyenesű sebességben csak az ember egy ilyen villanást lát, hogy az autó elmegy. És mi a helyzet a föld körüli pályán elért nagyjából 28.000-30.000 km/h sebességgel? Azt hogyan lehetne itt érzékelni, vagy ezt mihez tudnád hasonlítani, ha már egy 300 fölöttit így látunk?
7: Hát jó vagy gyorsabbak vagyunk, mint egy puskagolyó is akár, ez a 28.000 km/h-val. Ugye magát a sebességet azt nem igazán érezzük odafönt, onnantól kezdve nincsen gyorsulás. A gyorsulást azt érezzük, de a 0G-ben, ugye, de amikor felmegyünk a világűrbe, 200 km magasan kezdünk gyakorlatilag a felbocsátás után, az 27.000 km/h, amikor növeljük a pályát, akkor gyorsabban kell mennünk, de gyorsulás nélkül ugye ez egy 0G, tehát érezni már nem igazán érezzük. Hogyan lehet ezt látni, vagy hogyan lehet érzékelni? Itt a pályán tényleg egy szempillantás lenne, sőt nem is biztos, hogy fel tudnánk ezt fogni, hogyha közel van ugye ez a tárgy, ami ilyen gyorsan mozog. Viszont amikor messze van egy tárgy, például ugye tőlünk ugye az űrállomás legalább 400 km-re van, az éjszaka jégbolton nyugodtan meg lehet ezt tapintani, vagy meg lehet ezt nézni, tapasztalni, hogy hogyan néz ez ki, amikor hatalmas egy távolságból 28.000-el közlekedik valami. Vannak erre applikációk, mindenkit bátorítok, hogy nézze meg azt, hogy mikor jelenik meg az űrállomás. Évente kétszer, és most pont egy olyan időszak van, amikor magas bétaszögek vannak, tehát sokkal szebben látszik az űrállomás, állandóan süti a nap, ezért az éjszakai égbolton nagyon szépen látszik.
6: A hétköznapi ember számára már a Forma 1 is így nagyon profánul szólva űrtechnológiának számít. Van valami olyan technika, hát nyilván gépészmérnökként eléggé sokat látsz a háttérben, ami szerinted leszivároghat a Forma 1 világába, az űrtechnikából?
7: Most így hirtelen nem igazán tudom összekötni. Nálunk a legfontosabb az, hogy az emberi életet védjük. Itt is az, de itt ugye hatalmas behatásoktól kell védeni. Nálunk inkább a redundancia számít, ami azt jelenti, hogy ha vannak létfenntartó rendszereink, egy oxigénellátó rendszer, egy vízellátó rendszer, ugye maga a nyomástartó rendszerek, abból kell kettő, vagy adott esetben három, ami, hogyha egy tönkre megy, akkor másik át tudja venni, vagy ha másik tönkre megy, akkor a harmadik át tudja venni. Erre a redundanciára szerintem a Forma 1-ben nem biztos, hogy van hely és térfogat az autóban, hiszen itt a súlycsökkentés az elképesztő nagy nyom alatban. Egyébként nálunk is, hiszen a felbocsátásnak, vagy minden utazásnál a felbocsátásnak van a legnagyobb költsége. Úgyhogy az, hogy mennyi gramot, mennyi kilót viszünk fel, és az pontosan mire szolgál, azt kell legjobban meggondolnunk.
6: Mindjárt elengedlek már, csak egy záró kérdés, de hál' Istennek közel állunk éppen a Red Bull motorhome-jába, vagy főhadiszállására, ahol majd várnak téged. Esetleg el is mondhatod a hallgatóknak, hogy miért mész oda, de ehhez kapcsolódóan a te jelenléted most itt a Magyar Nagydíjon van valamilyen sportdiplomácia jelentősége egyébként?
7: Kimondottan nincsen, de mivel a sport az nagyon közel áll a szívemhez, és ezt a közeget, amióta már űrhívós jelölt korom óta egyre jobban és jobban ismerem, ezért fontosnak tartom azt, hogy ha esetleg megjelenek, és ha esetleg az emberek látnak itt engem, akkor összekössék ezeket a témákat, mind a tudományt, mind a sportot, hiszen ezek mind olyan témák, amikre mindenki büszke lehet. Űrhajózás szintén ilyen, az űrkutatás szintén ilyen, úgyhogy ezért is tartom fontosnak ilyen eseményeken a jelenlétet. Illetve most a Red Bullhoz egy meet and greet-re hívtak, ami nem igazán tudom
6: pontosan. Kivel?
7: Szerintem én leszek az, akivel lehet meetelni, bár megmondom őszintén, nem tudom még pontosan, de azt tudom, hogy negyedkor ott kell lennem, úgyhogy meglátom. Rengeteg a meglepetés ezen a hétvégén a számomra, ez is azok között van.
6: Ez a beszélgetés majd a futam után fog lemenni a rádióban. Egy dobogós predikciót szeretnék a hétvégére.
7: Három nevet nem fog tudni neked mondani, vagy tudom, mit lehet, hogy de. Hamilton és Antonelli, remélem, hogy benne lesz. A harmadik pedig legyen számomra is meglepetés.
6: Legyen így, Kapu Tibor, nagyon szépen köszönöm.
7: Nagyon szépen köszönöm, hogy voltam, hogy beszélgettünk.
8: Sziasztok, Talmácsi Gábor vagyok, és a Rádió Cafét hallgatjátok.
9: Yo, you want to see something cool? No. Well, I'm gonna do it anyway.

0: Rádió Café közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczy Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sírálj!
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádiókafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádiókafé. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
3: Egy rádiót venne, de minek, uram?
4: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
2: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Hőségriasztás jön, visszatér a kánikula, nyakunkon a parlagfű szezon, kikelt egy pelikán fiók a Nyíregyházán. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpora leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Második világháborús bombát találtak Zánkán. Az 50 kg-os szovjet robbanó szerkezetre munkavégzés közben találtak rá. Kiemelésének idejére 200 méteres körzetben üdítették ki a környéket. A honvédség tűzszerészei hatástalanították és már el is szállították a bombát. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a spanyol kormány, ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsuszamlások, ipari balesetek történtek. A rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak. Most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Először kelt ki rózsás pelikán a nyíregyházi állatparkban. A fióka július 4-én jött világra, és mindkét szülője neveli, közölte az intézmény. A feladatokat már a költésnél is megosztotta a pelikán pár. A hím és a tojó felváltva kotlottak a tojáson. A kikelés óta pedig közösen etetik és védelmezik a fiókát. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Hosszú kihagyás után jelentetett meg új dalt a Quimby 2026. februárjában. A láthatatlanul mindenképpen sok éves hallgatás tört meg, hiszen Kis Tibiék a szóban forgó szerzemény előtt utoljára 2016-ban adtak ki csupa új számot tartalmazó stúdióalbumot, a Jónás jeleneseit. Igaz, a szünetet számíthatjuk 2018-tól kezdve is, hiszen a zenekar ekkor jött ki, sokáig utolsó Árnyék a szobafalán című kislemezével. A rajongók két koncertalbummal, a 21-es plusz-minusszal és a Quimby életmű legjavát szimfonikus köntösbe öltöztető 2024-es Class and Roll-lal, valamint élő fellépésekkel vészelhették át ezeket az ínséges időket.

0: Az elhangzott dal előadója is fellép idén a Szigeten.
1: Kismari vagyok. Én mindig imádtam a rádiókafét.

A zene célja nem az, hogy ítéletet mondjunk róla, hanem hogy táplálkozzunk vele. A zene lelki táplálék, és semmi mással nem pótolható. Aki nem él vele, lelki vérszegénységben él, és hal. Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, amelyekbe csak a zene világít be. A zene rendeltetése, belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése, mondta Kodály Zoltán.

megalakulás idején 2011-ben egy fontos cél tűzött ki maga elé, a Kari-Kari osztrák indie rock duó. Minden vágyuk, hogy valamelyik daluk bekerüljön egy Quentin Tarantino moziba. Ugyanabban az időszakban egy másik osztrák, a korábban Ausztrián kívül szinte teljesen ismeretlen színész Christoph Waltz többszörösen díjazott, visszatérő vendég lett az Oscar gálákon, Tarantino értő irányításának köszönhetően. A 2010-es díjátadón a Becstelen Brigantik 3 évvel később a Django elszabadul hozott neki aranyszobrot.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Akkor tudsz hiteles lenni, ha valamennyire tényleg azt mondod, amit csinálsz. De azért a művészetnek nem lehet teljes korlátot szabni. Ha neked mondjuk olyasmi jön ki a szívedből, ami egy kicsit ki van színezve, az nem baj. A zenének, a rapnek, meg a művészetnek a lényege, hogy mondd ki, amit ki szeretnél adni magadból. Mondta Pogány Induló.

0: A következő előadót is meghallgathatod a színen. A Bohemian Betyárs zenekar a tagok szerint 2009 hajnalán alakult, amikor még a macskák is aludtak. Az énekes Szűcs Levente és a villanygitáros Mihályfi Máté egy borozással és pálházi pálinkázással eltöltött este után az árokparton muzsikálva kitalálták, hogy együtt fognak zenélni. A népzenét összekeverték a rockos alternatív vonallal, beleöntötték egy nagy kondérba, majd megfűszerezték a punk, a ska és a cigány balkáni népzene elemeivel. A magyar Pogues koncertjein a hangulatot a maguk módján őrült zenekartagok mellett a lendületes pörgős számok szokták garantálni, főleg ha a közönség sem szomjasan érkezik oda.
1: Egyetlen percét át nem aludtuk,

ebben 13-szor. A bővített verzió a legbarcelonább, ebben 17-szer. Azonban Temesi Blanka 2025-ös Barcelonáját hallgatva hiába hegyezzük a fülünket. Egyetlen egyszer sem halljuk a helység nevet.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mert hát kiszámít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
3: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén.
6: Hát ezt te jobban csinálod.
7: Mire?
6: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
7: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
6: Még egyszer.
7: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
6: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
7: Viszont alig van időnk beszélgetni.
6: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
7: És végre jót dumálunk egymással.
6: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
7: Tévéről.
6: Színházról.
7: Művészetről.
6: Kulturáltan.
7: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
7: Jó, kitaláltuk, nem?
6: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
3: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Csütörtöktől harmadfokú hőségriasztás lesz, több szállodahajó is vesztegel a Duna alacsony vízállása miatt, erdőtüzek tombolnak Spanyolországban, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikula jelentős terhelést jelent az emberi szervezet számára, hívja fel a figyelmet az NNGK. Fáradékonyabbak lehetünk, a fokozott folyadékvesztés kiszáradáshoz vezethet, vérnyomás ingadozás, szédülés, ájulás is jelentkezhet. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre különösen figyeljünk oda. Ha valakinél hőguta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvösre és hívjunk mentőt. A vadászatra jogosult feladata a vadállomány itatása a hőség idején, erre figyelmeztet az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Gondoskodniuk kell a takarmányról és ivóvízről is, vagy éppen a dagonyázás feltételeiről. A vadászkamaránál ehhez támogatás is igényelhető. A tárca azt is közölte, hogy a civilek és önkéntesek segítségét is szívesen fogadják, lakott területeken pedig a madarak itatásában lehet segíteni. A vadállománynak életmentő lehet az itatása hőhullámok idején. Mintegy 15 szállodahajó várakozik a Duna magyarországi szakaszán, olyan alacsony a vízállás, hogy nem tudnak tovább haladni. Emellett teherhajók is vesztegelnek, közölte a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A tárca arról tájékoztat, hogy nem csak hazánkban alacsony a folyó vízállása, hanem a teljes több mint 2000 kilométeres hajózható szakaszon. Napközben egyébként Budapestnél tovább süllyedt a rekord alacsony vízszint, 17 órakor már csak 28 centi volt. Több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetti a spanyol kormány, ezeket tavasz óta érik természeti csapások. Most éppen Spanyolország középső területeit perzselik fel erdőtüzek. Már 14-en vesztették életüket emiatt. Korábban árvizek és földcsúszamlások, ipari balesetek történtek, a rendelkezéssel könnyebb lesz a segélyezés. Közben Franciaországban is erdőtüzek pusztítanak, most Bordeaux környékéről kellett evakuálni mintegy 220 ezer embert. Napos kissé felhős időre számíthatunk, estére viszont már mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem lesz, az északkeleti határvidéken fordulhat elő, elvétve egy-egy zápor. A szél az ország legnagyobb részén élénk marad, kivéve nyugaton. 28-32 fok között alakulnak a délutáni csúcsok, késő estére pedig 16-25, éjszakára 11 és 17 fok közé hűl majd le a levegő. A következő napokban egyre melegebb lesz, hétvégén már 39 fok is lehet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan! Az okos utas támogatója a Hungarokontrol. Hungarokontrol, a felhők felett is biztonságban.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Szervusztok, ismét itt vagyunk, az Okos Utas magazint halljátok itt a Rádió Cafén. Ács Gábor vagyok, és ma ismét nem a mondhatni szokásos köröket futjuk Európán belül, milyen olcsó jegyek vannak, kedvező szállások, tippek, trükkök, aktuális problémák, utasjogi panaszok, stb., hanem ismét eltávolodunk az öreg kontinenstől, és meg sem állunk egészen az egyik, hát mondhatjuk azt európai utazóknak talán egyik álom úti céljaként is emlegetett Mauritiusig. Néhány hónapja már vendégünk volt Péter Natália és Urbán Szabolcs, akkor Sri Lankára utaztunk együtt, és most ismét itt vannak, akik már megjárták Mauritiust is, ami az én bakancslistámnak is az oszlopos tagja, aztán meglátjuk, hogy hogyan össze, de most az arról beszélgetünk, hogy milyen okosságok szükségeltetnek ahhoz, hogy nagy élményekkel gazdagodjunk, és mondjuk nyilván ne menjen rá a gatyánk se egy ilyen utazásra. Sziasztok ismét!
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Ha lenne valami blogotok, vagy ilyen utazó bloggerek, vagy influencerek lennétek, akkor milyen nevetek lenne? Ezen gondolkodtam, hogy nehéz nevet kitalálni, de szinte mindenki a keresztneveikből él, tehát Nati és Szabi Travels, vagy Nati, Szabi Nati,
2: hát valami ilyesmiből, nem?
1: Jó, hát itt az ideje szerintem, mert sok hasznos dolgot hallunk tőletek, meg hát ti is imádtak utazni, de akkor ez még bőven ráér. Na, honnan jött a Mauritius? Kezdjük akkor ott.
3: Onnan jött a Mauritius, hogy az előtte levő évben Zanzibáron voltunk, ami nagyon-nagyon tetszett nekünk, és egyszer megnéztük a térképet, hogy mi az, ami a közelében lehet. Persze a kettő között még ott van Madagaszkár, és nincs annyira közel egymáshoz, de azt gondoltuk, hogy ez olyan afrikás lesz. És ezért
1: ez spoiler, az lett?
3: Nem.
1: Jó, oké.
3: Egyáltalán nem.
1: Szerintem ez kevcsánulak, akkor pont jó volt.
3: Nem, úgyhogy nagyon, nagyon meglepő volt az, ami ott várt minket, mert nagyon-nagyon európai az egész, és Zanzibárhoz képest nagyon-nagyon kiépített volt. Szinte mindenhova autópálya vezetett.
2: Hát úgy fogalmaznék, hogy aki mondjuk elsőként Mauritiusra megy, nem fogja Afrikát kapni. Ugye nekünk azért volt összehasonlítás alapunk, mert jártunk már Afrikában, tehát az Zanzibár az olyan volt, de hogy tényleg egy európai inkább úgy fogalmaznék, mert hogy akik ott laknak, azért ők nem mondhatók európainak, nyilván a szokásaik sem, az ételeik sem, meg az általános hétköznapi viselkedésük sem, úgyhogy de európai mindenképpen.
1: Uh-huh. Hogyan készültetek? Konkrét úti tervvel, vagy pedig illetve szállások mennyire véglegesen lefoglalva, közlekedés, ilyesmi?
2: Szégyen gyalázott, Nati intézi ezeket az ügyeket. Néha én is beszállok most már.
1: Hogyha megkér.
2: A szervezésbe. Nem érzem a nyomást, úgy messziről, hogy nekem is kell ezzel foglalkoznom, és nem kell nyilván, csak hogy Nati profi ebben. Ő volt az, aki közülünk szeretett utazni régen is, én voltam, akivel meg kellett szeretetni az utazást, így hát az ezzel járó ügyeket is nekem ne kellett tanulni.
1: És ez hány éves projekt lett, mire sikerre vezetett?
3: Nagyon sok.
1: Igen? Jó, de most már kijelentjük, hogy megtörtént.
2: Persze.
1: Már a legutóbb is egyértelmű.
3: Szóval mindent előre szerveztünk, ez volt a második nagy utunk, még nem voltunk annyira bátrak, mint amilyenek most vagyunk utazás szempontjából, szóval a szállásunk is meg volt, előre megterveztem, hogy hova fogunk menni, ami itt nagyon nagy hibát követtünk el, most már nem így csinálnánk, hogy mi úgy terveztük, hogy csillagtúraszerűen fogjuk körbejárni, vagy meglátogatni a sziget nevezetességeit, és a szigetnek az észak-keleti részén foglaltunk szállást, a Monsoáz nevű.
2: Senki nem tudja, hogy kell mondani, csak a helyiek.
3: Egyébként minden franciául Soazi. Van, vagy illetve
2: Monsoázi.
3: Soazé, vagy Soazé, valami igen. Hasonló.
1: Az a francia, vagy a helyi nyelv, az a kreol, vagy nem tudom milyen.
3: De a kreol az olyan, mint egy, nem tudok franciául, együnk se tud franciául, de olyan, mint hogy egy ilyen tájszólásos francia lenne. Például nem azt mondják, hogy bonjour, hanem az, hogy bonzúr. Szóval, hogy ilyen nagyon-nagyon hasonló.
2: Olyasmi, mint a portugál-portugál és a brazil-portugál között a különbség, valami ilyesmi lehet, hogy egyik az ízesebb.
3: Úgyhogy nem tudjuk, hogy kell kimondani
2: ezeknek
3: a helyeknek a nevét. Monsoáz, ami ott konzekvensen úgy mondunk, hogy moncsói, mert hogy valami hasonlóan van leírva.
2: Moncsóizi.
3: Szóval... Igen. Ezt nem jól csináltuk, mert a sziget ugyancsak 65 kilométer, mégis sokat kellett utazni. Másfél-két órákat utaztunk ahhoz, hogy megnézzünk tőlünk legtávolabb vagy esőhelyeket, amiket kinéztünk magunknak, és sokkal jobb lett volna, hogyha a sziget délkeleti részén vagyunk 4-5 napot, és aztán átmegyünk az északkeleti részre, komfortosabb lett volna. Uh-huh. Autót béreltünk.
1: Az nem fordult meg a fejtek, vagy összekötni esetleg a környékbeli szigetekkel? Nekem ez igazából a dilemmám, hogyha de, már...
2: Reunionnal?
1: Hát például, vagy akár Madagaszkárral is Seychellel, Ádám hasonlítgatják őket össze egyébként, hogy melyik szebb, kinek melyik való, tehát ez egy állandó nagy téma, és miután így a repjegyár, az odajutás költsége az elég vaskos, mondjuk egy nyilván egy közelebbi utazásokhoz képest, és nem nagyon lehet rajta spórolni, csak így fölmerült bennem, hogy akkor nem jobb esetleg talán egy héttel többre menni, és akkor kettőt vagy hármat is megnéz. Már aki tudja szakítani nyilván a Szabit meg az
3: szerintem
1: összegeket.
3: Mindenképp nekünk 10 napunk volt itt, vagy 12, nem voltunk túl hosszú időt, és ezt teljesen kitöltöttük ezzel a szigettel, de Reunion közel van. Ismerősöm volt ott, egyébként az Európai Uniónak a tagja, uh-huh. Tehát oda könnyű eljutni így repülés szempontjából, és csoda dolgokat mesélt és mutatott, vagy szerintem mindenképpen érdemes. Mi Madagaszkáron nagyon, vagy én nagyon szeretnék oda eljutni, vagy
1: akkor
3: sokat
1: újabb
3: gondolkodtunk. Igen, de azt hallottuk róla, hogy az viszont hát nagyon az haladó az utazóknak ajánlott.
2: Kalandos, nagyon állítva.
3: Mert hogy az a legkevésbé se kiépített és komfortos, úgyhogy uh-huh. Az még egy kicsit odébb van, de... De abszolút.
1: De majd egyszer.
3: Igen,
1: de
3: egyébként
1: majd...
3: szerintem az ideális utazás.
1: Műsor végén úgyis megkérdezem, hogy akkor a bakancsicsátok hogy néz ki majd még. Azon hol helyezkedik el mondjuk Madagaszkára. Erre is ott kérdezünk. Na jó, de akkor térjünk vissza a Mauritiusra. Afrikai kontinenstől, ugye déli féltekén afrikai kontinenstől nem tudom mennyi, hát talán mennyi olasz, hogy 1000 kilométer, nem tudom pontosan.
2: Kb.
1: És az időjárásról azt szokták mondani, hogy tipikus téli, mármint magyar, európai szemmel téli destináció, mert akkor van jó idő, tehát a náluk papíron, de hogy az elég változékony tud lenni, és kicsit az elmúlt években, vagy évtizedekben fölborultak ott is a törvényszerűségek. Ez a február, amit mondtatok, ez elvileg egy jó és száraz szezon kéne lennie. Így lett?
3: Nagyon nagy mázlink volt. Előtte egy héttel olyan monszun volt, hogy nem tudtak az emberek kimenni a szállodákból, szóval, hogy elöntött mindent a víz. Úgyhogy figyeltük az előrejelzést, és figyeltük napról napra, hogy milyen az idő, és mire odaértünk, elment. Az első napunkon volt egy minimális eső, igen. És aztán talán egyszer vagy kétszer volt, hogy jött egy ilyen trópusi eső, ami a semmi jön és megy. De nekünk nagyon szerencsénk volt. De a következő évben is figyeltük az időjárást, és akkor is az volt, hogy monszun volt abban az időszakban.
2: Uh-huh. Ilyen fura időjárás, vagy fura esők jöttek, mentünk A-ból B-be a szigeten belül, és az autóútnak az egyik sávjában, amiben mi mentünk, esett az eső, de a szembejövőknél nem. Tehát így kell elképzelni az esőt. Ugye ilyet még mi sem láttunk.
1: Akkor nézzük a saját autó.
3: Igen, béreltünk autót, és ez volt az első alkalom, hogy a másik oldalon közlekedtünk. Uh-huh. Úgyhogy nagyon nagy volt az izgalom.
2: Hát, és... Rettegtünk, hogy jön egy körforgalom, hogy mit fogunk ott csinálni, rossz irányba megyünk be, stb. A végén pedig már könyörögtünk egy körforgalomért, mert annál egyszerűbb nincs a másik oldalon vezetni és a igen. Másik oldalon közlekedni. Én mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy egy minimális bátorsággal rendelkezik közlekedés tekintetében, béreljenek autót, és próbálják ki, és menjenek úgy ezeken a helyszíneken, mert sokkal több a szabadság.
3: Ráadásul Mauritius ebben a szempontból nagyon könnyű terep, mert
1: igen, a közlekedési kultúra érdekelne, hogy igazából.
3: Autó,
1: aha, tehát nem olyan, nincs nagy tömegnyomor, és
2: nincs,
1: nem kell furakodni.
2: Egyszer-kétszer voltunk ilyen dugóban, de ott is az ilyen útfelbontás miatt. Meg a fővárosban volt olyan, hogy elmentünk, hogy megnézzünk valamit a fővárosban, aztán visszafordultunk 2 óra keresgélés után, mert nem volt parkolóhely, és egy prózai módon visszafordultunk.
1: Hát ez azért érdekes.
2: Fort Louisban.
1: Igen, kicsit mint ellentmondra annak, hogy nincs nagy forgalom, meg viszonylag
3: hát,
1: nyugi.
3: A fővárosban van.
1: Tehát Port Louis az olyan, hogy
3: igen.
1: Ott...
3: Igen. Uh-huh. Igen. Ott van ráadásul, mi a piac környékén voltunk,
2: azt
3: hogy oda szeretnénk
2: megnézni.
3: Volna menni, és nyilván ott van mindenki. Úgyhogy nem találtunk parkolóhelyet, de tényleg az autópályákon annyira kényelmesen lehetett haladni, és nem volt olyan, mint Dél-Kelet-Ázsiában a közlekedés.
1: Uh-huh. Oké, okay, azért érdekes kérdés, mert ugye hol kezdjük el a baloldali közlekedést? Itt. Én Ciprust szoktam javasolni, hogy ott elég kerülve a nagyon nagy forgalmú helyeket, nekem talán Malajziában vagy Tájföldön sikerült, már nem emlékszem pontosan, a Dél-Kelet-Ázsiában valahol, aztán viszont Angliában azért szenvedtem piszkosul, de rájöttem a legnagyobb veszélyben, akkor voltam egyébként, amikor pont nem volt forgalom. Tehát amikor egy kis erdei úton, tájfutóverseny után elindulva, akkor eszembe jutott, hogy hol járok, és nem értettem, hogy miért az én sávomban jönnek velem szembe. És ahol folyamatos forgalom van, de nem nagy, szerintem én úgy éreztem, hogy ott a legbiztonságosabb, úgyhogy aki még nem, tehát vezetett, de hogy még baloldalon sose, akkor azt mondjátok, hogy itt bátran lehet autót bérelni. Tehát...
2: Igen, szerintem olyan helyen érdemes elkezdeni vezetni, ahol nem ilyen szolgai módon tartják be a közlekedési szabályokat, hanem inkább egymáshoz képest közlekednek, sokkal egyszerűbb. Mert ott elengednek, ott lelassítanak, ott fognak fékezni, ott nem lesz az, hogy dudál és öklöt ráz és egyebek, hanem ott én megértőbbek az emberek. Aha. Londonban, vagy hát Angliában valószínűleg ezért is macerása, mert ott ugye mindenki a táblák szerint közlekedik, és ők tudják, mit kell csinálni, te pedig nem.
1: Igen, a körforgalomnól egy kicsit nekem más tapasztalatom volt, tehát az első angliai bérlésnél, hát nem éppen egy kis forgalmú helyen, Stansted repülőteréről kikeveredve egy jó nagy körforgalom volt, szerintem mentem, vagy 6 kört, mire rájöttem, hogy hol vagyok és merre kell kimenni, de közben csak a fejemet kapdostam, és aha, kicsit parás voltam, de aztán arra is rá lehetett érezni, úgyhogy még a kamionok között a szélsősávban, a strádán is nagyobb biztonságban éreztem magam, mint a körforgalomban, de ott legalább tudtam, hogy hol vagyok. Na, a lényeg az, hogy akkor ez nem okozhat problémát. Nem. Merre mentetek? Mert akkor a szállásatok akkor éjszakon volt, a bérlés az végig volt, tehát egész időszakra béreltetek, és akkor onnan fűztétek föl. Még annyi alapinformáció, hogy nálatok ez a henyélés és megyünk és járjuk arány, ez milyen? Egy ilyen helyen fölmerül, mert Mauritiusra a gyönyörű képeslap, fotók, türkisz tenger, lagunák, snorkelezés, minden egészen elképesztő szépségű tengerpartjak vannak. Ezért megy az embereknek a többsége, de nálatok ez milyen arányt képviselt?
3: Egyikünk se tud megmaradni a fenekén túl sokáig, szóval, hogy szeretünk strandolni, de a Szabi 2-3 órát, én mondjuk 4-5, de nem folyamatosan, úgyhogy mi azért a menősök vagyunk.
1: Tehát nagyjából minden nap mentetek
3: túrázni,
1: valamára.
3: Igen, megismerni azt a helyet, ahol vagyunk. Nagyon szeretünk snorkelezni is, és egyébként erre hagyd térjek ki, hogy Mauritius az egyik legcsodálatosabb hely, ahol voltunk, és tényleg olyan, mint egy földi paradicsom, de nem a tenger alatti világ.
1: Na,
3: sajnos.
1: Miért?
3: Mert vannak olyan helyek, ahol bokáig jársz a halott korallokban, és ez borzalmas. Én ennyi halott korallt én még nem láttam már, mint koralltörmeléket. Egyetlen
1: nem, olyan... Nem olyan helyekre visznek, ahol mondjuk nem ezt tapasztalod, hanem
3: ha, ha befizetsz egy például egy katamarán útra, aha, voltunk egy Flat Island nevű helyen, ott megálltunk egy olyan helyen, ahol épp korallok voltak, egy részük már kifehéredve, egy részük még élő. Ez volt az egyetlen olyan hely, ahol láttunk élő korallokat. Amikre azt mondják, hogy nagyon jó snorkelezős helyek, legalábbis amit mi látunk így a Google Maps-en, meg az értékeléseket néztük, ott is vannak korallok, de nagyon sok a koralltörmelék, és ezek már nem élnek, ezek a korallok. Szóval, hogy ez szerintem nagyon-nagyon elkeserítő volt. Én nagyon vártam ezt a részét, nekem ez mindig nagyon fontos. Uh-huh. És nem ez volt az, ami miatt nagyon megszerettük Mauritiust.
1: Uh-huh. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert én is nagyon rákaptam, és nagyon és élvezem, és ha csak lehet, akkor megyek muszkálni, halakat nézegetni. Láttam viszont kezdőket, hogy sokaknak milyen nehezen törik át a gát, hogy egyáltalán belemerjenek menni, és az tök fontos, hogy olyan helyen kezdjünk, ahol figyelnek rájuk, és van bíztatás, és ahol van mondjuk stáb arra, hogy foglalkozzanak azokkal, akik kezdik. Ezt láttam Egyiptomban, láttam Maldív-szigeteken is, és az a teljesen, nagyon nem mindegy, hogy amikor 80 vagy 100 hajó megcélozza ugyanazt a kis helyet, ahol bedobják az embereket, mint mondjuk Egyiptomban, például Sharm el-Sheikh környékén, vagy pedig van mindenki a faluban gyakorlatilag ilyen túrákból él és elvisznek, és akkor a dugi helyekre, és senki nincs rajtad kívül, vagy hárman ültök a motorcsónakba, és akkor ott korlátlanul nézegetitek a teknőcöket meg a halakat. Úgyhogy ez nem tudom, itt ez akkor melyik? Hát azon kívül, hogy a halott korallok.
3: Itt, amikor a Flat Island túrára mentünk, vagy erre a katamarán útra, ott nem volt ez a tapasztalat, tehát nem az volt, hogy a 32 katamarán van egy 10 négyzetméternyi helyen, és akkor mindenki ott fürdik, úgyhogy az ilyen nagyon-nagyon jó élmény volt. Lehetett volna menni teknős úszásra, amit én kivéltem úgy, hogy kinéztem, hogy hol vannak ők a térképen, és gondoltam, majd én megkeresem a teknősöket, ilyet ne csinál senki, mert nem találja meg. Akkor a helyen vannak, hogy nem találod meg, de érdemes figyelni reggel a motorcsónakokat, mert ha én nekem az volt a szerencsém, hogy az első ilyen brigád, akit oda vittek a teknősökhoz, azokat észrevettem, és odaúztam, és rajtam kívül voltak még hárman. Szóval így meg lehetett őket állni, azért az elég jó.
2: Uh-huh. Én pedig futkostam a parton föl alá, hogy hol van a lifeguard, mert nem tudtam elképzelni, hogy hova lett van a tér. Darabig láttam, és akkor utána egyszer csak így eltűnt. Na, mondom, kész, vége, ennyi.
1: Hát miért nem ugrottál utána?
2: Hát én ott vártam a parton, nekem az volt a dolgom, ő akart teknős nézni, én nem akartam teknős nézni, és aztán egyszer csak egy váratlan helyről jött elő, hogy képzeld, láttam teknős, és meg karbetett kézzel duzzogtam, hogy én meg már kerestem, hogy kivel haverkodjak össze, hogy menjen be, érted, valami motorcsónakkal, és keressen meg téged.
3: Ez nagyon fontos, hogy ez szerintem nem kezdő snorkelező ajánlott hely, Mauritius, nagyon erősek az áramlatok.
2: Igen.
3: Az döbbenetes volt, hogy amikor például ezzel a katamarán túrára mentünk, meg kellett kapaszkodni a lépcsőbe, hogy ne vigyen el az áramlat.
2: Kidobtak egy kötelet erre a célra, hogy
3: az nagyon furcsa volt.
1: Aha.
3: Uszonnyal kellett úszni, hogy tud irányítani azt, hogy merre mész.
2: Aha. Aztán még a strandolásnál maradva, amit nagyon szerettünk, hogy kiszúrtunk, találtunk egy ilyen helyiek által is látogatott strandot.
3: Úgy hívják, hogy Perbeye.
2: Na látod?
3: Ezt felírtam.
1: Igen, ez fontos. Konkrét tippeket kell adjunk.
2: Voltunk ott hétköznap is, hétvégén is, és a hétvégén egy ilyen piknik jellegű ügyekkel találtuk szemben magunkat. 15 fős családok, körbeültek ilyen bokrócot, ott főzőcskéztek, ettek, és ők voltak ott a helyiek. Mi meg a turisták is teljesen elvegyültünk köztük, tehát úgy olyan szempontból, hogy még fele arányban voltak a külföldiek és a helyiek.
1: Aha.
2: És az nagyon jó volt. És
3: csodálatosan szép. Egyébként ezen a Monsoise strandján is olyan, ahol volt a szállásunk, igen, hogy ott is az volt, hogy hétvégére kimentek a helyi családok, és hogy ott töltötték az egész napjukat, és ott se voltak sokan, szóval nem voltak zsúfoltak ezek a strandok, nem az van, hogy nem tud leteríteni a törölköződet, bőven van hely, árnyékos a fák miatt, tehát tényleg ilyen paradicsomi.
1: Uh-huh. Na, ez nagyon jó hangzik. Amiről még mindenki, fussuk meg akkor, most mindjárt szusszanunk egyet, és akkor utána, ahol jártatok a kirándulások, hogy mi tetszett a legjobban, ez erre mindig nagyon kíváncsiak vagyunk. Meg hát a nagyon gyakorlatias, praktikus jó tanácsok emberekről, kajákról, költségekről, ezeket is akkor majd még a műsor második felében. Szóval Mauritiuson kalandozunk Péter Natáliával és Urbán Szabival. Mindjárt folytatódik az Okos Utas magazin, maradjatok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Utas, mi szépet hallgat?
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: A világ Szegeden találkozik.
4: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
3: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
4: a világsikerű Bastille,
3: az amerikai hip-hopikon Sway Lee
4: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.
5: Folytatódik az Okos Utas magazin, Mauritius a mai célpontunk, vendégeim pedig Péter Natália és Urbán Szabolcs. És ahogy ígértük, lássuk a látnivalókat, illetve amiket ti kiszúrtatok. Az Anna leszek szerint egy hétre bőven elegendő látnivaló van, de nem egy nagy sziget, tehát végül ezeket nagyjából végig is lehet járni. Két hetes nyaralást azoknak javasolnak, akik a egy nap tengerparti henyélés, egy nap kolbászolunk és megyünk mindenfelé mozgalomnak a támogatói. Ti mit láttatok, akkor menjünk végig ezeken. A szépség sorrendben, vagy kedvenc sorrendben, ha lehet, ha kérhetem. És akkor meglátjuk, mennyi fér bele.
6: Nekem személy szerint a túrázós helyek tetszettek. Mauritiuson nagyon sok hegy van, és olyan buja növényzet, amire nincsenek szavak. Gyönyörű, csodálatos erdők vannak, van nemzeti parkokkal, vízesésekkel. És
5: a hegyek nem magasak amúgy, de vadregényes a táj, ugye?
6: Abszolút, nagyon, nagyon. És van például ez a Black Gorges National Park, ami egy hatalmas nagy terület, és itt több túraútvonal van, ahol egyénileg is lehet menni, de vezetett túrákon is részt lehet venni. Itt egy olyan csodálatos élményünk volt, ezt muszáj elmesélnem. Nagyon szeretem Gerard Darrell könyveit, és minden utazásra viszek egyet, és Mauritiusra, Mauritiusról szóló arany derenvérek, rózsaszín galambokat vittem. És a rózsaszín galambokat egy szervezet mentette meg a kihalástól. És ott ültünk a Nemzeti Parkba, és egyszer csak oldalra néztem, és ott volt egy fura madár. És lefotóztam, rákerestem, és a rózsaszín galamb volt. Úgyhogy nekem ez most is kiráz a hideg.
5: Amikor lefotóztad, akkor már kapcsoltál? Vagy egy vagy tudat alatt ott volt gyanús már, hogy talán az
7: az? Ez az szerintem ez az a rózsaszín galamb.
5: Jó, szóval ott volt, mondta. Jó. És ő lett. Aha, szuper.
6: Úgyhogy a hegyek, az erdők azok gyönyörűek. Megnéztük ezt a hét szín földet, ami arról híres, hogy tényleg hét különböző színű föld
7: rétegek vannak
6: itt.
7: Össze-vissza elhelyezkedik, ilyen vulkáni tevékenységnek köszönhető, ha jól emlékszem. Életünk legfinomabb szendvicset ettünk a büfében. Ott. És tényleg lenyűgöző, olyan az egész környék, mint hogy valami holdbéli tájon járna az ember, és ugye igazából így el sem tudja képzelni, hogy mégis ez a hét szín, ez hogy került oda. De leírták ott az ismertetőben nyilván, hogy ezek a színek minek köszönhetőek, és olyan ott az erdő és a környéken olyan furák a fák, meg furák a gyökerek, amik hogy kijönnek a földből, teljesen más, mint amit itt lát az ember mondjuk Európában.
5: Tehát végig azt érzed, hogy ilyen nincs.
7: Persze.
5: Nem, hogy itt hond Európában is egy egészen különlegesen néz ki.
6: Aha. Voltunk egy gyönyörű botanikus kertbe, a
7: Pomplamúz. Van egy ilyen zenekar is.
5: Nem is rossz. Játsszuk is őket rendszeresen, igen.
6: Hatalmas területen van, és hát gyönyörű. Gyönyörű. Nagyon híres erő ezekről az óriási nagy tavirózsákról, vagyis nem is tavirózsa, hanem tavilílium.
7: Tavilílium.
6: Ilyen nagyjából ilyen egy méter átmérőjek ezek a levelek. És azt mondják, hogy egy gyereket elbír, egy kisgyereket elbír, szóval ugye a hatalmas.
5: Hát azért nem tesztelném az unokámmal, vagy senkivel se a családban. De...
6: Ha újszülött.
5: Jó, oké.
6: De hogy tényleg nagyon nagyok, és hogy annyira különlegesek hát, azok is.
7: Meg azzal szembesül az ember egy ilyen botanikus kertben, hogy vannak azok a növények, amiket itt szerencsétlenkedünk itt Európában, hogy kivisszük, behozzuk, locsolgatjuk, törölgetjük, és lesz belőle egy egyméteres ilyen csökkentés, kevény, és ott pedig ilyen 50 méter magasak, ugyanezek a növények, és te nem ilyen van apukádék, nem igen. A szóba sarkában?
5: Jaj, de vinném haza. Amivel
7: szenvednek igen. Már évek óta, mert nem akar megmaradni.
5: Igen.
6: Nagyon tetszett nekünk az Ebony Forest. Ugye az ében fákról, az ében fákat próbálják meg megmenteni.
7: A 98%-át kiirtották a hollandok, és az összes többi mindenki, aki oda vetődött.
6: És most nagyon próbálják megmenteni a maradék 2%-ot, és egy olyan helyen van ez az Ebony Forest, ahol van egy vezetett útvonal, egy kikövezett útvonal, és van egy ilyen lombkorona ösvényszerűség, ahol van minden fél órában indul egy vezetett túra, egy guide, aki mesél ott a fákról, az egésznek a történetéről. Nagyon-nagyon érdekes volt.
7: Itt furcsa módon van lombkorona is.
5: Igen.
7: Ez az ösvényhez tartozik, ott ezt a hülye sportot űzik.
6: Vízeséseket láttunk, óriási vízeséseket.
7: Euréka ház.
6: Az Euréka házat. Euréka házat meg kell nézni mindenképpen.
7: A gyarmati időkből ott maradt ház, amit az ember a filmekben lát, mint legutóbb egyébként az egy másik tája a világnak, az Interjú a Vámpírra című filmben játszódott, ugye New Orleans környékén, nem tudom, 1800-as években az a film, és ott voltak ezek a jellegű épületek, és hát oda a Mauritiusra is került ilyen építészeti csoda, és gyakorlatilag ugyanúgy van ott minden, mint ahogy 200 évvel ezelőtt.
6: Ez egy bútorozott nagyon régi épület, de nem is csak a ház volt varázslatos, hanem a házhoz tartozó az is inkább egy ilyen parkos.
7: Hátsó kert.
6: Jó nagy hátsó kert volt. Egy túra indult innen, ahol három vízesést lehetett megnézni. Teljesen egyértelmű, hogy merre kell menni. Nyugodtan, önállóan mindenki mehet.
5: Ez a kijelölt túraösvények, tehát
6: igen,
5: nem, a,
6: igen.
5: Nem ilyen nagyon köves, ugrálós, hanem...
6: Nem, abszolút könnyen teljesíthető. Mondjuk túracipőt vigye magával mindenki Mauritiusra. Szóval, hogy azért az kell, de nem kell félni semmitől, nem találkoztunk kigyókkal, pókokkal, semmi szörnyiséggel, úgyhogy abszolút...
5: Nincs is sok, ugye, ha jól emlékszem.
6: Nem, abszolút nem találkoztunk ilyen.
5: Tehát bátran lehet menni a sűrű erdők mélyére is.
6: Igen.
7: Denevérből van gazdagon. De
6: és óriási denevérek vannak, ezek a denevérek vannak, ők hatalmasak.
5: No, hát nekem még egy miskolci 10 emeletes panelba is berepült a hajamba, akkor itt lehet, hogy akkor egy pár évig kicsit parás voltam tőlük, de itt akkor nyugodtan lehet ezek szerint, de jó, ott még gyerek voltam.
7: Nyilván, ha már denevéreknek tartunk, nyilván ezt sokan nem fogják annyira díjazni, de ugye mentünk A-ból B-be, gyalogoltunk a szállásról mondjuk a zöldségeshez, hogy este vacsorázni, hát és azt vettük észre, hogy potyognak a mangók a fejünk fölül. És hát a denevérek ezt így lecsipegetik a fáról, és akkor az úgy leesik.
6: És levetve.
7: És hát tökéletes minőségű mangókról beszélünk, tehát nem olyan, amit így az ember már nem enne meg, hanem hogy fölszedi az ember a földre.
5: Hát ez is olyan, amit azért Európában nem nagyon találsz meg. Ez is olyan jelenség,
7: úgymond. Miatt ugye, mert nem tudom, hány járványt kötnek a denevérekhez, és ugye hát ilyen felelőtlenek vagyunk, hát nyilvánvaló ez minket nem érdekelt annyira. Hogy...
5: Szóval finom a denevér. Ennek által lenyiszált mangót abszolút, mindenkinek ajánlhatjuk.
7: És azt hiszem, hogy a top 3-ban benne van a mangó íze.
6: Igen.
7: Ott azon a környéken. Hol tartottunk? Ja igen, az Euréka háznál.
5: Igen.
7: Hát azért milyen hangzik, de tényleg egy hátsó kertje, tulajdonképpen ez a nem tudom hány vízesés annak a háznak, ugye van egy hátsó kijárata a háznak, és akkor legyalogolsz ebbe a vízes és komplexumban, ami hát lenyűgözött, állsz egy ilyen nagy valamiben, és csak nézel, hogy te milyen pici vagy, és ott zubog a víz, és csodálatos.
5: Na, mindenképp kell, hogy időt hagyjunk a odajutásra, meg a kajákra, meg ilyesmékre, de azért még egy-kettő, ha gyorsan még eszedekbe jut, amit mindenképpen elmondanátok, mármint a látnivalók közül.
6: Olyat tudom mondani, amit kihagytunk, és nagyon sajnáljuk, a Le Morne hegyet nem másztuk meg.
5: Aha, miért nem?
6: Nem voltunk még ennyire sportosak akkor.
5: Igen, hogy ez egy komolyabb túra, és akkor nem vállaltátok?
6: 3-4 órás túrának írják le, igen, és addigra már nem tudom, fáradtak voltunk.
7: Utolsó napok kegyike, ott álltunk a hegy alatt, és úristen, ez ennyire lenyűgöző. Hát tudod, amikor ilyen égszínkék tenger, hófehér homok, és a háttérben egy ilyen böhöm nagy hegy, és behajló pálmafák az aljában, tehát olyan, mint amit a kincs, ami nincsben látsz. És
6: azt kihagytuk, azt érdemes megmászni, illetve még egy, amit kihagytunk, van egy ilyen hétvízeséses túra, ide viszont guide-dal kell menni, és ezt előre le kell
5: csak úgy lehet is.
6: Úgy érdemes, azt mondják, hogy egyénileg is lehetne, de nagyon-nagyon körülményes az útvonal, és annak nagyon utána kell járni, szóval ott azért nincsenek úgy felfestve a fákra a kék vonalak, hogy akkor
5: hát, ha van internetünk, de amíg az sincsen, ugye?
7: Általában a tavalyi Sri Lankai utazásunknál úgy leszögeztük azt, hogy általában vegyük igénybe az ilyen tájakon a guide-ok segítségét. Azért ez nem a római Kolosseum, amit megtalálsz az interneten bármennyi leírást róla, hanem itt tényleg a helyiek.
5: De most a tájékozódás miatt mondom, hogy a könyv, hát ha van internet, vagy letöltöttem a térképet, a Google, vagy a Mapit, akkor én ott már guide nélkül se tévedek el.
7: Hát sikerült a kijelölt túróútvonalon is eltévedni.
5: Persze, igen. Tehát ez nem olyan egyértelmű, pedig én szeretek tájékozódni.
7: Igen, egyetlen túránkon, ami kimondottan túrázás volt ott, és ott néztük, hogy most tulajdonképpen most hol vagyunk, mert hogy egyáltalán nem azon a helyen kéne lennünk, ahol vagyunk. Le volt töltve az offline térkép, és teljesen felesleges volt az egész. Szóval érdemes a helyiekkel konzultálni.
5: Ha már ide kavarodtunk, akkor az internet simán ti általában elsimmel oldjátok meg, vagy pedig a reptéren megveszük a helyi simkártyát, bebigyesszük a telefonba, és akkor jól
7: akkor
5: el vagyunk.
7: Akkor még úgy volt, hogy
6: akkor még
7: vettünk simkártyát, tehát rendes analóg, vagy hát ezt a betehető simkártyát, utána álltunk át az eSIM-re.
5: Aha, tehát akkor az is működik nekem.
7: Működik, de szerintem ott működik most már az eSIM is, az azóta lett ilyen közkedve.
5: És jó lefedettség az egész országban, bátran lehet menet közben tervezgetni?
7: Nem, az a helyzet, hogy azt figyeltünk, hogy Magyarország az egyetlen hely, ahol igazán jó internet van, de komolyan.
5: Ez tényleg valami. Nincs jobb nálunk, tehát egyébként bárhol megyünk, szinte csak gyengébb.
7: Még Európán belül is, Olaszországban is szenvedtünk.
5: Németországban, Hollandiában is szenvedtem piszkosul több helyen, igen. De senki ne várjon sehol magyar szintű szolgáltatást, de akkor itt
7: semmiképpen, de ugye elkommunikálgathat az ember a világgal, de nagy filmeket ne töltsön le. Nem fog menni. Egyébként se.
5: Kicsit akkor visszakanyarodva még a szállásotokra. Itt mi alapján döntöttetek, és árértékarányt figyeltek, vagy fontos az, hogy tengerparti legyen, amit látunk, reggel arra ébredjünk, hogy azt lássuk, amit a képeslapokon általában.
7: Jó Isten,
5: fontok
7: lehessen készíteni a medence mellő.
6: Nyilván nem. Ennél a szállásnál, mivel egy helyen voltunk, és nem az volt, hogy csak egy napot kell ott tölteni, vagy kettőt, hármat, azért a komfort volt a fő. Tehát kényelmes legyen, szép legyen, örültünk annak, hogy van egy medencéje.
7: Egyszer sem voltam a medencében.
6: Természetesen nem voltunk, de nagyon szép volt a medencéje és a kertje. Nagyon-nagyon szép szállásunk volt, nem volt olcsó. És nem olcsó Mauritius.
7: Ugye általában nem olcsó Mauritius.
6: Illetve, hogyha arra számítunk, hogy elmegyünk ilyen messze, és mondjuk Afrikához van közel, és akkor biztos ez sokkal olcsóbb lesz, mint itthon, nem.
5: Tehát a helyiek által használt létesítmények, éttermek, bolti árak sem sincsenek nagyon a magyar alatt.
6: Ez nagyon érdekes, mert nem nagyon tudtunk olyan helyre menni, ahol a helyiek mondjuk esznek. Uh-huh. Ezeken a részeken, amiket a turisták meglátogatnak, ott valahogy úgy nincs. Ott éttermek vannak, ott kifejezetten turistáknak szállások vannak, nem tudsz olyan szinten vegyülni a helyiekkel.
5: És európai árak?
6: És európai árak, igen. Én azt mondom, hogy minthogyha itthon mennénk. De itthon se eszünk.
5: De Balaton vagy Borsodnádas?
6: Hogy... Szerintem azért nem balatoni, mondjuk ilyen budapesti ára.
7: Budapest.
6: Azt mondom. Szóval, hogy nem volt olcsó.
7: Ha kicsit gasztrózunk, akkor az indiai hatás az, ami jellemző.
6: Abszolút, hiszen a lakosságnak a nagy része is
7: indiai.
6: Gyümölcsök mindenképpen, óriási
7: minden mennyiségben.
6: Mangók és hatalmas avokádók.
7: Aki európai vagy amerikai kajá gyors étteremre vágyna, abból is van gazdagon, tehát ez ennyire...
5: Tényleg?
6: Igen. Főleg az éjszak.
5: Én még amikor elkezdtem a mondatot, akkor is azt hittem, hogy az itt ne keressen ilyet,
7: De van
6: nem,
7: van minden.
6: Ezért mondjuk, hogy nagyon ilyen európai is, tehát egész, szóval, hogy mindent lehet találni, amit szeretnél. Abszolút. Nekünk a kedvencünk volt a Happy Raja.
7: Igen.
6: Grambéban.
7: Az egy rendes, de nem ilyen helyi papundekli étterem, klasszikus, rendes, szépen felöltözős, beülős étterem volt, de hát olyan indiai ételekkel, hogy megőrülsz.
5: Hogy találtátok?
7: Interneten.
5: Ilyen módszerrel, simán Google értékelés.
6: Igen. Annak szoktunk hinni.
7: Igen. Hát ott a környékünkön volt a szálláshoz közel egy tényleg ilyen bádokból összetákolt helyiség, ahol szerintem a család különböző tagjai főztek estéről estére. Az is az abszolút autentikus volt, még mondták is, hogy ez a saját indiai receptjük, amit ott főznek.
6: De nem voltak helyiek, szóval csak turisták
7: voltak
6: be
7: ide.
5: És ez a kis étterem, ez a helyek által, itt is hasonló árak voltak? Ezek szerint nem volt nagy különbség?
6: Hát az talán egy
7: kicsit olcsóbb volt,
5: de, nem jellemző,
7: de a zöldséges az kimondottan drága volt például. Szóval kimondottan drága volt a zöldség.
6: Első reggel elmentem, vettem egy mangót, egy banánt, egy avokádót, talán még valamit. Ananászt vettem, és kb. 8000 forintot fizettem 3 évvel ezelőtt. Szóval, hogy tényleg megdöbbentően drága volt, és utána másnap már összeszedtük a földre a mangót.
5: Másnap kérdeztem, hogy mikor derült ki a denevérek szolgáltatása, és akkor onnantól...
7: Próbáltuk rávenni a denevéreket, hogy ananászt is szedjenek le valahogy, vagy banánt.
6: Úgyhogy az ott, amikor kifejezetten a turistáknak készül valami, ott azért nagyon megnyomják az árakat. Igen.
5: Aha, oké, tehát akkor ez már bőven az európai fölé is, ami kimondottan a turistás.
6: Igen.
5: Na, akkor még hogy jutunk el oda? Az egy érdekes kérdés, mert ahogy én nézem, és akkor egy rövid kitérőt tennék, amit én így már évek óta nézegetek, és dilemmázok, és azért is jó, hogy elmondtátok, hogy hát az egy jó pár nap kell, hogy megnézzük. Tehát, hogy alkalmas-e mondjuk hajókirándulásra, tehát van néhány olyan hajót, amely körbejárja az említett szigeteket, amit elén kérdeztem, tehát, hogy és 14 napos, tehát kéthetes körök is vannak, amikor már 2-3 napot ott tölt és megáll, és például nem, Mauritiuson is több napot tölt, akár ott be is lehet szállni, Madagaszkáron is több napot, elmegy a Seychelles Reunion, tehát minden benne van, de azért dilemma, hogy nem keveset látok-e, és nem érne meg többet, de kétségkívül ez egy hatékony módja lehet

0: érdemes lecsapni, uh-huh. mert ugye szerintem akkoriban még már májusban elkezdtük a következő januári útnak a nézegetését. Volt olyan is, hogy le is foglaltuk, aztán visszamondtuk, meg kitáltuk uh-huh. egy jobb útvonalat, de október-november környékén szerintem nem megvettük, mert nem lesz olcsóbb. Uh-huh. Gondolom én, hogy valami ilyesmi.
1: Tehát akkor, amikor
0: így
1: heti szinten figyeltétek, akkor is ugyanez a tapasztalat, hogy nem nagyon mennek le az árak.
0: Akkor az volt, hogy kampányszerűen egymásnak irogattunk napi 50-szer, hogy te figyelj, láttad, hogy mennyi most ezt most megvegyük? Nem, várjunk még egy napot. Akkor
1: most lement 10.000 forinttal, de még mindig 300-nál tartunk. Ez a 250-300, ez reális, és nincs mese, azt ki kell fizetni?
2: Igen, és szerintem ilyen 20-30.000 forintos különbségek vannak a jegyárak között. Tehát annyit ingadozik, hogy egyik nap talán jön egy olcsóbb és egy drágább jegy.
1: Akkor lehet, hogy nem is érdemes annyira időt erre rá, mert hogy sokat úgyse fog nyelni rajta, ezt akkor félre kell tenni, és be kell ruhálni.
2: A 300.000 forint az egy ilyen határ, és hogyha az alatt van, az szerintem már jó árnak számít.
0: Hát sose lesz olyan, mint a Covid idején, hogy 150.000-ért Zanzibár, vagy nem tudom mennyire mentünk, szóval tényleg ilyen. A biztosításra ne spóroljunk szerintem, vagy hát kössünk biztosítást.
1: De azt még itthon nyilván, tehát ez még indulás előtt rendesen mindenre kiterjedően.
0: Tehát millió forintba is tud kerülni, csak azért mondom, hogy egy ilyen veszettség elleni oltás az ilyen jóribilis összegbe tud kerülni. A helikopteres mentés, ha kificamodik a hegyen a bokád, az pedig aztán tényleg 20 millió.
1: Igen, a biztosításokon mindig azt szoktam mondani, hogy te döntöd el, hogy vállalod-e a kockázatot, de azért vannak a világnak olyan részei, ahol emellé az ajánlás azért egyértelműen az, hogy kössük meg, ahol nincs uniós betegbiztosítási kártya, nem tudhatod, hogy milyen minőségű helyekre kerülsz. Még azzal együtt is, hogy itt azért viszonylag jó az ellátás, tehát legalábbis, amiket így én olvastam róla, de legyen a biztosítás.
0: Szerintem akkor még kellett nemzetközi jogosítvány az autóbérléshez.
1: Tényleg? Ezt már azért nem kérdezem. Ezt meg szoktam kérdezni, de majdnem mindenütt ez már lekerült a napirendről, és az európai jogsikat elszokta.
0: Azért ez akkor volt. Hát nem tudom, mennyibe kerül egy nemzetközi jogsi elkészítése, maximum fél óra, és mit tudom, pár ezer forint lehet, hogy megéri, vagy hát utána kell nézni. De
1: én mindig csináltattam sok-sok éven át, és mindig kiderült, hogy igen, ezt írtuk, hogy kell, de nem kell.
0: Ez nekünk egyszer volt ilyen, hogy nem kellett, amikor csináltattunk.
2: Inkább. Bankkártyás fizetés teljesen jól működik, nem is nagyon, ugye rúpiájuk van, és mondjuk itt piacon nyilván érdemes, a strandon, az
1: átosoknál kell. Tehát akkor egy átlagos európaihoz képest nem kell sokkal több helyi egységet ezek szerint, tehát éttermekben, boltokban, mindenhol.
0: Azért ajánljuk, hogy mindenki, aki tud, az tévedjen el egy kicsit Mauritiuson, a különböző kisvárosokban, hogyha bemegy, tényleg csodát lát, tehát nem az európai millióvel fog találkozni. Az európai milliót azt mondjuk a kiépítettségre, az infrastruktúrára értem, arra, hogy van Meki, arra, hogy van autópálya, aminek az elválasztó sávjában nem sövény van, hanem orhideák nőnek, de ilyen számolatlanul. És mondjuk menjenek el piacra, hogyha valaki arra jár, mert ott tényleg el tud merülni abban, hogy milyen ott a helyek között az élet.
1: Az a céltalan csatangolás.
0: És imádják a fehéreket.
2: A kutya. Igen, nagyon, sok a kutya. Nagyon sok kutya van, de vigyáznak a kutyákra itt is, és
0: nem bántanak a kutyák senkit.
2: Nem bántanak senkit, úgyhogy tényleg itt is nagyon sok kutyával találkozunk.
1: Na, hát elfogyott majdnem az időnk. Ígértem az utolsó kérdést a bakancslistáról. Mit terveztek a közeljövőben? Ilyen egzotikus utazást.
2: Én kenyát tervezem.
1: Szabi is.
0: Én is kenyát, az én ötletem volt.
1: Szabi, én is kenyát tervezem.
0: De a kenya az én ötletem volt, úgy igazából én dobtam fel, és akkor ugye, na tényleg nem kell kétszer mondani, hogyha feldobok egy ilyet. Kenya, átküldtem neki ilyen kenyai dolgokat, hogy szerintem ez tök jó. Van tengerpart is, van Nairobi is, van safari is, lehet nézni a Kilimandzsárót a háttérben kávét, tenni is, tehát fölötteni.
1: Föl is lehet rá menni, nem azért mondom.
0: Igen, csak az egy másik ország, és nem tudjuk, hogy hát nincs annyi szabadságunk.
2: Igen, mindig ez a nehéz, hogy oldjuk.
1: És akkor valami rövidebb, hogyha kenya még odébb van.
0: Hát egyébként azt terveztük, hogy behozzuk ide neked a Horvátország egy félreesőbb, vagy messzebbi részét.
1: Az eldugott részek azok, és kevésbé ismert részek azok mindig izgalmasak és érdekelnek.
0: Jó, hát a Hvar-szigetét fogjuk meglátogatni szeptemberben, úgyhogy már nem tudom, hogy hatszorra. Ez egyik kedvenc helyünk Horvátországban, és az mint őszi desztináció az abszolút elférhetne nála, csak mondom.
1: Igen, és ilyen eldugott, nem is gondolnád listát én sem elkezdtem egyébként készíteni, úgyhogy akkor arra mindenképp

0: rárakhatjuk.
1: Ez a következő attól, még ilyen tervünk.
0: Jó, van, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltatok. Hát még azért van szerintem néhány úti cél, amiről fogunk beszélgetni. Addig is jó szervezést a következő utakhoz. Csináljátok magatoknak jó sok szabit, már amennyit engednek a kollégák, mint hogy ez nálam is lenni szokott. És akkor folytatjuk. És hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Ez az Okos Utas magazin volt. Ismét bíz magadban, utaz okosan. A jelszavunk változatlan. Ennek jegyében kívánok mindenkinek jó utazásokat, jó szervezéseket. Jövő héten pedig ismét találkozunk itt a Rádió Cafén. Szervusztok!
2: Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos Utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bíz magadban, utaz okosan! Az Okos Utas támogatója a Hungarokontrol. Hungarokontrol, a felhők felett is biztonságban.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 30-án csütörtökön a főkertész DJ Gandarva. Van gerebjéd? Július 30-a Dürer kert DJ Gandarva.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal. Videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Rádió Cafén és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Felejtsd el a szürke reggeli rutint. Válts paloznaki panorámára a magyar tengernél. A Millás reggeli az E.ON jóvoltából kiköltözik a Balatonpartra. Egyenesen a paloznaki lankásdomboldalra, a napfényes szőlőhegyek közé. Rick Astley, Gregory Porter, Ella Isle, az Earth, Wind & Fire Experience, Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, a Danny & Wolf, Antonia Vai és nagyszerű hazai sztárok. Találkozzunk augusztus 6-án csütörtökön reggel és aztán egész hétvégén paloznakon a Jazz Picnic-en. Millás reggeli a Balaton legszebb pontjáról. E.ON. A Jazz Picnic és a jövő energiája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Jön a harmadfokú hőségriasztás, az akciózást ellenőrizte a fogyasztóvédelem, sok vendéglátóhely szűnt meg az elmúlt években. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől keddé félig az országos tiszti főorvos. A tartós kánikulában fontos a folyadékpótlás, elsősorban a vízfogyasztása. A legmelegebb órákban húzódjunk hűvös helyre, kerüljük a napsütést, viseljünk könnyű, világos ruházatot és gondoskodjunk az UV védelemről. A rendszeresen szedett gyógyszereinket tartsuk a tájékoztatóban előírt hőmérsékleten, hívja fel a figyelmet a népegészségügy. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek, jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-ig meghirdetik. Az akciós árazások szabályainak betartását vizsgálta a fogyasztóvédelem. Az elmúlt hónapokban 15 népszerű tartós élelmiszer kategóriában 300 termék ártörténetét követték nyomon, mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Azt néztük meg, hogy az akciós árak feltüntetésére vonatkozó szabályokat betartják-e a kereskedők. Fel kell tüntetni a korábbi árat és az adott eladási árat. Hogyha akciózik a vállalkozás és mondjuk százalékos csökkenést feltüntet, akkor az elmúlt 30 nap legalacsonyabb árához kell nézni az adott napi eladási árat, és az akció mértékét is így kell akkor meghatároznia. Nagyon pozitívak voltak az ellenőrzési tapasztalatok, mindössze az ellenőrzések 1%-ában találtunk kifogásolni valót, és ebben az esetben is a vállalkozás. Az esetben, hogy a problémát.
4: Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon az MBH Bank elemzése szerint. Tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019-es adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett. Főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rolót. Verőt idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos száraz idő lesz, délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség, 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Ez tehát a Borravaló Gasztrokultúra magazin, abban is Boston és környéke a tea délután kapcsán, illetve hát ugye az évforduló azért kerek, mert 250 éves évfordulójához közelít az amerikai függetlenségi nyilatkozat aláírása, 1776-ról van szó, július 4-e, ezt mindenki tudja, és hát gondolom egy óriási ünnepség lesz idén is, és Boston ugye a tea délutánnal lényegében a közvetlen kiváltó oka volt a függetlenségi háború elindulásának. Na most azt nézegettem még, ahogy itt beszéltünk, hogy ugye a legismertebb és legfontosabb ételek. Itt van például ez a New England Clam Chowder, amit szerintem mindenhol kap az ember. Ez egy nagyon izgalmas dolog, ez egy ilyen nagyon ilyen krémes leves, amiben a fő alapanyag az a hagyma, a krumpli és a kagyló. Na most ez azért érdekes számomra, mert óriási egyezést mutat, és nagyon nagy rokonságban van a Kalinskinkel, ami a skótoknak a hát lényegében tejben főtt krumpli, és abba füstölt hal, füstölt tőke, foltos tőke alatt használnak a Kalinskinkhez. Nagyon-nagyon hasonlít a New England Clam Chowderre, ugyanaz az alap, és ez a tejben főtt dolog, ez megint visszavisz ehhez az alapélelmiszerhez, ami, hát ez is egy ilyen olyan, mint a kása, ugye? Borzasztó tápláló a tej, ebbe belefőznek egy kis krumplit, vagy valami gabonafélét, és ebből lesz valami, ami megint csak borzasztó tápláló, laktató, olcsó, sok van belőle. Hát a Clam Chowderről így indult.
2: Tápláló, sűrű és meleg, ezek nagyon fontos ismérvek. Nem állom meg, hogy el nem esélyem, egyszer, amikor szóba jött ez a leves valahonnan, akkor egy rokrajongó ismerősöm a leves nevét Glam Chowdernek értette, ami természetesen ilyen Nicky Six meg egyéb vonalon értelmezhető, de hát de gasztronómiai vonalon viszont nem. Szóval a Clam Chowder az egy nagyon érdekes étel, tipikus szegény ember étel volt valamikor ez is. Tehát tényleg az alapanyagokat, ha megnézzük, akkor az, ami helyben termett, könnyű volt hozzájutni. És ahogy egyébként a laktató magyar levesek is, a halászlétől a sűrű bablevesig mind arra szolgált, hogy igazából ki is tudjon váltani a főételt adott helyzetben. Tapasztalatom viszont az volt, hogy ezt a leves tényleg mindenhol meg lehet venni Bostonban. A legelőkelőbb éttermekben is kínálják, de street foodként is működik, hatalmas fémedélyekben ott van melegítve, és akkor az ember megkapja egy szépen egy papírból készült kis tálkába, ami pont addig tartja meg, ameddig megeszem belőle. Viszont a legkülönféle verzióival találkoztam. Tehát belefutottam olyanba, aminek már nem a krumpli képezte az alapját, meg a kagyló, hanem a kukorica és a homár. Aha. De a technológia teljesen ugyanaz, csak ugye ezeket a dolgokat kiváltják, és a bosztoniak azt mondták, hogy igazából ennek sose volt rögzült receptje, hanem ami éppen kéznél volt, az került
1: ez
2: bele.
1: Ez teljesen valószínű egyébként. Meg hát ugye lehet ezekkel játszani. Megvan az alap, és akkor az inspiráció az például az. A homár az nagyon jó, hogy említetted. Megnéztem a homár árváltozását, és ebből is látszik, hogy körülbelül hogy alakult ki. Tehát eredetileg ugye, ahogy mondtad, a szegények élelmiszere volt, mert hogy először is nagyon sok volt belőle. A legdurvább az, hogyha belegondolunk, hogy a klasszikusan abban az időszakban a 18. század és egészen még a 19. század, sőt a 20. század elejéig nagyon-nagyon lassan változott meg a társadalmi helyzete ennek az ételnek. Nagyon sok volt belőle, és amikor nagy viharok voltak, akkor lényegében ilyen halmok állt a parton, mert kimosta a tenger ugye a nagy vihar miatt. És akkor ezeket lényegében összelapátolták, és például a földekre hordták, nagyon jó volt a földeken kicsit így tápanyagot adni a különböző termények alá, aztán meg is ették nyilvánvalóan.
2: Mert takarmányok olcsó, is használták a kagylóval együtt.
1: Igen, meg olcsó volt, és olcsó protein, fehérje bevitel, és volt egy ilyen társadalmi stigma ezeknek az ételeknek. Hát ugye, mint a pákászok nálunk, no, ugye is. Ezeket az ilyen mindenféle herkentyűket, bogarakat, izéket, ezeket nem ették meg, bezzeg a szegények. Képzeld el, hogy egészen azt mondja, hogy az 1850-es évekig körülbelül 11 centbe került egy fontnyi. Most ezeket a mértékegységeket tudom mondani, mert ugye így maradt meg, ami azt jelenti, hogy viszonyítani tudjuk, hogy olcsóbb volt, mint a bab. mint a főtbab. Ez a homár. Aztán később az 1920-as években egy ilyen finomsággá vált belőle, egy ilyen high society valamivé, képzeljünk el egy jó kis ilyen a Roaring Twenties-nek nevezett korszakot, amikor mindenki pesgőzik, és akkor valahogy átütötte azt a szegény ember étele kategóriát, és akkor kezdett el drágulni, de a második világháború után ugrott meg, 2016-ban már 12 dollár, és a fölött van ez az ár egy font mennyiségért, tehát ilyen változása volt, úgyhogy a homár így változott.
2: Hát hogy említsek meg egy nagyon kedves, szívemnek nagyon kedves helyet Bostonban, ami most már több mint 100 éve működik. Ez a James Hook nevű cég. A Boston kellős közepén, a belvárosban, a parton, nem messze egyébként az imént említett hajótól, ami otthont ad a bostoni Teaparti Múzeumának. Uh-huh. Van két fénybódé, egy meglehetősen frekventált telken a hatalmas 20 emeletes felhőkarcoló közepén. Ezt alapította meg egy James Hook nevű úriember 1925-ben homár kifőzdének. Az egyik bódéban az, ami kint van a víz fölött, ott készítik elő a anyagot, a másik pedig az az étkező, ahova mondjuk van körülbelül 6 darab asztal, meg még kint az udvaron is van 6 darab asztal. És kérem szépen, a Hook família harmadik generációja működteti ezt immár több mint 100 éve, és egy nagyon-nagyon népszerű hely, ahova az arra glasszáló 17 évesek éppen úgy beülnek, mint a bankba dolgozó tisztviselő, aki ideugrik ki kajálni. És hála Istennek az első bosztoni utam alkalmával sikerült ide eljutnom, és azóta is hányszor Bostonban voltam, mindig megállok itt, mert parádésan finom alapanyagokból ott helybe készítenek minden street food jelleggel, és egyáltalán nem drágám.
1: Vissza a másik ikonikus ételhez, a clam chowderhöz, hogy mi az a chowder, mi a csuda az a chowder, ezt is megnéztem, hogy honnan származik, és azt mondják a legegybehangzóbb etimológiai nyelvészeti magyarázat az, hogy a francia chaudière-ből jön, ami hát a bogrács vagy fazék, ugye, amiben főzik ezeket az ételeket, tehát ez a legelterjedtebb magyarázat, és még egy étel, ami kötődik a homárhoz, az pedig, és nagyon-nagyon jellemző a régióra, az pedig a surf and turf, ami ugye mindig egy valamilyen tengeri étel, alapvetően vagy valamilyen garnéla, vagy királyrák, vagy homár a legtöbb esetben, és egy marha hús steaknek a találkozása.
2: Ehhez is volt szerencsém Bostonban, hála Istennek, hogy jól emlékszem, a Black Rose nevű helyem, de maga a Black Rose az nagyon hordozza magában ezt a ír-brit vonalat, ha úgy tetszik, bár ez nem biztos, hogy ez az ír meg a brit így mindenkinek tetszik egy mondaton belül, de most ezt hagyjuk, tudjuk, mire gondolok. A dolog lényege, hogy itt kóstoltam én ezt meg, és az elsőre az ember itt talán nem is gondolná, hogy jó, homár kiemelten jó étel, steak kiemelten jó étel, de hogy a kettőt össze lehet fésülni, és hogy harmóniában legyen. De harmóniában volt, hála a magasságos Istennek, mondjuk kiváló alapanyag, kiválóan elkészítve. És meg is kérdeztem, hogy gondolkodnak erről az ételről, és azt mondták, hogy ez a mi kultúránknak az eszenciája. Tehát mutatja egyfelől ugye azt a tengeri örökséget, ami Bostonban mindig is adott volt, még akkor sem, amikor nem Bostonnak hívták a várost, és mutatja azt a ír hatást, aminek a nyomán pedig megjelenik valóban a marhahúsnak a kultusza. És ez a kettő együtt így, egy minimális körettel nagyon-nagyon finom étel tud lenni, és még laktató is. Annak ellenére, hogy a tengeri gyümölcsére azt szokták mondani, hogy hát fehérje túltengést okozhat, de az ember viszonylag hamar éhes lesz utána.
1: Igen, meg hiába okoz az fehérje túltengést, mert borzasztó finom. Tehát ezt mindenki tudja, aki megkóstolta, és hogy aki nem annyira szereti a valami miatt ezeket a tengeri herkentyűket, akkor azért mondjuk a surf and turfnél nagyon sokszor találkozik azzal, hogy ezek le vannak pucolva, és csak ezt a szép darab egy húst kapod.
2: Abszolút.
1: Rajta azon a jó kis New England steak darabon azért az így valljuk be, hogy eléggé vonzó. Még azért érdekelt engem, hogy a csodában van az, hogy a lobstertnek hívják angolul, illetve hát ugye, és mi pedig homárnak hívjuk, hogy mi a kettő között a különbség. Nagyon érdekes egyébként, hogy a lobster az a óangol lopestre szóból jön, ami egyenes leszármazottja a latin locustának. A locusta az pedig természetesen a sáska. Úgyhogy ebből is látszik, hogy körülbelül milyen megítélése volt ennek a dolognak. Hát ez egy bogár, tehát egy rovar, a tengeri rovar, tehát a locusta marina, ami lényegében ez a neve ennek az állatnak, a tengeri sáska vagy tengeri szöcske. És innen jött át a lobster kifejezés, míg a francia szóból jön a homár. Tehát hozzánk a magyar nyelvbe franciából érkezett, és nagyon vicces, mert hogy a homár az a protogermán humrazból származik, és innen terjedt el a francia hatásra. Ez pedig azt jelenti, hogy páncélozott lény. Páncélozott tengeri lény. Tehát páncélos lény. Na most a vicces az, hogy a languszta és a homár között sokan nem tudják, hogy mi a különbség. De a languszta az a nagy rák, nevezzük egyszerűen, aminek ilyen nagyon pici ollói vannak. A homár pedig az, aminek a nagy ollói vannak, és az is fogyasztható. Na de a languszta, hát az honnan jött az a szó? Hát természetesen ugyanonnan, a locustból. Tehát a languszta szavunk őrzi meg azt a vonat, ami egyébként most már megkülönböztetjük, de régebben ezt nem különböztették meg. Tengeri sáska és kész.
2: Hát ugye mit foglalkoztak volna azzal, hogy most így elinduljanak Linné nyomán, hogy most pontosan osztályozzák, hogy ez önálló faj vagy nem önálló faj, ugye nyilván nem ez volt a lényeges. De az meg, hogy a francia eredetű szót vettük át, nem annyira meglepő. Azért lássuk be, hogy a mi vidékünkön fölbukkantak francia szakácsok különféle főúri udvarokban, meg még Bécsben is. Angol szakácsokat annyira nem olyan szerződtettek, mert az a konyhakultúra kicsi távolabb állt attól a felfogást, hogy mondjuk a gurmánok akartak itt Magyarországon meghonosítani, meg tágabban a osztrák-magyar monarchia területén. Na de hát, ha már homár, ugye szerintem a lobsterról az is szóba jött, egy nagyon fontos
1: így
2: étel
1: van,
2: még.
1: Így van, beszéljünk a lobsterról.
2: Na számomra az egy ikonikus étel, és pedig azért, mert a street foodról nem az szokott az eszünkbe jutni, hogy az egy különösebben előkelő alapanyagból készül. A street foodnak a lényege, de akárhogy nézzük, az mégiscsak az, hogy egy könnyen elfogyasztható, különösebb energia nélkül olcsón megszerezhető cucc, amit meg tudok enni az utcán is. Na hát ehhez mérten, hogy a homár legyen egy street foodnak az alapanyaga, ehhez tényleg az kell, hogy a homárt helybe lehessen fogni, és ne legyen túl drága.
1: Igen, sajnos mostanában ugye kicsit rányomja a bélyegét az, hogy egyre több nehézfém van ugye a tengerben is, és a nehézfémeknek egy csúnya tulajdonsága, ahogy ez sajnos egyébként a hazai folyóknál is előfordul, hogy lesüllyed, nem távozik, nem megy el a víz sodrásával, és beépül a talajba. Hát a homár pedig hol van? A talajban sajnos lent, és azt nézték a különböző vizsgálatokkal, hogy ez a higany felhalmozódás például, ez jelentősen megnő a homárokban, ezt egyébként Bostonban is a környéken mindenhol vizsgálják folyamatosan környezetvédő csoportok, akik erre hivatottak, és hát ugye erre nagyon figyelni kell, hogy nem csak a különböző tengeri halakban tud felhalmozódni, hanem pont azokban az élőlényekben, amik ott vannak a mélyén a tengernek, tehát sajnos ez a modern korunknak egy átka. Amit még akartam mondani, hogy kihagytunk egy nagyon fontos dolgot, de talán azért, mert lehet, hogy nem annyira jellemző Bostonra és a környékére. Hát az olaszokról szerintem azért nem érdemes szót vesztegetni, így mond, mert igen, a cannoli, mint jellegzetes bostoni étel megjelenik, de ismerjük a konyhájukat, és ez nagyjából ugyanúgy megjelenik New Yorkban és a környékén, és az egész keleti parton, úgyhogy olyan extra nagy eltérés nem nagyon van ebben.
2: Nincs. Tényleg nincs. Annyiban fontos megemlíteni, hogy karakteres részét képezi a bostoni gasztronómiának az itáliai eredetű ételek fogyasztása, de mondjuk olyan specialitást nem tudok említeni olasz vonalon Bostonban, mint mondjuk a chicagói pizza, ami ugye a hanyat pizza, amit ugye fordítva készítenek el, és amire mindig elmondják, hogy valójában ehhez képest minden más pizza az szinte ehetetlen, mert aki ezt nem szereti, az nem is tudja, mi a pizza. Hát ezt, hogy a óhazában élő olaszok osztják ezt a véleményt, van egy olyan érzésem, hogy sarkosan nem.
1: Hát mondjuk a cannoliról annyit lehet elmondani Boston környékéről, hogy alapvetően ez a ricottával töltött típusú, tehát ricottával töltött a cannoli és a North End-i olasz pékségeknek a terméke.
2: Hadd említsek meg egy filmtörténeti érdekességet, ugye amikor Póli Gattót Clemenza kivégezteti a Keresztapa című filmbe, ugye konkrétan az történik, hogy Póli Gattó ül a sofőrülésen, hátulról tarkon lövik, miközben Clemenza a dolgát végzi, hát éppen karácsonyra készülnek Don Corleone-nál, és a következő mondat hangzik el a filmben magyarul, hogy dobd el a puskát és fogd a süteményt, de az eredetében ez hangzik, hogy leave the gun, take the cannoli.
1: Hát a cannoli megjelenik.
2: Így van, csak a magyar szinkronban ez ugye nem így jött át,
1: nem nagyon tudták, hogy,
2: így,
1: nem tudták, hogy mi az a cannoli, igen. Tehát ugye az őslakosok ételéről, a szukatásról, a legfontosabb ételéről beszéltünk, természetesen a különböző szárított húsok és tartósított húsok is megjelennek. Hát egy dolog ugye nem került szóba, ez pedig a fekete amerikaiaknak az ételei, ami szerintem azért lehetséges, mert talán kevésbé jellemző, vagy kevésbé van százalékosan akár, vagy mértékben jelen az itteni étkezési kultúrában.
2: Ez egészen bizonyosan így van, de két dolgot mindenképp meg kell még említenünk. Az egyik, az nyilván maga a bab. A bab egy olcsó étel, itt említettük a három nővér kapcsán, ugye ez mennyire fontos dolog, és a babnak is megvan az a tulajdonsága, ugyanúgy, mint egyébként, ha már szóba jöttek a kukoricának vagy a krumplinak, hogy nagyon sokféle módon készíthető el. Tehát köretnek is jó, főételnek is jó, levesnek is jó, meg tudom sütni, meg tudom főzni, és ezen kívül olcsó és sok terem belőle. Tehát nem véletlenül jelenik meg ez is karakteresen itt, mert hogy megint csak egy tipikus szegény ember ételről beszélünk. Ha már minden áron onnan akarok közelíteni, hogy mi az, ami a kevésbé alsóbb rétegektől jött, akkor az még csak a homára se igaz, mint ahogy láthattuk, az inkább a marhahús, mert az valóban az a történet, amit nem evett a hétköznapi ember, de a bab az igen. Viszont ami szerintem megkerülhetetlen ezen a ponton, az nem más, mint a sör.
1: Mert hát természetesen.
2: Bostonnak is megvan a sörkultúrája, és nyilván vannak történeti vetületei, tehát egy nagyon szép élményem volt nekem, mikor ballagó Boston utcáim, és akkor megpillantok egy plakátot, és ez Samuel Adams-et ábrázolja, aki az alapító atyák egyike, tehát az amerikai történelem kiemelt figurája, főszerepet játszott a bostoni tea délutánban is természetesen, és ez az ember, aki Bostonnak tényleg egy ikonja, ez nevet ad egy helyi sörnek is, a Sam Adams sörnek, tehát nem Samuel Adams, hanem Sam Adams, 1984 óta gyártják ezt a sört, a bostoni sörfőzde.
1: Bocsánat, nem a John Adamsről van szó?
2: Sam Adams.
1: Mert a John Adams is ott volt, ugye későbbi elnök, aki viszont védte a John Hancockot.
2: A következő a helyzet, hogy ami a Adamseket illeti, ez egy másik család, ez nem másik család.
1: Ja,
2: rokonságban vannak egymással, de távolabbi rokonságban. Az Egyesült Államok második elnöke volt John Adams,
1: igen,
2: aki Quincy városában halt meg, abban a Quincyben, amelyikhez hasonló nevet visel a Quincy Market, amit meg Josiah Quincyről neveztek el. Na most, ő az Egyesült Államok második elnöke, és a fia pedig az Egyesült Államok hatodik elnöke, akit oly módon különböztetünk meg John Adams-től, hogy John Quincy Adamsnek hívjuk.
1: Ja, tényleg.
2: Ez egy lényeges elem.
1: Igazad van.
2: Na, és akkor visszakarod a Sam Adamshez, Sam Adams pedig egy bostoni patrióta, és azt szerettem nagyon, hogy látom a plakátját, következő fölirat, hogy Sam Adams, és oda volt írva, hogy Brewer and Patriot. És megláttam a tökéletes polgárt, aki sörfőző, mert hogy ezzel is foglalkozott.
1: Igen.
2: És hazafi, patrióta. Tehát ezt az amerikai legendát, a self-made-ben polgárt, aki termel, de amikor kell, ha meg kell védni a Constitution-t, az alkotmányt, akkor ott van. Ezt ő hibátlanul megjeleníti. És hát a mai napig Boston egyik legnépszerűbb sör, ez a bizonyos Sam Adams sör. Tehát ha valaki bemegy bármelyik kocsmába, akkor nagy valószínűséggel találkozni fog ezzel, de nem árulok el meglepetést, hogy van egy másik olyan sör is, ami Bostonban nagyon népszerű, ez pedig a Guinness.
1: Hát nem véletlen. És amikor ugye eljön a Szent Patrik nap, akkor meg úgyis a zöld minden, még a sör is. Úgyhogy...
2: Elfeledkezvén arról, hogy Szent Patrikot, amikor még nem volt szent és élt, az írek mérsékelten kedvelték, ráadásul Velszi származású volt, de hát ne leszünk el a részletekben.
1: Erről csináltunk egy külön beszélgetést, erre rá lehet keresni a borravaló.hu-n, és nagyon örülök, Csaba, hogy eljutottunk a teától, eljutottunk a szabadság eszméjén át, a krumplin keresztül a sörig ismételten, úgyhogy szerintem ez sem véletlen.
2: Én hadd zárjam egy bostoni anekdotával ezt a dolgot. Nem biztos, hogy pont így történt, de dolog lényeg, hogy ott van Benjamin Franklin, ez a polírozott tudású zseni, aki hát ugye egy igazi polihisztor volt, és ő Bostonban a Milk Street-en született. Na most ez egy hátrány, tehát tej utca, hogy néz ez ki? És hát állítólag ő egyéb jellegű italok fogyasztásával igyekezett ellensúlyozni ezt a kiinduló pontot, és megkérdezték tőle, hogy mit gondol a sörről, és azt várták, hogy az kárhoztatni fogja ennek az italnak a hatását, de ő azt válaszolta, hogy a sör annak bizonyíték, hogy Isten szeret minket, és azt akarja, hogy boldogok legyünk. Most ez akár elhangzott így ebben a formában, akár nem, akár csak egy legyen, de akár nem. Azonosulni ezzel azt gondolom, hogy viszonylag könnyű.
1: Hát ez biztos. Csaba, nagyon szépen köszönöm, ismét egy jó kis gasztrokulturális történelmi kalandozás volt a bostoni tea délután kapcsán, illetve át a közeledő függetlenségi nyilatkozat 250 éves évfordulója kapcsán, és természetesen nagyon fontosak voltak a személyes tapasztalatai Bostonból.
2: Remélem, hogy ezeket még tudom gyarapítani, és soha ne felejtsük el, mit szoktak mondani az amerikaiak, hogy a szabadság elvesztése mindig egy generációra van tőlünk, azt azoknak kell megőrizni, akik éppen ott vannak, úgyhogy ennek jegyében éljen az Egyesült Államok.
1: Nézzétek a borravaló.hu-t, kövessetek a Facebook oldalunkon, az Instagramon, vagy jelöljetek be minket a Spotify-on, az Apple Podcast-en, és hallgassatok minket. Köszönöm szépen, én Kántor Endre vagyok.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
5: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, tehát én Kántor Endre vagyok. Nézzétek meg a borravaló.hu oldalt, ahol az összes eddigi adásunkat meg lehet hallgatni podcast formájában, és a Facebook oldalunkat, illetve Insta oldalunkat, ahol még más tartalmak is vannak, amiket posztolunk. A mai témánkhoz ismét Katona Csabát hívtam segítségül, aki történész, és itt van a stúdióban. Szia Csaba!
6: Szerbusztok!
5: Mert valahogy elkezdtünk beszélgetni a bosztoni írekről, a bosztoni konyháról, és valahogy szóba került a bosztoni tea délután, aztán a fejünkhöz kaptunk, hogy 250. évfordulója közeledik a függetlenségi nyilatkozat aláírásának, ugye 1776-ról van szó, és Boston pedig nagyon markánsan kapcsolódik ehhez a témához, hiszen a bosztoni tea délután az lényegében 3 évvel korábban volt, vagy 2,5 évvel korábban, 1773. december 16-án, de hát lényegében a Boston Tea Party az a függetlenségi háború kitörésének a közvetlen előzménye volt.
6: Abszolút mértékig, és nagyon nagy élményem volt 2013-ban, amikor ott jártam a emlékhajón, ami ugye kifejezetten ezt a eseményt mutatja be. Összegyűjtötték a csoportot, mindenki kapott egy névjegyet, egy-egy bosztoni polgár testesítettünk meg, aki részt vett a bosztoni Tea Party, és akkor itt a következő történt, bementünk egy terembe, jött egy háromszög kalapú Heath Ledgerre meglehetősen hasonlító fiatalember, és tartott egy beszédet arról, hogy mi amerikaiak tűrjük el London elnyomását. 3 perc múlva olyan hangulatban voltunk, hogy fölgyújtottuk volna Londont, de még jelenlevő angol turisták is, tehát ez a szép az egészben. És mindenki megkapta a nevét, és ott volt egy-egy esemény, és hangosan kiabált, hogy és vele mit tettek a kukoricáddal a vörös kabátosok? És ránéztem a táblára, mondtam, hogy fölgyújtották, tűrjük ezt? Nem! És így mentünk fel aztán a hajóra, ahol lehetőség van bedobálni a teásládákat, amik természetesen hungarocellből vannak, de az érzés az megvan. Úgyhogy ápolják ezt a hagyományt.
5: Ez a Liberty-nek volt a mása, vagy nem? Azt,
6: igen.
5: Mert ugye az volt a John Hancocknak, aki egyébként későbbi aláírója volt a függetlenségi nyilatkozatnak, hát ilyen csempész hajója.
6: Így van, tehát kifejezetten ezt a hajót alkották újra, és az a legszebb az egész, hogyha az ember végigmegy, akkor ilyen dolgokba lehet belefutni, hogy például a kokáért kint van a falun ugye a angol király, mellé vele szemben ugye Boston polgárai, és kiderül, hogy a festmények egy része az nem festmény, hanem lett képernyő, és elkezdenek egymással beszélni, mint a Harry Potterben, ami ma már nem meglepetés, de több mint 10 évvel ezelőtt ez engem még pofán vert, hogy a múzeum ilyen is lehet. Ja, és természetesen miután kimegyünk az ajándékboltba, és a kávézóba érünk a hajón, ahol mindenki a vendége a cégnek egy teára.
5: Nagyon jó, hogy ezt mondtad, hiszen a tea délután az nem véletlenül tea délután. Itt ugye arról van szó, hogy ezen a dátumon, 1773. december 16-án Mohawk vagy Narragansett indiánnak öltözött telepesek rohanták meg, a 3 angol hajót rohantak meg a bosztoni kikötőben, és a a tengerbe, a kikötő vizébe szórták a tea szállítmányukat. Ugye az volt az ok, hogy az angol kormány a Londonba szállított tea vámját megszüntette, de változatlanul fenntartotta az árát az észak-amerikai gyarmatokon. És azt néztem meg, képzeld el, hogy milyen tea volt ez. Nagyon izgalmas, mert hogy alapvetően ez a Bohea nevű tea volt, ami a legtöbb ebből, 240 ládányi volt ebből, ez egy fekete tea a kínai Wuyi hegységből, ez a lényegében a legelterjedtebb, legolcsóbb tea, de volt ott szingló is, amiből 60 ládányit dobtak oda, ez zöld tea egyébként, ami sokkal kevésbé oxidált, és egy könnyebb, minőségibb dologról van szó, illetve magas minőségű fekete tea is volt, 15 rekesz, ez a Kongu, és volt még prémium Haison nevű zöld tea, 15 ládával, és a legdrágább az a füstölt fekete tea, Su Chong, amiből csak 10 rekesz volt. Ezeket pontosan feljegyezték, hogy mi volt ez, ezeket borították be a bostoni kikötő vizébe.
6: És rossz nyelvek szerint még azt is kiabálták, hogy olyan teát főzünk az angol királynak, hogy azt élete végéig megemlegeti. Illetve a mai napig él a legenda, általában a New Yorkiak csúfolják a bostoniakat azzal, hogy náluk úgy érdemes teázni, hogy az ember lemegy a kikötővízéhez és belemeríti a bögréjét a tengerbe, mert ott van természetesen az a mérhetetlen mennyiségű tea a mai napig.
5: Azt is megnéztem, hogy mi volt a városnak a populációja, az összetétele, akár etnikai összetétele ebben az időben, és azt lehet látni, hogy körülbelül sőt, voltak pontos népszámlálások, még akkor nem volt annyira nehéz, 15.520 fő körül volt az 1765-ös cenzus alapján a lélekszám, és ebből körülbelül 8.000-en voltak 16 év alattiak fehérek, akik angol, ír és más, de főleg angol és ír bevándorlók voltak. Körülbelül 6000-6516 év fölötti volt, tehát ebből látjuk, hogy körülbelül milyen társadalmi összetétel van. Nagyon sok fiatal volt annak idején. 16 éves fölött ugyanúgy a fehér populációból körülbelül 6500 fő, akkor mulattok, feketék körülbelül 810-820 fő, indián származású, tehát őslakos amerikai 37 fő. Tehát kb. Ez az összetétel. És hát ezt azért néztem meg, mert kíváncsi voltam, hogy mik voltak a tipikus ételek és élelmiszerek ebben az időszakban, ugye teából indultunk el. És ezekről majd fogunk beszélni, de szerintem amikor te jártál ott, akkor láthattad, hogy milyen hatása volt a helyiek étkezésére, konyhájára, konyhakultúrájára a bevándorlóknak, milyen szerepe volt.
6: Hát erősen lehet látni, mert főleg az olasz és legesre főképpen az ír hatás az minden tekintetben letagadhatatlan. Nyilván Bostonra azt szokták mondani, hogy az Egyesült Államok talán legeurópai nagyvárosa. Ezt egyébként nagyjából meg tudom erősíteni saját tapasztalat alapján, ami nem azt jelenti, hogy jártam valamennyi nagyvárosba, de hogy Boston nagyon európai, az egészen biztosnak nevezhető. Másik dolog, hogy
5: az épületek, ugye minden az utcák, minden tekintetben.
6: 19. században alapított ír kocsmák sokaságával lehet találkozni, és nem véletlenül viseli gyakos állatba csapat a Boston Celtics nevet. Tehát valóban ez a örökség, ez megfogható, de azért ne felejtkezzünk el az itáliai bevándorlókról sem, szóval a North End, az egyik negyed az egyébek mellett híres a Cannolóról, amit egyébként Szicíliába szoktunk lokalizálni, de hát a örökség az örökség, és az olasz felvonulások legalább annyira látványosak tudnak lenni, mint az ír felvonulások.
5: Vissza egy másodpercre a teára, mert ez még érdekes nagyon, ugye itt kínai teánkról volt szó alapvetően, és nagyon izgalmas ez az etimológia a teával kapcsolatban, amit elég jól körbe írtak és kutattak, és egy nagyon klassz etimológiai térképet rajzoltak arról, hogy miért hívjuk úgy, hogy tea mi is akár magyarul, és miért van egyes nyelvekben csáj vagy csáként. És képzeld, ez nagyon egyszerű sztori, ugyanis az úgy működik, hogy a kínai kiejtésre vezethető ez vissza, aki az északi mandarin csá vagy chai néven hívja most a nyelvében a teát. Ez azért van, mert ez egy földi úton, tehát földi kereskedelmi útvonalon terjedt így el, akár a Sejem út révén, Perzsián keresztül, ahol szintén chai-nak hívják Indiában is, Oroszországban is. A déli min kiejtése az teljesen más Kínában is ennek az italnak, illetve a levélnek, az inkább a té-re hasonlít, tehát így változik a kiejtés, azok pedig a különböző kereskedők, tengeri kereskedők, akár malaj, akár portugál, akár főleg holland kereskedők, és a később átadták az áruikat a török kereskedőknek, úgy jutott el tengeri úton. Tehát ahova tengeri úton ment ez az ital, ott tének vagy teának hívják, ahol pedig a földön, földi úton terjedt el, szárazföldön ott pedig chai-nak. No, vissza Bostonba. Ha megnézzük, hogy mik voltak a fő élelmiszerforrások a 1770-es években, akkor azt lehet látni, hogy az alapvető és nagyon egyszerű élelmiszerek voltak, az a különböző kukoricafélék, különböző puliszkák és ehhez hasonló ételek, amiket akár tartósítani is lehetett, és természetesen a sózott hal, sózott főleg sertéshús, békön, sonka, és így füstöléssel és sóval tartósított ételek, és egyébként ezeknek az összetételéből készültek az akkori ételek. Lehet kevés, illetve bocsánat, még ehhez hozzátartozik a tengeri ételek, amiket ugye nyilvánvalóan megtaláltak.
6: Meg a krumpli.
5: Meg a krumpli, így van, és ezt nagyon örülök, hogy mondtad, hiszen az ír bevándorlók pedig a krumplinak köszönhetik a jelenlétüket Amerikában, mégpedig azért, mert beütött a nagy krumplivész.
6: Így van, a krumplivész pedig végzetes pusztítás hozott az ír lakosságra. Nemrég találkoztam egy egészen sokkolónak ható adattal, hogy a jelenkori ír népesség, nem az ír nyelvet beszélő, mert az töredék, hanem a magát írnak valló népesség kevesebb, mint 10%-a ír az ír szigeten. Miközben ugye a világban rengeteg helyen találkozunk velük, hát ez természetesen Bostonra is igaz. Viszont mindaz, amit elmondtál, az a mai napig jellemzi Boston élelmezési kultúráját, tehát konkrétan nagyon fontos szerepet játszanak nyilván a tengeri alapanyagok, különös tekintettel a kagyló meg a homár a különféle halak mellett. Persze a homárnak a legfontosabb terepe az nyilván följebb van picivel Maine államba, de azért Massachusetts sem panaszkodik e tekintetbe. Mérhetetlen fontos hatást gyakorolt nyilván az ősi termények közül, ugye a kukorica meg a krumpli, tehát ha már Amerikát emlegettük, de azért megjelent a ír-brit hatásra természetesen a marha hús jelentősége is, és egy percig se feledkezünk-e valóban a kukoricáról. És ezt az egészet nekem egy kicsit megtestesíti, egy olyan étel, ami egy meglehetősen régi módszerrel készített étel, ez a clam bake, vagy van a bostoni verziója a Boston clam bake. Ennek a lényege pedig, hogy ásnak egy gödröt, az aljára fogkövek kerülnek, tüzet gyújtanak, erre kerül tengeri moszat, és a moszat tetejére pakolnak minden létező tengergyümölcsét, ami előkerülhet, tehát ami ilyen héjas kagylót, meg hasonlót, és ebből aztán összeáll valamiféle. Hát nincs egyedi receptje, mindenki úgy csinálja, ahogy van. A Boston clam bake pedig az már egy meglehetősen leszűkített és elegánsabb verziója ennek. Mi kerül a tányérra? Természetesen sült krumpli, ezt megkerülhetetlen, nem feltétlenül olajba kisütve, de valamiféle krumpli. Egy cső kukorica legalább, a szépen megpirítva minden létező oldalról, rengeteg kagyló, meg egy homár, és ez együtt, ez bizonyos értelemben mutatja azt a fajta kombinációt, amivel találkozunk, mert a homár valamikor megvetett lenézett étel volt, a legszegényebbek ették, mert nem mozog a külseje. A kagyló dettó, tehát a indiánok ették a kagylót, de az európai ember az, amikor megérkezik, az nagyon nem ette a kagylót, később szokott rá. Ellenben a kukoricát mindenki ette, a krumpli, az meg hát azt tudjuk, hogy nincs olyan brit része a világnak, ahol a krumplit ne ennének.
5: Tényleg a krumplival kapcsolatban az a nagyon érdekes, hogy ugye hát innen indul a krumpli, és utána olyan nemzeteknek lesz a fő élelmiszer forrása, akik nagy kereskedő nemzetek, például a hollandok, Hollandia, Belgium jelentős része, ugye, és ez Van Goghtól tudjuk, hogy hány krumpli zabálok nevű skiccevek festménye van, és az írek, tehát a szegények étele így, konkrétan, abszolút. És ezért volt nagyon fontos a krumplivész, mert hogy amikor az megtörtént, akkor onnantól kezdve konkrétan, és nem modern hasonlatokat akarok hozni, de mégis, tehát gondoljunk a szíriai menekültekre. Amikor konkrétan a klímaváltozás meg olyan problémák miatt eltűnik a mezőgazdaság alá bevonható föld, nem tudnak termelni, mi történik? Elindulnak. Ugyanez történt az írekkel.
6: És éhhalál, ne felejtsük el. Tehát az, ami az íreket arra ösztönözte, hogy elmeneküljenek, a szó szerint az volt, hogy amennyiben nem ezt az utat választják, és ez egy kényszerpálya volt, akkor szó szerint éhen halnak.
5: Úgyhogy, és akkor ez egy nagyon érdekes kanyar, ugye, és visszatérnek, és például olyan helyekre, mint Boston, ahol a dialektus mind a mai napig nagyon markánsan megvan. Persze függ attól, hogy Bostonban hol vagy, melyik részén a városnak, mert ahogy mondtad, és amikor néztem, hogy mik a legikonikusabb ételei, egy kultúrát mindig meg lehet az ételeiről állapítani, határozni, hogy a legikonikusabb ételei Bostonnak és a környékének, nyilván ezt lehet mondani, amiről majd később fogunk beszélni, de már egy kicsit említetted a kagyló kapcsán, ez a New England Clam Chowder, akkor a lobsteres szendvics, vagy kenyér, lobster roll, így van, akkor a Boston Cream Pie, a Baked Beans, ami szintén egy tengerészétel, egy tartósított valami ugye a sóslében, és a cannoli. Tehát ugye itt megjelenik az, hogy az etnikai összetétel az honnan jött.
6: És ugye még Beantownnak is hajlamosak becézni Boston, mert ugye mennyire hozik, hogy ez a BBB, ugye, hogyha a babot rövidítjük a babnak az angol a bostoni babnak az angol elnevezését.
5: Igen.
6: Akkor innen láthatjuk valóban ezt a fajta sajátos mixet, és ennek megvannak a maga terepei is, én ezek közül csak egyet emelnék ki, már csak azért is, mert évfordulója lesz, 1826-ban adták át, ha az emlékezetem nem csal, a Quincy Marketet. Ez ott áll, Boston kellős közepén. Ez egy elosztó piaci épület, emeletes, semmi köze nincsen John Adamshez vagy John Quincy Adamshez, az Egyesült Államok második vagy hatodik elnökéhez. Ellenben Josiah Quincynek hívták Boston polgármesterét, amikor ezt az épületet átadták, tehát innen van a név. És ez valamikor a 70-es évektől már, ha jól számolom, akkor már nem valódi piacként működik, hanem igazából minden létező szegmensébe különféle ételeket lehet vásárolni. Nyilván itt kiemelt szerepet kap a lobsterról és az összes többi ikonikus bostoni étel, tehát Ázsiaitól az Európaiig itt mindent meg lehet kóstolni, egy epicentrum a Boston gasztronómiájának.
5: Hú, ez egy nagyon jól hangzik. Egyet még meg kell említeni mindenképpen ebben a blogban, az pedig az őslakos hatás, és ez is nagyon fontos, mert említetted a Beantownt, és említetted a kukoricát, és én mondtam, hogy ugye a korai telepeseknek és a helyieknek, és mind a mai napig ugye ezek a különböző puliszkák, kásák, amiket porridge-nak vagy valamilyen stew-nak is neveznek, ezek ott vannak az étlapon, vagy az étkezésükben, és nem véletlenül, mert ez egy nagyon fontos fogalom, amit az indiánok úgy hívtak, hogy a három nővér. Ugye ez a Three Sisters, ez a kukorica, a bab, és az indián tök, vagy valamelyik tökfélének a hármasa, és ez a Szent Háromság, ez azért nagyon fontos, mert mezőgazdasági szempontból egy érdekes dolog, ugyanis úgy ültették ezeket a növényeket, hogy együtt. És éppen azért, mert ugye a kukorica az megengedte, hogy a bab fölkúszon rá. A tök pedig a talajban egy olyan folyamatot indított el, ami megfelelően, hát lényegében termővé tette a talajt. Tehát a töknek ez volt a szerepe benne, tehát egyszerre ültették ezeket el. Gondoljunk csak, ez nem egy olyan légből kapott dolog a poncichterekre, uh-huh. Ugye, ami lényegében azt jelenti, hogy babnevelők, a bónencichter, a soproni szőlészekre, akik ugye a babot azért vetették a talajba, hogy annak a kéntartalmát módosítsák, változtassák, tehát a talaj összetételét. Tehát ezek régi bevált gyakorlatok, de a három nővér, ez egy nagyon érdekes indián fogalom, és ugye a szukotás, mint indián étel, ez a babokból és kukoricákból készült szintén egy ilyen kása szerűség, ez mind a mai napig megvan, és jelen van az ottani étkezési kultúrában.
6: És csodálatos dolog azt látni, ha már említett említetted a három nővér elnevezést, hogy ugye ma már le tudjuk írni természettudományos ismereteink révén, hogy miért gyakorol egymásra jó hatást ez a három növény. Ezt az indiánok a gyakorlatban tapasztalták meg. Uh-huh. Ugyanakkor azonban csodálatos mondáik vannak arról, nem véletlenül nevezték ezt három nővérnek, hogy ezek a növények hogyan teremtődtek meg, hogy ezek testvérek, hogy ezt ajándékba kapták az égiektől. Tehát egy ilyen misztikus ködöt raktak mellé, teljesen érthető módon, mert az emberi elme olyan, hogy magyarázatot akar kapni a világ jelenségeire, és ha nincs magyarázat, akkor teremt, és így jöttek létre ezek a mítoszok. És hát ne felejtsük el, hogy ennek a vidéknek azért a indián öröksége erős. Nem abban az értelemben, hogy nagy

Orravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
3: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Tovább csökkenhet a nagy folyóink vízszintje, döntött a parlament a vagyon visszaszerzési hivatalról. Csillaghullás zárja a júniust. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nem várható jelentősebb csapadék a Duna és a Tisza vízgyűjtő területein, ráadásul itt a következő hőhullám. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre számít a Duna magyarországi, valamint a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Továbbra is marad a nagyon alacsony mederteltség. A Duna rekord alacsony vízszintje egyébként tovább csökkent Budapestnél, délután már csak 28 centi volt. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló javaslatot a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. Az új hivatal extra jogosítványokat kap, így többek között nyomozati és vádképviseleti hatásköröket is. Emellett bármilyen ügyben kérheti a rendőrség, az ügyészség vagy épp a NAV közreműködését. Elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja majd meg az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök a hivatal felállítása kapcsán közösségi oldalán azt mondta, az a kormánytól függetlenül működik majd szigorúan jogállami keretek között. A kormányfő arra is kitért, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Európa legerősebb korrupció ellenes intézménye lesz. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. Csütörtökről péntekre virradó éjszaka két meteorra is eléri csúcsát. Fokter Zoltánt, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászát kérdeztük a részletekről.
5: Mindkét hullócsillag hullásnak megvan a maga jellegzetessége. A déli delta akvaridák kevésbé látványos, ilyen halványabb fénycsíkokat húznak az égen, míg az alfa kaprikornidák rendkívül fényes tűzgömböket tudnak produkálni. Számosságban ez a két hullócsillag hullás még nem ér fel az augusztusi perszeidákhoz, viszont ezen az éjszakán, júli 30-ról 31-ére virradóanak el, óránként 10-15 hullócsillagot is meg tudunk figyelni. Érdemes szabad szemmel kémlelni az égboltot, mert így hatékonyan tudjuk fürkészni a teljes látható égboltot, és ezáltal minél több hullócsillagot meg tudunk figyelni egy adott égterületről.
4: Derült idő lesz éjszaka, csapadékra nem kell számítani. A szél északkeleten még élénk maradhat. Általában 11 és 17 fok közé hűl a levegő. A szélvédett helyeken lehet pár fokkal hűvösebb, míg vízpartokon és a magasabban fekvő területeken melegebb lehet. Holnap napos, száraz idő lesz. Délután érkeznek fátyolfelhők a Dunántúlra. Fokozódik a hőség. 30-35 fokra készülhetünk. Csütörtökön már harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben. A napokban az UV-sugárzás is nagyon erős lesz.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A hangszereket használat előtt hangolni kell. A hangolás hangvilla, hanggenerátor vagy abszolút hallás segítségével történik. Egyes hangszereket, például a gitárt vagy a hegedűt gyakran, másokat, például a zongorát ritkábban kell hangolni. Az oboa hangolása állandónak tekinthető, a szintetizátornál pedig soha nincs rá szükség.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Munkanélküli zenészeknek tartott, államilag finanszírozott kurzuson ismerkedtek meg egymással a glasgowi Belle & Sebastian tagjai, és lehetőséget kaptak rá, hogy vizsgamunkaként rögzítsenek egy albumot. Ennek kapcsán verbuválódott össze az ideiglenesnek tűnő társaság még 1994-ben. Mégis együtt maradtak, és több évtizedes töretlen pályafutással büszkélkedhetnek. Nevüket egy gyerekeknek szóló kutyás sorozatból kölcsönözték. A legnagyobb sikerüket azonban egy békás indie pop sláger hozta meg nekik. A 2006-os Funny Little Frog kedves sorainak tanúbizonysága szerint Skóciában nem gombóc, hanem béka van az ember torkában, amikor nem meri megszólítani a titokban imádott szemét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Schubert szonátáit, különösen a D-dur szonátát jól eljátszani a legnehezebb a világon. Schumann is megmondta, túlságosan idilli, túl hosszú és technikailag igénytelen. Ha ezt hülyen lejátszák, se íze, se bűze, mint valami régiségnek. Ezért aztán a zongoristák így vagy úgy segítenek magukon, kitalálnak valamit. De ha a megoldásokat nem tudják elég érdekessé tenni, lerontják a mű minőségét. Akik ezt a szonátát játsszák, kivétel nélkül ezzel az ellentmondással kínlódnak, mondta Murakami Haruki.

Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Hello járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Hello járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 1986-ban úgy tűnt, hogy a rap és a rock békésen megfér egymás mellett. Amikor a Run DMC és az Aerosmith együtt ostromolta a listákat a Walk This Way újra gondolt változatával. 1990-ben már közel sem volt ilyen rózsás a helyzet, ez volt az év, amikor a rap előadók kiadói elfelejtettek fizetni a hangmintákért. A rockzenészek ügyvédei pedig megtették a szükséges jogi lépéseket. A Queen tagjait és David Bowie-t társszerzőként kellett feltüntetni, miután Vanilla Ice engedély nélkül használt fel egy részletet az 1981-es Under Pressure-ből, az Ice Ice Baby-hez. Lou Reed pedig csak azzal a feltétellel tekintett el a pereskedéstől, ha az 1972-es Walk on the Wild Side mintáját lenyúló, a Tribe Called Quest szám a Can I Kick It jogdíjainak 100%-át ő kapja.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Intim Torna Illegál a Kis Tehén tánczenekar eredeti tagjaiból alakult Kis Sándor, Nádasdi János, Gálos Ádám, Dorogi Péter közreműködésével. A fiúk úgy gondolták, hogy az elvárásokkal szakítva mostantól csak saját magukat adják a régi felállás zenei korlátai és szabályai nélkül. Mindannyian nagy utazók, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, ezért hihetetlenül sok energia sugárzik belőlük. Munkásságukat pedig átjárja a zene és életszeretet. Ugyan 2021-ben 11 év aktív zenei élet után a zenekar feloszlott, ám a tagok szerint nem elképzelhetetlen az újraegyesülés.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Lenke, vagyis Fehér Lili a 2023-as kikeltető egyik legizgalmasabb felfedezetje. Zenéjében futurisztikus elektronika találkozik magyar nyelvű, sokszor kísérleti szövegekkel, amelyet doromb, furulya és különleges hangszínek tesznek igazán egyedivé. A kőbányai zeneiskolából indult, de a képzőművészet is fontos része előadásainak. Korábban kerámiát tanult, és ezt a vizualitást koncertjeibe is beleszövi. 2025-ben fonogramdíjra jelölték két kategóriában is, és nem csak a hangzás, hanem az attitűd miatt is sokan emlegetik a hazai elektropop új hangjaként.

0: Energia ingyen. Rádió Café 98.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiocafe98.hu e-mail címre maximum 1 perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Először Budapesten a Primus, augusztus 4-én a Barbanegrában. Jegyek livenation.hu, augusztus 4, Barbanegra.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

szavak téged elhagynak, úgy kell most nekem, hogy téged itt hagyjalak.

Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

kinyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.

0: Add tovább! Mondd el mindenkinek, hogy számodra mit jelent a barátság. Akár saját szavaiddal, akár egy rövid idézettel, és küldd el nekünk július 26-áig a vanbarátod@radiokafe98.hu e-mail címre maximum egy perc hosszú videód vagy hangfelvételed. Július 30-án a Barátság világnapján is hallgasd a Rádió Cafét, amelynek aznapi adásához így te is hozzájárulhatsz. Rádió Café. Van mikrofonod?
1: Augusztus 9-én egy eredeti, tombolós Rúzsa Magdi koncerttel várunk a Budapest Parkban. Egy este, ahol minden dalból emlék lesz, és minden refrénből közös éneklés. Rúzsa Magdi, augusztus 9, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
2: A Budapest Jazz Club bemutatja Malomvölgy Fesztivál. A festői szépségű Balaton felvidéki lovason augusztus 13-a és 15-e között fellép Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Sárik Péter trió, Elza Bayer, Szirtes Edina és Nagy Jancsa, a Kafuné, Balázs Elemér, a Pankasztik és sokan mások. Részletes információk a www.malomvölgyfesztivál.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Somoma Magésa vagyok, és a Rádió Café zenéit szeretem mind közül a legjobban, Hibátlan. Köszi.
1: Blazer like this one.
2: Te a gőz és cigi füst, ezek mögött is te vagy. Te hegyek mögött is te meg, a kövek között is te laksz. Te a gőz és cigi füst, az ütött kopott kis terasz.

Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is.

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sírálj!

meglepő eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelődés, fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak meg folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásba például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van,

freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik.